dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét,

0: Ünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
0: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafüzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, szerzetesnőinkért, kispapjainkért, jópapi hivatások.

0: gyerekeinkért, családjainkért, az ifjúságért, a gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért és hallgatóiért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott jó szándékért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljen Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megtel azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltónk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által,
1: árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szeretett láng litánia. Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egyisten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden név vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmez nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
2: imádkozzál éretünk, Istennek szent anya,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk!
1: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Imádkozunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szereted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egy szülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tűze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy együtt imádkoztak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Szent Pál és a pogány irodalom. Karácsony Tibor atya műsora következik.

Oltári szentség, nagy titok, előtted én leborulok. Bár a szemem kenyeret lát, hiszem benned, Isten fiát. Elárasztasz kegyelemmel, körülölelsz szeretettel. Hozzád jövök, ha örülök, neked mindent megköszönök. Te ártatlan tiszta bárány, színed előtt leborulván odaadom magam neked, szüntelenül áldom neved. Jézus rendelt téged nekünk, maradni így akartál velünk. Földi útra táplálékul, égbe vívő ajándékul. Jöhetnek nagy lelki fagyok, egyedül én sose vagyok. Tőled kapok új erőre, s így haladhatok előre. Mindig hozzád menekülök, közeledben felüdülök. Eléd járok töltekezni, szeretetet benned felfedezni. Búban, bajban itt vagy velem, a békédet adod nekem. Türelemre is te nevelsz, neked tetsző útra terelsz. Te kérted, vegyünk, együnk, hogy veled egyek legyünk. Tőled szívem mindig hevül, lelkemben élsz, mélyen, belül. Könyörögve kérlek téged, árazd reánk a kegyelmed. Ne engedd, hogy hűtlen legyek, hogy ellenedre bármit tegyek.

színed előtt, uram, megállni csendesen. Testi szemeimet lezárni, lelki szemeimet lehúnyni, megmaradni némán, mozdulatlan, felét kitárni egész valómat, tied lenni örök jelen. Elfogadom, uram, hogy semmit ne érezzek, hogy semmit ne lássak, semmit ne halljak, megszabadulva minden gondolattól, minden képtől, képzelettől, egyszerűen előtted állok, hogy akadály nélkül találkozzam veled a hit nagy csendjében, uram, színed előtt. És nem vagyok egyedül, uram, nem lehetek többé egyedül. Egész tömeg vagyok, uram, emberek ezrei laknak bennem. Találkoztam velük, s ők betértek hozzád, szállást kaptak nálad. Előbb megkínoztak, aztán aggasztottak, és végül egészen elfogyasztottak. És én hagytam őket, uram, hagytam, hogy belőled táplálkozzanak, hogy nálad megpihenjenek. És most, amikor eléd járulok, uram, magammal hozom őket. Miközben magam előtted kitárom, őket is bemutatom, uram. Íme itt vagyok. És ők is előtted állnak, uram. Amen.

Uram, amint a színed elé járulok, íme magammal hozom őket eléd. Miközben magam előtted most kitárom, őket is bemutatom neked, Uram. Őket is, akik nem hisztek benned, bemutatom. És tudom, hogy te szereted őket. Tudom, hogy sokan megtagadnak. Nem hisznek a te testedben és véredben, aki jelen vagy így az oltári szentségben. És te mit válaszolsz? Íme itt vagyok. És úgy érzem, hogy most ők is előtted állnak, Uram. Nem mentél el. Itt maradtál. Belőled táplálkozunk. Milyen különösen szent és nagy titok. Esszük az Istent. A legnagyobb szeretetet. Íme itt vagyok, Uram. Íme itt vagyok, fiam. Táplálkozz és szeress.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Szantusz lehet hallja. Szentségimádást közvetítünk a csíksomjai Szent Péter és Pál plébánia Betlehem kápolnájából. Megkérjük hallgatóinkat, ha tehetik, lélekben kapcsolódjanak be.

Mennyei atyánk, te vagy minden megszentelődés eredete és forrása. A vigasztaló Szentlélek sugallatával hívtál bennünket, hogy kövessük fiadat. A szeretet édes bilincsével kapcsolódjunk hozzá, és testvéri lélekkel szolgáljuk egymást. Kérünk, Urunk, ma árazd ránk újra a szentség lelkét, hogy amit évekkel ezelőtt fogadalmainkban örömmel ígértünk, azt hűségben valóra váltsuk. Erősödjön szívünkben a tisztaság, az alázat, a derűs szegénység és az áldozatkész engedelmes lelkület. Erősödjön szívünkben a remény, hogy továbbra is van terved velünk szent hegyeden. Küldesz testvéreked neved dicséretére és szeretetből fakadó szolgálatra. Urunk, te vagy vezérünk és támaszunk, te légy pályabérünk is, örök szereteted országában. Amen.

Jöjj, Szentlélek, Úristen, újítsd meg a föld színét. Jöjj hét ajándékoddal, élet lelke. Jöjj egység és szeretet lelke. Az egyháznak és a világnak szüksége van rád. Jöjj, Szentlélek, és tedd még gyümölcsözőbbé a karizmákat, melyeket nekünk ajándékoztál.

ajándékoz meg rendel, nyugalommal, átgondoltsággal, megújult és neked szentelt élettel. Adassék a lélek, hogy megtaláljuk és áldjuk meg nem szűnő békességet. Atyánk, mutass az élő forrásra, hogy tiszta levegőt lélegezve gyönyörködhessünk a teremtettség szépségében. Adassék a lélek, hogy észrevegyük és csodáljuk teremtő lelked munkáját. Amen.

Könyörgünk egyházainkért, gyülekezeteinkért. Hadd hirdessük tisztán a feltámadott Krisztus szabadító erejét, bűnbocsátó szeretetét. Adassék a lélek, hogy növekedjen azok száma, akik magasztalják megváltó Krisztus Urunkat. Krisztus lelke adassék egyházaink fiataljainak. Könyörülj rajtunk, hogy hitvalló, elégedett életet élhessenek. Könyörgünk értük, hogy legyen mellettük hittestvér, akivel megélik az imádságos, hívő életet, amikor halványul hitük ereje. Amen.

Imádkozzunk azért, hogy az édesanyák és édesapák példamutató szelíd életet éljenek. Urunk, a felnőtt nemzedék tagjait tett készé arra, hogy nehéz harcaikban a tisztesség, a becsületesség, a tisztaság, a türelem javára döntsenek. Vedd pártfogásodba a közösségeinket, add, hogy megtalálják helyüket, feladataikat

Pünkösd ünnepén szembesülünk azzal, hogy gyakorta magányos, magára hagyott, szomorú, megfáradt lelkű emberekként élünk a világban. A lélek tüzét add a szürkeségben, egyformaságban élőknek, a lelki betegségben szenvedőknek, a depresszióval küszködőknek, add a vigasztaló lélek gyógyító erejét. Amen.

Védd meg azokat, akik félnek. Töröld le azok könnyét, akik gyászukban az elmúlás, a veszteség nehéz terheit hordozzák, és az élet győzelmének hírével enyhítsd a lelki sebeket. Hallgass meg minket, Urunk, és küldd el szent lelkedet. Ajándékozz meg, hogy örvendező életünk lehessen benned egy házadban. Jézusért kérünk, aki a dicsőség és a hatalom örökké.

Hiszek szent lélekben. Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől, megváltoztatja szokásaimat, legyőzi közömbösségemet. Hiszem, hogy szeretettel tölti be lelkemet, megállít a rossz elkövetése előtt, felbátorít a jóra. Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat, szeretettel tölt be Isten igéje által. Hiszem, hogy elveszi kicsinyhütűségemet, megerősít szenvedésemben. Hiszem, hogy áthatja az egész lényemet.

bennem, Szentlélek Isten, hogy szentül gondolkozzam. Te indíts engem, Szentlélek, hogy szentül cselekedjem. Hódíts meg szívemet, Szentlélek Isten, hogy szentül szerethessek. Erősíts meg engem, Szentlélek Isten, hogy szentül oltalmazzak másokat. Oltalmazz engem, Szentlélek, hogy szentségedről soha meg ne feledkezzem. Amen.

Mennyei atyánk, kérünk téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő szűzanya közbenjárásával, áraszt kiránk és az egész teremtett világra szent lelkét, a békesség lelkét, a kiengesztelődés lelkét, a védő ügyvédet és szabadítót. Ments ki minket, egész hazánkat és nemzetünket, de az egész Kárpát-medencét és a világot is a gonoszság ereje, sújtása, ostorozása alól. Állítsd helyre a te országodat közöttünk és a teremtett világ minden részében. Köszönöm Istenem, hogy szeretsz minket, és velünk vagy mindenkor. Amen.

Örökkévaló Istenünk, magasztalunk téged, szereteted áradásáért, amit a teremtett világnak adtál. Magasztalunk téged, szereteted örömszerző erejéért, ami mindörökre a miénk. Kitöltött szent lelked által, létezésünk kiapadhatatlan forrásában, a megvilágosító fényben, és minden életben, ami csak él és mozog a földön. Dicsőítéseddel van tele a szánk, értelmünk tisztán lát, szívünkben fellángol a szeretet tüze, mivel újra ránk ragyogsz a lélek kegyelmével, s a jövő felé fordított tekintetünket, amit elhoz majd hozzánk szeretetet szentsége és győzelme Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus, könyörögjünk minden a török Isten tekény szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, majd a bűnösök nevében irántad lerót, hagyj megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, kik szent fiad Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, ki veled él és uralkodik, szent lélekkel egységben Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben szentségimádást közvetítettünk a csíksomjai plébánia Betlehem kápolnájából. További szép estét kívánunk, a mikrofonnál Xantus lehet hallottál.

Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: vannak irgalmadra.
1: Első titok, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mi is az alázatosság? Maga az igazság, mely életet támaszt bennünk. Gyakran éljük át, hogy erőfeszítéseink, szorgalmunk, kitartásunk ellenére is szétesnek hétköznapjaink, elromlanak dolgaink. Ilyenkor még görcsösebben meg akarunk felelni az eszményképünknek, még több erőt fordítunk arra, hogy feljebb emelkedjünk a tökéletesség lajtójáján. Ha nem elképzeléseink szerint haladunk, beteg lesz a lelkünk, és esetleg másokat is bedekké teszünk. Az alázat abban áll, hogy nem ijedünk meg nyomorúságainktól, hanem legbelsőbb szobánkban, lényünk legmélyén találkozunk Istennel. Ez a találkozás gyógyít minket. A találkozás az igazság pillanata, amikor elismerjük és Istennek adjuk sebezhetőségünket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Isten.

0: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második titok. Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.

0: szólnak irgalmadra.
1: Harmadik titok. Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindjárt.

0: szeretőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmasra.
1: Negyedik titok, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézus,
0: bocsáss meg bűneinket.

0: Pilgalmunkra.
1: 5. titok. Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcsé Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még

szűzanya. Amen. Szent Mihály Arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve ki.

0: Jézusom, vezess engem a te utadon, ne engedjem el soha te kezedet. A te kegyelmed éltessen engem, a te szeretetért lop bennem, a te tisztaságot költözzék belém.
1: A te test legyen a szemem előtt, ha nem a lélek, ne jelen,
0: hanem az örök élet, nem csak másoknak, de magamnak is szívből megbocsássak, mindig neked hálát adni tudjak, és ha választanom kell kettőnk között, Jézusom, mindig csak te és sohasem én legyek az első. Amen.
2: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges Szűz Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, melyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Béke királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Fény királynője,
3: könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

a pápa Jézus Szentszíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. 14. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Leó pápa záró homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt!

0: Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. Csütörtökön este Jézus szent szíve vigíliáján a Gran Canariai stadionban mutatott be szentmisét 14. Leó pápa több mint 50 ezer hívő jelenlétében.
1: Quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día.
0: Leó pápa köszönetet mondott az Úrnak mindazért a jóért, amelyet minden nap tesznek ezen a szigeten, mely annyi szenvedést tanúja. A Szent Mise elején imára hívott mindazok lelkéért, akik életüket vesztették a tengeren. Ezután a liturgikus szövegek alapján Isten szeretetének ingyenességéről és határtalanságáról beszélt, illetve arról, hogy az ember ezt miként viszonozhatja a testvérek iránti szolgálattal. Megállapította, hogy Jézus szíve alázatos, ezért nekünk is ezzel a lelkülettel kell fordulnunk embertársainkhoz, hiszen a béke, a szeretet és az alázat szorosan összefügg egymással. Ebben gyökerezik a mi hivatásunk is a szeretetre. Nem számításra, sem puszta érzelemre épül, nem egyszerű ember szeretet, hanem áthatja egész létezésünket. A szeretet az emberi természethez tartozik, létezésünk teljességének előfeltétele, fejtette ki homiliájában a pápa. Istennek ebben az örökké szerelmes arcában, mely csak a mi javunkat és teljes boldogságunkat óhatja, felismerjük az élet útját. Megtanulunk új módon létezni és kapcsolódni, más mérce szerint dönteni, megújult stílusban alkotni közösséget. Ferenc pápa Krisztus szeretetéről szólva azt mondta, hogy az a legjobb válasz Jézus szívére, ha szeretjük testvéreinket, ha a szeretetet szeretettel viszonozzuk. Az evangélium arra hív minket, hogy Isten végtelen szeretetére nagy lelkű szolgálattal válaszoljunk azon testvéreink iránt, akiket az Úr nap mint nap elénk sodor, főleg ha rászorulók, védtelenek és nem képesek viszonzásra.
1: Precisamente como ocurre en esta isla, en la acogida, en el compartir, en el don desinteresado.
0: Éppen úgy, ahogy Gran Canaria szigetén történik a befogadásban, az osztozásban és az önzetlen ajándékozásban. Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk, olvastuk Szent János első levelében. Jézus szavait ismerjük fel ebben, aki azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Majd azt mondta a bénának, kelj fel, fogd ágyadat és járj. Ezek a kifejezések arra szólítanak minket, hogy anyai gondoskodással forduljunk a szenvedők felé, egyben pedig készítsük fel a sebesülteket arra, hogy újra felálljanak és elinduljanak egy szabad és méltó élet felé. Tevékeny szeretetünk ne legyen puszta segélynyújtás, hanem irányuljon a személyek integrálására, lelki, szellemi és fizikai kiteljesedésére, hogy közösségeink méltó és építő tagjai legyenek. A velük való találkozásunk, akár a nehéz és fájdalmas helyzetekben is, csak így adhat alkalmat arra, hogy a remény jeleit hintsük el az emberiség jobb jövője érdekében. 14. Leó pápa végül Krisztus szívének alázatosságára mutatott rá. Önelégültség helyett Jézus azt tanítja nekünk, hogy az élet valódi örömét akkor ízleljük meg a szeretetben, ha leszállunk a minket elválasztó önteltség piedesztáljáról, hogy a minket egyesítő alázatban találkozzunk. Ahol szeretet van, ott béke, és ahol alázat van, ott szeretet, mondta Szent Ágoston, és ez valóban így van. Ma, amikor Jézus szent szívét imádjuk, melyet Alakok Szent Margit látomásai alapján töviskoszorúval és égő lánggal ábrázolnak, emlékezzünk arra, hogy mi az Úr élő jelenléte vagyunk a világban. Ezért mindig tisztelettel és bizalommal tekintsünk egymásra.
1: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
0: Szíve szeretetétől lángra gyúlva legyünk irgalmassága és békéje hordozói, hogy a világban megszűnjenek a háborúk, és növekedjék körülöttünk egy új emberiség, amely kiengesztelődött a szeretetben, fohászkodott végül Leó pápa a Gran Canaria szigetén bemutatott szentmisén.
2: XIV. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. Spanyolországi apostoli útjának utolsó állomásán, Tenerifén, péntek délelőtt 14. Leó pápa felkereste a Las Raíces befogadó központot, ahol mintegy 600 migránssal találkozott. A központ egy egykori katonai laktanya területén működik, és a Kanári-szigetekre érkező migránsok ideiglenes elhelyezését szolgálja. Beszéde elején 14. Leó Jézus szíve ünnepére utalt, amelyet az egyház ezen a napon ünnepel. Keresztényként Jézus szívében Isten minden ember iránti irgalmas és végtelen szeretetét szemléljük, mondta a pápa. Hozzátette,
1: L'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, ne fait pas de distinction, se donne à tous et nous rassemble dans l'unité.
2: Isten szeretete nem ismer határokat, nem tesz különbséget emberek között, mindenkinek oda ajándékozza önmagát és egységbe gyűjt bennünket. A pápa elmondta, hogy a jelenlévők arcát látva és történeteiket hallgatva olyan szívekre gondol, amelyek sok szenvedést hordoznak, ugyanakkor megtapasztalták mások nagy lelkűségét és együttérzését is. Felidézte az irgalmas szamaritánus evangéliumi példázatát, amelyben egy idegen népből származó ember áll meg a sebesült mellett és segítséget nyújt neki. Utalva a Kanári-szigetekről indult misszionárius szentekre, a pápa hangsúlyozta. Ők is migránsok voltak, akik az ismeretlen felé indultak, és legfontosabb kincsként hitüket, reményüket és szeretetüket vitték magukkal. 14. Leó arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne veszítsék el saját kulturális és emberi értékeiket, ugyanakkor legyenek nyitottak arra is, amit új környezetük kínál számukra. Ajándékozzátok oda azt az emberi gazdagságot, álmot és kultúrát, amelyet magatokkal hoztatok ezekre a szigetekre, és legyetek nyitottak arra is, amit itt kaptok. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a migráció jelenségét a jövő nemzedékeinek szemszögéből is kell szemlélni. Olyan szeretett civilizációját kell építeni, amelyben a népek találkozhatnak egymással, és kölcsönösen gazdagíthatják egymást. Kiemelte a befogadó központ nevét, Las Raíces, vagyis gyökerek. Ezzel kapcsolatban felidézte Ferenc pápa gyakran használt képét, amely arra figyelmeztet, hogy az ember soha ne feledkezzen meg gyökereiről és eredetéről.
1: Que cette image des racines vous aide également à rester fermement enraciné dans le Seigneur.
2: Ez a kép segít, hogy maradjatok szilárdan gyökerezve az Úrban, hogy semmilyen vihar ne tudjon elszakítani benneteket az ő jelenlététől, amely erőt ad és életet fakaszt. Beszéde végén 14. Leó biztosította a migránsokat közelségéről és imáiról, majd a boldogságos Szűz Mária a migránsok vigasztalója oltalmába ajánlotta őket. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Pénteken délelőtt spanyolországi apostoli útjának záró napján a Szentatya Tenerifén a Plaza del Cristo de la Laguna, a lagunai Krisztus terén találkozott a migránsok befogadásával és integrációjával foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Beszédének elején 14. Leó utalt arra, hogy a helyszín egy falak nélküli városban van.
1: Que las barreras más difíciles de derribar no son siempre de piedra.
2: Hangsúlyozta azonban, hogy a legnehezebben lebontható falak nem kőből épülnek. Néha a legnehezebb akadályok a tekintetben, a félelemben vagy a közönyben rejtőznek, mondta. A pápa szerint a migráció történeteit csak akkor érthetjük meg igazán, ha megtanuljuk a közelség nyelvét, amelyet gyakran inkább a tettek, mint a szavak fejeznek ki. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a keresztény szeretetszolgálat nem pusztán segítségnyújtás, hanem Krisztus jelenlétének felismerése a szenvedő emberben. Az egyház akkor érti meg igazán az evangéliumot, amikor megérinti embertársunk sebeit, és felfedezi bennük Krisztus arcát. 14. Leó különbséget tett a befogadás és az integráció között. A befogadás megnyitja az ajtót, az integráció azonban segít átlépni a küszöböt. A segítség enyhíti a sebeket, az integráció pedig lehetővé teszi a jövő újjáépítését. Az integráció nem azt jelenti, hogy valaki megtagadja történetét vagy elfelejti gyökereit. Nem azt jelenti, hogy egymás mellett élünk anélkül, hogy valóban találkoznánk. Az integráció kölcsönös út. Aki érkezik, új hazát tanul meg szeretni, aki befogad, kitágítja saját otthonát, állapította meg 14. Leo. A migránsokhoz fordulva arra bátorította őket, hogy tanulják meg az ország nyelvét, tiszteljék törvényeit, és vegyenek részt a közösség életében, ugyanakkor gazdagítsák is azt saját kultúrájukkal és tapasztalataikkal. Kiemelte, hogy mindenekelőtt Isten képmására teremtett személyekről beszélünk, nem pedig kezelendő problémákról. Beszédében ezt követően Leo pápa a tengeri migráció áldozatairól szólt. Figyelmeztetett arra, hogy minden elveszett emberi élet kudarc az egész emberi család számára. Ugyanakkor felhívta a figyelmet egy másik, kevésbé látható hajótörésre is. Arra, amikor valaki ugyan megérkezik egy új országba, de nyelv, munka, kapcsolatok és remény nélkül magára marad. Az integráció azt jelenti, hogy megakadályozzuk ezt a második hajótörést, mondta 14. Leo. A Szentatya végül határozott szavakkal fordult azokhoz, akik a migránsok kiszolgáltatottságából hasznot húznak.
1: Deténganse, convierte-se.
2: Álljatok meg, térjetek meg, figyelmeztette az embercsempészeket, kizsákmányolókat és emberkereskedőket. Emlékeztetett arra, hogy az isteni igazságszolgáltatás elé kell majd állniuk. 14. Leo pápa beszédét azzal zárta, hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a közönyé és nem az erőszaké, hanem Krisztusé, aki minden idegenben, menekültben és rászoruló emberben jelen van, és arra hív bennünket, hogy testvérként fogadjuk őket, védelmezzük, értékeljük és integráljuk őket.
3: Leo pápa homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt. Egy hete spanyolországi apostoli útjának záró eseményeként Leo pápa Jézus Szent Szíve ünnepén, pénteken délben, Tenerifén, Szent Kereszt kikötővárosában szentmisét mutatott be, mint egy 80 ezer hívő jelenlétében.
1: Es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús se deja contemplar por nosotros como el corazón de la historia.
3: Kegyelemnek nevezte Leo pápa a találkozást ezen a napon, amikor Jézus szíve megengedi, hogy a történelem szíveként szemléljük. A Szent Atya hálát ad a hitért és a szeretetért, amelyről oly sokan tettek tanúságot apostoli útja során, és ami a szépségéről és vendégszeretetéről ismert szigetcsoportot olyan helyé teszi, ahol a feltámadt Úr előttünk jár és kinyilatkoztatja magát. A tenger és az ég egyaránt a végtelent idézi, de mindenek előtt azt a végtelen vágyat, amely Isten szívét oly sok ember szívébe egyesíti, akiknek örömei, reményei, bánatai, szorongásai visszhangra találnak az egyház szívében. Senki sem sziget, mint ahogy ennek az egyházmegyének a földrajzi elhelyezkedése és lelkipásztori kihívása is arról tanúskodnak, hogy találkozásra születtünk, és hogy nincs akadály, távolság, veszély vagy fenyegetés, amely megakadályozhatná mindannyiunkat az utunkon. Akár egy életen át ugyanazon a helyen maradunk, akár távozni kényszerülünk, senki sem maradhat mozdulatlan, mert a szív titka a bensőséges hívása a kibonulásra és a találkozásra. Jézus szíve azonban feltárja azt is, hogy ne veszünk el egy terméketlen dinamizmusban. Isten elküldte egyszülött fiát a világba, hogy általa éljünk. Akkor van élet, amikor életet adunk, különben ürességben forgunk. A Vatikáni zsinat arra emlékeztet minket, hogy az ember az Istennel való közösségre hivatott, és saját beteljesülését csak önmaga őszinte odaajándékozásában találja meg, ahogy Leo pápa is írta enciklikájában. Mindez vonatkozik az itt nyaralókra és az itt lakókra is.
1: Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio.
3: Ami végtelenül fontos, hogy a szív keresése ne szorítkozzon a kereskedelemre és a profitra. Azok, akik megbecsülik az élet minden pillanatát, akik abba hagyják az egyik dologról a másikra ugrálást, a folytonos hiány keresését, akik megtapasztalják, mit jelent minden embert és mindent értékelni, azok megtanulnak kapcsolatba lépni másokkal, és értékelik a legegyszerűbb dolgokat is. Ennek eredményeként kevesebb kielégítetlen szükségletük van, kevésbé fáradtak és kevésbé gyötrődnek. Így értelmezétek a befogadásra szóló hivatásotokat, kérte Leó pápa. A mai evangélium a szegények gazdagságára emlékeztet minket, ami egy paradoxon, amely közvetlenül Jézus életére, igazságára és útjára mutat, amelynek követésére kér minket. Jézus áldja az atyát, a kicsinyekért, a legkisebbekért, akikben Isten kinyilatkoztatta magát. Gazdaggá tette őket azzal, hogy rejtve maradnak azok előtt, akiket csodálat és siker vesz körül. Ez a misztérium egyedülálló módon visszhangzik ezeken a szigeteken, a migrációs útvonalak szívében, ahol kimondhatatlan veszélyeknek és erőszaknak vannak kitéve. Szemben azokkal, akik kihasználják a helyzetüket, mi keresztények többet nyújthatunk annál, mint hogy csupán az Úr tükörképét kínáljuk nekik, aki azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, én megnyugvást adok nektek. A legnagyobb kegyelem az, hogy hagyjuk, hogy azok evangelizáljanak minket, akiket segítünk, hogy felismerjük Isten titokzatos bölcsességét, amely testükbe van beírva. Beszéde végén Leó pápa megköszönte az ott lakóknak, hogy a szigetet olyan helyé tették, ahol Krisztus szívével találkozhatnak az ideérkezők a befogadók arcán. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Bárcsak ez a hitvallás mindig ragyogna bennetek, és inspirálna benneteket imádságra és cselekvésre. Figyeljetek a fiatalokra és a felnőttekre, a gazdagokra és a szegényekre, a helybéliekre és a vendégekre. Mindegyiküket olyan tekintettel kell megismerni, amely a látszat mögé lát, ami felismeri nyugtalan szívük mélységét, amely gyakran már, talán tudattalanul is, Isten országa és annak igazsága felé fordul. Legyen kézzel fogható köztetek, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. Ez az evangélium szíve, Krisztus szíve. Aki elmerül benne, az már nem önmagának él.
1: Abran a todos este mar de amor.
3: Nyissátok meg ezt a szeretet tengerét mindenki előtt. Ez az én kívánságom és imádságom értetek is mindazokért, akikkel az utakon találkoztuk. Zárta homíliáját Leó pápa a Tenerifén bemutatott búcsú szentmise során.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban, Férfiak a Bibliában című műsorban, a múlt héten vagy két hete beszéltünk Ádámról, most pedig Káin következik. Mai bibliai műsorunkban ma egy olyan személyről elmérkedünk, akinek a neve szinte mindenki számára ismerős, mégis alakja sokkal mélyebb és összetettebb annál, mint amit első pillantásra gondolnánk. Hát ő nem más, mint Káin, Ádám és Éva elsőszülött fia. Történetét a Teremtés könyvének a 4. fejezetében olvashatjuk. Ez a rövid, de rendkívül gazdag elbeszélés nem csak az első gyilkosságról szól, hanem az emberi szív drámájáról, a bűn természetéről, az irigységről, a szabadságról, a felelősségről és Isten irgalmáról. Kedves hallgatók, a bűnbeesés után Ádám és Éva új életet kezdenek az Édenen kívül, megszületik ugye az első gyermekük Káin, és Éva örömmel mondja, fiút kaptam az Úrtól. A név jelentése valószínűleg szerzett, nyert, megszerzett. Éva talán úgy érzi, hogy Isten ígérete már kezd beteljesedni, és fia különleges küldetést hordoz. Később megszületik öccse Ábel. A két testvér különböző életutat választ. Káin földműves lesz, Ábel pedig pásztor. És elérkezik az idő, amikor mindketten áldozatot mutatnak be Istennek. Káin a föld terméséből visz ajándékot, Ábel pedig nyája elsőszülöttjeiből és azok kövérjéből áldoz. A Biblia azt mondja, hogy Isten Ábel áldozatára tekintett, Káinéra azonban nem. A Szentírás nem magyarázza meg részletesen ennek okát. Az egyház atyák és a teológusok szerint nem az ajándék fajtája volt a döntő, hanem a szív lelkülete. Ábel hittel és teljes odaadással ajánlotta fel áldozatát, mi Káin szívében talán már jelen volt a közöny, vagy az önzés. Káin haragra lobban, arcára kiül a keserűség, a csalódottság és az irigység, és ekkor hangzik el a Biblia egyik legmélyebb mondata. Isten figyelmezteti őt, a bűn az ajtó előtt leselkedik rád, vágyódik utánad, de te uralkodjál rajta. És ez a mondat minden embernek szól. Isten nem taszítja el Káint, nem ítéli el azonnal, előbb figyelmezteti, tanácsot ad neki, és lehetőséget kínál a változásra. Milyen sokszor történik ez velünk is. Egy rossz gondolat, egy sértettség, egy féltékenység megjelenik a szívünkben. Eleinte még kicsi, de ha tápláljuk, növekedni kezd. A bűn nem egyik pillanatról a másikra válik hatalmassá. Először csak kopogtat az ajtón. Káin azonban nem hallgat Isten szavára, kiviszi testvérét a mezőre, és ott rátámad. Így történik meg az emberiség történetének első gyilkossága. Megdöbbentő, hogy a bűnbeesés után milyen gyorsan jelenik meg az erőszak. A paradicsomban az ember Istennel szakította meg a kapcsolatot, itt már ember támad emberre. A gyilkosság gyökere nem a fegyver, nem a tett maga, hanem az irigység. Káin nem tud örülni testvére sikerének. Nem önmagán akar javítani, hanem a másikat akarja eltávolítani. Isten ismét megszólítja Káint, hol van a te testvéred? A kérdés ugyanígy hangzik, mint korábban Ádámnak, hol vagy? Tehát Isten nem azért kérdez, mert nem tudja a választ, lehetőséget ad a beismerésre. Káin azonban így felel, nem tudom. Talán őrzője vagyok én a testvéremnek? Tehát ez a mondat a Biblia egyik legszomorúbb válasza. Pedig a keresztény hit szerint valóban őrzői vagyunk egymásnak. Felelősek vagyunk testvéreinkért, családunkért, közösségünkért. Isten kimondja az ítéletet. Káin földön futó lesz. A föld, amelyet művelt, többé nem adja könnyen termését. Mégis itt jelenik meg az isteni irgalom csodálatos jele. Káin fél, hogy őt is megölik. Isten ezért jelet tesz rá,
az úgynevezett Káin jelét, hogy senki ne ülhesse meg, és ez rendkívül fontos üzenet. Isten elítéli a bűnt, de nem akarja a bűnös pusztulását. Az első gyilkos sem kerül ki Isten gondviseléséből. Aztán a Biblia később beszél Káin leszármazottjairól is. Várost épít, fia után nevezi el azt, utódai között találunk pásztorokat, zenészeket, kovácsokat,

Kedves Mári Rádió hallgatók, az egyházatyák gyakran összehasonlították Káin és Ábel történetét Jézus történetével. Ábel az ártatlan testvér, kinek vére a földről kiállt, Jézus Krisztus pedig az ártatlan bárány, akinek vére nem bosszúért, hanem irgalomért kiállt. Ahol Káin gyűlölete halált hozott, ott Krisztus szeretete életet ad. Tehát Káin története figyelmeztetés és remény egyszerre. Figyelmeztetés arra, hogy az irigység, a harag, a sértettség milyen pusztító erővé válhat. De remény is, mert Isten még a bukott emberhez is lehajol, megszólítja, figyelmezteti és keresi a megtérés útját. Kérjük a jó Istent, hogy segítsen bennünket felismerni szívünkben a Káin pillanatokat, és adjon erőt ahhoz, hogy a szeretetet válasszuk a gyűlölet helyett, a megbocsátást a bosszú helyett, és a testvéri közösséget a megosztottság helyett. Kedves hallgatók, e rövid dal után folytatjuk. Maradjanak továbbra is velünk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, folytatjuk tovább Káin elmélkedését, tulajdonképpen Káinról szóló elmélkedését. Nézzük meg egy picit a teológia fényében a Szentírás egyik legmegrendítőbb alakjáról. Története a Teremtés könyvének, ahogy mondottam, a 4. fejezetében található közvetlenül a bűnbeesés

után, és nem véletlen, hogy a Biblia első családjának története rögtön egy testvérgyilkosság elbeszélésével folytatódik. És a Szentírás ezzel azt akarja megmutatni, hogy a bűn nem marad meg az ember és Isten kapcsolatának a szintjén, hanem megmérgezi az emberi kapcsolatokat is. A teológia szerint Káin története nem egy elszigetelt esemény. Szorosan kapcsolódik Ádám és Éva bűnéhez. A paradicsomban az ember bizalmatlanná vált Istennel szemben. Ennek következménye most már az ember és az ember közötti kapcsolatban jelenik meg. Ugye a bűn először Istentől választotta el az embert, majd a testvérétől is. Ezért Káin története az eredeti bűn következményeinek első drámai megnyilvánulása. Szent Ágoston szerint az ember szívében a rendetlenné vált szeretet okozza a tragédiát. Káin önmagát szereti jobban, mint Istent és testvérét. És ez a rendezetlen önszeretet vezet a gyilkossághoz. Sokan felteszik a kérdést, miért fogadta el Isten Hábel áldozatát, és miért nem Káinét? A Biblia nem azt mondja, hogy a föld termése kevésbé értékes lett volna, mint az állat áldozat. A hangsúly nem az ajándékon van, hanem az ajándékozó szívén. A zsidókhoz írt levél szerint Ábel hittel mutatta be áldozatát, és a hit itt nem pusztán egy vallásos érzületet jelent, hanem teljes ráhagyatkozást Istenre. Tehát Káin külsőleg vallásos ember. Áldozatot mutat be, imádja Istent, mégis valami hiányzik a szívéből, és ez a történet figyelmeztet arra, hogy a vallási cselekedetek önmagukban nem elegendőek. Isten nem csupán az áldozatot nézi, hanem a szívet. És különösen fontos Istennek a figyelmeztetése, hogy a bűn az ajtód előtt leserkedik, rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. És ez a mondat a katolikus teológia egyik alapvető igazságát fejezi ki, vagyis, hogy az ember szabad. A bűn valóságos erő, de nem kényszerít. Az ember mindig felelős döntéseiért. Isten még a gyilkosság előtt megszólítja Káint, figyelmezteti, lehetőséget ad a megtérésre. Ez azt mutatja, hogy az isteni kegyelem mindig megelőzi az embert. Isten nem a bukásunkat akarja, hanem a megtérésünket. És amikor Káin megöli Ábelt, nem csupán egy embertől meg, a testvérét öli meg. És a Biblia hangsúlyozza ezt a szót, testvér. Az egész Szentírás egyik központi üzenete, hogy minden ember testvér. Az emberiség egyetlen családot alkot. Ezért a gyilkosság nem csupán egyéni bűn, hanem a közösség elleni bűn is. Szent II. János Pál pápa gyakran beszélt a halál kultúrájáról, amely akkor jelenik meg, amikor az ember már nem testvért lát a másikban, hanem a riválist, akadályt vagy ellenséget. És Káin ennek az első bibliai példája. Isten kérdése a Biblia egyik legfontosabb erkölcsi kérdése. Ábel, hol van a te testvéred? Illetve hol van a te testvéred, Ábel? És ez a kérdés ma is elhangzik. Hol van az éhező testvéred? Hol van a beteg testvéred? Hol van a magányos testvéred? Hol van az üldözött testvéred? A keresztény ember nem mondhatja Káinnal, talán őrzője vagyok testvéremnek? Az evangélium válasza egyértelmű. Igen, felelősek vagyunk egymásért. És a történet egyik legmeglepőbb része, hogy Isten nem engedi Káin meggyilkolását. Jellel látja előtt. A hagyomány ezt gyakran Káin jelének nevezi. Teológiailag ez rendkívül fontos. Isten igazságos, ezért a bűnnek következménye van. De Isten irgalmas is, ezért nem akarja a bűnös halálát. Már az Ószövetség első lapjain megjelenik az isteni irgalom, amely később teljesen feltárul Krisztusban. Az Új Szövetség különleges kapcsolatot lát Ábel és Krisztus között. Ábel az első igaz ember, akit megölnek, az ő vére igazságért kiállt a földről. Jézus azonban az ártatlan bárány, akinek vére nem bosszúért, hanem bocsánatért kiállt.
A zsidókhoz írt levél szerint Krisztus vére jobbat beszél, mint Ábel vére. Ábel vére igazságot követel, Krisztus vére irgalmat ajándékoz. Tehát a szentatyák gyakran hangsúlyozták, hogy Káin nem csupán egy múltbéli személy, ő minden ember szívében jelen van, akárhányszor irigyek vagyunk, valahányszor mások sikerét nehezen viseljük, valahányszor a haragot tápláljuk, ugyanakkor Isten szava is jelen van bennünk, uralkodjál rajta. Hát a keresztény élet nem más, mint a kegyelem segítségével győzelmet aratni a bennünk lévő Káin fölött. Kedves hallgató, Káin története nem elsősorban a gyilkosságról szól, hanem az emberi szív drámájáról. Arról, hogy a bűn miként születik meg a gondolatban, hogyan növekszik az irigységből gyűlöletté, és hogyan rombolja le a testvéri kapcsolatokat. De ugyanakkor Isten irgalmáról is szól, aki még a bűnös embert sem hagyja magára. Kérjük az Urat, hogy adjon nekünk Ábel tiszta szívéből, óvjon meg bennünket Káin irigységétől, és tanítson bennünket arra, hogy minden emberben testvért lássunk. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus, sik a Jézus.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. És szeretném elmondani, hogy ugye nagyon sok ember gyóntattam, nagyon sok emberrel beszélgettem, és azt látom, hogy hát sok idős, magára hagyott ember van, akiknek nem csak a magánnyal, hanem az egészséggel, meg mindenféle problémával küzdenek. És épp ezért most pénteken szeretném meghívni az időseket a Csíkiakot Tusnádfürdőre, és szombaton Kovásznára a háromszékieket. Az idős klubokat vezető testvéreket is szeretettel látnám, és igazából három nagyon komoly szakember fog eljönni. Hát Eszter doktornő, aki SEPT centrumot működtet itt Szeredába, és tudom, az időseknek sajnos sokszor felfekvéstől elkezdve mindenféle sebük van, és hát tartom egy előadást, meg megismerhetnénk személyesen. Aztán van egy kedves ausztriai szakember, aki hát a végtagoknak az egészségével, és ugyanúgy egy főorvosnő is lenne, de nem csak arra gondoltam, hogy előadások legyenek, és bölcs beszélgetések, mert épp testben, épp lélek, ugye a jelszó, hanem hogy kicsit ismerkedjünk meg mindazzal, amit Tusnádfürdő nyújtani tudna nekünk. Tehát ugye minden nyugdíjasnak joga van például 3 nap, hát a betegbiztosító által fizetett gyógykezelésre. Tehát ez egy nagy lehetőség, és azt látom, hogy Tusnádfürdőre jönnek Nagybányától, elkezdve Galactól, mindenhonnan, de pont innen Székelyföldről nagyon-nagyon kevesen veszik ezt a kezelést igénybe. És ugye hát a Tusnádfürdő gyönyörű szép házunk van, és hát ennek a háznak egy szintjét fel is újítottuk direkt arra, hogyha olyan idős klubok eljönnének 3-4-5 napra kezelésre, és érezzék jól magukat. Tehát egy ilyen, hát nem öreg otthonra gondoltam, hanem időseknek egy klubhelyiségre. És milyen szép lenne egész Székelyföldről, hát magukénak éreznék ezt a Szent László otthont, és hát persze, hogy programokat tudnánk szervezni ottan. De úgy mondják, hogy Tusnádon már levegő is gyógyít, meg van a sok ásványvíz, meg mofetta, meg a kezelési központok, minden, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez jó lenne. Tehát én úgy gondolom, a keresztények tömbösödnie kellene. Jézus mondja, hogy ugye mind a kotló, a csibét szeretné a bajba, a veszélybe összegyűjteni. És a legrosszabb dolog, ami lehet, az, hogy egy idős ember magára marad, ha eltávolodik a csoporttól, mert hát ugye akkor, hogyha leesik, vagy bármi gondja van, akkor tényleg az ember egyedül van. De ha együtt vagyunk, ha találkozunk, ha még közben nótázunk is, vagy megiszunk egy pohár kávét együtt, vagy ne adj Isten egy pohár bort, akkor én azt gondolom, hogy hát könnyebb megőrizni lelkünk frissességét, üdességét, és hogy Erzsébethez ugye elsietett az idős rokonhoz Mária, ugyanúgy gondolom a mai idős Erzsébetekhez is, a mi Urunk Jézus Krisztus édesanyja Mária szívesen elsietne, hogy közösség legyen, hogy együtt legyünk, hogy csapatba gondolkozzunk. A Kovászna is egy ilyen gyönyörű hely, hát aki járt Kovásztán a mi házunkban, az tudja, hogy a város park kellős közepébe volt valamikor egy szanatórium, és aztán idővel abból óda lett, beállamosították, és akkor a család visszakapta, hát ezelőtt több mint 20 évvel, akkor vásároltuk meg a családtól, és azóta ott működik a Boldog Apor Vilmos elnevezett gyermekvédelmi központ. Most ugye ebben a központban valamikor 40-50 gyerek volt, és az új törvények szerint csak 12 maradhat, és a kabát nagy. És azt gondoltuk, hogy nem eladjuk, vagy nem tudom, bérbe adjuk, hanem felkínáljuk a háromszéki időseknek. Tehát akkor akár ott meg is lehet aludni, de különféle rendezvényeket, külön bejárat van, minden lehetne ott rendezni. És én azt gondolom, ez egy nagyon-nagyon jó dolog lehetne, mert hát ugye nagyon sokan jönnek Háromszékről oda Kovásznára, hát a szívkórházhoz, kezelésre, meg hasonlóra, hát az is egy ilyen fürdőváros, kezelési központ, tehát biztos, hogy ha megnyitjuk a kapunkat kisebb testvéri szeretettel, alázattal, hát az idősek, a betegek, a gyógyulást keresők előtt, akkor én azt gondolom, hogy nagyon jó kompromisszumos, vagy mit tudom, szimbiózis és együttműködés, együttélés lehetne ebből kikerekedjen. Én nagyra tartom ezeket a szakembereket, akiket meghívtam, és biztos, hogy olyan lehetőségeket és útakat is tudnak mutatni nekünk, ami hát minden év fontosabb, ugye az egészségünket megőrizzük, és sokáig éljünk jókedve, emberhez méltó körülmények között. Mária Rádió hallgatói között is tudom, hogy többen vannak idősek, és azt is tudom, hogy hát, hogy mennyire fontos, hogy saját magunkat és egymást is biztassuk, bátorítsuk, lelkesítsük, mert a mi Urunk Jézus Krisztus szeret bennünket. Nála nincs idős, vagy fiatal, vagy munkaerős, vagy nyugdíjas, vagy mit tudom én, milyen. Nála mindannyian egyformák vagyunk, egyformán mindannyiunkért meghalt a kereszten. A Mária Rádió hallgatóinak még szeretnék elmondani egy örömteli hírt, ugye, hogy július első szombatján van az Ezer Székely Leány találkozó Csíksomlyon. És hát ugye, aki járt ezen a találkozón, tudja, hogy a leányt azt elég tágon értelmezik, mert a székely ruhába, aki a kapun keresztül felmegy, az mindenki leány lesz itt nagy hirtelen, és igazából mindenki ugye kap egy ilyen elismerést, hogy az ő székely ruháját hát igen, felhozta saját testén erre a rendezvényre. Tavaly azt hiszem 4000 valamennyi ilyen elismerést, oklevelet adtak ki, és mindenkit csak bíztatok, hogy vegye elé a poros vagy vadonatúj székely ruháját, és írja be a bakkancs listába, hogy június 4, Csíksomlyon. És azért is érdemes eljönni, mert ugye ott fent van egy nagyon szép rendezvény, a nyerekbe, előadások, meg minden, és utána este 6-tól itt lent a Mária kertbe, hát a brassai színészek egy Márton Áron darabot fognak előadni. Hát ezek profi színészek, úgyhogy nagyon-nagyon izgatottan várom őket, én se láttam még ezt a darabot, de biztos, hogy szeretettel rakták össze, és nagy-nagy tisztelettel Márton Áron iránt, és mivel 2026 Márton Áron éve is, ezért én nagyon örvendelék, hogyha hát a hegyről lefelé jövet, úgyis ottan már 4-5-kor véget érnek a programok, bejönnének ide a Mária kertbe, és adja az Isten, hogy ne férjünk el, annyian legyünk, hogy a színészek, ha már Brassóból eljöttek, legyen nekik is sikerélményük. Márton Áron biztos egy nagyon-nagyon fontos személyiség, akit mindannyian szeretettel kellene, hogy ne csak tiszteljük, ne csak imádkozzunk érte, hanem kövessük is. Ő nagyon-nagyon nehéz helyzetekben is tényleg megtalálta azt a bölcs arany középutat, amin keresztül ugye békében, szeretetben tovább tudta vezetni az ő népét. És ha már ilyen meghívók vannak, akkor hát nem tudom, a Zetelak a környékén hányan élnek, hányan vannak, jövő héten szerdán szeretnénk tanévet zárni. De ugye Boros Fortunát atya, hát ott született, és hát ugye a napközisek nem csak a Zetelakiak jönnek el, hanem a környékbeli házakból is. Tehát lesz egy szentmise a templomba, és utána el szeretnénk menni a Boros Fortunát emlékházához. Nem tudom, ki mennyit tud a Boros Fortunát atyáról, ugye ő, hát ő Zetelakán született, és igazából a két világháború között végezte le a teológiát, felszentelték, Ferences szerzetes paf volt, és Kolozsváron vezette az ottani nyomdát, könyvkiadót, és bizony több folyóiratot is szerkesztett. És hát logikus, hogy 20-valamennyi könyvet írt, adott ki ő maga, és több száz nagyon fontos cikket is írt, és logikus, hogy a világháború végén, hát ugye ő mint provinciális, mint könyvkiadó, meg minden, hát nagyon sok fiatalra elmenekült, elment Budapestre. És amikor a fiatalok megkapták az Amerikába való kiutazást, Ferences szerzetesek létesítettek ott egy kusztódiát, annyian mentek el, akkor ő Márton Áronnal egyeztetett, és mind a ketten a népük mellett maradtak. Visszajött Erdélybe is. Hát ugye 46-ban, amikor volt az a nagy 30 nappal, amint visszaállt ugye a 38 előtti határok, Márton Áron tartott egy nagy búcsús misét, és Boros Fortunát vezette a körmenetet, tehát ő mind provinciális, 150 ezer ember előtt, és egyetlen olyan szó is, ami, hogy mondjam, akkor robbant volna, és polgárháborút robbanthatott volna ki. Olyan bölcsen és olyan okosan vezették a népünket, hogy na, tudjuk jól, hogy hál' Istennek itt vagyunk, és nem halt meg senki, és együtt vagyunk, és jogainkat lassan-lassan visszakapjuk, és de ellenben Márton Áront is elvitték börtönbe, és Boros Fortunát atyát is. És szegény Boros Fortunát atya nem volt ilyen szerencsés, ő vértanú halált halt, és be van indulva az ő boldogá avatása. És akkor az ő emlékházához szeretnénk elmenni, és ott szeretnénk együtt imádkozni jövő szerdán. Úgyhogy adja az Isten, aki teheti, akár Udvarhelyről, vagy a környékről, jöjjön ki, délután 4 órakor lesz a szentmise, és akkor utána találkozunk. Adná az Isten tényleg, hogy ne álljunk le. Én mindig azt mondom, hogy a gyerekek olyanok, mint a rántás. Ha az ember keveri, akkor nem ilg oda. Az ember is, hogyha leül és elengedi magát, akkor nem csak a pókháló fogja befogni őt, hanem hamar le is épül. A gyerekeknek ezt úgy magyaráztam el, hogy elmentünk a Retyezádba, van egy gyönyörű vízesés, és hát ugye a vízesésnél gyerekeknek megmutattam, hogy milyen friss a víz, megkóstoltuk, jaj, milyen finom minden. Zúgott le ott messzi, több száz méterről a hegyi kristálytiszta patak, és elmondtam, hogy ez azért ilyen friss, mert mozgásban van. Hogy ebből a vízből most hazavinnénk, és egy legtisztább, legszebb kristályvázába, pohárba beleraknánk, egy hét után ez a víz megposhatna. Miért? Mert nincs mozgás benne. És hogyha az én testemnek, hát 75-80% a víz, ha bennem, a testemben a víz poshat, ha nem mozgok, ha nem történnek események, akkor bennem is ez a víz megposhat. Igaz? És akkor ne csodálkozzak, hogy mindenféle betegség, mindenféle szomorúság elé jön az én testemből. Tehát nagyon fontos, hogy rendezvényekre járjunk, hogy szépen felöltözzünk, hogy részt vegyünk, hogy tapsoljunk, hogy meghallgassunk másokat, hogy mi is a magunk gondolatait megfogalmazzuk és elmondjuk. Hajrá! Szeretettel várom kedves testvéreket most pénteken délután 3 órától lent Tustádfürdőn, és ugyancsak délután 3 órakor lent Kovásztán, de én egész nap lenne vagyok, úgyhogy bárki bármikor jöhet, én szeretettel fogadom és várom őket. Nagy-nagy szeretettel várjuk jövő héten Zetelakán, ugye, szerdán délután 4 órától, és ugyancsak, hát a 1000 székely leány találkozót, és írjuk be a bakancs listába, és jöjjünk el, vegyük elő a székely ruhánkot, adjuk meg a módját, szép nyári időbe, sétáljunk ki, akár útközben meg is állhatunk minden, és örvendjünk. Vegyünk részt akár a táncba, vagy csak a kispadról nézzük a táncoló fiatalokat, és tapsoljunk neki. De adja az Isten, hogy tényleg teljen el a mi szívünk erővel, lendülettel, bátorsággal. dicsértessék a Jézus Krisztust.

Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Én viszont azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek. Se az égre, mert az az Isten trónja. Se a földre. A fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy feketévé tenni. Jézus alázatra tanít. Arra figyelmeztet, hogy sokkal kevesebb hatalmunk van a saját életünk fölött, mint hisszük. Ezért soha nem állíthatjuk magabiztossággal, hogy ez vagy az biztosan úgy alakul majd, ahogyan elképzeltük. Néhány embernek olyan könnyen kicsúszik a száján. Esküszöm, hogy meg fogom tenni. Vagy akár ez is. Az élő Istenre esküszöm. Mintha ezáltal szeretnék hitelesíteni, nyomatékosítani azt, amit megígértek, amit felvállaltak. De mi a biztosíték arra, hogy ez így is lesz? A világ nem körülöttünk forog. A dolgok sokszor nem úgy alakulnak, ahogy elterveztük. Igazából minden Istentől függ. A jövőnk is. A mi hatalmunk korlátozott. Sok minden fölött nem tudunk befolyást gyakorolni, bármennyire is akarnánk. Egyedül az Úr az, aki mindenre képes, aki számára nincs lehetetlen. Ezért figyelmeztet az ige, hogy nem helyes az, ha esküdözünk. Meg hát amúgy is. Aki megbízható, szava hihető ember, annak nem kell a mondandóját esküvel megpecsételnie. Elég lesz az adott szó, mert az élete, a jelleme hangosabban beszél a szavainál. Te megbízható vagy? Lehet rád számítani? Szoktál esküdözni? Jézus ma arra hív, hogy válj olyan emberré, akinek a szava önmagában is hiteles. Aki nem hangzatos ígéretekkel, esküdözéssel, hanem hűséges élettel tanúsítja azt, hogy Krisztushoz tartozik.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testülön.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva, minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Szívem első gondolata. Hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
2: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
1: Töltse el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál.
0: Szavaim szelítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagy meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
0: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindenél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
0: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
1: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálót az Úr szőlőjében.
0: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyáján szívünk királynőjének vallunk téged.
3: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Sietes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret. Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szava.
0: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger, az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújunk térdre, Urunk, alkotunk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg házanépe és kezének nyája.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévejgő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
0: A napfény újból felragyog, csendüljön hálai.

0: Nevedet, fölséges.
1: Már hajnalban hirdetni jóságodat, és éjszaka zengeni hűségedet.
0: Tűzhúrú lanton és hárfa zenével, citera mellett énekelve.
1: Mert örömmel töltenek el alkotásaid, kezed művei láttán örvendezem.
0: Mi nagyszerűek a te műveid, uram. Gondolataid mi mélységesek.
1: Az oktalan ember föl nem fogja, és nem érti meg őket az esztelen.
0: Sarjadhatnak a bűnösök akár a fű, és virágozhatnak a gonosztevők.
1: Sorsuk mégis örökös pusztulás. Te azonban, uram, fölséges vagy örökké.
0: Mert íme ellenségeid, uram, mert íme ellenségeid elvesznek, és elpusztulnak mind a gonosztevők.
1: Erőt adsz nekem, bikájéhoz hasonlót, és fölkentél szint tiszta olajjal.
0: Szemem ellenségeimre lenéz, s a rám törő gonoszok vesztéről hal a fülem.
1: Virul az igaz, akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa.
0: Az úrházában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágot.
1: Gyümölcsöt érlel öregkorában is, termékeny marad, szépen zöldelő.
0: Hirdeti, hogy igaz az Isten, ő a menedékem, nincs benne hamisság.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Már hajnalban hirdetjük jóságodat, Uram, és éjszaka zengjük hűségedet. Magasztaljátok Istenünket, hallgassátok egek szavamat, hallja meg a föld is szám igéit.
0: Tanításom esőként permetezzen, szavam úgy szálljon le, mint a harmat.
1: Mint mikor zápor hull a rétre, és a sarjadó füvet eső öntözi.
0: Az Úr nevét hívom segítségül, magasztaljátok Istenünket.
1: Mert tökéletes minden műve, és igazságos minden útja.
0: Hűséges és vedhetetlen az Isten, ő maga az igazság és egyenesség.
1: Védkeztek ellene, elromlottak, nem fiai már. Gonosz és elfajzott nemzedék ez.
0: Ezzel fizetsz most az Úrnak, te oktalan balga nép.
1: Vajon nem tulajdon Atyád ő neked, aki létrehívott, alkotott és fönntart?
0: Emlékezz csak a régi időkre. Vedd sorra az egész nem egyes nemzedékeket.
1: Kérdezd Atyádat, és ő megtanít, vagy őseidet, ők majd elmondják neked.
0: Amikor a mennyben lakó szétválasztotta a népeket, amikor külön választotta Ádám fiait,
1: és kijelölte a népek határait, Izraelt is fiainak száma szerint.
0: Az Úr osztály része lett az ő népe, Jákob az ő kimért öröksége.
1: A pusztában találta meg őt, a félelem helyén, a zord magányosság földjén.
0: Körülvette és tanítgatta, és mint a szemefényét úgy őrizte.
1: Mint fiókáit repülni tanító sasmadár, amely fölöttük lebeg.
0: Kitárta szárnyát, őt meg fölemeltem, és tulajdon vállain vitte.
1: Vezére az Úr volt egyedül, és idegen Isten nem volt vele.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Magasztaljátok Istenünket. Urunk, a te neved szélese világon, mi csodálatos. Uram, mi Urunk, a te neved szélese világon, mi csodálatos.
1: Az egeknél felségesebb a te dicsőséged.
0: Kisdedek és csecsemő kajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget és lázadót.
1: Szemlélem az eget, ujjaid műve az. A holdat és a csillagokat, te alkottad őket.
0: Ugyan mi az ember, hogy törődsz velem? Az emberfia, hogy gondod van rá?

0: kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad. Fölébe emelted kezed műveinek.
1: Mindent az ő lába alá vetettél. Minden juhot, barmot, a mezővadjait.
0: Az égmadarait s a tenger halait, amely a tenger ösvényeit járják.
1: Uram, mi urunk, a te neved szélese világon mi csodálatos.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk, a te neved szélese világon mi csodálatos.
0: Áldjátok üldözőiteket, áldjátok, s ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhíjászók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez.
1: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
0: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
1: Nyelvem naphosszat igazságodat emlegesse.
0: Amikor neked énekel.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
0: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
1: Szívem és testem áhítozik az élő Isten után. Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
0: Erőszabadító támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
1: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a próféták ajka által.
0: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
1: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
0: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
1: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből neki szolgálatot teljesítsünk.
0: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
1: Téged pedig gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
0: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerje minden bűnük.
1: Istenünk irgalmas szívétől, amelyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
0: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Szívem és testem áhítozik az élő Isten után. Ünnepeljük Krisztus jóságát és bölcsességét, mert ő halálra adta magát, hogy testvéreinkben, különösen a bajba jutottakban őt magát lássuk és szeressük. Kérjük álhatatosan.
0: Urunk, tégy minket tökéletessé a szeretetben.
1: Már reggel gondolunk feltámadásodra, és megváltásod jó téteményeit kívánjuk mindenkinek.
0: Urunk, tégy minket tökéletessé a szeretetben.
1: Add, Urunk, hogy a mai napon tanúságot tegyünk rólad, és általad az atyának tetsző szent áldozatot mutassunk be.
0: Urunk, tégy minket tökéletessé a szeretetben.
1: Segítségeddel mindenkiben ismerjük fel a te képmásodat, hogy bennük neked szolgáljunk.
0: Urunk, tégy minket tökéletessé a szeretetben.
1: Krisztus, te vagy az igazi szőlőtő, és mi a szőlővesszők, add, hogy benned maradjunk, bőséges gyümölcsöt teremjünk, és magasztaljuk Istenünket, atyánkat.
0: Urunk, tégy minket tökéletessé a szeretetben.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária szívében méltó hajlékot készítettél a Szentlélek számára. Add jóságosan, hogy a Szent Szűz közbenjárására dicsőséget templomává lehessünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen az örök életre.
0: Amen.

0: Ima a hivatásokért.
1: Urunk Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme, szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelkipásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívő szavad nélkül senki az oltár szolgái közé ne lépje. Add meg a papi és szerzetes hivatás kegyelmét, áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszent egyházadat építetted. Ott, hogy minden munkájukba egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Ott, hogy papjainkat, a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsa, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: Dicsitessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a mai reggelen a kolozsvári stúdióból, a mikrofonoknál.
1: Sebessén Imelda.
0: És Ferenc Emese köszönti önöket. Olyan furcsa, hogy csak ketten vagyunk. Úgy megszoktuk, hogy azért hárman-négyen szoktunk. Négyen, legtöbbször négyen lenni, sőt ötön is. Úgyhogy most így csak kettecskének kicsit fura a világ. Hogy vagy Imelda ma reggel? Amúgy igen. Ilyen ballagások előtt, meg minden előtt.
1: Hát igen, úgy szerintem most már minden napomnak kicsit ez a hangulata, vagy a hogy vagy kérdésre a válasza, hogy ilyen ballagós hangulatban ma is lesz egy közös mesterés ballagásunk, és jövő héten is lesz a karról a ballagás, úgyhogy most már tényleg nagyon ünnepi hangulat van minden héten. De egyébként jól vagyok, hogy úgy azt érzem, hogy most már csak rúgatom a lábam, és ez olyan jó, hogy kicsit most innen nézem Kolozsvárt, hogy nekem már nincsenek vizsgáim.
0: Hogy lógatod a lábat.
1: És igen. És hogy nem feltétlen kell siessek, nem feltétlen. Illetve, hogy van dolgom, és dolgozom tovább is, és még a dolgozatom is kíván maga után egy kis finomítani valót, de olyan jó. És ma reggel is úgy keltem fel, hogy nagyon-nagyon szeretném kihasználni még ezt az utolsó pár hetet, amíg itt vagyok.
0: Nagyon érdekes így most visszagondolva, hogy szerintem amikor így az ember végez, vagy itt tényleg főleg a mesteri végén, mert mondjuk az alapképzés végén még gondolom azért legtöbben visszajönnek, de egy mesteri végén, amikor az ember végez, akkor nem tudom, bennem volt egy ilyen, vagy sok adag ürességérzés, vagy ilyen hiányérzet, hogy most vége, de innen tovább mi lesz? Vagy hogy úgy a napi mozgékonyság elmarad, meg úgy Kolozsvárnak a mindenféléje. Most nyilván én itt maradtam más helyzet, de még úgy is olyan rossz volt. Na, szép kellett volna legyen, de valahogy olyan furcsa érzést adott.
1: Bennem az fogalmazódott meg, pont a napokban mondtam el valakinek, hogy alapképzés végén még éreztem azt, hogy hát most... Még amikor nem tudtam, hogy visszajövök-e mesterizni, vagy sem, hogy úgy még lüktet a szívem, vagy úgy még nagyon sokat fogok sírni, hogyha nem jövök vissza. Biztos ezután is sokat fogok sírni, vagy amikor így eszembe jutnak az itteni emberek és élmények, helyek, otthonok. Viszont most már úgy van egy ilyen teljességérzésem, hogy most már úgy olyan kerek volt ez az egész öt év mégis, hogy nagyon-nagyon szép volt így minden estől, de most már úgy azt értem, hogy olyan nyugodtsággal fogok innen elmenni, és remélem majd valamilyen gyakorisággal visszajönni.
0: Hát reméljük. Minimum minden szobad reggelre. Ma reggelre egy Terézanya gondolatot hoztunk, mely így szól. Maga Isten sem tudna semmit tenni azért az emberért, aki nem hagy helyet az ő számára. Az embernek teljesen ki kell üresíteni magát, hogy Isten beengedje, és Isten azt tehesse, amit akar. Na, Imelda? Hogy állsz a kiüresítéssel? Most így főleg ballagóként meg a végén az egyetemi életnek.
1: Hát... Nagyon szépen megfogalmazta Teréz anya, és így látom azt, hogy mire gondol, mire gondolhatott. És azon gondolkodom, hogy mennyire értek vele egyet. Mert tény, hogy a kegyelem akkor tud leginkább működni az én életemben legalábbis, amikor én is arra felé fordulok, a jó Isten felé. De látom azt is, hogy amikor én kevésbé vagyok rá hajlamos, akkor a Jóisten egyébként is ezerszer annyit lép felém, mint én, de olyankor talán még inkább, még többet. Hogy talán nem is rajtam múlik az, hogy kiüresítsem teljesen önmagam, bár amire törekszem, de ilyenkor is érzem azt, hogy igen, ő törekszik, és ő igyekszik elérni engem. És így, ahogy gondolkodom, jutnak eszembe ilyen megtérés történetek akár, ahol az emberek nem feltétlen tettek érte valamit, csak ilyen egyik percről másikra, illetve a Szentírásban is ilyen megtérés történetek vannak, hogy Szent Pál apostol esetében is, hogy egyszer csak a Jóisten belép az ember életébe. Szerintem mindig, hogyha nem is ilyen radikálisan, de belép az ember életébe, és akkor tud gyümölcsöző lenni, hogyha az ember tényleg erre reagál is.
0: Hát igen, mert ugye, és ezt pont Teréz anya mondta, aki amúgy tudjuk, akiről tudjuk, hogy hány éven keresztül lelki szárazságban élt, és nem érezte a Jóistennek a jelenlétét, és hogy még hányan vannak ilyenek. Hogy néha belegondolok, hogy tényleg ez a kiüresítés, vagy hogy teljesen átadni magunkat. Hát a jó pillanatokban könnyű, csak amikor meg ott vannak a nehezebb, ezek a pont lelki szárazságok, akkor meg iszonyat nehéz kiüresíteni az életünket, meg úgy élni, hogy ősz teljesen az övé legyen. Nem tudom, valamelyik nap merengtem el ezen, hogy fú, ez olyan nehezen megy, főleg így mostanában, vagy hogy pörög az élet, meg mindennapok kihívásai előtt. Úgy néha azon veszem magamat, hogy még a napi imám is elmaradt, hogy nem olvastam a napi szentírási részt, hogy így nem tudom, hogy így csak vagyok. És akkor így ilyenkor arra gondolok, vannak ilyen hosszabb periódusaim, hogy mások is voltak így, és lett valami belőlük. Néha így elmerengek azon, hogy vajon én hogy maradok, vagy hogy leszek ezzel a helyzettel, vagy ebben így.
1: Nagyon vagány egyébként, hogy vannak szentek, akiktől maradtak fenn iratok, naplók, és olyan jó ezekben olvasni, hogy ha kicsit más nyelvezetben, vagy régiesebb nyelvezetben, de olyan szépen leírják ezeket, amin ők is keresztül mentek, és annyira jó kapcsolódni, hogy igen, ezekből is hogyan tértek vissza Jóistenhez. Szent Ágoston jutott eszembe, vagy Szent Faustina nővér, és ilyenkor így mindig rádöbbenek, hogy nem egyedül én küzdök ezzel, és nem csak most sok embertársam küzd valamivel, hanem már évszázadok óta az ember mindig küzd valamivel. De olyan szép, hogy ezt így felismerhetjük, hogy igen, mindenki küzd valamivel, de mindenkinek a szenvedés, vagy a küzdelem közepette is valahogy másképp, de visszatérhet a Jóistenhez. Szerintem így ez a gondolat nagyon bátorító, hogy szenvedésben, gyászban, betegségben nem olyan könnyű ezeket felismerni, hogy igen, ebben is itt van a Jóisten, és tényleg azt látom, hogy könnyebb felismerni a mosolyokban, vagy az örömben, a jókedvben, de szokták mondani azt is, hogyha az ember valamikor megismeri a Jóistent, akkor az a szenvedés, és ez nem a legjobb találkozás, hogy úgy gondolom, hogy nem feltétlen kell megvárni a szenvedést, hogy találkozunk a Jóistennel, de ez a mondás nem hiába alakult ki. Így bátorító számomra, hogy Jóisten azért mindig, de mindig itt van.
0: Igen, szerintem a szenvedéssel egy kicsit így vagyunk, hogy ott a szenvedésben valóban egyedül maradunk. Tehát hiába vannak körülöttünk emberek, akik támogatnak, vagy akik próbálnak támogatni, vagy segíteni, vagy felemelni abból az állapotból, de hogy ott, abban a pillanatban az ember önmagára marad. És szerintem tudatosan, vagy nem tudatosan, de valahol ott van benne, hogy ebben az egyedülétben azért kell valaki, akibe bele tud kapaszkodni. Ugye sokan halálközel élmények során, vagy amikor haldokolnak, mesélik el, hogy addig nem ismerték az Istent, vagy nem foglalkoztak a hittel, és ott abban a pillanatban, amikor már semmi kapaszkodójuk nem maradt, akkor értették meg, hogy ez igazán mit jelent. Vagy börtönökben milyen sokan számolnak be arról, hogy ott a zárkába egyedül, négy fal között, éveken keresztül találtak rá az Istenre, és hogy ezek olyan szép példák szerintem, úgy arra vonatkoztatva is, hogy soha nincs késő arra, hogy akár ebben a kiüresedésben, vagy akár másban valahogy rátaláljunk. Vagy visszataláljunk.
1: Bocsi. Ez szerintem itt jön képbe a kiüresedés, mert egy szenvedésben, egy betegségben üresedünk ki az egészségből, a jólétből, abból, ami sokszor elszakít a Jóistentől. Tehát, hogy egyszerre látom azt, hogy a jólétben könnyebb Istennel is jóban lenni, de látom, hogy ez tud akadálya is lenni annak, hogy leüljünk és hálát adjunk neki a mindennapi apróságokért, hogy egészségesek vagyunk, hogy van mit enni, hogy vannak szeretteink, és hogy hálás szívvel tekinteni a mindennapjainkra. Úgyhogy a kiüresedés, ez valamilyen szinten, sőt, minden szinten szerintem a Jóistenhez vezet, hogy amikor csak tisztán ő marad, akkor tudunk leginkább kapcsolódni hozzá.
0: Jó, és mi van akkor, amikor nem ő marad tisztán?
1: Mármint, hogy
0: úgy abból a szempontból, hogy amikor nem csak ő marad az életünkben, vagy nem csak ő lesz a középpontja az életünknek, hanem úgy, ahogy mondtad, siker, napi teendők, nem tudom mi, kávé, most itt látom a kávémat, meg hasonló dolgok, amik így az életünk részévé váltak, de hogy nem az kellene a középpontja legyen. És akkor így ezek elvonják a figyelmünket, mondjuk nem teljes mértékben, de elvonják azért valamelyest az Istentől, és akkor ezekben a helyzetekben hogy lehet, hogy csak ő legyen a középpont? Mert azért azt radikálisnak tartom, hogy az ember mindenről lemondjon, ami jó. Például a kávéról. Nyilván a kávéról el lehet mondani, most ez egy példa, de hogy tényleg egy csomó minden van az életünkben, ami csak így van. Uh-huh. De sokszor bele sem gondolunk, hogy miért van. Uh-huh. Most a kávét is miért isszuk? Mert jó az íze, mert jól esik, mert hogy az milyen vagány, mert nem tudom mi. De felébreszt, amúgy nem. Meg hasonlók. De hogy tényleg miért? Hogy szerintem ilyen tudatosak nem tudunk olyan gyakran lenni, vagy nem vagyunk, hogy ezt így átgondoljuk. Hogy miért takarítunk? Azért, hogy legyen tisztaság. És? Mi van, nem takarítunk? De csomó minden van az életünkben, amit csinálunk rutinszerűen, de mintha csak sodródnánk a rutinnal.
1: De ezek a rutinok azért kellenek az életünkben. Vagy hogy zajlik az élet, és valahol azt látom, hogy nem ezek adják attól a mindennapjainknak a vezérfonalát. Illetve, hogy most arra gondolok, hogy tényleg a kávé van, értem, vagy én a kávéért, de itt a kávét be lehetne helyettesíteni bármivel, hogy mint amit mondtam, hogy tényleg kicsit akadályozhat bennünket az, hogy így a jólétben megtaláljuk Istent, vagy hogy egyedül Isten maradjon. De amikor hálás szívvel tudunk tekinteni mindenre, vagy így ezt a mindennapi hálát gyakorolni, akkor szerintem meg nem csak a hálát, hanem nyilván az Istennek az útját járni, akkor szerintem így kirajzolódnak ezek a mi életünkbe is, hogy mi vagyunk értük, hogy ők vannak értem, vagy hogy, uh-huh. hogy ezek által is Istennel élek, vagy sem.
0: Nem tudom, most azon gondolkozok, de ez most más téma. Nem más téma, csak hogy ettől a gondolattal el fogok most vonatkoztatni, de hogy most azon gondolkoztam, hogy mostanában, manapság, meg amúgy így a közösségi felületeinken is, így folyamatosan azt látjuk, akár képekben, akár gondolatokban, hogy emberek tucatjai fordulnak el az egyháztól, a vallástól, ürülnek a templomok, hogy koncerteken többen vannak nyilván, mint egy szentmisé, meg hasonló, és hogy ezek mentén egy picit most azon gondolkozom, hogy vajon ez valahol a kiüresedés hiányának az oka, vagy valami teljesen másba keresendő, vagy effektív annyira sodorja az embereket a világnak a zaja, meg mindenféle töblete, hogy így ezek háttérbe vonulnak, vagy mi, egy csomó minden oka van nyilván, most ezeket nem kell sorolni, de hogy egy kicsit így ennél a témánál maradva, így én ezen merengtem most, hogy vajon ez hozzájárulhat ehhez?
1: Hmm. Szerintem teljes mértékben igen. Úgyhogy az ember egy kereső lény, és a világ nagyon sok mindent kínál, amiben kereshetjük azt az űrt, amit be akarunk tölteni. És próbálkozunk, tehát sok mindenben próbálkozunk, így azt látom. De még hogyha a Jóisten felé is törekszünk, akkor is mi is érezzük, hogy sokszor eltolódik a hangsúly róla. Vagy így a mindennapi teendőinkben inkább el tudunk veszni. Tényleg nagyon sok oka lehet, vagy ez ilyen megfejtetetlen számomra is, hogy egy mindennapokban miért döntenek az emberek egy koncert mellett, mint egy napi szentmise mellett helyett. Igen. De hát ezt most nem tudom megválaszolni.
0: Nem, ezt csak így feldobtam gondolkozásképpen, meg tényleg emiatt, hogy vajon hol van elcsúszó a dolog, vagy mi az, ami így elvitt bennünket a lényegtől, vagy hogy vissza fogunk-e térni a lényeghez. Mert én egy kicsit úgy gondolom, hogy az emberek nem is Istentől vagy a hitüktől térnek el, hanem magától a vallástól. Mert hogy ez nem csak így a katolikus egyházban van jelen, hogy most mondjuk a katolikusok kevesebbet járnak misére, meg hasonló, vagy hogy kevesebbet vesznek részt szentmisén, hanem ugye ez minden felekezetnél érzékelhető, meg mondják is, hogy ürülnek a templomok, eltűntek az emberek, hol vannak, merre vannak, nem tudunk róluk, miért tűntek el, mi az, ami ennyire fáj, hogy nem térnek vissza hozzá, és hogy tényleg így egy kicsit szerintem, vagy legalábbis úgy látom, hogy így az embernek a személyes hite, vagy az Istenbe vetett bizalma, az lehet, hogy erősödik, csak inkább ezektől a rituáloktól, hagyományoktól, törvényektől, tudom is én mitől, valahogy elmennek, vagy távolságot tartanak az emberek. És most nyilván általánosítás az emberek, mert hogy mindenki nem, tehát ezt nem lehet most ráírni az összes emberre, de hogy ezt a tendenciát látjuk ma.
1: Igen, így azt látom, hogy az ember alapvetően egy egyszerű utat választ nagyon sok esetben. És hogyha pont így ez foglalkoztatott a napunkban is, hogy a mai korban mi az, amire fognak emlékezni 100-200 év múlva. Tehát most ilyen nagyon klasszikus zeneműveket tudnánk megnevezni, nagyon szép festményeket és alkotókat. De mi az, amit ma alkotunk, és erre fognak emlékezni évszázadok múlva. És akár így a művészet terén sincs szerintem, illetve vannak kiemelkedő alkotók, csak azért mégis 18-19. Századból akár, hogyha nem is megyünk olyan messzire, vannak olyan alkotások, amik így örök érvények lesznek, vagy mindenkinek ott vannak a fejében és a tudásában. És így azt látom, hogy a mai alkotásod így a hitben is így az egyszerűséget keresik, vagy így a minél könnyebb utat, minél egyszerűbben, és hogy már az emberek nem raknak annyi munkát bele, vagy szívesebben kérik a mesterséges intelligencia segítségét is több mindenhez, akár hogy leüljenek egy pár órára, hogy dolgozzanak valami.
0: Például plakátot szerkesztenek 3 perc alatt. Nagyon fel vagyok mérgelődve erre. Tényleg úgy belegondolok, hogy napokat szerkesztünk egy plakátot, hogy az szép legyen, jó legyen, vagány legyen. És hogy mostában meg azt látom, hogy mindenki, egyházközségek azzal szerkesztik a búcsús plakátjaikat. És mindegyik ugyanaz, mert úgy néz ki, csak épp a szöveg meg a dátum változik rajta. De hogy annyira mesterkélt az egész, hogy kicsit bennem ez van, hogy de annak a jó munkának tényleg gyümölcse van. Most az, hogy a mesterséges intelligenciával összerakunk 3 percet egy plakátot, annak mi a gyümölcse? Jó, találtunk, kaptunk egy csomó időt, de akkor azt az időt mire használjuk, amit mondjuk megsporoltunk 3 nap munkával. De hogy mégis olyan, nem tudom, én már most egy kicsit kivagyok.
1: Sajnálom a hídben is ezt látom, hogy igen, leüljünk, időt szakítsunk is, olvassuk az Ószövetséget és azokat a részeket, amiket nem értünk, de hogy az a mi hitünknek az alapja, ott a Szentírásban, és a Szentírásban egy betű sincs fölöslegesen leírva, de hogy időt szakítani erre, hogy valami engem is meghasson, az úgy, én nagyon ritkán látom, hogy az emberek erre időt szakítanak, és katekézisre járnak, és pont valamelyik nap hallgattam egy prédikációban, hogy mondta a pap, hogy hogy ő is ezen töprenk, hogy miért van az, hogy valaki eljön szent misére, és utána kimegy a világba, és így látod rajta, hogy virul a lelke, és valaki pedig eljön, és nem tudom, hogy egy szót fel tud elidézni a prédikációból akár, vagy az evangéliumi részből. És mondta, hogy így a szent misének a hatásán gondolkozik. És én is gondolkozom ezen, hogy így nagyon tudtam kapcsolódni ezzel a gondolatmenethez, hogy mi az, amire az embereknek hatás gyakorol az emberek életére.
0: És mi az, amire az embernek ma a legnagyobb szüksége van bennem? Ez is kérdés. Mert annyi mindent keresgélünk, meg annyi fele járunk, kelünk, csomó felekezetet kipróbálunk, közösségeket, folyamatosan keresünk valamit, valakit. De mi az, amire igazán szükségünk van? Mit keresünk ezekbe a keresésekbe? Hmm. Önmagunkat, az Istent, egy kapaszkodót, választ a kérdéseinkre. Mit?
1: Az élet értelmét.
0: Igen, Viktor Frankl-t olvastuk ugye múltkor, vagy olvassuk egy műsorban amúgy, és kicsit eljutott most eszembe, hogy tényleg a koncentrációs táborban is, amikor mindent elveszítesz, csak egyedül maradt a szenvedésével, a nehézségében akkor, hogy tudta túlélni. És néha rácsodálkozok tényleg, hogy tudta túlélni. Vagy azt, hogy akár a régi korokban, a nagyanyáink idejében, milyen erős volt az embereknek a hite? Tehát, hogy elképesztő. Nem azért jártak templomba, hogy mutassák magukat, nem azért járultak szent áldozáshoz, hogy nézze végig a templom, hogy hogy van felültözve, hanem volt bennük egy annyira erős, kapaszkodó hit, ami egyszerűen minden nehézségen átvitte őket, háborúkon, kommunizmuson, mindenen, ami elképzelhető. És úgy ezen is merengek néha-néha, hogy tényleg most mai világban, most is háborúdul sok helyen, de tényleg ez kell ahhoz, hogy visszataláljunk a gyökerekhez?
1: Hmm. Igen, ez így. Engem is el szokott gondolkodtatni, hogy látom, hogy ma is mennyi küzdelem van, de valahol ezeknek a háborúknak, járványoknak valahogy olyan sokkal nagyobb a hatása az én fejemben is, és én nem éltem még olyat szerintem, ami olyan drasztikus lett volna, vagy hogy persze például a Covid időszak is egy járvány időszak volt, de hogy
0: más volt, mert hogy
1: más, igen.
0: Valahogy mi már, vagy az a kor, vagy az a helyzet, az azért volt, más volt a képen, mert hogy tudtuk tartani egymással a kapcsolatot interneten, telefonon keresztül. De a régi korokban, az időseink idejében, amikor telefon sem volt, szerintem itt van valahol a kulcsolásról.
1: Igen, meg hogy így a levelezések által is.
0: Igen.
1: Hogy tényleg, amíg elmegy a levél, amíg választ ír, amíg visszajön-e, valaki elment katonaságba, igen, akkor várakozni igen. Rá. Így el sem tudom képzelni, de abszett. Annyit szoktam ezen merengeni, hogy és ezek engem nagyon hálára indítanak, hogy minden nap beszélhetek a szeretteimmel, minden nap találkozhatok a barátaimmal, minden nap megölelhetem azt, aki mellettem van. És hogy nem éltem ilyeneket, hogy elszakítsanak, nem éltem ilyeneket, hogy a hitemért megkurcoljanak a Kolozsvár központjában vasárnap 8 szentmisére mehetek el, szóval hogy elképesztő, hogy mit élhetünk most. Hm. Úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy legyünk együtt hálásak.
0: Hát igen, meg tényleg jó szerintem néha így tudatosítani is azt, hogy ma miben élünk, és régen miben éltek. Ma mi a középpont, és régen mi volt a középpont. Most olyan jó látni tényleg Kolozsvár központjában egy úrnapi körmenetet például, hogy a bámészkodó emberek nézik, hogy ezek megkettyentek, vagy mit csinálnak. És hogy miért? De hogy hitvallás, tényleg ez is, hogy de hogy én ebben hiszek, hogy nekem ez az életem középpontja. És ezt megélni itt tényleg egy olyan városban, ahol hát zöme azt se tudja, hogy milyen világrész létezett. Tehát, hogy tényleg... De, hogy ezek olyan szép tanúságtételek, hogy tényleg milyen jó lenne, hogyha egyre többen lennénk, és nyilván nem csak ilyen körmeneteken, meg nagyobb ünnepeken, hanem hogy ugyanúgy, hogy ezt így látni. Szerintem kell egy radikális változás ahhoz, hogy az ember visszatérjen az eredeti rendeltetéséhez. Na de kedves hallgatók, úgy látom, hogy lassan lejár a műsoridőnk, úgyhogy le is fogjuk zárni a ma reggeli napindítónkat egy rövid műsorismertetővel. Hamarosan a Szent József, Nagyváradi Szent József templomból közvetítünk szentmisét, majd ima szándékaikat fogadom. 9 óra 15 perctől az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk, illetve a Jézus szíve litániáját végezzük. 10 órától iránytű című műsorral várja önöket Pál Feri atya, majd a dalfakasztót hallhatják, ezt követi a Napra forgó című műsorunk, majd délben Úrangyalát imádkozunk, illetve napközi imaórát. Fél egykor asztalt terítünk Dávid Gyöngyivel, majd egy órakor szeretetlánk rózsafűzért imádkozunk, a békéért is imádkozunk, melyet zenés köszöntő követ, illetve annak végén egy újabb műsor ismertető. Ma este 6 órától a Csíksomlyói Kegytemplomból közvetítünk szentmisét. Holnap vasárnap délelőtt 11 órától Szatmár Németiből a Jézus szíve búcsút fogjuk közvetíteni, majd este 6 órakor szintén a Csíksomlyói Kegytemplomból közvetítünk szentmisét. Köszönjük a kedves hallgatók jelenlétét, remélem jól ébredtek ma reggel. Itt kettecskén szerintem az élet nagy kérdéseit fél óra alatt megbeszéltük. Aztán, hogy milyen következtetéseket vonunk le belőle, hát az már egy másik kérdés, de reméljük, hogy értelmes volt ez a reggeli együttlét is. Akik ma önökkel voltak?
1: Sebestyén Imelda.
0: És Ferenc Emese. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon, innen és túl. Szentmisét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutat Karácson Tibor atya rádió műsorigazgatója, a kántori szolgálatot ellátja Puélyoszív. Tartsanak velünk, hogy imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Ma Pádolyi Szent Antal, áldozópap és egyháztanító emléknapja van, ugyanakkor a Szűzanya emléknapja is. Kérjük közbenjárásukat életünkre, családjainkra, barátainkra. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim,
1: hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: könyörögjünk.
1: Mindenható örök Isten, te néped számára Szent Antalt kiváló ige hirdetővé, és gondjaiban hathatós közben járóvá tetted. Add, hogy segítségével mi is a Krisztus élet útján járjunk, és minden nehézségben érezzük támogatásodat. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
3: Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. A próféta így beszélt. Az Úr lelke nyugszik rajta, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsa a megtört szívőeket, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, és Istenünk bosszújának napját, hogy megvigasztalja mind a gyászolókat, és koszorút adjak Sion gyászolóinak a hamu helyében, örömnek olaját a gyászruha helyett, a szomjúság lelke helyett, meg ünnepi öröméneket. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.
4: Hadd énekeljem örökké Urunknak irgalmas jóságát.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek,

0: Ba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek, elérkezett hozzátok az Isten országa. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Mai evangéliumban Jézus 72 tanítvány küld maga előtt a városokba és falvakba. Tehát nem csak 12 apostolt, hanem egyszerű tanítványokat is. És ez egy fontos üzenet. Az evangélium hirdetése nem csupán a papok, püspökök, szerzetesek feladata, hanem minden megkeresztelt ember küldetése. És Jézus itt ezzel három dolgot hangsúlyoz, hogy imádkozzatok munkásokért, menjetek bizalommal, vigyetek békét és gyógyulást. Jézus körülnéz és látja az emberek lelki éhségét, és ez ma sincs másként, sok embernek van munkája, van pénze, van autója, van mindene, de nincs reménye, nincs békéje, nincs hite. Egy plébános, idős plébános mesélte, hogy egyszer kórházban meglátogatott egy sikeres üzletembert, és a gazdag üzletember könnyek között ezt mondta, hogy atyám, egész életemben pénzt kerestem. Most mindenem megvan, csak azt nem tudom, hová megyek, ha meghalok. És ekkor értette meg a pap, hogy a legnagyobb szegénység nem az anyagi szegénység, hanem Istennek a hiánya. És Jézus ma is látja ezt a lelki aratást. Azért mondja, hogy kérjétek az aratás urát. És érdekes, hogy Jézus nem azzal kezdi, hogy menjetek, hanem azzal kezdi, hogy kérjétek az aratás urát. Tehát minden küldetés, minden misszió imádsággal kezdődik. Sokszor panaszkodunk, kevés a pap, kevés a hitoktató, kevés az elkötelezett keresztény, de imádkozunk-e értük egyáltalán? Liziói kis Szent Teréz soha nem járt missziós területen, mégis a legnagyobb missziós lett. Kármelita kolostorban élt, bezárkozva egész életében, mégis a misszióknak a védőszentje lett. Miért? Mert naponta imádkozott. Megértette, hogy az imádság néha többet ér, mint bármi más. Lehet, hogy valaki nem tud prédikálni, de lehet, hogy jól tud imádkozni. És ezzel vesz ő részt Isten országának az építésében. Azt mondja Jézus, hogy úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Tehát Jézus nem ígér könnyű útat. Többször mondjuk, hogy a kereszténység gyakran kisebbségben van, a munkahelyen, iskolában, lehet még sokszor a családjában is. De a báránynak az ereje, az nem az agresszivitás, hanem a szelídség. Kalkuttai Szent Teréz mondta, nem arra hívott Isten, hogy sikeres legyek, hanem arra, hogy hűséges maradjak. Ő nem a hatalommal győzött Jézus, hanem szeretettel. És ez a báránynak az ereje. Jézus azt mondja továbbá, hogy ha tovább mentek, először ezt mondjátok, hogy békessége háznak. Tehát a keresztény ember első ajándéka nem a vita, nem az ítélkezés, hanem a béke. Biztos hallottátok már ezt a történetet, két szomszéd évekig haragban volt egymással. Az egyikük ugye megtért, rendszeresen templomba kezdett járni, és karácsony előtt átvitt egy kalácsot a szomszédnak. És a szomszéd megdöbbenve kérdezte, miért hoztad ezt? Azért, mert ezen a kalácson keresztül én a békét szeretném neked elhozni. Másik könnyekre fakadt, átölelte a szomszédot, és a béke azonnal véget, a harag, több tíz éves haragnak azonnal véget ért aznap. Tehát, kedves testvérek, a béke sokszor egyetlen jó szóval kezdődik. Tovább megyünk, Jézus azt mondja, tehát nem csak beszélni küldi a tanítványokat, hanem segíteni is. A keresztény hit, tudjuk, hogy mindig tettekben mutatkozik meg. Meglátogatni a betegeket, vigasztalni a gyászolók.

0: segíteni a szegényeket, meghallgatni a magányost. Egy kisfiú édesanyja hosszú ideig kórházban feküdt, a szomszédasszony minden nap vitt nekik egy tál meleg ételt. És évekkel később a fiú így emlékezett, hogy akkor értettem meg, hogy ezen a nőn keresztül Isten mennyire szeret engem. Jézus ma is küld bennünket. Nem biztos, hogy távoli országokban, nem kell elmenni Afrikába missziózni. Itthon a családban meg lehet kezdeni. A családunkban, a munkahelyünkön, a szomszédunkban. A kérdés nem az, hogy képesek vagyunk-e nagy dolgokra, hanem az, hogy hajlandó vagyok-e én békét vinni, imádkozni és szeretni. Az evangéliumot minden nap hirdest, és ha szükséges, használj szavakat is, mondotta egy pap. Tehát legyen életünk olyan, hogy rajtunk keresztül mások is felismerjék, hogy elközelget hozzátok az Isten országa. Amen. Kérjük testvéreim a mindenható Istent, minden világosság atyát, hogy teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit.
1: Adj, Urunk, egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy a világ egyre jobban megismerje Szent Fiad evangéliumát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy megszűnjék az írás tudatlanság a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Támasz hívő szakembereket, az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Ne engedd, hogy világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol, gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekik szent lelked segítségét, hogy életükkel tanúskodjanak a te igazságodról, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen. Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket Páduai Szent Antal ünnepén oltárodra helyeztünk. Add, hogy ez a titokzatos áldozat eszközölje ki számunkra megbocsátó irgalmadat, amint őt a te dicsőségedbe elvezette, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük fő szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Antal ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szented meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent ikka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk feltámadásodat.
0: Na még el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élet mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk.

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szív lelkem.
2: Thank you.

0: Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, ez a mennyei vendégség töltsön el kegyelmed erejével mindnyájunkat, akik Szent Antal ünnepét megüljük, add, hogy a hit ajándékát épségben megőrizzük, és mindig az üdvösség fényes ösvényé haladjunk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus kegyelmez nekünk!
4: Krisztus kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
4: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
4: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
4: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Lélek Úristen!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság Egy Isten!
4: Irgalmazz nekünk!
3: Szentséges Szűz Mária!
4: Könyörögj érettünk!
3: Istennek Szent Anyja!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szüzeknek Szent Szüze!
4: Könyörögj érettünk!
3: Páduai Szent Antal!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal Isten hőszolgája!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal szerzeted ékessége!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal az egyház oszlopa!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal Isten szíve szerinti férfiú!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal a sértetlen tisztaság liliuma!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal a szegénység kedvelője!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal az alázatosság mintaképe!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal az engedelmesség hőse!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal a türelem tükre!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal az életszentség csillaga!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal apostoli hit hirdető!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal a szomorúak vigasztalója!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal a bűn buzgó írtója!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal a gonosz lélek félelme!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal a jövendők látója!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal a holtak föltámasztója!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal a szükségben szenvedők segítője!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal a foglyok kiváltója!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal az elveszett dolgok megtalálója!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal, te hatalmas szószóló!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal, te nagy csodatevő!
4: Könyörögj érettünk!
3: Szent Antal, szerető pártfogónk!
4: Könyörögj érettünk!
3: Légy irgalmas!
5: Uram, kegyelmezz nekünk!
3: Légy irgalmas!
4: Uram, hallgass meg minket!
3: Minden gonosztól!
4: Ments meg, Uram, minket!
3: Minden bűntől!
4: Ments meg, Uram, minket!
3: Az örök haláltól!
4: Ments meg, Uram, minket!
3: Szent Antal érdemeiért!
4: Ments meg, Uram, minket!
3: Szent Antal hősies erényeiért!
4: Ments meg, Uram, minket!
3: Szent Antal szeráfi szeretetéért!
4: Ments meg, Uram, minket!
3: Szent Antal buzgóságáért!
4: Ments meg, Uram, minket!
3: Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért!
4: Ments meg, Uram, minket!
3: Szent Antal dicső haláláért!
4: Ments meg, Uram, minket!
3: Szent Antal csodatetteiért!
4: Ments meg, Uram, minket!
3: A végítélet napján!
4: Ments meg, Uram, minket!
3: Mi bűnösök!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy minket igaz bűnbánatra indíts!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy szeretetet tüzét bennünk felgyulasszad!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy minket Szent Antal igaz tisztelőjévé tegyél!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy Szent Antal közben járására minden gonosztól megoltalmaz minket!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy minden szükségemben megsegíts minket!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy halálunkban megvédj minket!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy országodba fölvegyél minket!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy Szent Antal minden kegyeltjének jóságosan irgalmazz!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Hogy minket meghallgass!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Istennek fia!
4: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk, Szent Antal.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szelíd és kegyes Jézus, te páduai Szent Antalt a folytonos csodák ragyogó fényével árasztottad el. Add kegyelmesen, hogy amit tőled bizalommal kérünk, az ő érdemei által meg is nyerhessük. Aki élsz és uralkodol mindörökön örökké.
1: Amen.
0: Csodákat, kik látni vágytok, ó, jöjjetek Szent Antalhoz. Fekélyt, gyomort, vétket, halált, sátánt elűz gyógyulást hoz. Szent Antalnak imájára tenger, enged, bilincs törik, az elveszett tagot vagyont ifjú és ag visszanyerik. Veszély tűnik, szükség múlik, Páduában ezt hirdetik. Ezt beszélik, kik érezték Szent Antalnak jó tetteit. Szent Antalnak imájára tenger, enged, bilincs törik, az elveszett tagot vagyont ifjú és ag visszanyerik. Dicsőséget zengünk neked, Atya, Fiú és Szentlélek, Szent Háromság egy Istennek áldás legyen és dicséret. Szent Antalnak imájára tenger, enged, bilincs törik, az elveszett tagont, vagy, tagot vagyont ifjú és ag visszanyerik. Az Úr legyen veletek!
4: És a
0: lelkedet! Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
4: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, éljünk békében.
4: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Karácsony Tibor atya rádió műsorigazgatója, a kántori szolgálat pedig ellátta Kúja Jószív. Köszönjük, hogy egész héten velünk tartottak és együtt imádkozhattunk. Kívánok önök Istentől megáldott szép napot, vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámon. Felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy a mai örvendetes rózsafűzért önökkel együtt fogjuk imádkozni, tehát hogyha szeretnének majd egy tizedet elmondani, akkor az ima szándék fogadás után lehet telefonálni. Ajánljuk fel mai imánkat a békéért, betegekért, idősekért, mindazokért, akik egyedül vannak, magányosak. Imádkozzunk azokért, akik eltávolodtak az egyháztól, és imádkozzunk minden kedves hallgató egyéni szándékára. Felajánlom az egész heti rózsafűzért, imát és szentmisét egy műtött újszülött babáért és az érte aggódó szüleiért, így szól egy üzenetünk.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki.
1: Ezt a rózsafüzét az egész halottainak felajánlom, és még a férjemnek, és magamnak is, maguknak is, a papoknak, és háború megszűnese, és a pápákét is. Dicsértes, imádkozunk együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában.

0: Halló, halló!
1: Dicsőítsék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenekem!
1: Szeretette és tisztelettel köszöntöm drága műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafüzét felajánlom. Hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért, családom minden egyes tagjáé, Mária Rádió nagy családjáé. Szeretet, egészség, békesség legyen minden kicsitében, a világ békéjét, lelki testvéreimért, gonosz távozásáért, hitünk erősödéséért, és minden Mária Rádió hallgató egyéni szándékára, valamint hallottaim lelki üdvéért. Isten áldását kérve mindenki életére, családjára. Áldott szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse a lehetőséget.
0: Mindörökké, amen, köszönjük. Mi is, hogy hívott bennünket.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme.
1: Ezt a Szent Rózsa fizét felajánlom. Édesapám lelke üdvéjét, aki Tanku Imre Vilma, aki Szent Anton napján született, és Szent Anton napján halt meg, hogy a Jóisten adjon neki a többi halottjaimval, és csend, nyugodalmat, az örökvilágosság fényeskedjék neki. Nyugodjanak békébe az Úr Jézus Szent nevével, és az élő család tagjaimnak, hogy a Jóisten adjon erőt, egészséget, békét, és a háború megszűnését, és minden családba adjon a Jóisten békét, szeretetet, fegyetét, és Isten fizesse, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben köszönjük szépen a hívását, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Halló, halló.
1: Halló, halló. Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme.
1: Önökkel imádkozva és támogatva egy állandó hallgató. Köszönöm, hogy bejutottam, és köszönöm, hogy jó Istentől azt a segítő kegyelmet, amit kaptam, további kegyelmeket szeretnék kérni élő elhűnt szeretteimért, jó orvosi eredményékét, sürgős problémáim megoldásait, testi-lelki nyugalmamért. Isten fizesse, hogy meghallgattad, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Maradjon velünk az imában.

0: Halló, halló.
1: Ügyeltes Gézs Piktus.
0: Mindenekem.
1: Szeretném minden napi ima szándékemet felelni. Köszönöm minden hálás, köszönöm a Jóisten, amit kaptam. És Gábor atyáj szélesomjára, Csabó utam szélesomjára, dicsertes Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért felajánlom családom egészségért, a Mária Rádió szolgálatáért, egy fontos ügyért. A rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, és kérem a szűzanya áldását az utunkra és keresztelőre, valamint a család betegeire. Halló, halló!
2: Halló, igen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjönben. Tessék mondani, hallgatjuk.
2: A mai rózsafűzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségéért, békességéért, szeretetét, unokáim gyógyulásukért, halottaim lelki tüdőjét, a világ békéjéért, három nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam, és szépség az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben.

0: az onokaimé, az édesokaimé, a feleségemé, és a nénák egységemé. Dicsértessék az Úr, és kána szent nevem.
1: Mindörökké, amen.

0: हेलो हेलो,
1: Dicsért Tasika Jézus Krisztus.
0: Mindenkiemel.
1: A mai rózsafűzést felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért, Attila fiam gyógyulásáért és egy ismerősöm családjáért, anyagi gondunk megoldásáért és az összes álmunk rokonaimért. Péter Hajnal voltam Szentegyházáról. Dicsért Tasika Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk.

0: Haló, haló.
1: Kicsit eszik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjem.
1: Hát a Szent Olvasótam, hogy ezt a kimája a Szent Krisztusét, amit egy malkutat elajánlom. Hálából a drága szüzanyának, Szent Antónak addigi segítségét. Kérem, továbbra se hagyjanak át. És elajánlom a halottainét, érintét, gyárnokáimét, unokáimét, dédunokámét, a sok betegét. És kicsit a polván, Bálint Antti, névnapja a polmával. Kívánunk a Istentől, segítsék egy álmát, betegségbe, kedves feleségbe, Isten éltesse, adjon türelmet, boldulást, és a többi kórtársakot és Lott István, Gál István, Keresztes Istvánnak is, te Mártonon, gyógyulást kívánok, türelmet a nagy betegségben, és felajánlom a kumasztonaimnak élőkét, halottakét, élőknek adjon segítsék egy álmát, aludtaknak örök még úgy holmat, és nem a pillanatányi tettet dolgatni. Kicsit azték a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt.

Kedves hallgatók, lezárom az ima szándék fogadás műsoridejét. Amint mondtam az elején, ma kedves hallgatókkal imádkozunk közösen, tehát lehet tárcsázni a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös számot, amennyiben szeretnének egy-egy tizedet elmondani, ma az örvendetes rózsafüzért imádkozunk. Tartsanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, te áldott a te méhed meg gyümölcse Jézus, az ite szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, az ite szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.

0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hódoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hódoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hódoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hódoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hódoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hódoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hódoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hódoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hódoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hódoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, kiváltképpen azokat, akiknek legnagyobb szükségük van irgalmadra, amen.

0: már gyenge vagy jelén. Miután kibogyó mennyekbe, szenteltessék meg a tanávát, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyok, szűz Mária.
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek a gyümölcse, Jézus. Asszonyok.
1: Akit te szent szűz a világra szültél, asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: szenteltessék meg a te nevád, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legnagyobb szükségük van irgalmadra. Amen.

0: Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennyben a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.

Ó, Mária, édesanyánk, eljött már a te órád. Csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, te vagy világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen. Istenünk, te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájat gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérele misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígértek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynője, könyörög érettünk. Csíksomjói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk. Mária Rádió királynéja, könyörög érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a közös rózsafűzér imába. További jó rádiózást és áldott szép napot kívánok Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Uram irgalmaz.
1: Uram irgalmaz.
0: Krisztus kegyelmez.
1: Krisztus kegyelmez.
0: Uram irgalmaz.
1: Uram irgalmaz.
0: Krisztus hallgass minket.
1: Krisztus hallgass minket.
0: Krisztus hallgass meg minket.
1: Krisztus hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Szentlélek Úr Isten.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmú szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, láncsával átdöfött szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, benned remélők üdvössége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmez nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekint szeretett fiat szívére, és mindam a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiat Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Emlékeztek, elmondtam azt a mit tudom én már hány pontot, hogy a meghitt Isten kapcsolathoz mi az, ami nem elég. És akkor, hogy azután, hogy mi az, ami nem elég, abból az is következett, hogy például nem elég az, hogyha a hitre, mint az Istennel való kapcsolat formájára vagy módjára azt gondoljuk, hogy a hit talán csak ez, a hit talán csak az, talán csak amaz. Hogy ez önmagában nem fogja meghozni az Istennel való meghit kapcsolatot. Ugye erről azt hiszem az 11 pont volt, mert az múlt alkalommal volt. Tehát egy csomó kijelentésünk volt arról, hogy mi nem elég, és aztán, hogy mi nem a hit. És persze utána én magam is egy hiányérzettel küzdöttem, hogy ez most nagyon szép lesz, és akkor utána ti nagyon dühösek lesztek rám, hogy elmondtam 11 pontban, hogy mi nem a hit, meg előtte nem tudom hány pontban, hogy mi nem elég, és utána tovább megyünk, hogy azért ezt nem csinálom meg veletek. De ilyenkor, mikor aztán nem tudom, milyen nagy mondatokat kell mondani, hogy viszont mi az igazság, azért akkor szoktam rosszul érezni magam. Több ok miatt is. Egyrészt azért, mert sokszor, amikor kimondunk bizonyos dolgokat, lehet, hogy nem adunk valamit, hanem elveszünk. És ezt gyorsan szeretném is megvilágítani. Volt nálam néhány nappal ezelőtt valaki, hogy a kis gyermekét kereszteljük meg. És ugye hát csak úgy nem lehet, beszélgetni kell velem. És akkor le kell ülni, és beszélgetünk. És akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy miért szeretnétek, kedves apuci, anyuci, hogy a gyerkőcötöket megkereszteljük. És erre szoktak dolgokat mondani. És a következőt mondta ez az anyuka, apuka, hogy hát minket tanítottak hittanra, a szüleink beirattak az általános iskolába, voltunk első áldozók, aztán 15 évesen bérmálkoztunk, és akkor ebbe és ebbe az egyházközségbe jártunk, ott voltunk tagok, és aztán megházasodtunk, és hát igaz, most már ez a harmadik gyerek, úgy most már megváltozott az érték valahogy, az érték preferenciáink, és hogy hát azért a keresztelés az mégiscsak jó lenne. Megmondom, hogy miért vakargatom, itt nyomogatom a nyakamat. Mikor kimondja azt a mondatot ez a valaki, hogy ez úgy átalakult aztán így az értékrendünk, most ez nem annyira fontos, nem is járunk vasárnap se, de az a keresztelés jó dolog. Akkor nem az okozza nekem a nehézséget, hogy mondhat ilyet. Mert hogy hihetetlenül értem, hogy az életben az értékek sorrendje változik. Ennek a kijelentésnek az elfogadása nem okoz nekem nehézséget. Ezt nagyon is el tudom képzelni. Nem gondolom róla azt, hogy nem tudom, rossz ember lenne, vagy nem tudom mi. Hanem ilyenkor azon borzadok el, hogy akkor az a 10 éves hitoktatás, az milyen hatásfokú volt? Hogy akkor mi történt ennek a gyereknek az életében mondjuk 6 éves kortól 16 éves korig? És ha most megkérdezném őt, hogy kérlek, akkor mondjuk a hitünk alapvető igazságait kérlek mondd el, el tudná mondani gondolkodás nélkül. Ezt nevezem én nagyjából fogalmi tanulásnak. Nagyon, a fogalmi tanulásban nagyon erősek vagyunk. Már egy kisgyereket 9 évesen olyan dolgokról kérdezünk, meg olyan dolgokra tanítunk, amik egyébként messze fölülmúlják azt, amit ő nem tudom, mert úgy különösebben be tud fogni, de képes megtanulni úgy, mint egy verset. És akkor, hogy ezt fölmondja, akkor mi iszonyú büszkék vagyunk. Ó, miket tudsz, te Petike meg Pannika? Közben az egész egy fogalmi szintű tanulás. És az illető, aki nem tudom, én nyilván kapásból szó szerint tudná idézni azt, hogy nem tudom, uradat Istened ide vált, és csak neki szolgálj, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erőből, mindenedből. Úgy hát ezeket ő is tudja. És szinte semmi hatással nincs az életére. Tehát az egyik, lehet, hogy mondunk egy csomó pozitív kijelentést, így van, úgy van, így kell, úgy kell, ezt csináld, azt csináld. És akkor mi van? Bizonyos szempontból mondhatunk dolgokat, legfőjebb általában a fogalmi szintet érinti, a racionális világunkat, legfőjebb megértjük, jó esetben, még hát a legjobb esetben valami aha élményünk lesz. A legjobb esetben történik az, hogy amit ilyen fogalmi szinten elmondunk, az nálad, de ez aztán igazán nem rajtam múlik, mondhatom akárhogy, a te tapasztalati szintedig eljut. Hogy valamiképpen, amit kimondatik, az nálad összefügg a te saját tapasztalataiddal. Na szóval, de hogy ennél a helyzet még rosszabb. Ugyanis azt gondoljuk, hogy ó, itt van ez az anyuka, vagy itt vagy te, aki hit oktatásban részesültél, hát
tudjátok, ez a kifejezés. Én ezt csak vallástanításnak hívom. Igen, a vallásnak az elemeit lehet tanítani, még a vallás gyakorlásnak az elemeit is lehet tanítani. Hitoktatás szerintem ilyen nincs. Na de, az lehet az illúziónk, hogy hát az neki be van rakva valami ilyen virtuális bankba. Ott van egy csomó jó kifejezése, csomó hitigasságot megtanult, majd az kicsirázik, majd abból valami szép dolog előjön. Hát, a csuda tudja, hogy előjön-e vagy nem. Mondom akkor erről is a példát. Jött hozzám egyszer valaki, házas pár, és akkor a nő pironkodva azt mondja, hát, oda jutottunk a beszélgetésbe, én végül is azzal a családi hiedelemmel mentem a házasságba, hogy minden férfi egy gazember. Nem ritka. És erre a férje mellette elkezdett nagyon-nagyon gondolkodni. Ez érdekes. Én vajon mit gondolok a nőkről? És ugye ilyen ösztönösen, mert hogy én fogalmaztam meg a nőnek a tapasztalatai révén, hogy ó, hát akkor benned akkor ez van. De én már csak kimondtam a végét, ő jutott el oda. Na és Feri, szerinted nekem mi a hiedelmem a nőkre vonatkozóan? Hát ide járunk egy éve, hát már annyi mindent mondtam a feleségemről. Nincs az a pénz, hogy én ezt elmondjam. Én tőlem ezt ne várd, jöjjél rá. És azért, mert persze elég beképzelt vagyok ahhoz, hogy azt gondoljam, hogy én tudom, hogy neki mi a hiedelme a nőkre vonatkozóan, de eszem ágába sincs neki megmondani. Azért, mert ha megmondom, elveszek tőle valamit. Lehet, hogy igazam van, csak éppen a lényeget veszem el, azt, hogy ő fölfedezte, hogy ő jött rá. És az az élmény, amit ugye a múlt alkalom végén így mondunk, hogy tapasztalati tanulás, aminek döntő része az élmény, az nem történik meg. Ezért igen gyakran van az, hogy leülök valakivel beszélgetni, és van egy csomó gondolatom arról, hogy mi van vele. Amik aztán, hogyha hosszabban jön valaki, egy hónap, egy év után messze menően igazolódik. Hát már amelyik. De mondjuk azok, amik igazolódnak. Még akkor is sokkal-sokkal jobban járok, hogyha nem mondom ki. Az más kérdés, hogy amikor már csak arra van szükség, hogy megfogalmazzuk, akkor lehet, hogy megfogalmazom. De akkor ő már a tapasztalatát, az élményét, a gondolkozását, a munkáját már mindent beletett. Én legfőjebb kimondom azt, ami lehet, hogy neki most nem jönne így. De legfőjebb ennyi, mert ha én elébe megyek az ő tapasztalati tanulás folyamatának, akkor bár lehet, hogy ugyanazok a kijelentések megszületnek, de az, ami benne megtörtént, az egészen más. Így aztán, ha Istenről nagyon sok igaz kijelentést teszünk, ezzel nem csak adunk valamit, hanem egy csomó mindent el is veszünk. Mondjuk az Isten fölfedezésének az élményét. Ettől kezdve már a megtanult dolgok szűrőjén keresztül mer csak tapasztalni. Már az egész folyamatot elkezdi kontrollálni. Mert hát a pap azt mondta, hogy ez így van, meg úgy. Jó, én meg most egy picit mást éltem át. Jó, hát az nem lehet. Közben lehet, hogy pont ez a tapasztalás jelenteni az ő személyes hitének, a meghit kapcsolatnak a kiinduló pontját. De ezeket elsüpröz, mert ő tudja, hogy az Isten jó. Na és akkor, hogyha azt tapasztalod, hogy nem, hát ezekből a tapasztalatokból erősödik meg a hit. De nem, akkor ragaszkodunk a fogalmi tanulásban megragadottakhoz, és elidegenedünk saját magunktól. Ezért nagyon sokszor, amikor dolgokat kimondunk, akkor nem valami semleges dolog történik, ami hát kimondtuk, nem jött be, hanem nagyon gyakran elveszünk tőletek valamit. Ezért roppant kritikus vagyok a mi iskola rendszerünkkel. Ez a fogalmi tanulás, ezt ragozzuk reggeltől estig. És utána csodálkozunk, hogy miért nem ér le a fáinknak a lombja, nem tudom, vagy a gyökere a földre. Hát nem ér le. De nagyon okosakat tudunk mondani. És semmi hasznunk belőle. Semmit nem jelent, nem alakítja az életünket. Beleértve az Isten képzeteinknek a zömét. Mert valójában, ami alakítja az Isten kapcsolatunkat, az az Isten tapasztalásunk egyébként, amit lehet, hogy meg sem merünk fogalmazni. Szóval a másik, hogy miért vagyok

ösztönösen kiszakadt egy ilyen jajduján. Jaj, és mi lesz, ha nem bírom majd megcsinálni? Ez számomra a következő üzenetet rejti. Túlságosan fogalmi szinten okoskodtunk. Akármennyire is igyekeztem az ő tapasztalataiból kiindulni, és azt előhozni, és az élményeit, ha ő benne az merül föl, hogy majd most ki fogunk mondani dolgokat, és ő attól, annak a gyakorlatától fényévekre van, ezért látom szinte tökéletesen értelmetlennek azt, mikor tanácsokat adunk. Hát, mert a tanács az én tapasztalatomból fakad. Na de mi fakad az ő tapasztalatából, arról gőzöm sincsen. Ezért aztán tanácsokat adunk a mi tapasztalatunkra vonatkozóan, amik totál idegenek az ő tapasztalatához. Most elmondtam a nyüglődésem, de nem remélem nem volt ez fölösleges bevezető. Ezért jutottam oda, hogy nagyon óvatosan kezdek el most arról beszélni, hogy na most akkor a hitet most hogy is írjuk le? És ezért van az, hogy előrángatom nektek ezt a tapasztalati tanulás modellt. Mert az a minimum, hogy ezen a modellen keresztül beszéljünk a hitről, és ne valamilyen ilyen levegő dolognak tekintsük. Tehát a meghitt Isten kapcsolatnak az alapja mindenképpen valamiféle tapasztalati tanulás kéne, hogy legyen. A fogalmi tanulás nem tud a meghitt Isten kapcsolat alapja lenni. Ezért amit kijelentéseket mondok, hát roppant kritikus vagyok saját magammal is. Eljutottunk akkor oda, hogy tapasztalati tanulás, vagy tapasztalati kör, vagy tapasztalati spirál. Ugye, és azt mondja ez a Kolben, hogy akkor történik meg a tanulás, a tapasztalati tanulás folyamata, ha mind a négy fázison átmegyünk. Ezért tehát, ha én az Istennel való kapcsolatomban a hitemet egy tapasztalati alapra kívánom helyezni, ami a meghitt Isten kapcsolatnak föltétele, akkor nekem a hitnek egy tapasztalati tanulási folyamatában kellene részt vennem. És tökéletesen fölösleges 30 évig az egyetemre járni. Elvégezhetsz még 25 posztgraduális képzést hitre vonatkozóan. Sose felejtem azt a kedves ismerősömet, egy nagyon tehetséges teológa volt. És ugye engem 6. évről kirúgtak, ő meg ugye 3 év Löwen, 3 év Strasbourg, mit tudom én, tanult 13 évet. Nem viccelek, 13 év. Ugye én meg öntjöm-pöntjömöztem a gyerekekkel, már 6 éve voltam pap, és akkor egyszer csak megjelent nálam, kisi sápadtan, azt mondja, hát Feri, tanultam 12 évet, vagyok doktor, PhD, megcsinálta azt a régi nagy doktorit, ugye, és utána meg PhD-zett kin. És akkor leült a kis zöld fotelembe, és akkor mondja, hogy hát nem elég, hogy tanultam 6 év Magyarország, 6 év ilyen-olyan ország. 2 évet tanítottam, mert rögtön meghívták, hogy nem tudom én hova tanítani. Azt a Feri, most jutottam el végleg oda, hogy elvesztettem az összes hitem. Így, ahogy mondod, most kinyitom a Szentírást, nincs olyan sora, amit hittel tudnék olvasni. Agyon tudom boncolni. Elolvasom ógörögül, héberül, arámiul, latinul, minden nyelven elolvasom. Csak már nem tudok benne hinni, hogy most mit kell csinálni. Tehát eljutottunk a tapasztalati tanulás modelljéhez ahhoz, hogy azt a négy fázist végig kéne járni. Fölfedezés, második fázis, gondolkozás, az csak egy fázis. Azután döntés, cselekvés. Fölfedezés, gondolkozás, döntés, cselekvés. Fölfedezés, gondolkozás, ez a tapasztalati tanulásnak a modellje. És akkor azt mondja ez az okos bácsi, hogy a tapasztalati tanulás súlypontja alapján, hogy kinek hol van az erőssége, tulajdonképpen személyiség típusokat is megnevezhetünk és megjelölhetünk. És leírhatjuk, hogy ez egy milyen típusú valaki. És hogy a nehézségünk a tapasztalati tanulással, ami igazán visz bennünket valahova, ha csak végül is, hogy ne legyek egyoldalú, végül is a fogalmi tanulás is visz bennünket valahova, például jó állást lehet elnyerni valami fogalmi tanulásból elnyerhető képzettség alapján pénzt adó munkahelyen. Akkor volt értelme, mert abból keresed a kenyered. Tehát, hogy megtanultál iszonyú jó elméleteket, és ebből újabb iszonyú jó elméleteket gyártasz. Hát, ha ezt megfizetik, akkor megérte. Szóval, látom ám, hogy milyenek vagytok vasárnap a misén. Ti is láttok engem, tehát fair.
azt látom rajtatok, mondjuk, hogy néha úgy,

0: hogy elszáll az agyam, és akkor ezt szombat esténként szoktam megengedni magamnak, mert ott biblikus beszédet tartok. Egyszerűen dacból, komolyan. Tehát az, hogy tanultam 6 évet teológiát, és hogy ebből semmit ne tudjak használni, na és akkor látom az arcokat. Tehát ezt körülbelül ti 3 percig bírjátok. Ezt szoktam nézni, mert ti azt nem tudjátok, hogy én beszélek, velem szemben van egy óra. Fönn a falon, hogy ne beszéljek sokat. Csak ez úgy szokott lenni, amikor beszélek, elfelejtkezek róla. Tényleg mindig, hogy a hitvallás van, akkor ránézek, hogy már megint mennyit beszéltem. Tehát van akkor ez a 4 pont. Ezen a spirálon, vagy ezen a körön kellene járnunk, ha tapasztalati hitre akarunk jutni, bár ez egy nevetséges fogalom, mert mi az, hogy tapasztalati hit? Hát az a hit ugyanis. Tehát különben legfeljebb ilyen hitigazságokat mormolunk, vagy valami. Tehát azt ne is nevezzük hitnek, hogy fogalmi dolgokat. Na, megvan akkor tehát ez a 4 lépés. Az szokott kiderülni, hogy mindig van valami, ami erősségünk, és aztán van komoly gyöngeségünk. Nagyon szívesen elmondom az enyémet, azért, hogy ti tudjátok, hogy hol vagyok én egyoldalú. Ez nagyon-nagyon fontos. Nekem erősségem fölfedezés, azt élvezem. Gondolkozás, majdnem olyan erősségem. A cselekvés is még döntés, az nagyon nem megy. Most erről elmondok egy történetet. Úgy döntöttem, akkor már láttam, hogy a döntésem előzményét is meg kell világítanom. Hát, tudom én, körülbelül 5 év húzavona után rájöttem arra, hogy nem ártana, hogyha például az ablakomon lenne roló, vagy függöny, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy ugye úgy döntöttem, ennek van 5 év előzménye. Szóval, tehát eljutottam oda, hogy végül is mielőtt 100 fok lenne a lakásba, nem ártana, hogyha lenne valami roló, vagy függöny. Ezért aztán, miután nyilvánvalóan gondolhatjátok, hogy függönyvásárló szakértő vagyok, hát elmentem egy ilyen áruházba, és hát nézegettem a függönyöket, és akkor rájöttem, hogy nem függönyt akarok, hanem rolót. Igen ám, de nem mértem meg otthon. A függönyt azt tudtam, de hogy a roló az milyen, azt... Na, akkor hazamentem. Megmértem az ablak méreteit, visszamentem 1 hét múlva. Hát annyi időm nem volt, hát 1 hét múlva, szabad nap, visszamentem. Megnéztem a rolókat, hú, de érdekesek ezek a rolók, hú, de jól néznek ki. Igen ám, de valamit elfelejtettem, hogy a roló méreteit ne csak széltébe, hanem hosszába is mérjem meg. Tudtam én, hogy egy rolónak meghatározott hossza van. Én azt gondoltam, hogy ezt húzom addig, ameddig nekem kell. De 40 évesen rájöttem, hogy annak van egy hossza, és azt addig lehet húzni, amennyi hossza van a rolónak. Na jó, hazamentem, rájöttem, hogy nincsen mérőszallagom. Arra a döntésre jutott, hogy kell vennem mérőszallagot, mert ugye miután anyukámtól örököltem ezt a 150 centis ilyen izét, de hát azzal nem lehet, mert az nem maradott, szóval vagy a tetejét fogom, nem látom az alját. Tehát ekkor rájöttem, hogy ezeknek a izéknek, amik fémből vannak, van ám hasznuk. Tehát akkor beszereztem egy ilyet. Megmértem a hosszát, elmentem. Nézem, na hát, milyen szépek. De hát különböző színűek. Nézegettem, nagyon tetszett 3 féle szín. És akkor rádöbbentem valamire. Önmagába tudom, hogy tetszik ez a szín, de nem tudom, hogy megy a lakáshoz. Emiatt ott hagytam az egész áruházat, és megint hazamentem. És megpróbáltam belőni, hogy a lakás színéhez hogy megy a rolószíne. És akkor rájöttem, hogy fehér. Holnap szabad napom lesz. Ennek a körülbelül 1/2 éves folyamatnak lehet, hogy pontot tudunk tenni a végére, és Feri atyának lesz rolója. Ezt akartam nektek elmondani. Viszont, ha nincs döntés, hát hiába az első 3, hiába, hiába, hiába. Most jutottunk el oda, hogy merészelek valami hitképzetről beszélni, mert az egyik kedvenc történetem az, amikor János és Péter, akik még nem hisznek a föltámadt Jézusban, ennek a hitére eljutnak. 10 vers az egész, és azért annyira izgalmas nekem, mert a föltámadt Jézussal való találkozás előtti néhány nap az, amikor a tanítványok a leginkább olyan helyzetben vannak, mint mi. Tehát, hogy valaki mondta nekik, hogy Jézus föl fog támadni, de hiszi a piszi. Ez nagyjából pontosan a mi helyzetünk. Mert amikor a tanítványok már találkoznak a föltámadt Jézussal, már más helyzetben vannak, mint mi. De addig a néhány napig, amíg nem találkoznak vele, csak azt tudják, hogy utoljára a kereszten láttuk, hát ezt csak a János tudja, mert a többiek elszeleltek, de a Jánostól elhitték, hogy így van. Na, ez egy döntő momentum. És hadd olvassam el nektek akkor ezt. János 20, 10 vers. A hét első napján, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akik Jézus szeretett, és jelentette nekik. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Erre Péter és a másik tanítvány elindult a sírhoz, sietett. Együtt futott mind a kettő. A másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Behajolt és meglátta a gyolcsokat, de nem ment be. Nem sokkal utána odament Simon Péter is, bement a sírba, és ő is látta az ott hagyott gyolcsokat, meg a kendőt, amely a fejét takarta. Ez nem a gyolcsok között volt, hanem külön összehajtva egy másik helyen. Ekkor bement a másik tanítvány is, vagyis János, aki először ért a sírhoz. Látta és hitt. Eddig ugyanis még nem értették meg az írást, mely szerint föl kellett támadni a halálból. A tanítványok ezután hazamentek. Ez lenne az alaptörténet, és erről szeretnék egy picit beszélni, de remélem ez nem lesz unalmas, tehát nem ez a 3 perces beszéd kategória lesz, mert szeretném elmondani akkor a lépéseket, és utána pedig, ahogy a lépéseket mondom, hogy hol lehet a mi meghitt Isten kapcsolatra való vágyakozásunknak és utunknak a gyöngéje. Talán ki tudtátok találni egy hét alatt, ha ez érdekelt benneteket annyira, hogy hol van a ti gyöngétek, hogy a tapasztalati tanulás melyik fázisa a gyöngétek. Most ezt szeretném vadászni, mert ahol a gyöngétek van, nagyon gyakran ott akadtok majd el. Nyilvánvaló. Ezért érdemes ezt szóba hozni. Az első lépést én így hívom, nem akarok ebből valami nagy okosságot, vagy nem tudom, hogy tanítást csinálni, csak ezt most használjuk ilyen munka valaminek, anyagnak. Kegyelem és bizalom. Ezt így hívom. Ez alatt azt értem, hogy Péternek, meg Jánosnak, meg a többieknek van azért előtörténete. Mégpedig ez az előtörténet őket éppen Jézussal köti össze, már van azért tapasztalatuk a Mesterről, már sok mindent átéltek, mert folyamatos tapasztalatuk volt egymásról. Péternek nagyon markánsan van tapasztalata arról, hogy akárhányszor okoskodott, mindig Jézusnak volt igaza. Ilyen nagyon egyszerűen. Mondható, hogy így úgy, amúgy. Jézus a maga szerint mondja, ó, igen, Péter, ezt mondod. Hát majd holnap megnézzük, mi lesz. Tehát ebben a folyamatban Péternek azért van már valamennyi bizalma Jézus iránt. Ezt azért elmondhatjuk. Tehát az Istennel kapcsolatos meghitt viszonyunknak mindenképpen alapja, hogy van valamennyi bizalmunk ez iránt, az Isten iránt, és ez a valamennyi bizalom egy valamiféle előzetes tapasztalatból kell, hogy származzon. Ez a tapasztalat lehet, hogy a szüleinkkel, emberekkel való kapcsolatból fakad, nem Istenre vonatkozik eredendően, de átvisszük Istenre. Ez lehetséges. Olyan ember is van, aki pont fordítva jár, nagyon sok rossz tapasztalata van az emberekkel, és emiatt a léleknek egy nagyon sajátos útját járja, kialakul benne egy nagyon mély bizalom az Isten felé. De ennek is van valami tapasztalati alapja. Tapasztalati alap nélkül nem beszélhetünk bizalomról, nincsen, az köl. Itt tehát ez az előzmény. Miért érdekes ez? Például, hogyha vannak itt most olyanok, akik azt mondjátok, hogy nekem nincs Isten tapasztalatom, nekem nincs semmi Isten élményem, vagy olyan érdekeseket mond ez a Pál Feri, de úgy mikor most meghallottam, most ez a János 20, 1, 10 lesz, hát ezt valahogy kibírjuk, ez annyira nem érdekel. Vagy a te tapasztalatodra, a te bizalmadra tudunk építeni, vagy nem lehet mire építeni. Akkor nincs mire. Ezért aztán tudjátok, hány százalékos hatásfoka van az utcai térítésnek? Olyan kb. 4. Tehát azok között, az emberek között, akik valamikor, mondjuk így, tértek meg, szóval ezért tapasztalat nélkül, alapbizalom nélkül dumálhatunk akármennyit. És mit gondoltok, hogy mi az, ami a leginkább hatékony, a legtöbb ember, most így felnőttként, mi által jut közel Istenhez? 75%, na jó, 74. Tényleg, 74. Barát, rokon, ismerős. Hát mi más, vagy ki más, akivel már van valamiféle tapasztalatom, valamiféle bizalom kialakult iránta. 75%. Ezért senki ne várja azt mondjuk egy katolikus rádiótól, hogy majd az. Az azoknak jó, akiknek már van valamilyen előzetes tapasztalata, és van valamiféle bizalma. A média egyébként, ezt ennek is van adata, 1-2%. 2. Visszatérve az első ponthoz, amikor tehát ott ücsörög az a 11 tanítvány, ugye, 11, jót mondtam, ott ücsörögnek, akkor tehát előzetes tapasztalat és bizalom már van. És akkor egyszer csak jön Mária Magdolna, meg mit tudjuk még mi ki, és azt mondja, képzeljétek, nem láttam semmit. Ugye jön ezzel a hírrel, és ez döbbenetesen fölkavarja az apostolokat, és mindenki marad a fenekén. Lukácsnál egyedül Péter megy el megnézni a sírt. János az, aki azt mondja, hogy ez a beszámoló két embernél ment mélyebbre, Jánosnál, meg Péternél. Az összes többiek maradnak. Ez melyik fázis? Hát a döntés. És mi a nehézség? Hogy nagyon sok esetben az Istenre vonatkozó döntésünknek a meghozatala mondjuk ilyen 10-2 arányban történik. Vagy 10-1. Ez éppen stimmel is nagyjából. Hogy azt gondoljuk, hogy hát, ha most tényleg hívő lennék, akkor azért mondjuk a felnőtt magyar lakosság zöméhez képest gyorsan kisebbségbe kerülnék, és lehet, hogy én vagyok akkor a hülye. Ez akkor nagyon gyorsan megtörténik. Az első nehézség tehát az, hogy egy olyan döntést kell meghozni, aminek lehet, hogy vannak már alapjai, megvan a bizalom, de amit a környezetünk lehet, hogy nem támogat, hanem totálisan nevetségesnek lát. Itt hagy szúrjak közbe valamit, hogy ez milyen mélységekig mehet. Van egy valaki, férfinő, körülbelül 5 éve készül a keresztelésére. Egy több gyerekes anyuka. Körülbelül olyan fél évenként beszélünk egy órát arról, hogy hol tart. Ugye én nem siettetem, ő meg nem siet. Úgyhogy így jól el vagyunk, de végül sok időnben nem került, tehát mehet. És a körülbelül az 5. évre jutottunk el egy megdöbbentő dolgoknak a fölismerésére. Mégpedig ahhoz, hogy azok a személyek, akik számára nagyon fontosak, az apukája tudós, az anyukája egyetemi tanár. A nagypapája is tudós, és ami a legmegdöbbentőbb, a nagymamája is. A nagymamája kifejezetten gúnyosan beszél a hitről, a kereszténységről. A nagypapája többé-kevésbé semleges, az anyukája, az apukája meg olyan, hogy a lányom, meghűltél. Tehát körülbelül ez. És eljutottunk oda, hogy mi az, ami őt visszatartja attól, hogy ezt a döntését meghozza, és hihetetlen erővel jelent az meg, hogy minden ember lojális a szüleivel, és lojális az őseivel. És nem tudatosan, nagyon sok ember azért nem megy az Isten irányába itt ezen a keskeny úton, mert nem tudatosan attól fél, hogy ezzel nemet mond a szüleire, és az őseire. És az nagyon súlyos dolog. Ha az ember nemet mond az apjára és az anyjára, ezzel tönkreteszi a saját életét, de többé-kevésbé a következő generációjét is. Mert a szüleinkből vagyunk. A szüleinkre, ha nemet mondunk, ennek katasztrofális következményei vannak a társkapcsolatunkra is. Erről sokat beszéltem már 2-3 évvel ezelőtt, és jövőre erről megint sokat akarok beszélni. Beharangoztam ezt a témát, hogy a generációk hatása a saját sorsunk alakulására. Tehát ezt most csak ilyen vagy elfogadjátok, vagy nem. Ezért aztán sokszor ez egy olyan durva lojalitás konfliktus, ami valahogy így merül föl, ha az Isten mellett mernék dönteni, akkor ez döntés a szüleimmel szemben, a szüleim ellenében, megtagadása az összes örökségemnek, mindannak, ami én vagyok bizonyos értelemben, ami összeköt engem a szüleimmel. Nem tudom, hogy látom, hogy van, aki nagyon figyel, van, akinek meg kevésbé izgalmas. Ez nagyon érdekes, hogy hova jut az, amit most mondok. Mert én most behevültem nagyon, mert tudom, hogy ez van. Ez a valaki, most rájöttünk együtt, hogy azért nem hoz döntést 5 éve, mert ezt a konfliktust, ha nem oldjuk föl, akkor lehet, hogy sosem hozza meg ezt a döntést. Ez ebben a történetben csak úgy van, hogy hát a többit is sem megy. Most egyedül menjek. akkor ott kell hagynom azt a tizet. A kérdés az az, hogy én képes, szóval hogy értelmezem, ott hagyásnak értelmezem-e? Szóval, hogy most képzeljük el azt a Pétert, meg azt, hogy hát most hagyjuk itt a többieket, ne, hát most milyen, mit képzelünk mi magunkról, vagy hát végül is nem, lehet, hogy ezt nem tudtam jól átadni. Hogy ez egy durva lojalitás konfliktus. Ezért elkezdtünk arról beszélni, hogy jöjjön vissza egy fél év múlva, és hogy hát ez nem tud egyik napról a másikra menni. Hogy el tudja képzelni azt, hogyha ő mondjuk az Isten felé lépést tesz, az nem elárulása az apukájának, az anyukájának, a nagyszüleinek, hogy egyszerűen csak ízlelgesse azt, hogy ez lehetséges. Hogy lehetséges akkor is, hogyha a szülei őt, vagy őt nem fogják érteni, vagy nem fognak egyet érteni, vagy akármi ilyesmi történik. Hogy ilyen értelemben látszólag majd ütköznöm kell a saját szüleimmel. Ez az ütközés bizonyos értelemben törvényszerű tud lenni, másfelől pedig egy kicsit se kell kiélezni. Hát nem a szüleimmel szemben leszek hívő. Ilyenkor éppen arra van szükség, hogy ne az Isten kapcsolatot erősítsük meg. Én nem ezt szoktam csinálni. Mert látszólag az kell, hogy jaj, hát még mindig ott tapad a szüleire, akik eltántorítják őt a jó Istentől, látszólag, nyessük ott egyet, aztán rugdossuk Isten felé. Nem, azt pont fordítva kell csinálni. Nagyon is meg kell őt erősíteni abban, hogy nagyon fontos, hogy a szüleihez ragaszkodjon, hogy a tisztelet meglegyen, az örökség, a hála, hogy ezt ki tudja mondani a szülei felé. Rettentően fontos. És aztán vessző, és a másik fele pedig az, hogy de jogom van élni a saját életem, de szabad nekem abból az örökségből, amiket nektek köszönhetek, most hívővé válni. Ez nekem szabad. Bizonyos értelemben kötelességem megköszönni, amit tőletek kaptam, de szabad nekem más úton járni. Valami ilyesmi. Ezért ezt döntő fontosságúnak tartom. Tehát szabadság és döntés. Néha a többiekkel ellentétesen dönteni, a többséggel ellentétben dönteni, annak a terhét vállalni, hogy talán hülyének néznek, és itt van még egy nehézség, ahol sokan megakadhatnak ebben a folyamatban, ez pedig az, hogy nem tudjuk igazolni a döntésünket. Emlékeztek, ez volt egy pont 2-3 alkalommal ezelőtt. Hogyha ott abban a pillanatban, hogy Péter meg János futnak, jön egy riporter, ez állj, látom, nagyon sietnek, de ez egy gyors riport lesz. Miért futnak, hova futnak? Hát, hogy még hova, azt valahogy el tudják mondani, de azért kicsit röhelyes, hogy egy üres sírhoz futunk. Megnézzük, hogy tényleg nincs-e benne semmi. És miért futnak oda? Mert két asszony jött, és azt mondta, hogy van egy üres sír, amiben nincsen semmi. Ez bennünket nagyon nagy érdeklődésre sarkalt, ezért most mi is futunk, és megnézzük az üres sírt, amiben nincsen semmi. De ennél még nehezebb a kérdés, hogy na jó, és akkor most miért? Hát mit tudjuk mi? Nem tudjuk, de valami miatt megyünk. Mert van már valami előzetes tapasztalatunk és bizalmunk, és hoztunk egy döntést, amit lehet, hogy magunk előtt sem tudunk teljesen kimerítően megindokolni. Hát ha az Isten felé való lépéseket csak akkor teszem meg, ha azt én racionálisan minden ízében beláttam, megértettem, elfogadtam, helyesnek ítéltem, hát akkor nem is tudom. Tehát Szent Pétert is távcsővel fogjuk nézni. Tehát nem, hogy az üdvösség kapujáig eljutunk, hát sehova nem jutunk el. Hát ez így van a házassággal is. Hát pont így van. Tehát a második nehézség az az szokott lenni, akinél a döntés nehéz, hogy neki azt meg kell indokolni, érvelni kell, be kell bizonyítani, még és miközben végül is ott vagyunk, elnézést, hogy ismétlem magam. Végül is a ma emberére nem az jellemző, hogy boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek, hanem hogy Jézus odaáll az ember elé, és azt mondja, itt vagyok, mire te azt mondod, én nem hiszem. Itt vagyok, kit érdekel? Itt vagyok, na és aztán? Ez körülbelül itt vagyunk. 3. Cselekvés. Ugye itt már rátértünk a sínre, volt egy bevezető gondolat, ez a bizalom és a kegyelem, aztán szabadság és döntés, cselekvés. Azt írtam ide nagy betűkkel, a cselekvés nem hagyható ki. Egyszerűen nem. Tehát az íróasztal mellett nehéz megtérni. Ez valami olyasmi, szeretnél megházasodni. Viszonylag kicsi az esély arra, hogy otthon ülsz és becsönget az igazi. az igaz Istennel kapcsolatosan is körülbelül ennyi esélyed van. Egy picit több, mert az Isten mindenható. Tehát valamit csinálni kell. Tehát dönteni, hogy ez valamennyire érde, megyek, akkor valamit csinálok, akkor legalább elmegyek valahova, megnézek valamit, meghallgatok valamit, elolvasom azt, még mást is elolvasok, nem tudom, ezt tudom. Hát, és ami a legérdekesebb, ugye itt a többi apostol szemben Péter meg Jánossal, a többi apostol még mindig ott ücsörög. Ezek meg itt futnak. Azért van itt már egy kis különbség, pedig csak néhány perc telt el. Cselekvés nélkül nem lehet meghitt kapcsolatra jutni senkivel. Ne, ez lehetetlen. Hát csak ő találkoznunk, nem? Hát akkor föl kell ülnöm a hévre, és el kell hozzád mennem. A cselekvés sokszor később nyer igazolást. Cselekszünk, és látszólag sokszor semmi nem jön ki belőle. Miért az apostolok futásából mi jött ki? Hát látszólag nem sok. Eszembe jutnak azok, akik mondjuk 50 éve házasodtak. Az nagyon szép, mikor csinálunk ilyen aranylakodalmat, és akkor megerősítjük őket, és egy 70 éves hölgy, meg egy 78 éves bácsi állnak ott az oltár előtt, és 50 évvel azelőtt álltak ugyanott úgy. Ú, de szép az. És akkor lehet, hogy újból a gyűrűt az ujjára húzza, hát azért az szép. Ha megvan még a gyűrű. Sokszor nincs meg egyébként, mert már ötször lemosogatta, meg nem tudom mi, elúszta tengerbe. Ha megvan, akkor nagyon szép. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert ott valahogy nem történik semmi más, csak évről évre csinálják. Végül is csak csinálják. Mikor benne vagyunk egy-egy dologban, és csak úgy csináljuk, akkor úgy külön-külön, amikor megnézzük ezeket a szakaszokat, na jó van, csináltuk. Sokszor semmi többet nem tudunk mondani, hogy na, csináltuk. Csak amikor 50 éve úgy csináljuk, hát abból lesz egy aranylakodalom. Ez az Istenre vonatkozóan is pont így van. Most megint vasárnap van. Most megint elmentünk. Na, most akkor mi van? Hát az van, hogy megint ott voltál, és annak óriási jelentősége van, mert fölvetted a cipődet, és odajöttél. És ha majd visszanézel, akkor azt mondtad, hogy lehet, hogy nem sokat csináltam, de ott voltam. Nem, hát a legtöbb megemlékezés miről szól? Hogy megírom az emlékirataim, és akkor semmit nem csináltam, csak ott voltam. Szóval, na hát csinálni. 4. A cselekvésből fakad a fölfedezés, tapasztalás, valódi fölfedezés. Benézni egy üres sírba, egy ismeretlen helyre. Valahova, ahol még nem jártunk. Itt is ez történik. Valami olyan dolgot próbálunk most felfedezni, amiről még nincs tapasztalatunk. De cselekszünk azért, hogy hátha lesz. Igen, betekintés a sötétbe, az ismeretlenbe. Ez akkor mindig kockázatot jelent. Mindig. Ez gyakran a biztonság föladását kell, hogy jelentse. Hogy mennyire tapasztalásról van itt szó, és fölfedezésről, szinte érthetetlenül hosszadalmas és semmit mondó, ahogy ennek a történetnek a legegységesebb és legüresebbnek tűnő része az, hogy látta a gyolcsokat, a gyolcsoktól külön feküdt a kendő nem volt ott a gyolcsokkal, a kendő a fejénél volt, a gyolcsok ott voltak, ahol Jézusnak a lábon lehetett, azok össze volt hajtva, az meg nem volt összehajtva. Ez a tapasztalás, ez a felfedezés, ez része a meghitt kapcsolatnak. Ugye végül ezt az egészet összefoglalja János azzal a szóval látott. Ugye látta gyorsan a lepleket, az üres sírt itt a fején, ott a lábánál összehajtva. Látott, ez az összefoglalása a tapasztalatnak, és akkor hit. Itt tehát a tapasztalásból fakad a hit, hát mi a másból, amit érdekes, hogy a megértés sokszor később jön. Hát nem úgy van, ugye mit mond a Szentíró? Akkor a fiatal tanítvány látta ezt, és hitt, mert akkor még nem értették meg az írásokat, hogy mindennek be kell teljesednie. A megértés sokszor később jön. Csinálod a folyamatot, cselekszel, tapasztalsz, felfedezel. Egyszer csak kezd kialakulni valami hit, és még nem kell, hogy értsd. Nem, nincs rászű, nem baj, ha nem érted. Nem baj, ha nem tudod igazolni magad előtt, ha hülyének tartod magad, vagy azt se tudod, hogy a következő lépés hogy lesz, vagy nem baj. Tehát a megértés ennek a hitnek nem föltétele. Ami azonban nem jelenti azt, hogy később a hitemet nem értem meg. És nem látom értelmesnek. Ez a hit nagyon értelmes, de a hitnek nem föltétele a megértés. És akkor van egy hatos pont, ezt szerintem nem lehet kihagyni, ez az elköteleződés. De ez az elköteleződés, nehogy most valaki azt gondolja, hogy Isten mellett szól. A tapasztalatom mellett szól. És a tapasztalatomban jelent meg Isten. Nem egy teoretikus, elvont, fogalmi Isten mellett kell elköteleződni, hanem azt mondom, most átéltem valamit, most történt velem valami. Lehet, hogy még nem értem, de, és az elköteleződést így szeretném most megfogalmazni, az elköteleződés azt jelenti, hogy a tapasztalatnak megfelelő irányba állok. És ettől kezdve, ebben az irányban újabb bizalomadás, döntés, cselekvés, tapasztalás, hit, megértés, újból az irány. És így megyek valamiképpen előre. Az irányba állás döntően fontos, mert nagyon sokan a folyamatnak a végét tolják el. Most fordítva először azt mondtam, hogy lehetnek sokan, akiknek nincs semmiféle Isten tapasztalatuk. Valójában azt gondolom, ez nem így van. Lehet, hogy fogalmilag nem így ragadod meg. Azt gondolom, mindenkinek van, mindenkinek. A kérdés azonban az, hogy amennyiben ez most tényleg egy hiteles tapasztalat, vagy te már rájöttél, hogy ez a hiteles tapasztalat, ebbe az irányba állsz-e, vagy nem? Mert a legtöbb ember ezt úgy szokta csinálni, hogy bár van tapasztalata, az élete nem állítódik be abba az irányba. Hanem utána megint él össze-vissza, és azt mondja, volt egy szép élményem, volt egy tapasztalatom, ezt elrakom, ez az életem része. És egyébként meg megyek egy kicsit erre, kicsit arra, élek egy kicsit így, kicsit úgy. Én erre akkor jöttem rá, nem magamtól jöttem rá, dehogy is, hanem elmentem egy lelki gyakorlatra. És akkor egy hetes lelki gyakorlat. És hát vártam, hogy fú, majd most belecsapunk, és de izgalmas lesz. És akkor a lelki gyakorlat vezető öreg jezsuita. Hát, most kezdjük azzal, jó, lassan beszél, hogy hát, na kezdve rossz helyre jöttem, mondjam már valamit, hát, hogy végül is meg tudod-e mondani, nem, meg tudom mondani, csak mondd már meg, hogy mit, hogy milyen irányba áll az életed. Hát arra gondolok, most mindenki vonuljon el egy órára. Milyen irányba áll az életed? Akkor egy óra. És akkor egy óra után oda jutottam, hogy a nem jóját. Ez lelki gyakorlat lesz. Már most padlót fogtam. Lehet így is. De ugye, ehelyett szoktunk olyan lelki gyakorlatokat csinálni, hogy azt se tudjuk, ki jött el, és egy héten keresztül dumálunk. És sehova nem jutunk. Ez az öreg jezsuita. Melyik irányba állsz? Egyáltalán, ma a kérdés, már ott elvesztettem, egyáltalán állok? Tehát, az is lehet, hogy már megyek, de hogy veszteglek, nem is tudom mit, és ráadásul még rossz irányba ülök is. Szóval ez kihagyhatatlan ám. Az arra hiába várunk, hogy az újabb és újabb tapasztalatok bennünket mindig jó irányba sodornak. Ez valami olyasmi, hogy élem az életem úgy, ahogy élem, és akkor nem tudom, beugrok vasárnap a misére, és azt gondolom, hogy majd a pap mond tök jókat, és akkor hát, akkor mi történik? Akkor az egész hitéletünk valami olyasmi, hogy sikerül hétről hétre mindig jó irányba állni, majd rossz irányba menni. És akkor ezt nevezik mondjuk bűnbánattartásnak, és akkor csodálkozunk, hogy az egész hitéletünkben semmi öröm nincs. Egy záró mondat. Ha én tudnám, hogy mit okozok nektek, lehet, hogy nem mernék beszélni. Szóval, hogyha tudnám, hogy megy át az üzenet hozzátok, ezt most azért hozom ide, ma azt mondja nekem valaki, te képzeld, a vasárnapi beszél után egy csomót beszélgettünk a családba, hát mit mondott az én, nem tudom én ki, azt mondja, hogy na, a Feri atya megint letolt minket. Én. Szóval, hogy megy át az, amit én mondok, gőzem sincs. Akkor köszönöm a figyelmeteket.
1: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozatát hallhatták itt a Mária Rádióban.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotánál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Dalfakasztó.
2: Hogy tudj mesében, dalban szólni.
3: Simó Zsuzsa műsora.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, dalolóit. Mai műsorunkat egy orcsás énekkel kezdjük.

Mai meséknek az a címe, hogy a béka király papucsa. Valamikor nagyon régen, tarka-barka meseréten, csillámlott, hullámzott, enyhe-szélben fodrozódott egy kis kerektó. Partját körös körül ne felejts koszorúzta, ott lakott a ne felejts tündérke. Kék szemét minden reggel friss harmadban mosta, délben napsugárba törölte, és belemosolygott a víz tükrébe. A tóban tanyázó zöld pocakos béka király ilyenkor egész udvartartásának áhítatos csendet parancsolt odalent a langyos iszappalotában, ő maga pedig meg sem moccant, csak pislogott, és nézte a kékszemű tündér vízbe nevető, szépséges arcát, úgy, hogy a szeme is kidüllett beli. Egyszer aztán nagyot és merészet gondolt, miért ne kérhetné feleségül a bájos kis ne felejtset? Boldog lehetne a tündérke, hogy ilyen előkelő kérője akadt. Odafent úgyis csak a szomorú fűz, meg néhány bajszos fűkatona bókolgat neki. Bezzegő kagylókkal rakná ki az útját, moszat szőnyeget terítene a lába elé, úgy hozná le víz alatti birodalmába. Mindjárt el is küldte kérőbe a három legtekintélyesebb vízminiszterét, Kuruttyot, Puruttyot és Kutykuruttyot. Sőt, olyan biztos volt a dolgában, hogy még a szúnyogszárnyakból varrott menyasszonyi fájtat is elküldte velük ajándékba. Hanem amikor a nefeles tündérke megpillantotta a pöffeszkedő békákat, és megtudta, hogy miért jöttek, akkor átkacagott, hogy a környéken minden pókfonál elszakadt. Szerencsére a pókok nem bánták, mert ők is mind a nyolc lábukkal a hasukat fogták, úgy nevettek. Csak a három béka brekegett felháborodva. Ez rettenetes, ez felségsértés, ez ostobaság. Ekkora szerencsét elszalasztani, ahelyett, hogy örülnél, amiért megtetszettél a béka királynak. Ugyan miféle király az, aki naphosszat mezitlábú ugrál, nevetett a tündérke. Legalább egy papucsa volna. Nosza több se kellett a díszes küldöttségnek. Kuruty, Puruty és Kutykuruty ész nélkül ugráltak vissza a tóba, hogy hírül vigyék a béka királynak, mit kíván a szépséges menyasszony. Támadt odalent a nagy tanakodás. Elhatározták, hogy ezentúl nem csak a király, hanem az egész béka nemzetség papucsban fog ugrálni. Úgy vartyogtak, úgy brekegtek, hogy az emberek azt hitték, eső lesz. Másnap reggel aztán elindult a küldöttség a mesebeli vargához. A vargának éppen nem volt munkája, gyereke meg annyi, mint a köles, így hát azt felelte, hogy nem bánja, még a békáknak is szívesen var papucsot, csak jól megfizessék. Mindjárt megalkuttak egy maréknyi gyöngyben, és a varga megígérte, hogy harmadnap estére az összes béka papucsot leszállítja a kerektó partjára. Összefutottak a szomszédok, úgy nevettek rajta, de ő nem törődött velük, menten munkához látott. Pápa szemet tett az órára, hogy jobban lássa a sok pirinyó lábbelit, és dolgozott látástól vakulásig. Szebbnél szebb kis papucsok kerültek ki a keze alól, harmadnap estére megtelt velük egy véka. Fogta és boldogan vitte ki a tópartra. A béka király már ott ült apró csigaházakból rakott trónján, nádbuzogányos testőrei között. Körös körül vartyogtak, brekegtek, ümmögtek a mindenféle rendű és rangú békák. A mesebeli varga elébig borította a nagy véka papucsot, de a legszebbiket a tenyerére tette, úgy nyújtotta át a béka királynak. Titokban azt remélte, hogy a békák örömükben még a fizetségét is megduplázzák. Hanem mi történt? A béka király, aki eddig azt sem tudta, milyen a papucs, most a legszebbet is figymálni kezdte. Örömében és gőgében azt sem tudta, hogyan válogasson. Ez nem elég koppanós, az nem elég csosszanós, ennek alacsony a sarka, azt a varga szűkre varta. Ez itt nagyon bőnek látszik, ebben meg a talpon fázik. És mert a király így tett, természetes, hogy a sok ostoba alattvaló is utánozni kezdte. Pöffeszkedtek, kényeskedtek, válogattak, és azt sem tudták, hogyan ugráljanak mindaddig, amíg a meglepődött vargát el nem futotta a méreg. Szedte-vette maszatos, moszatos népség. Ti meritek ócsárolni az én munkámat? Ez se jó, az se jó? Hát akkor ugráljatok ezután is mezitláb. Szempillantás alatt összeszedte a papucsokat, és mire a buta békák feleszméltek, már odébb is állt. Kiabált most már a béka királya, hogy a torkán kifért, hogy papucsot, papucsot, akarom a papucsot, de a varga azért sem fordult vissza, csak ment nagy mérgesen és neki keseredve hazafelé. A nagy brekegésre a ne felejts tündérke is felébredt. Meglátta a szomorú vargát, és a tópartról rámosolygott. Megállj, te szegény varga, megveszem én azokat a papucsokat, éppen jók lesznek a virág tündér testvéreimnek. Meg is vette, ki is fizette, olyan gazdagon, hogy azóta a mesebeli vargának minden gyereke mazsolás kalácsot reggelizik. A tóparton a sok kicsi papucsból papucsvirág lett, béka királynak pedig elmaradt a lakodalma. Csöndes estéken sok-sok alattvalójával azóta is maga varja papucsát, mert nem találtak még egy vargát,
aki ilyesmire vállalkozott volna. Majd, ha elkészül vele, nektek is küld egy fél párat mutatóba. És ha már a víz körül jártunk az első énekben és a mesében is, akkor egy újabb vizes éneket énekel.

0: Köszönjük a Héva zenekarnak, hogy ma is velünk tartottak. Nagy öröm nekünk mindig, hogy ilyen jó hangulatban tudunk énekelni velük. Köszönjük a dalfakasztóknak is, hogy velünk énekeltek, illetve együtt tanulhattunk meg két pagányú éneket. Búcsúznak is önöktől.
1: Horváth József.
2: Horváth Jani.
3: Máté Magor.
4: Simó Hanna.
5: Dobai Kincső.
6: Dénes Luca.
7: Nagy Anna Mária.
8: Sófalvi Szille.
9: Dénes Ábel.
10: Nagy Gergő.
11: Daszkeru Dániel.
12: Demeter Kristóf.
13: Dénes Gáspár.
0: Dicsértessék Jézus Krisztus.
14: Dalfakasztó.
0: Hogy tudj mesében, dalban szólni.
15: Simó Zsuzsa műsorát hallották.
16: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Napraforgó műsorunk veszi kezdetét ezen a mai szép napon, és a mai napon egy picit a szeretetről szeretnénk beszélni, és ezt valamilyen formában hozzákapcsolni Jézusnak a szeretetéhez, Jézus szíve litániához, hiszen Jézus szíve hónapjában vagyunk, itt a Szatmári Egyházmegyében Jézus szíve 9-et tartunk, készülünk az Egyházmegyei Jézus szíve búcsúra. Ugye a tegnapi napon ünnepelte az egyház Jézus szentsége szívének az ünnepét, és ugye mindig azt mondjuk, hogy a szívben ott van a szeretet, és ezt a szeretetet össze kell kapcsoljuk a szívünkkel. Ugye a mi Jézusunk is nagyon tudott szeretni, minden embert szeretett, és hát mindenkihez volt egy kedves szava, mindenkinek meg akarta mutatni a Jóistennek is a szeretetét. Ezért a mai műsorunknak az elejére mi is hoztunk önöknek egy szép verset Lackvi Jánostól, aki egy picit a szeretetről ír nekünk, hát az ő megszokott stílusában. Hallgassuk most ezt meg, és azután folytatjuk a beszélgetést.
1: A szeretet nem piszkál, nem listáz, nem mószerol, nem pletykál, nem sumákol, nem hergeli magát, nem hergeli a másikat. Nem relativizál, nem bagatelizál, nem hitetlenkedik. Nem gázol át a másik érzésein, nem követel, nem vár el. Nem emlékszik pontosan minden bántásra. Nem emlékszik pontatlanul se a bántásokra. Egyetlen bántásra sem emlékszik. Elfelejtette mindet, de nem bambaságból, nem valóságtagadásból és nem menekülésből, hanem felmérte, hogy bántások, hogy süllyesztőbe valók, megsiratta és eltemette szépen mindet. A szeretet átkot áldással viszonoz. Nincs olyan erős vegyszer vagy atomtámadás, amely megszüntethetné.
0: Lackvi János mindig olyan kifejezően, olyan szépen tud írni a szeretetről, vagyis hát akármelyik versét nézzük, mindegyikben benne van ő is, benne van az, amit ő érez, vagy amit ő próbál adni. Tudok-e én így szeretni, ahogyan ő leírta? Azt hiszem, hogy sok olyan dolgot sorolt fel, ami a mai világban, vagy talán néhányunknál nagy-nagy hiányosság, és azt hiszem, lenne, amit tanuljunk, és lenne, amin változtassunk.
1: Valójában ez a verse is a szeretet himnuszának a margójára íródott, kicsit mostani köntösbe öltöztetve, és nekünk, mai embereknek szól. És ahogy olvastam így a sorait, az jutott eszembe, hogy valójában helyenként mi emberek talán úgy elbizonytalanodunk, amikor ott a bántások megbocsájtásának a módjáról ír, hogy egyáltalán nem emlékezni például a bántásokra vagy a sértésekre, és hogy elfelejteni mindent, és hogy hát ez egy nagyon nehéz dolog, de vannak itt még közben olyan sorai, ami szerintem hasonló nehézségűek vagy fajsúlyúak, és hogy az jutott eszembe, hogy valójában ezt tényleg emberi erőből így lehetetlenség is megtenni, és hogy ehhez szükségünk van Istennek a szeretetére és az erejére. És azt hiszem, hogy a sorok mögött, bár Istennek a nevét külön nem említi, de úgy teljesen végighúzódik, hogy az ő segítségével meg erejéből tudunk csak így szeretni, vagy tehát ilyen jóságos, hiteles keresztény életet élni.
0: Azt hiszem, hogy Jóisten az ő saját fiában mutatta meg nekünk azt, hogy hogyan is kéne példát vegyünk róla, hogyan is kell szeretni, hogyan tudom én mindenemet odaadni a másik emberért, vagy akár hogyan, ugye Jézus is megtette értünk, hogyan tudom életemet áldozni a Jóistenért, az embertársaimért, ami ugye nagyon nehéz, de hogyha csak a könnyebb részét vesszük ennek a dolognak, Hogyan tudom azt az embert szeretni, aki megbántott engem? És talán ez egy nagyon jó kérdés, vagy akit esetleg megbántottam én? Valamivel, valami miatt. És én biztos vagyok benne, hogy mindannyian találkoztunk már ilyen helyzetekkel, és tapasztalatból tudom, hogy nagyon nehéz megbocsátani. És tényleg szívből szeretni azt az embert, aki bántott engem, vagy imádkozni azért az emberért, aki bántott engem. Itt nagyon sokszor halljuk az ima szándékokba, hogy imádkozik az ellenségéért, imádkozik azért a másik emberért, aki rosszat tesz vele, aki rosszat akar neki, de nagyon sok olyan példával is találkozom, amikor a rosszat akarom annak a másik embernek, és az, hogy hát bűnhődjön. És azt hiszem, hogy ez nem a szeretetnek az egyik ága. Tehát nem kívánhatom én a másik embernek, hogy én nem tudom, ez meg, az meg, ilyen rossz dolog történjen vele, mert ő engem megbántott. Mert ezzel csak azt mutatom ki, hogy nem tudok szépből szeretni. És igen, nagyon nehéz szeretni az ellenséget, a másik embert, aki bánt, de úgy gondolom, hogy tanulni kell, és minél többet gyakoroljuk ezt, egyszer csak sikerülni fog.
1: A versnek nagyon szép ez a sora, hogy a szeretet átkot áldással viszonoz, és hogy valójában talán voltunk már olyan helyzetben, amikor nehéz volt, vagy valaki akár keresztbe tett, és egy helyzet adódott, amikor esetleg pont ez az ember segítségre szorult, és hogy ez mennyire jó érzés volt, vagy talán nagyobb elégtétel volt az, hogy abban a helyzetben esetleg oda tudtam lépni, vagy ha tőlem kért segítséget, és hogy esetleg azt a jót tudtam tenni annak ellenére, amit esetleg ő tett velem. Talán ez szól leginkább így az igazi szeretetről, vagy a keresztény szeretetről, amit úgy Jézus próbált elénk élni, hogy ezt a jót adjuk, és hogy itt, ahogy Laci versében is van, hogy ne ezeket a hibákat, meg nehézségeket listázzuk, mert hogy ez nem visz előre, nem visz jóra, én se leszek tőle se nagyobb, se több, se jobb, csak akkor, hogyha Jézusnak ezt a jóságát tudom közvetíteni, ami talán a saját erőnkből sokszor nem megy, de kérhetem hozzá az erőt vagy a segítséget, hogy a gondolkodásom, a szívem is tudjon alakulni.
0: Nagyon jó, hogy említetted ezt, hogy alakuljon a mi szívünk. Ugye a Jézus szíve litániájában is benne van az, hogy arra kérjük a Jóistent, hogy alakítsa a szívünket az ő szíve szerint. És milyen szép ez a kérés, milyen szép az, amikor így tudjuk könyörögni a Jóistenhez. Ugye Jézus szíve litániáját, hogyha nézzük, vagy bármelyik pontját nézzük, mindegyik sornak megvan a maga saját értelme, megvan az, hogy mit is tett, vagy mit is akar tenni, értünk a Jóisten, és mindegyik sorról nagyon-nagyon sokat lehetne beszélgetni. Ugye még a Jézus szíve engesztelésekben sokat beszélgettünk ezekről az invokációkról, egyenként megfogva őket és kifejtve őket. Most csak szeretnénk egy-kettőt kiragadni ebből, meg egy picit beszélni a szeretetről, arról, hogy mit is adhat nekünk ez a litánia, mit is mondhatnak nekünk ezek a sorok.
1: Említette Timi, hogy a Jézus szíve litániában, tehát több ilyen megszólítás van, amit így invokációnak is nevezünk, és ezt valójában egy francia jezsuita fogalmazta meg, ezeket a megszólításokat, Jean Croix, az 1600-as, 1700-as években, de hogy ezeknek a mondatoknak valójában bibliai alapjai vannak, és talán ez az egyik olyan litánia, amit talán a Loretói litánia mellett a legtöbbször szoktunk elmondani. Valószínű, hogy a hallgatók is, hogyha így a litániákra gondolnak, akkor akár templomokban, akár közösségi imákon, vagy magánimádságokban is, talán a Mária litánián kívül, tehát a Jézus szíve litánia az, ami nagyon közkedvelt, talán így a részeit, mondatait kívülről is tudunk elsorolni, vagy átimádkozni. És több olyan mondata van, amivel így sokat lehetne időzni, és nagyon-nagyon mélyek. Valójában a mi közösségi imádságunknak a fontos része a Jézuszi velitánia, és nagyon sokszor egyénileg és közösségileg is imádkozzuk. Nekem mindig esetleg más mondat az, ami sokat ad, vagy megszólít, attól is függ, hogy pont milyen élethelyzetben vagyok, vagy milyen napom volt. De van, amikor egy-egy mondata, bár ismerős, de hogy újként hangzik, vagy újként cseng, amikor elimádkozom. Most talán ez a mondata ilyen sokat mondó, azt, hogy Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív. És lehet, hogy azért is, mert nagyon sok nehézség és békétlenség és háború van a világban, ami nem a jóságról beszél, és nem a szeretetről. És azt hiszem, hogy én magam is, de nagyon sokan talán erre vágyunk, hogy ez a jóság bennünk egyre növekedjen minden ember szívében, és hogy ebből a jóságból meg tudjon születni a béke, a szeretet, a jó akarat, egymásnak a segítése, az egymásra figyelés. És hogy azt látjuk, hogy ha magunkra, emberekre nézünk, akkor mivel elég esendők vagyunk, ezért ezt valójában csak Jézustól tudjuk tanulni, és hogy bele tudunk kapaszkodni az ő szeretetében, és kérhetjük azt, hogy ez bennünk is növekedjen, és hogy kiáradjon a világban. Az egyik könyvben találtam azt, nekünk embereknek szíverősítőre van szükségünk, és amikor azt kérjük Jézustól, hogy alakítsa a mi szívünket az ő szíve szerint, akkor valójában pontosan ezt a megerősítőt, ezt a szíverősítőt kérjük a magunk számára, mert hogy néha azt érzékeljük, hogy a szeretetünk az szegényes, és néha úgy véges is, meg véget ér, de tanulhatunk Jézus Isten emberi szeretetéből, és ezt a szeretetet jelképezi ebben a hónapban az ő szíve, az ő szeretetének a nagy lelkűségét, a mélységét, az emberek iránti jó indulatát.
0: Így, hogy kiragadtál a Jézus szíve litániából egy sort, nekem is van egy-kettő, ami úgy megragad. Talán az egyik az, hogy Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza. És hát igen, ugye a szeretet az ott lakik a szívünkben, és minél jobban ki tudom árasztani, annál több emberhez eljuthat. De ott kell legyen mellette az igazságosság is, hogy bármilyen nehéz helyzetben tudjak igazságosan dönteni. Tudjam meglátni talán a dolgok mögött a nehézséget, a rosszat, és el kell jussak arra a pontra, amikor lehet, hogy egy olyan dolgot kell abba hagyjak, vagy egy olyan dologról kell lemondjak, amit nagyon szerettem volna, de az, hogy igazságos legyek, és hogy az én lelkiismeretem, az én szívem is nyugodt legyen, ahhoz meg kell hoznunk ezt a döntést, hogy nézzem magamat is. És szerintem én úgy érzem, hogy a szeretet kiáradásában talán az első és legfontosabb dolog az, hogy önmagamat én hogyan tudom szeretni. Mert csak akkor tudok másokat szeretni, hogyha saját magamat el tudom fogadni, és úgy tudom szeretni, amilyen vagyok, és nem akarom, hogy más legyek. És azt hiszem, hogy talán nagyon nehéz tapasztalat ez is a fiatalabb éveimből, hogy sok olyan ismerősöm volt, vagy sok olyan helyzetben voltam, ahol meg akartak változtatni, ahol azt mondták, hogy nem jó, ahogy te csinálod, ezt nem úgy, hanem ezt így kell csináljad, nem szabad kedvesnek lenni, nem szabad minden embernek segíteni, mert az csak neked tesz rosszat. Mindig az volt rá a válaszom, hogy én ez vagyok, én ilyen vagyok, és én úgy érzem, hogy azzal, hogy másokon segítek, azzal tudom a legjobban tükrözni a jó Istennek a szeretetét. És amikor bekerül az ember egy olyan közösségbe, egy olyan csoportba, ahol nem akarják, hogy más legyen, hanem olyannak fogadják el, amilyen ő, akkor tudod talán a legjobban kamatoztatni ezt a szeretetet, akkor tudod a legjobban átadni a másik embernek, mert ő nem akarja, hogy más legyél. Ő úgy szeret téged, amilyen vagy, úgy fogad el, és talán úgy tudja ő is érezni a legjobban azt a szeretetet, amit hát a Jóistenen keresztül árad belőlünk. Azt hiszem, hogy még nagyon sokat boncolgathatnánk ezt a litániát. Egyszer talán nekifoghatnánk, hogy sorba vegyük a sorait, mert úgy gondolom, hogy minden sorhoz tudnánk személyes tapasztalatokat hozzáfűzni. De most egy picit lépjünk tovább, ugye említettem a műsorunknak az elején, hogy a Szatmári Egyház megye Jézus szíve búcsút fog ünnepelni, ami egy kiemelkedetten szép ünnep itt az Egyház megyében, és nagyon nagy jelentősége van, hiszen minden Jézus szíve búcsú alkalmából a Szatmári Egyház megyét a püspök felajánlja Jézus szívének, és ezt évről évre ugye megújítja ezen az ünnepen. Picit menjünk vissza a történelemben, és nézzük meg, hogy ez honnan is ered.
1: A Jézus szíve tisztelet már nagyon korán elindult. A misztikusoknál a 13. 14. században hallhatunk a Jézus szíve tiszteletéről. Aztán a 16. században főként a jezsuiták és a kartáuziak terjesztették ezt a tiszteletet. És a 17. században, amikor Alakok Szent Margit élt, és nehéz kor, nehéz időszak volt az egyházban is, akkor az ő látomásában Jézus arra biztatta Margitot, hogy az ő szeretetében higgyen. És főleg a Jézus szíve tiszteletet Alakok Szent Margit személyéhez kapcsolják, és ugye az ő ideje az ő élete után terjedt el jobban, még jobban az egyházban. Aztán 9. Pius pápa elrendelte Jézus szíve ünnepét, és az egész egyházra kiterjesztette. Majd 13. Leó pápa volt 1899-ben, aki jóváhagyta a Jézus szíve litániát, és azóta imádkozzuk, és egyre többször, több helyen az egyházban. A Szatmári Egyház megyére vonatkoztatva, itt nálunk is a jezsuiták honosították meg a Jézus szíve tiszteletet. 1858-as évekre tehető, amikor az ő második letelepedésük volt az egyházmegyében, és az egyházmegyének a felajánlása Jézus szent szívének az Meszlényi Gyula püspök nevéhez fűződik, aki 1888-ban ajánlotta fel először a Szatmári egyházmegyét, és az őt követő püspökök is szorgalmazták a Jézus szíve tiszteletet a Szatmári Egyház megyében. A püspökök közül talán kiemelkedő Bornemisza Tibornak a neve, aki 1909-ben építette újjá a Kálvária templomot, amit mi Szatmáron a Jézus szíve templomnak is szoktunk nevezni, mert Jézus szentsége szíve tiszteletére szentelték fel. És a jezsuiták szorgalmazására, tehát a keresztények számára nagyon fontos volt a Jézus szíve tisztelet, és ez ma is így van. Úgyhogy, amit említette Timi, hogy az ünnepre kilenceddel készül a város, és nagy ünnepélyességgel van megtartva Jézus szíve ünnepe vasárnapra, téve azért is, hogy ne csak a városból, hanem a falvakból is be tudjanak jönni az emberek a szentmisére, és az azt követő ünnepi körmenetre. A 20. század elején inkább a Kálvária templom udvarán volt megtartva ez az ünnep, majd Reiser Pál megyés püspök idejében 1999-ben vitték át az ünnepi nagymisét a székesegyház elé, azért is, mert nagyon sok zarándok volt, tehát a férőhely miatt is, de magáért a körmenet még ünnepélyesebb megtartásáért is. És a körmenet végén van mindig a Jézus szíve litánia elimádkozása, eléneklése, és itt minden évben a püspök atya megújítja az egyházmegyének a felajánlását a Szent Szívnek, és valójában az egyházmegyének, de ugye a benne lakó családoknak, papoknak, szerzeteseknek, tehát hogy mindenkit úgymond oda helyez a szentségi Jézus elé, és imádkozik azért, hogy hát a mi szívünk is alakulhasson, és formálódhasson, hogy egyre hasonlóbbakká tudjunk válni Jézushoz, és az ő szeretetét képviselni tudjuk a világban.
0: Erre nagyon szép ünnepre készülünk, és várjuk a zarándokokat, ahogyan te is mondtad, hogy akkor közösen, szeretetben tudjunk ünnepelni egy nagyon szép környezetben. Nagyon szép volt az idei kilenced. A Jézus szíve litániájából kiragadott invokációkat boncolgattuk, és ezek alapján voltak az elmélkedések, melyek segítettek minket abban, hogy még inkább fel tudjunk készülni erre a nagyon szép ünnepre. Hát mindenkit akkor nagy-nagy szeretettel várunk holnap délelőtt 11 órától a Szatmári Németi Székes Egyház előtti térre. A holnapi ünnepi szentmise szónoka dr. Kis Endre, a gyulafehérvári papnevelő intézet spirituálisa. Az ő gondolatait hallgathatjuk majd meg. Akik nem tudnak eljönni ide a Szatmári Székesegyház elé, azokat várjuk a Mária Rádió készülékei elé, hogy kapcsolódjanak be ebbe a nagyon szép ünnepbe, és ahogyan minden évben az idén is együtt tudjunk ünnepelni, együtt ajánljuk fel egyházmegyénket Jézus szent szívének, és adjunk hálát mindazért a jóságért és szeretetért, amellyel nap mint nap eláraszt minket.
1: Az külön öröm volt, hogy a hét folyamán, tehát nem csak a hívekkel, akik el tudtak jönni a Kálvária templomban, velük együtt imádkoztunk és készültünk, hanem a rádión keresztül gondolom nagyon sokak bekapcsolódtak a szentmisében, és hogy valójában ezzel is már így lelkileg készültünk, hangolódtunk az ünnepre, úgyhogy ebben az imádságos készületben és légkörben szeretnék, hogyha a holnapi ünnepünk is ennyire szép lenne nagy közösségben, úgyhogy mindenkit szeretettel hívunk és várunk, akár személyes jelenléttel, akár a rádión keresztül közösen imádkozva, azért, hogy a Jézusnak a szeretetének mi is a tanúi lehessünk.
0: Mi megköszönjük, hogy velünk tartottak ebben a mai műsorban is, együtt lehettünk. Jóisten áldását kérjük Önökre, kívánunk egy szép délutánt és egy örömökben gazdag szép hétvégét. Búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból.
1: Gyukodi Beáta.
0: És Szűcs Timea,
2: dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozik.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
0: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent

0: hal. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk,

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mind örökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat, boldog bárány keresztre szállt, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángjács erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr. Kimerült a lelkem, míg várom segítségedet, de nagyon reménykedem igéidben.
1: Kifáradt a szemem, míg ígéreteidre várok, azt kérdem, mikor vigasztalsz meg?
0: Kiszáradtam, mint boros tömlő a füstön, de rendelkezéseidet nem felejtem.
1: Ki tudja, hány napja van még szolgádnak? Mikor ítélkezel már üldözőimen?
0: Kiásták a vermet számomra a gőgösök, akik nem élnek törvényeid szerint.
1: Kipróbált hűség minden parancsolatod, álnokul üldöznek, segíts meg engem!
0: Kis híja, hogy el nem törölnek a föld színéről, de én nem hagyom el parancsaidat.
1: Kegyelmed szerint éltes engem, ajkad bizonyosságait megőrzöm.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ég és föld elmúlik, de az én szavaim nem múlnak el soha, mondja az Úr.
1: Uram, te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen. Hallgass meg, Istenem, panaszom szavamat, figyelj imádságomra.
0: A föld széléről kiáltok hozzád, miközben szorong a szívem. Hozzáférhetetlen kősziklára állíts engem.
1: Te vagy az én reménységem, és erős bástyám az ellenség ellen.
0: Hadd lakjam hajlékodban mindörökre. Hadd lejjek oltalmat védőszárnyaid alatt.
1: Mert te, Istenem, meghallgatod imádságomat, és a neved tisztelőinek szánt örökséged megadod nekem.
0: Adj napokat a király napjaihoz, és sok nemzedékkel mérjed éveit.
1: Ülhessen trónján Isten színe előtt mindörökre, tartsa meg őt szereteted és hűséged.
0: Akkor mindörökre dicsőítem nevedet, és amit fogadtam, napról napra teljesítem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, te vagy az én reménységem és erős bástyám az ellenség ellen. Őrizd meg engem, Uram, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. Hallgass meg, Istenem, panaszkodó szavamat. Őrizd meg engem, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem.
1: A gonoszok cserszőése elől rejts el engem, szabadítsd meg a gonosztevők dühöngésétől.
0: Nyelvüket, mint a kardot, jó élesre fenték, mérgezett nyíl minden szavuk, hogy rejtekükből letérítsék az ártatlan embert.
1: Gyorsan röpítik nyilaikat, nem félnek semmitől, egyre vakmerőbbek gonosz terveik.
0: Egymást biztatják a gonoszságra, titokban tört vetnek, és azt kérdi, ki láthat minket.
1: Kiforralták gonosz tervüket, szándékukat végre is hajtották. Mély titok az ember, örvénylő titok a szíve.
0: De nyílát kiröpíti Isten, váratlan csapással rajtuk üt, és saját nyelvük tőrébe ejti őket.
1: akik látják, fejüket csóválják, és félelem fog el minden embert.
0: Hirdetik az Úr nagy tetteit, és műveit megértik.
1: Az igaz örvend az Úrban, és ő benne bízik, ő benne dicsekszik minden igaz szívű.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Őrizd meg engem, Uram, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. Légy bátor és bizonyulj férfinak. Tarts szemed előtt, amit az Úr, a te Istened parancsol. Járj az ő útjain, tarts meg parancsait, rendelkezéseit és törvényeit, kövess sugallatait, hogy minden sikerüljön, amit teszel. Parancsaid ösvényén vezess, Uram.
1: Mert kedvem terik bennük.
0: Könyörögjünk, add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szeretetet tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

most még tanácsot tartanak ellened. Vicsorok fogunk, kezükben fegyverek, lőnek szegényre, ölnek nyomorult.

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden Mária Rádió hallgatót a székelyudvarhelyi stúdióból, technikus társammal, Józsa Ferenccel együtt, a mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Gyógyszered legyen az ételed, s ételed legyen a gyógyszered. Ezzel a Hippokratészi mondattal kezdem a mai műsorunkat, mert mikor máskor, ha nem most, nyár elején határozzuk el, illesztjük be életünkbe, ételünkbe. Azt, hogy érdemes odafigyelni az imént elhangzott aforizmára, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Hippokratész 83 évet élt, és a Krisztus előttről származó mondás ma is él és nagyon aktuális ebben az igencsak feldolgozott világban. Néhány olyan élelmiszert említek, ami így nyár elején már is gyógyszerünk is lehet amellett, hogy finom is. Ilyen a káposzta. Már egy adag káposzta fedezi a napi ACK vitamint, rostot is tartalmaz bőven. Sárgarépa javítja a látást, lassítja az öregedést okozó sejtek növekedését. Spenót tele van tápanyagokkal. Tök alacsony kalóriatartam, sok rost és vitamin. Gomba. Főképp az erdőben szedett gombára gondolok. Egészségesebbek leszünk, hogyha fogyasztjuk. Fokhagyma a szív és az immunrendszer jó működéséhez segít hozzá. Főzzük levesnek, tegyük sültek mellé kisütve, és persze fogyasszunk nyersen is belőle, főleg amikor megtehetjük. Az alma áfonya sárga barack, rozsban gazdag vitaminbombák, fogyasztva rendszeresen el is hagyhatjuk néhány hónapra az egyéb vitamin szedését. Mindezek mellett megihatjuk a napi kávénkat, hiszen annak is van jótékony hatása, néhány betegség kockázatát csökkenti, itt említhetem a szívbetegségeket is, persze, hogy mértékkel igyük a kávét, és enyhíti a Parkinson kórtünetét. Ha édesíteni szeretnénk, akkor mézet csurgassunk bele, mert hiszen ő antibakteriális tulajdonsággal bír, segíti szervezetünk védekezését a vírusok és baktériumokkal szemben. Ha szuper élelmiszerekről beszélünk, akkor mindig megemlítjük a diót is. Omega 3 zsírsav forrás nagyban segíti a szív egészséges működését. Ha azt mondom dió, szerintem legtöbbünknek a diós beigli zserbó, nekem még egy zöldségsaláta is eszembe jut dióval és szőlővel megszórva, de nagyon kevés embernek a zöld még éretlen formája. Hát ezért is lesz a mai műsor fő témája a zöld dió. Ugyanaz a dió, amiről nem is olyan régen egy egész műsoridőt kitöltő adás készült, csak éretlen formában, mivel a diófa igencsak ki van használva. A gyógyításban nagy segítség volt, szép nagy levele, termése, csökkenti a vérnyomást, gátolja a vérrögképződést, érfalak rugalmasságát javítja, gyulladást gátló tulajdonsága mellett a C-vitamin ereje is magas. És még valami, a fiatal dió nem allergizál. Lássuk, meddig is számít fiatalnak, és lehet felhasználni zöld dióként. Akkor a legjobb a zöld dió, hogyha át tudunk szúrni egy fogpiszkálót rajta. Köretként, desszertként egyaránt igazi ínyenség. Kiváló különböző húsokhoz, libához és vadakhoz. A sajtok, főleg a füstölt sajtok ízét egészíti ki, ezért sajtálak díszítője is lehet. Desszertként gyümölcssalátákhoz, kejhekhez, fagylalt féleségekhez is kiválóan illeszkedik. Sajnos a kereskedelemben csak ritkán és kevés helyen kapható, ezért mi magunk kell elkészítsük, ha ízét érezni akarjuk, jótékony hatását pedig élvezni. Nem a legegyszerűbb munka, ezt már állíthatom, mert kuktaként részt vettem abban a munkában, amikor a férjem zöld dió befőttet készített. Így készíthetik el önök is. A zöld dió befőttet. Hozzávalók 1 kg zöld dió, 3 evőkanál ecet, 1 kg cukor, 4 deciliter víz, 8-10 szem szegfűszeg, fél-fél narancs és citromhéja.
A zöldió hozzávalói, a zöldió befőtt hozzávalói, 1 kg zöld dió, 3 evőkanál ecet, 1 kg cukor, 4 deciliter víz, 8-10 szeg fűszeg, fél-fél narancs és citrom héja. A diót jól megmossuk, majd vastag tűvel átszurkáljuk és lábasba szórjuk. Annyi vizet öntünk rá, amennyi éppen ellepi, és jó egy hétig ebben áztatjuk. Fontos, hogy naponta kétszer is cseréljük rajta a vizet. Utána a diót ecetes vízben puhára főzzük, ehhez a mennyiséghez körülbelül 1 liter szükséges. 1 liter víz, és beletesszük a 4 kanál ecetet, vagy a 3 kanál ecetet. Ha cukorból és 4 deci vízből sűrű szirupot főzünk, majd utána, miután megfőztük a zöldiónkat, habját eltávolítjuk, majd hozzáadjuk a szegfűszeget meg a citrusok reszelt héját. A diót leszűrjük, a szirupba szórjuk, kevergetve 5 percig főzzük együtt, majd egy napon át állni hagyjuk. Ezt a műveletet, vagyis hogy főzzük, majd állni hagyjuk, még kétszer megismételjük. De alig, hogy felfőztük a szirupba a diót, azonnal ki is kapcsolhatjuk már másod-harmadik alkalommal, és először se főzzük tovább, mint 5 perc. A harmadik napon a diót a szirupból kiszedjük, és széles szájú üvegbe rakosgatjuk. Az átszűrt szirupot melegen öntjük rá, végül jól lezárjuk. A folyamatot még egyszer hamar elmondom, hogy amiután kiáztattuk jól a diónkat, úgyhogy a vizet folyton cserélgettük rajta a cukorból, és 4 deci vízből sűrű szirupot főzünk, habját eltávolítjuk, majd hozzáadjuk a szegfüvet meg a citrusok reszelt héját. A diót leszűrjük az ecetes vízből, az 1 liter vízhez hozzáteszünk 3-4 kanál ecetet, és abba ugye megfőztük, és abból, amikor kiszedtük a diónkat, akkor ezt a cukros szirupot öntjük rá leszűrve. Majd üvegekbe tesszük, és készen is van a zöldió befőttünk. Az említett fűszereken kívül a szegfűszeg, citrushéj, míg a vaníliát és a csillagánist is nagyon kedveli a zöldió. Valóban kiváló csemege sült húsok mellé, de önmagában is, ha valami különlegeset kívánunk csemegézni, és egészségeset. Főleg azoknak ajánlom, akiknek adott diófa áll az udvaron. Cukor helyett mézet is használhatunk, akkor a megfőtt diókra csak úgy csurgassunk rá. Addig mézet, amíg elfödi, és akkor annak aztán már minden részét lehet enni, mert a zöldiós méz is nagyon finom. Igazi természetes gyógyszer. A hippokráteszi aforizma, hogy gyógyszered legyen az ételed, s ételed legyen a gyógyszered, az italra is igaz, főleg ha diópálinkáról, likőrről van szó. Ezt az italt főleg azoknak ajánlom, akik a kesernyés ízeket kedvelik, és egy jó ebéd után jeles napokon elkortyolgatnának egy kis finomságot. Ám ezzel bizony várni kell, mert június végén készítjük, de karácsonykor kortyolgatunk csak belőle, akkorra érnek össze igazán az ízek. Mivel nem költséges, főleg azoknak, akiknek a dió megterem és gyümölcspálinkát is főznek, akár ajándékba is adhatjuk majd a végeredményt. És álljon itt a zöld dió likőrnek a receptje. 1 liter pálinka vagy vodka kell, kinek mi van vagy mihez tud könnyebben hozzáférni. 15 darab zöld dió, 50 dek a cukor, 8-10 szem szegfűszeg, 1-2 darab fahéj, ánis, és persze a citrusfélék héját is beletehetjük, hogyha úgy kívánjuk. Az 1 liter pálinkához kell 15 darab zöld dió, 1/2 kiló cukor, 8-10 szem szegfűszeg, fahéj, ánis, és még amit kívánunk, vaníliát is tehetünk bele, és citrusféléket is. A diókat megmossuk és felszeleteljük. Elég vékonyra kell szeletelni, és bánjunk kesztyűs kézzel vele. Tegyük egy jól zárható üvegbe,
Szórjuk rá a cukrot, és egy pár napig érleljük napon, közben rázogassuk meg. A 15 zöldiót, az 50-dek a cukorral. Ha összeértek, akkor tegyük bele a fűszereket, öntsük fel a pálinkával, és tegyük hűvös helyre, teljesen ne feledkezzünk meg róla, néha rázogassuk meg. Majd, ha eljön az ideje, szűrjük le és fogyasszuk egészséggel, de mértékkel. Több éve rendszeresen készítem. Tapasztalatom, hogy a mennyiségeket be kell tartani. A több diótól és fűszertől nem finomabb lesz, inkább élvezhetetlen lesz az íze. Tehát ne essünk túlzásokba. Kedves hallgatók, a felhangzó dal után a műsort folytatjuk, persze már olyasmikkel, amik elfogyasztásáig nem kell karácsonyig várni.

Néhány napja egy kis zacskó friss karalábét kaptam ajándékba. Mivel több volt a kelleténél, el szerettem volna ajándékozni, higgyék el, nem könnyű feladat volt. Nyersen még fogyasztatták volna, de elkészítve, sütve, főzve már nem annyira. Engem nagyon meglepett, mert ha friss nyár elejei ételre gondolok, akkor a karalábé biztosan, hogy közötte van. Főleg a karalábé leves, a rakottas, ezek tényleg a gondolataimban vannak mindig. Most ezért is szeretném megkívántatni önökkel, kevés pénzből igen finom ételek készíthetők belőle. A karalábé jó vitaminforrás, ezért valóban a nyers fogyasztása ajánlott. Kalciumot, káliumot, magnéziumot, vasat, meszet és foszfort is tartalmaz. Ám nem savanyítható és nem konzerválható. Éppen ezért, amikor terem, akkor használjuk ki. Jó hír viszont, hogy egész évben termeszthető, hát majdnem egész évben, és már pici korától, tyúk tojás méretűtől szedhető. Jól társítható más zöldségekkel is. A karalábé levesbe nyugodtan tehetünk egyéb leves zöldségeket is, mint a sárgarépa, petrezselyem gyökér, fűszernek a zöld petrezselyem illik hozzá a legjobban, de én mindig a zsenge leveleket is meghagyom, és azt is nagyon apróra összevágom, és hozzáteszem az ételhez. A nagy leveleket azokat nem, de a zsengéket mindig felhasználom. Ha óckodunk a karalábé megtöltésétől, akkor egyszerűen húsgombócokat tegyünk a levesbe. Kevés olajon dinszteljük meg a zöldségeket, a karalábé domináljon benne, szórjuk meg kevés liszttel, majd töltsük fel vízzel, de előtte sózzuk, borsozzuk, fűszerpaprikával megszórjuk. Ha felfő, tegyük bele a húsgombócokat, rizset egy keveset, és főzzük készre. Tejföllel sűríthetjük, gazdagon szórjuk meg petrezselyem zöldjével. Majdnem egyszerre jelenik meg a karalábé és az új burgonya. Nyugodtan társíthatjuk is őket, így lesz egy ízletes karalábé burgonya felfújt a végeredmény. Ennek a hozzávalói 3 karalábé a zsenge levelekkel együtt. Ez a 3 karalábé úgy majdnem 1 kiló lehet. 50 dek a krumpli. Új krumplit válasszunk, és olyat, ami nem fő könnyen szét. 4-5 deciliter tejszínkel, 2 csapott kanál liszt, só, bors, reszelt szerecsendió, 1 evőkanál vaj, és még egy annyi vaj, amivel a tűzálló formánkat kikenjük. A hozzávalók 3 karalábé a zsenge levelekkel együtt, 1 kilónyi lehet úgy együtt, 50 dek a krumpli, 4-5 deciliter tejszín, tejföl, 2 kanál liszt, só, bors, reszelt szerecsendió, a szerecsendióval is mindig bánjunk. Kesztyűskézzel már úgy értem ezt, hogy ne essünk túlzásokba, mert hogyha túl sokat reszelünk bele, akkor az ellenkező érzést fogjuk érezni, nem kellemes lesz a szánkba, hanem inkább kesernyés ízt fogunk érezni. Egy evőkanál vaj is kell hozzá, és még annyi pluszba, amivel kikenünk egy tűzálló tálat. A megmosott, tisztított karalábékat hosszában félbevágjuk, és vékony szeletekre gyalójuk. A zsenge zöld szárát félretesszük, a burgonyával ugyanúgy járunk el, a karalábé leveleket pedig végül vékony csíkokra vágjuk. Nem aprítjuk nagyon össze, hanem szépen felcsíkozzuk. Egy tűzálló tálat jól kivajazunk, a karalábét és a burgonyát, úgy legyező alakba egymásra rétegezzük, és a csíkokra vágott karalábé levelekkel megszórjuk. A tejszínt a liszttel, sóval, borssal és a szerecsendióval felverjük, és a zöldségekre öntjük. Vajdarabkákat szórunk rá, és a sütőben megsütjük. Tálalás előtt megszórhatjuk apróra vágott karalábé levéllel, ha félreteszünk belőle egy keveset, és persze zöld fűszerekkel. Egymagában fogyasztható, már így is egy nagyon remek étel, de rántott húsok és fasírozott is illik hozzá.
Így már sokkal jobban hangzik, sohajtanak fel a hús szerető hallgatók is, ugye? A töltött karalábé sem egy ördöngös dolog. Ha nincs karalábévájunk, akkor éles kiskanállal belezzük ki őket, mindenképpen óvatosan, mert nagyon könnyen elfut még a karalábévájó is a kezünkbe, és akkor megsértjük a karalábét. Hagyjunk annyi keretet neki, amiben jól bele tudjuk tenni majd a húsokat. A karalábé belsejének egy részét a töltelékbe visszatesszük, tehát ott fel tudjuk használni, a hagymával együtt megpirítjuk, aztán a húshoz adjuk, amivel majd megtöltjük a karalábét. A hústöltelék ugyanúgy készül, mint bármilyen töltelékbe kell hagymát ugye dinsztelni, és finoman megfűszerezni. A hús pedig ki mit szeret, ha igazán a műsorhoz akarok illeszkedni, akkor el tudom képzelni pulyka hússal is, örölt pulyka húsból készíteni a tölteléket, na az aztán igazán egészséges lenne. De bármilyen örölt hússal készíthetjük. Akkor szépen visszatesszük a karalábéba a húsokat, fóliával lefedve sütjük, alája kevés vizet teszünk, tehát ahogy beletesszük a sütőnkbe, egy kevés vizet teszünk, és lefóliázzuk a karalábékat. Végén levesszük majd a fóliát, és néhány percig, legalábbis addig, amíg a tetejük meg nem pirosodik, addig fólia nélkül sütjük. Tálaláskor egy jó kanál tejföllel díszítjük, tegyük melléje, vagy locsoljuk meg, és nem is kell egyéb hozzá, hát kettőbe is vághatjuk, akkor látszik benne a szép hús, és úgy tálalhatjuk. Zöldséglevesekből sem hiányozhat a karalábé, de főzeléknek budjantott tojással is nagyon finom. Készítsenek el néhányat az elhangzott receptekből. Az éhes has nem válogat alapon tegyük az asztalra. Meggyőződésem, hogy sok helyen a kedvencek listájára kerül legalább egy belőlük az imént elhangzott receptekből. Kedves hallgatók, ha szeretettel készítik, szívük, lelkük benne van, úgy is fogják majd a szeretteik fogadni. Mi a mai műsort is így készítettük Józsa Ferenc technikus társammal együtt. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és tölts be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
4: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
4: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet

0: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekint szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretetlángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
0: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a kolozsvári stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy az elkövetkező 15 percben tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért. Ma, amikor ország-ország ellen, ember-ember ellen, gyermek-szülő ellen, vagy épp szülő-gyermek ellen támad, a családjainkat békétlenség övezi, és mindenfele csak a háború következményeit látjuk, tapasztaljuk és érzékeljük. Arra hívjuk Önöket, hogy erős hittel és bizalommal kérjük a béke urát, hogy teremtsen egyetértést, rendet ebben a nagyon zavaros és kusza világban. Ezért imádkozunk most, maradjanak velünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen. Urunk, béke Istene, hallgass meg könyörgésünket. Meg annyi éven keresztül rengetegszer próbáltuk megoldani a konfliktusainkat saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Meg annyi ellenséges és sötét pillanat, meg annyi kiontott vér, meg annyi megtört élet, meg annyi eltemetett remény. De az erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Urunk, most Te segíts nekünk. Te add nekünk a békét, Te taníts meg minket a békére, Te vezess minket a béke felé. Nyisd meg a szemünket és a szívünket, és add meg nekünk a bátorságot, hogy kimondhassuk soha többé háborút. A háború mindent elpusztít. Önts belénk bátorságot, hogy konkrét lépéseket tehessünk a béke megteremtéséért. Urunk, Ábrahám és a proféták Istene, szeretet Istene, aki megalkottál és arra hívsz bennünket, hogy egymással testvérekként éljünk, adj nekünk erőt, hogy minden nap a béke megteremtői lehessünk. Tégy minket képessé arra, hogy jó indulattal nézhessünk minden testvérünkre, akikkel utunk során találkozunk. Tégy minket készé és figyelmessé arra, hogy meghalljuk embertársaink kiáltását, ami azt kéri tőlünk, hogy fegyvereinket a béke eszközeivé, félelmeinket bizalommá, feszültségeinket pedig megbocsátássá alakítsuk. Tarts bennünk égve a reménylángját, hogy kitartó türelemmel a dialógust és a kiengesztelődést válasszuk, hogy végül a béke győzedelmeskedjen, és hogy minden ember szívéből kivesztenek a megosztottság, a gyűlölet és a háború szavak. Urunk, szeredd le a nyelv és a kéz fegyvereit, újíts meg a szíveket és lelkeket, hogy a testvér legyen az a szó, amelyben egymással találkozhatunk, és hogy az éles stílusunk béke, shalom, szalám legyen. Amen.

0: Irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek.
1: Urunk, tart bátorítást azoknak, akik diplomáciával, adományok gyűjtésével a békét szolgálják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, erősítsd meg egyházunk szolgáit, hogy a megpróbáltatások és háborúk viharaiban is sziklaerős maradjon a hitük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Erősítsd kegyelmeddel azokat, akik a megbékélésért küzdenek, és igyekeznek megszüntetni az ellenségeskedést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istenünk, adj bölcsességet a világ vezetőinek, hogy komoly akarattal keressék a békét, és akadályozzák meg a pusztító háborukat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd, Urunk, a hatalom birtokosait, hogy soha ne szűnjenek meg a tartós békét keresni népeik javára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj nekünk, Urunk, befogadó lelkületet, hogy a háborútól menekültek, akik nálunk oltalmat keresnek, és tőlünk segítséget remélnek, általunk ismerjék meg gondviselő jóságodat, és belőled új reménységet nyerjenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Vasárnap. Heti lapajánló következik.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, önök katolikus heti lapunk, a Vasárnap heti lapszemlét hallgatják. A mikrofonnál köszönti önöket a szerkesztő Bodó Márta. Idei 24. lapszámunk szemléjét készítettem elő, és miközben ezt tettem, egy olyan határozatot kaptam a Verbum Egyesület vezetőségétől, amely anyagi nehézségekre hivatkozva megszünteti az én főszerkesztői állásomat és három szerkesztő kollégám munkaviszonyát is, úgyhogy ezt az alkalmat is szeretném arra kihasználni, hogy a kedves Mária Rádió hallgatóktól elbúcsúzzam. Nem tudjuk, hogy mi lesz a kiadványok, a Romkat portál további sorsa, de mi itt a rádió hullámhosszán a Vasárnap lapszemlében utoljára találkozunk. De hogy mi mindenről olvashatnak ebben a lapszámban is, hát kezdjük talán a fejléc mellett mindig megtalálható bibliai idézettel, amely ezúttal Máté evangéliumából így szól. Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Ezt a gondolatot mi mindig a következő hétre ajánljuk az olvasóinknak kapaszkodóul, örömben, bánatban, nehézségben, hát ezúttal a négy szerkesztő még erősebben maga is ezzel a mondattal fogja a felmondási idejét tölteni, majd utána a két hét letelte után új állásokat keresni, ha ebben a gazdasági helyzetben tud ilyesmit találni. És hogy a Vasárnap 24. lapszámában miről olvashatnak, első oldalon Fókuszpont címen arról olvashatnak, hogy minden szem Jézusra szegeződött, hiszen úrnapja előestéjén immár harmadik alkalommal rendezték meg a Fókuszpont nevű rendezvényt Székelyudvarhelyen a Mártonáron téren. Ez egy nagyon népszerű kezdeményezés, sokan voltak az idén is, és a lelkek mélyére hatolt mindez. Ugyanakkor, ha tovább lapoznak, kitekintő oldalon arról olvashatnak, hogy kinevezte új vezetőségét a segítő nővérek kongregációja. A nemzetközi elöljáró pünkösd napján nevezte ki a Közép-Európa tartomány új vezetőségét. A jelenlegi tartomány főnök Berecki Szilvia nővér fogja folytatni elöljárói szolgálatát a következő 3 évben. Hát mi, mint volt munkatársak is külön örülünk ennek a hírnek, ő is valamikor a Vasárnap felelős szerkesztője volt, és segítőnővéri megbízatásai miatt ment el tőlünk, ő most bécsi székhellyel, ugye már 3 éve vezeti ezt a tartományt, amelyhez Erdély is tartozik, és láthatóan nagy sikerrel végezte a munkáját, úgyhogy örömmel kívánunk mi is neki további szép szolgálatot, és ugyanakkor örömmel ajánljuk a Mária Rádió hallgatóinak figyelmébe a segítő nővérek Erdélyben jelenlevő tagjainak a tevékenységét. És még egy jó hír a kitekintő oldalon. Világi nő fogja vezetni a kommunikációs dikasztériumot. Ugyanis a világegyházban szakértő újságírók, szerkesztők vezetik az egyház különböző kommunikációs média hatóságait, és 14. Leó pápa egy rendeletben Maria Montserrat Alvaradót, az EWTN News jelenlegi elnökét és operatív vezérigazgatóját nevezte ki a kommunikációs dikasztérium új prefektusává 2026. november 1-jével. Tehát Maria Montserrat Alvarado fogja vezetni a pápai kommunikációt és összehangolni a vatikáni mindenféle média intézményeknek a tevékenységét. Arról is olvashatnak, hogy az ígéret évében a Szatmári Egyházmegye területén szolgáló szerzetesek közös zarándoklaton vettek részt Schönberger Jenő megyés püspök vezetésével. A továbbiakban, mint mindig, sajnálattal számolunk be papjaink, egyházi személyek elhunytáról, ezúttal Bartus László nyugalmazott plébánost siratjuk, címzetes esperes is volt, és életének 85. papságának 63. évében hosszas betegség után hunyt el a szárhegyi születésű Bartis László. Lelkiség oldalunkon 14. Leó pápa katekézisét találják. A pápa egy olyan katekézis sorozatot kezdett el, amely a II. Vatikáni zsinat dokumentumait idézi fel és magyarázza jobban a híveknek. Ezúttal a katekézis címe: az élő liturgia felébresztheti a nyitottságot az Istennel való találkozásra. És az oldalon Ignáci forrást találnak, Botvanda segítő nővér tágra nyitott szívvel imádkozni címen ajánlja a imádkozást, úgy, ahogy a karunkat ölelésre tárjuk a másik ember felé, nagy lélekkel vagyunk jelen előtte, hát így kell imádkozni. Liturgikus hét oldalunkon ezúttal Portik Noémi Clarissa nővér Paolo Veronese Szent Barnabás meggyógyít egy beteget című festményét elemzi, részben művészettörténeti, részben teológiai magyarázatot is adva hozzá. A hét szentje Boldog Albertina Berkenbrock, ismerjük meg őt. Ő 1919-ben Brazíliában egy német bevándorló család leszármazottjaként született, és így élte a szentség útját. A vasárnapi örömhírt évközi 11. vasárnapra Olasz Béla székelyudvarhelyi segédlelkész magyarázza, Tanukra van szükség címen. És ha tovább lapozunk, akkor fókusz rovatunkban a Biblia gyógynövényeiről olvashatnak Szász István Szilárd kollégánk és megbízott felelős szerkesztő összeállításában, mégpedig a Szent Balázs Alapítvány munkatársai segítségével, akik egy különleges és érdekfeszítő előadásra hívták a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatóit, a helyi orvosokat, az egészségügyi és szociális szféra segítő szakembereit, és mindazokat, akik az egészség tudatosságról és a testi-lelki egyensúly megteremtéséről kívánnak gondolkodni. Ez egy olyan régi új tudomány és tudás, amit a konyhától ugye az egészség megőrzésben hosszú évek során is nagyon sok mindenre lehet használni. Egyébként az írás címe, mottója: a mennyasszony illatától a csipkebogyóig, növények egykor és ma. És hát olvashatnak a Biblia legfigyelemre méltóbb növény érdekességeiről, többek között a sáfrányról, a mirháról, az izsópról, a galagonyáról, a csipkebogyóról, kaporról, fekete mustárról, köményről, és hát természetesen arról is, hogy a gyógyfüvek alig egy karnyújtásnyira vannak tőlünk. Hát érdekes, és azt hiszem, hogy ez sokakat érintő, érdeklő téma, olvassák majd szeretettel. Az Ember közelben rovatban ezúttal Kocsis Alice Kingával beszélgetett Ciple Hanna Gerda. Egy beszélgetés első része: a pedagógia csúcsa hitre nevelni, ez a címe. Ferenc Emese tollából a kicsi, de valódi jelenlét erejéről olvashatnak az Életmód rovatunkban is természetesen megtalálják, mint eddig minden héten az egészségsarok rovatunkat, valamint ugyanígy megtalálják a kultúra rovatot, ahol ezúttal remete Szent Antalról és az őt megzavarni törekvő groteszk démoni lényekről olvashatnak. Azt hiszem, hogy érdekes, figyelemfelkeltő írás. Nézzék majd meg a szabadidő oldalon a kultúra rovatot. Megtalálják ezen a héten is a visszatekintő, humorsorok, rejtvény szokásos anyagait, és nagyító oldalunkon Dénes Gabriella összeállításában feltalálók, tudósok, szerzetesek, avagy az innováció névtelen megalapozói címen arról olvashatnak, hogy amikor június 13-án a Magyar Feltalálók napját ünnepeljük, a többségnek valószínűleg Szent Györgyi Albert C-vitaminja, Rubik Ernő bűvös kockája, esetleg Puskás Tivadar telefonközpontja, vagy Bíró László golyóstolla jut eszébe. A magyar tudományosságnak azonban van egy olyan mélyen gyökerező évszázados hálózata, amelyről ritkán beszélünk feltalálói kontextusban, pedig jóval a modern egyetemek, kutatóintézetek és inkubátorok előtt, startup inkubátorok előtt a Kárpát-medence kolostorai igazi tudásközpontként működtek. Tehát szerzetesek, akik feltalálók voltak, akik tudományos értelemben is fontos dolgokat tettek le az asztalra. Hát a tudásközpontokról olvashatnak, a gyógynövényekről, nyelvekről és a csillagoségről, amellyel különböző szerzetesei foglalkoztak. Aztán olvashatnak erdélyi polihisztorokról és felvidéki jogászokról, és arról is, hogyha Erdély szellemi központjait keressük, megkerülhetetlen a kolosmonostori bencés apátság. Hogy a bencések is mi mindent alkottak, és miben voltak úttörők, erről is olvashatnak tehát a Dénes Gabriella által összeállított feltaláló tudós szerzetesekről szóló írásában a vasárnap e-heti lapszámában. És végül, de nem utolsó sorban, idézem azt is, hogy a gyulafehérvári főegyházmegyei papi továbbképzési program idei évadának második alkalmát tartották meg, és a beszéd és előadás móddal foglalkozó képzésen Lackóvas Róbert színművész, énekes és költő vezetésével a papjaink azzal ismerkedtek, hogy a nyilvános beszédnek milyen alapszabályai, technikái vannak a színész nézőpontjából. Arról is olvashatnak, hogy jubileumi ünnepséget tartottak a gyulafehérvári Caritas csíksomlyói Jakab Antal házában, hiszen a ház létrejöttére és az elmúlt 30 évre emlékeztek a jelenlevők. Olvashatnak arról is, hogy a Jézus Társasága magyarországi rendtartományában milyen személyi változások, áthelyezések történtek, amik jezsuitákat illetnek. Elsősorban a Erdélyre is vonatkozó, hiszen Magyarországon szolgálatot teljesítő Marosvásárhelyen is szolgálatot teljesítő jezsuitákról esik szó, ugyanis András Attila, szintén erdélyi származású jezsuita tartományfőnök, a marosvásárhelyi közösségbe helyezte Forrián Szabó Miklóst, aki filozófiai tanulmányait fejezte be Rómában, illetve Fűszfás Pált, aki szintén római tanulmányai után július 1-től a marosvásárhelyi jezsuita intézményeknél tölt be szolgálatot. Hát örömmel kívánunk nekik is jó szolgálatot, úgy, hogy miközben négyen főszerkesztő, szerkesztők, viszont búcsúzunk a katolikus sajtótól, a olvasóinktól, a hűséges követőinktől, a Mária Rádió hallgatóitól is. Tehát imádkozzanak továbbra is értünk, és reméljük, hogy a továbbiakban is kedvükre való olvasmányt találnak az immár mások által szerkesztett katolikus hetilap a vasárnap hasábjain. Remélhetőleg a keresztény szót is olvashatják a továbbiakban is, és a romkat.ro katolikus portált is tudják követni örömmel, és tartalmas olvasmányokat találnak benne úgy is, hogy immár mások, nem tudjuk, hogy milyen kollégák fogják helyettünk folytatni ezt a munkát. Nagy megtiszteltetés volt az önök szolgálatára állni, és ezzel búcsúzik most önöktől a lapszemle végén a szerkesztő Bodó Márta. Dicsértessék Jézus Krisztus!
2: Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Zenés köszöntünk veszi kezdetét, melynek keretében felköszönhetik ismerőseiket, barátaikat, rokonaikat, mindazokat, akik ma születésnapot, névnapot, házassági évfordulót vagy bármilyen más jeles eseményt ülnek. Hívhatják a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számot. Ma az Antalok, az Anettek és a Tóbiászok ünneplik a névnapjukat, hogyha van az ismerősei közül, hát Antal biztosan sok, mert azért ez egy elég gyakori név, akkor föl lehet köszönteni őket. Nem választottam különösképpen dalokat mára, hogyha valamit szeretnének meghallgatni, akkor nyugodtan kérjék.

0: Haló, haló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenekem!
1: Köszöntöm a műsorban, az átéltág elsősorban. Én szeretném köszönteni, ha holnap 70 éves kortárs találkozójukat ünneplőket Csíkszentkirályon, külön szeretném emelni a két unokatestvéremet, Csiszel Lőrincet és Urszul Lászlót, valamint komasszonyomot, Horváth Katalint és Füstes Klárát, valamint Sergő Katalint a hit remény szeretet jegyébe a hátralévő életükre adjon a Jóisten erőt, egészséget, ezt kívánja tiszta szívből kortársuk Jutka és a Csíksomei Szüzanya takarja bevédő palástjával, valamint még szeretném köszönteni Csíkszeredából Zálea Vintúlóhatós blogba Vágási Attilát születésnapi alkalmából, neki is Istentől megáldott nagyon hosszú boldog életet kívánok. Ha az a szám megvan, nyíljon ki szívetek be az örömvirág. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Áldott szép napot kívánunk!

0: Halló, halló!
1: Vigyék tasszik a gyűjén!
0: Mindörökjelme!
1: Szeretném köszönteni Magyi Falván Rizse Gondolt és a fiát Rizse Tónit. Sokárült egészséget, hosszú boldog életet kívánok nekik. Unoka testvére, vigyétessék a Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelmen köszönjük a hívását, Isten éltesse az ünnepeltet.

0: Haló, haló.
1: Üdvözlök, szépen.
0: Mindörökjön.
1: Szeretném kérni az összes számokat édesanyámnak, Dárpannának, Aradnak, Kántorongnak, Bakó Antalnak, Nőnnapi alkalmával, Belencére, Szurkos Tamás, akinek a születésnapja van, Erdély Lajosnak, akinek ugyanúgy máma születésnapja, 15-én a Jolánoknak, boldog névnapot, 18-án az Arnoldoknak, se Leventéknek, az összes Velencei rokonságnak, Várjárházi dolgozójának, minden arab ismerősnek, minden volt a maradról.
0: Köszönjük a hívását, szép napot kívánunk!

0: Haló, haló.
1: Haló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjem.
1: Nagy szeretettel köszöntünk Enesét, a Jóisten áldását kérem életére, hivatásának. És köszöntöm Szent Antal, szegények parcadója továbbra is, imádkozzunk érte. És köszöntöm Kisztatot Hámú Szentédumban Száz Antal, mérnapi alkalmával, akik családjával együtt sokat segítnek rajtam. Jóisten áldását kérem életükre, az előtt családra, elnösséget, munkásséget, szeretetet. Köszöntöm a kis családomat, idősöket, bebeleket, ígysúságot, négynaposokat, születésnaposokat, papbáltikot, Mányalányi összes dolgozóit, önkénteseit, a napozóit, hallgatóit. És áldott hétvégét kívánok mindenkinek, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is a hívását, legyen egy szép napja.

0: हेलो हेलो हेलो हेलो, köszöntöm a kedves hallgatót.
1: Nem tudom, valamiért nem szól bele a telefonba.

0: Haló, haló.
1: Haló, haló, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekén.
1: Nagy szeretettel köszöntelem, és itt Isten áldását kérem életére. Én szeretném köszönteni a Csiklákos és Bürőcsfal egyházközség minden lakóját, születés névnaposokat, különösen az öregeket, a betegeket, a magányosokat, mindazokat, akiket nem köszönt senki. De most szeretném köszönteni a keresztfiamot, Vas Antalt, névnapja alkalmából. A Jóisten bőséges áldását kérem életére és családjára. Még szeretném köszönteni Madéfalván Ferenc Antalt, sógoromot, neki is boldog névnapot, és Isten áldását kérem a családjukra. Szeretném még a sok-sok lelki testvéremet köszönteni, a Mária Rádió nagy családját. Emesen, ha lehet, az új forrástól meghallgatnánk, hogyha a fél szembe fúj. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Haló. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Drága Emese. Hallja?
0: Igen, igen, hallom.
1: Rozsika néni, az unitárius Rozsika néni.
0: Isten áldja.
1: Kérnék az egész nótát, kérném a szomszédasszonyomnak, Ildikónak, születésnapja alkalmával, és magamnak is 16-án, kedves Emese, kérném az egész szép nótát, és köszönöm szépen, hogy meghallgatott, és minden jót kívánok, drága Emese, Rozsika néni.
0: Köszönjük szépen a hívását, Isten áldja, és egy nagyon szép napot kívánok. Mindig jó leső érzés a más felekezetű testvéreinket is hallani, illetve tudni, hogy ők is hallgatnak benne.

0: imádkozunk, énekelünk, és vele vagyunk. Vannak idős betegeim, akikért imád kell, hogy kell jó kívánságot, már gyógyulófélben vannak, Gizikéért, Jankáért, Marikáért, István bácsért, és mindenkiért, hogy közösen énekelve, szeretettel köszöntöm őket, Isten éltesse, adjon békét, szeretetet mindenki szívébe, és úgy szintén saját magamot is, szomszédasszonyaimot, Piroskát, többi más fiatalokat is, és mindenkit, akik végezték az érettségítése, még mindig elő kell álljanak dolgokkal, amiket befejezésképpen sok szeretettel és biztonságba végezhessék. Köszönöm szépen, és kérnék szépen egy Attila, László Attila éneket, hogyha lehetséges. Köszönöm szépen. Isten áldja.
1: Köszönjük, Misa, hívását, áldott szép napot kívánunk.

Kedves hallgatók, van még bő 10 percünk, hogyha szeretnének valakit köszönteni a mai napon. Az Antalokat, illetve az Anetteket lehet ma köszönteni. Holnap 14-én a Hedvigek, Valérok és Elizeusok ünneplik a névnapjukat.

0: Haló, haló.
1: Haló, dicsért, tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenek.
1: Örömteli szívvel köszöntök mindannyiunkat, akikkel együtt lehetünk a Mária Rádió hullámhosszán. Emese, hogyha megvan dicső szénponttól, azt az éneket szeretném, ha nincs meg, akkor szűzanyámat szeretnék lenni. Jel akarok lenni. Áldott délután kívánok mindannyiunknak, és a Jóisten segélyen meg minden perc belépésünkbe maradjon velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Haló, haló!
1: Dicsértessék a drág Úr Jézus Krisztus! Mindig. Egy ismeretlen néni kíván Attilának, a nevét nem mondom, nagyon, de nagyon boldogságot, és a legszebb éneket teszélnek, szívesek lennének én még elénekelni. Egy boldogító drága énepet kívánok neki, és nagyon-nagyon boldogságot, örömet az életébe. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük mi is a hívását, Isten értesse sokáig! És akkor zárjuk le a mai zenés köszöntőnköt a Dicső Szent Antal című énekünkkel. Fogadják és hallgassák szeretettel!

Most pedig nézzük meg, hogy milyen programokkal várjuk Önöket a mai délutánon. Hamarosan a vasárnapi örömhírt. Bocsánat, Medjugorje üzenetet hallhatnak, majd ima szándékaikat fogadom, 3 órakor pedig az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. 15 óra 15 perctől vasárnapi örömhír. Rászámít figyelmükre Csiszér Imre Erzsébet bányai plébános, majd 3:30-tól Klikke Jézus a című műsoromat hallhatják, melynek keretében egy kicsit a mai kettős ünnepről fogok beszélni. Ezt követi 4 órától a Lélekidő, majd a Vatikáni Rádió műsora. 5 órakor ima szendékaikat fogadjuk, majd az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk. Ezt követően 6 órakor a Csíksomolyi Kegytemplomba kapcsolunk, ahonnan Szent Misét fogunk közvetíteni, és amelyet a 7 plébániája, valamint az Úrangyala követ. Ennek a végén egy újabb műsorismertetővel várjuk Önöket. Holnap vasárnap 11 órától Szatmár Németi Jézus szíve búcsút fogjuk közvetíteni, majd délután 6 órakor hallhatnak újra egy szentmisét, mégpedig a csíksomlyói kegytemplomból.

Drága gyermekek, ma is hálát adok a mindenhatónak, hogy veletek lehetek, a szeretet és a béke Istene felé vezethetlek benneteket. Az ideológiák, amelyek rombolnak benneteket és lelki életeteket, mulandók. Kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Istennel van jövőtök és örök életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. június 25-i üzenetet hallották.

Kedves hallgatók, ima szándékaikat fogadom a 0259-420-555, valamint a 0359-420-555-ös számon. A Mária Rádió oldalán keresztül pedig szöveges üzeneteiket is elküldhetik.

Ezt a rózsafüzért felajánlom családom egészségért, Mária Rádió szolgálatáért egy fontos ügyért. Az újszülött unokaöcsémért, aki a kolozsvári intenzíven van, inkubátorban, valamint szüleiért. Imádkozunk érte.

0: हेलो हेलो
1: हेलो हेलो हेलो
0: हेलो हेलो köszöntöm a kedves hallgatót, megkérem halkítsa le. Mindörökjön.
2: Halló.
0: Tessék mondani.
2: Hát a vigalmasabb rozsafüzérjét felszeretném ajánlani a gyermekelmét, az unokalmét, a tisztító tüdvánszenvedő lelkekét, és a hezám tartozó halottaiknak adjon a Jóisten eret nyugodalmat, az eret világosság fényeskedjének. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizet.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló!
1: Dicsértessék az áldó Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A rózsafűzért, a szemmisért felajánlom a bemondott imákért, és a Mária Rádió összes dolgozójáért, a lebénul gyermekemért, a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, és minden jó akaratú emberekért, az úton lévőkért, a betegekért, a család békességért, és az egész testvéreimért, a halottaimért, és a drága gyermekem nyugalmáért. 3 év, hogy itt hagyott bennünket, a férjemért, az örök világosság tényeskedjék nékik, és a gonosz emberekért. Drága jó Istenem, hallgass meg, és a drága szűzanyához imádkozunk. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló! Haló, köszöntöm a kedves hallgatót! Haló, itt a Mária Rádió!
1: Haló!
0: Hallgatjuk,
1: te se!
0: Mindörökjön meg!
1: Ezt a rózsafüzét szeretném ajánlani családom minden egyes tagjának az egészségét, a színei bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, a gyógyulásunkért, az én lábam gyógyulásáért, a halottaimért, önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, a világ békéért. Köszönöm szépen, zutonvalókért, köszönöm szépen, dicsőtessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelben együtt imádkozunk, maradjon velünk!

0: Halló, halló!
1: Halló! Halló!
0: Hallgatjuk, tessék mondani!
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenki amen.
1: A rózsafüzét fel szeretném ajánlani. Egészségemért. A gyermekeim egészségükért. Minden hozzám tartozó egészségét. A Mária Rádió fennmaradásáért. És minden jó indulatú emberért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Haló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki.
1: Én is ezt az irgalmasság rózsafűzérét fel szeretném ajánlani a férjem lelke üdvét, mivel az Antal nevet viselte, de 3 éve elköltözött az örökhazába, nyugodjék békességbe anyósommal és apósommal. Isten fizesse, Jézuson bízom benned, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjében.

0: Halló, halló.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökjében.
1: Szeretnék imádkérni gyógyulásomért, és minden dolgozójáért a Mária Rádiónak is. Szent Keresztbány apa bácsiáért. Köszönöm szépen, Isten fizesse.
0: Köszönjük mi is a hívását, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló!
1: Ítéltessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafizét szeretnék ajánlani a boldogságos anya és Pádovai Szent Antal tiszteletére, a gyógyulásomért, Mária fennmaradásáért, a családomért és a világ békéért. Köszönöm szépen, hogy bejuthattam. Ítéltessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

Kedves hallgatók, lassan lejár az ima szándékfogadás műsor ideje. Hívjuk önöket, hogy kapcsolódjanak be a rövidesen kezdődő közös imába. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napig

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Isten.

0: mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent élekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
4: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket, elmélkedjünk évközi 11. vasárnapjának evangéliumáról, amely Szent Máté könyvéből hangzik el. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kihűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő: az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fia Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánoáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik: ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszátok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim, minden futballmeccs előtt az edző közli a csapat felállását, felsorolja játékosok nevét és egy-két kiválóságát. Az újonnan megválasztott miniszterelnök is bemutatja kabinetje tagjait a parlament előtt, rámutatva addigi eredményeikre. A színházi előadások szereplőit is közlik a plakátokon, nevük mellett kitüntetéseikkel. Az évközi 11. vasárnap evangéliumában is egy névsort találunk. Máté 12 nevet sorol fel, akiket Jézus személyesen meghívott. Az evangélista nem sok kiválóságot tudna említeni róluk, azért inkább csak a neveket említi. Számunkra maga az apostolok névsora mégis gazdag elmélkedési anyagot kínál, papnak és hívőnek egyaránt. Rámutat az apostoli küldetés merészségére, motiváimaira és hatókörére. Testvéreim, miféle érdemeket sorolhatott volna fel az evangélista a 12-ről? Írja le, hogy Simon Péter háromszor megtagadta mesterét. Írja le, hogy Jakab és János karrieristák voltak, mert a mennyországban a legjobb helyeket akarták maguknak. Írja le, hogy Tamás apostol hitetlen volt. Írja le, hogy valamennyien gyáván elfutottak Jézus elfogatásakor, hogy féltékenykedtek egymásra, és hogy a kereszt alatt Jánoson kívül egy sem volt ott. A nevek hallatára ezek mind eszünkbe jutnak, de meg kell állapítanunk, hogy ezek valamennyien egyszerű emberek voltak. Felmerül bennünk a kérdés, akkor miért ezeket választotta Krisztus? Miért nem keresztelő Jánost, akire akkor már egész Palesztina hallgatott? Vagy a nagy hitű kafarnaumi századost? Ott voltak a főtanács jószándékú tagjai, Arimetei József vagy Nikodémus, a tudós rabbi. Miért nem őket választotta? Misztérium, titok testvéreim, hogy Jézus miért a halászokat, az egyszerű embereket választotta, és miért tartott ki mellettük. Talán Szent Pál mutat rá legjobban Isten merészségének bravúrjára, az első korintusi levelében ugyanis ezt írja: Isten azokat választotta ki, akik a világ szemében oktalanok, hogy megszégyenítse a bölcseket. Azokat választotta ki, akik a világ szemében gyengék, hogy megszégyenítse az erőseket. És akik a világ előtt közönségesek és megvetettek, azokat választotta ki. A semminek látszókat, hogy megszégyenítse azokat, akik látszani akarnak valaminek, így senki sem dicsekedhet Isten előtt. Hát testvéreim, az apostolok nem is dicsekedhettek. Az apostolok névsora, átlagos képességeik a pap számára gazdag elmélkedési anyagot kínál, hiszen az apostolokban elődeit ismeri föl. Ez ad erőt számára, és nyugalommal töltheti el. Minden lelki

életet élő papnak ugyanis egyik legalapvetőbb élménye az elégtelenség érzése, saját kicsinyhiségének és alkalmatlanságának a tudata. Ez az érzés teszi őt igazán alázatossá. Viennei Szent Jánossal ő is elmondhatja, mint a papok védőszentjével, ha az Istennek még alkalmatlanabb eszköz került volna a kezébe, mint én, azzal még több jót tett volna, mint velem. De testvéreim, a hívő is megszívlelendő következtetéseket vonhat le az apostoli névsor hallatán. Ha Jézus merte vállalni az átlag emberekre épített egyház kockázatát, akkor a világi hívő se lépjen fel emberfeletti követelményekkel a papokkal szemben. Egyetlen jogos igényünk, hogy Jézusra hagyatkozva hitelesen hirdesse, hogy elközelget az Isten országa. Drága jó testvéreim, vajon mi motiválta Jézust, hogy tanítványokat válasszon maga mellé? Az Úr látja az elcsigázott, elfáradt tömeget. Éhesek, betegek, szomorúak, fáradtak. De testi éhségük mögött ott ásít a lelki értékekre való vágy. Szomjúságuk mögött az igazság keresése. Testi betegségük mögött a lélek korokozójának a bűnnel való küzdelem. A fáradtság mögött az erkölcsi céltalanság. És hozzájuk küldi apostolait, ők indulnak Jézus iránti szeretetükből. A mai papot és hívőt ugyanez a szeretet kell, hogy üzze, kell, hogy hajtsa az apostolkodásra. Csak akkor tud szívből örülni, ha lelkeket hódított Krisztus számára, és csak akkor szomorkodik, ha ez nem sikerül neki. Egyedül az bántja, ha Krisztus ügye rosszul megy a világban. Az óceán közepén léket kap egy hajó, és süllyedni kezd. A kapitány azonnal leadja a segélykérő SOS jelet. Ez egy angol kiáltásnak a rövidítése, mentsétek meg lelkünket. Amikor a közelében lévő helikopterek meghallják a segélykérést, azonnal oda sietnek. Hány lélek ad ma is ilyen jelet, testvéreim? Vajon mi indulunk-e azonnal segítségükre? Nem mondhatjuk ki a gyilkos kánoáni szót, hát őrzője vagyok én testvéremnek, mert igenis őrzői vagyunk egymásnak. Az Úr ránk bízta embertestvéreink lelkének szolgálatát. Drága jó testvérek, Jézus a 12-nek felsorolja munka területeiket is. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa, gyógyítsátok a betegeket, támasszátok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket. A mai apostoloknak, papoknak és világi híveknek egyaránt szinte széles a feladat körük. A jézusi szavakat átvitt értelembe kell ma gyakorolni. A szavakkal való tanúságtétel, a lélek betegségéből, a bűnből való gyógyulás, a lelki halálból, a céltalanságból való életre keltés, ezek napjainkban az apostoli feladatok. Minden ifjú, minden fiatal életében kiemelkedő pillanatot jelent, amikor befejezi iskolai tanulmányait. Ilyenkor nem csak a múlt képei és emlékei elevenednek fel, hanem a tekintet a jövő felé is irányul. A jövőbe tekintő szempár azonban nem magányos, mert azt a kérdést, amelyet az ifjú, a fiatal feltesz magának ez. Mit tartogat számomra a jövő? Hasonló módon felteszi az is, aki oktatta őt. Amikor egy tanító, tanár egy gyermeket, egy fiatalt nevel, próbálja olyan módon kiképezni, hogy az életben majd tudjon helytállni. Munkája azonban csak akkor teljes, ha úgy tudja nevelni, hogy megértse, hogy mások is vannak mellette, s hogy az ember azért volt teremtve, hogy emberek között éljen, hogy másoknak is használni tudjon. Krisztus Urunk is, amikor a földre eljött, hasonló üzenettel érkezett ide. Vállalta emberi sorsunkat, vállalta azt, hogy lefordítja az emberek nyelvére azt, amit Isten érez az emberek iránt, hogy mennyire nagyon szeret minket az Isten. Mi emberek Jézus nélkül nem értettünk volna meg semmit abból, hogy Isten mennyire szeret minket, de ugyanakkor meg kell, hogy tanuljuk azt is, hogy ezért mi is valamivel tartozunk Istennek, mi is kell, hogy szeressük őt. Jézus tudta, hogy az emberek problémáját nem az oldja meg, hogyha megszaporítja a kenyerüket, hiszen más volt a baj. Testvérek,
Az evangélista megjegyzi, hogy Jézus szétnézett, látta a tömeget és megsajnálta, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, akiknek szükséges, hogy valaki vezesse, megmutassa a helyes irányt, hogy ne tévejegjenek az életben. Ezért apostolokat választott ki, akik mindig vele voltak, akiket magával vitt, hogy láthassák ők is, hogy mennyire szüksége van az elcsigázott, elfáradt tömegnek egy pásztorra, aki megtalálja a megfelelő módját annak, hogy vigasztalni, segíteni tudja őket. Apostolokat választott ki a tömegből, az emberek közül, mert az emberek akkor nem érezték volna olyan távolinak az isteni üzenetet, megértették volna, hogy Isten tervét valóra válthatja az is, aki bűnös teremtmény. Mégis mennyire nehezen fogja fel az isteni örömhírt az ember, mennyire szomorú lény tud lenni, elfoglalva saját problémáival, saját gondjaival. Pedig az üzenet, amelyet Jézus elmondott apostolainak, az apostolik pedig hűségesen továbbadták, püspökök, apostoli utódokként, papok, szerzetesek, más jó keresztények által, ma is ugyanezt történik, tovább adjuk, hogy Isten országa közel van hozzánk. Isten országa ott van a szívünkben, fedezzétek fel ezt, emberek! Amikor úgy érzitek, hogy nincs támaszotok, hogy az emberek nem értenek meg, ha talán megsértenek, gondoljatok arra, hogy nincs jogotok megsértődni, hiszen az egyetlen, aki jogosan felpanaszolhatná a sérelmeket, az az Isten, hisz ő mindenkit szeret, és mégis szóval, cselekedettel, múlasztással, önzőséggel az emberek káromolják őt. Drága jó testvéreim! Krisztus Urunk ma is végignéz a tömegen, végignéz rajtunk és sajnál bennünket, szánalomra méltók vagyunk. Nem azért, mert szegények vagyunk, hanem azért, mert nem vesszük észre az egyetlen kincset, mely magunkban és minden embertársunkban el van rejtve, az isteni csirát. Nem vagyunk képesek a másik helyébe tennünk magunkat, hogy megértsük, miért így cselekedett velünk szemben, és miért nem másképp. Miért nem vagyunk képesek egymásra jó indulattal is tekinteni? Vagy ha tévedtünk, miért nem vagyunk képesek bocsánatot kérni? Krisztus Urunk ma is végignéz rajtunk. Segítségre van szükségünk, testvérek. A püspöki székes egyházakban lassan elkezdődnek a papszentelések. Az új misések átélik Isten merészségét, amellyel az Úr szolgálatára hívja munkatársait, felkészíti a feladatra és megbízatást ad a küldetésre. Kérjük számukra a kegyelmet, hogy az első szeretet lelkesedésével vessék bele magukat az Isten országáért való munkába. Az Úr szőlőjében dolgozó munkatársak vigyázzanak, hogy az eredménytelenség el ne csüggessze, a siker el ne kábítsa őket. Krisztus világban élő hívei, követői pedig elsősorban tanúságtévő életükkel, imájukkal, áldozatukkal vigyék előre Krisztus ügyét. Legyünk jó pásztornak a munkatársai, és buzgón kérjük az aratás urát, küldjen újabb munkásokat az ő aratásába. Kérjük ezért oltalmát, irányítását mondván. Urunk, megváltó mesterünk, apostolokat választottál ki, hogy mindenütt a világon tanúi legyenek szeretetednek. Engedd, hogy a mai rohanó világban is mi is apostolok lehessünk. Imádkozni tudjunk azért, hogy minél többen legyenek jelei a te szeretetednek ebben a világban, akár papként, akár szerzetesként, akár hétköznapi jó keresztény emberként, de legyünk tanúid ebben a világban. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot jövő hétre, jó munkát, jó pihenés, jó tanulást, és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Klikkel Jézusra című műsor keretében, a mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Ma két különleges ünnep fényében gyűlünk össze lélekben, illetve erről is fog szólni a mai elmélkedés. Szűz Mária Szeplőtelen szíve és Páduai Szent Antal ünnepe vezet ma bennünket egy hosszabb, mélyebb útra. Két szív, két élet, két történet, és mégis egyetlen irány. Isten szeretetének útja, amely ma is nyitva áll előttünk. Ez a mai elmélkedés, kedves hallgatók, kísérni szeretni önöket. Mint amikor valaki mellénk ül és azt mondja, van időm, hallgatlak, veled vagyok. Remélem, hogy a kedves hallgatóknak is van ideje, hallgatnak és itt vannak ebben a közel fél órában. Mária Szeplőtelen szíve sokak számára távoli fogalom, pedig valójában nagyon közel van hozzánk. Mária szíve nem egy idealizált, elérhetetlen tökéletesség, hanem egy olyan szív, mely tudott szeretni akkor is, amikor minden ok megvolt a félelemre, a bizonytalanságra, a fájdalomra. Szeplőtelen szó nem azt jelenti, hogy Mária élete könnyű volt. Nem azt, hogy nem érték próbatételek. A szeplőtelenség nem a szenvedés hiánya, nem a bűn hiánya. Mária szíve nem volt mentes a fájdalomtól, de mentes volt a bűntől. Ezért tudott minden helyzetben tisztán látni, Istenre figyelni, és minden helyzetben szeretni. Kedves hallgató, talán te is hordozol sebeket, talán te is hordozol fájdalmakat, talán te is hordozol olyan történeteket, amelyeket nem könnyű kimondani. Mária szíve azt üzeni, a seb nem tesz tisztátalanná, a bűn tesz tisztátalanná, és a bűntől meg lehet szabadulni. A mai világban a csend ritka kincs. Telefonok, hírek, feladatok, rohanás mind-mind betöltik a napunkat. Mária szíve csendes volt, mert belül rend volt. A csend nem a zaj hiánya, a csend a bizalom jelenléte. Mária szívében ott volt ez a bizalom, amikor Gábriel angyal megszólította, amikor Józseffel útra kellett kelni, amikor Betlehemben nem jutott hely, amikor Egyiptomba kellett menekülni, amikor Jézus eltűnt a templomba, amikor a kereszt alatt állt. A csend nem menekülés. A csend erő. A csend Isten tere. Kedves hallgató, talán neked is szükséged van erre a csendre. Egy pillanatra megállni, egy pillanatra nem teljesíteni, nem bizonyítani, nem rohanni, csak lenni, hallgatni. Engedni, hogy Isten szóljon. Mária szíve nem csak csendes volt, hanem befogadó is. Ő volt az, aki először mondta ki, legyen nekem a te ígéd szerint. Ez a mondat egy életátadás. Bizalom. Nyitottság. Mária nem tudta, mi vár rá. Nem tudta, milyen út következik. Nem tudta, milyen áldozatokkal jár majd. De tudta, hogy Isten jó, és ez elég volt. Kedves hallgató, talán te is állsz valami előtt, amit nem értesz. Talán te is félsz valamitől, ami ismeretlen. Talán te is keresed a helyedet, az utadat, a válaszaidat. Mária azt mondja, nem kell mindent értened, elég, ha bízol. És itt lép mellénk a másik ünnepelt, Páduai Szent Antal, a kereső ember szentje. Sokan úgy ismerik, mint az elveszett tárgyak szentjét, de valójában sokkal több ennél. Antal egész életében keresett. Kereste Isten akaratát, kereste a helyét, kereste a szolgálat útját, kereste a módját annak,
hogyan tudja a legjobban szeretni Istent és az embereket. Antal szíve lángoló szív volt. Nem félénk, nem visszahúzódó, nem kényelmes. Olyan szív, amelyik tudta, ha Isten hív, akkor menni kell. Páduai Szent Antal élete nem volt egyenes vonal. Nem volt kiszámítható, nem volt előre megtervezett. Fiatalon ágostorrendi szerzetes lett. Aztán hallott a marokkói vértanúkról, és ő is vágyott a vértanúságra. Útnak indult Afrikába, de megbetegedett. Visszafordult. A hajó viharba került. Szicília partján elvetődött partra. Ott találkozott a ferencesekkel. És ott kezdődött el az az élet, amelyet ma is ünneplünk. Antal nem azt kapta, amit akart, de azt kapta, amire szüksége volt. És abból született meg az ő szentsége. Kedves hallgató, talán te is úgy érzed, hogy életed nem úgy alakult, ahogy tervezted. Talán te is úgy érzed, hogy valami félre siklott. Talán te is úgy érzed, hogy nem ott vagy, ahol lenni szerettél volna. Páduai Szent Antal élete azt mondja, Isten akkor is vezet, amikor te azt hiszed, hogy eltévedtél. Antal nem csak keresett, hanem talált is. És amit talált, azt továbbadta. Prédikációi olyan erősek voltak, hogy tömegek követték őt. Nem a szónoki tehetsége miatt, hanem mert a szíve beszélt. A szeretet tüze beszélt belőle. Az az erő, amely nem emberi, hanem isteni. Szent Antal azt mondja, a szeretet nem gyengeség, a szeretet erő. Mária csendes szíve és Antal lángoló szíve látszólag nagyon különböző, de valójában ugyanarra tanítanak. Istennek adni a szívet, ez az igazi út. Mária csendben adta oda. Antal a prédikációk tüzében. Mária a rejtettségben. Antal a nyilvánosságban. Mária az anyai szeretetben. Antal a testvéri szeretetben. És mindkettőjük szíve azt mondja nekünk ma, te is odaadhatod a szívedet, a te életed is lehet Isten története. Kedves hallgató, talán ma úgy érzed, hogy a szíved tele van, félelemmel, bizonytalansággal, csalódással, fáradtsággal, vagy épp túl sok feladattal. Talán úgy érzed, hogy elvesztettél valamit, egy kapcsolatot, egy álmot, egy irányt, egy reményt. Mária és Antal azt mondják neked, nem vagy egyedül, a szíved értik, a szíved isteni. Mária szeplőtelen szíve arra hív, hogy legyen bennünk több csend, több figyelem, több bizalom, több tisztaság. Páduai Szent Antal arra hív, hogy merjünk keresni, merjünk újrakezdeni, merjünk hinni, merjünk szeretni. A két szív együtt pedig azt mondja, Isten szeretete nem elvont, nem távoli, nem hideg. Isten szeretete személyes, közeli, gyógyító.

Kedves hallgató, most arra hívlak, hogy lélekben csendesedjünk el. Engedd, hogy ez az ima ne csak a szavak sora legyen, hanem találkozás. Találkozás Istennel, Máriával, Szent Antallal és egy kicsit önmagaddal. Urunk, Istenünk, ebben a pillanatban megállunk előtted. Lehalkítjuk a világ zaját, és megpróbáljuk meghallani azt a halk, szelíd hangot, amely mindig szól, csak mi nem mindig figyelünk. Kérünk, nyisd meg a szívünket, nyisd meg a gondolatainkat, nyisd meg az életünket, hogy be tudjuk fogadni azt, amit ma adni akarsz. Szeplőtelen szívű Szűz Mária, tisztasság, a csend, a béke édesanyja, hozzád fordulunk. Te, aki a szívedben hordtad Isten igéjét, taníts minket is arra, hogyan kell hallgatni. Hogyan kell figyelni, hogyan kell bízni akkor is, amikor nem értünk mindent. Mária, szeplőtelen szív, légy a mi szívünk tükre. Mutasd meg, hogyan lehet szeretni úgy, hogy abban nincs félelem, nincs önzés, nincs keserűség. Taníts minket csendben élni, csendben dönteni, csendben szeretni. Kérünk, Mária, légy velünk a mindennapok apró küzdelmeiben. Légy velünk, amikor fáradtak vagyunk, amikor csalódottak vagyunk, amikor nem találjuk a helyünket. Szeplőtelen szív, fogad be mindazt, amit ma leteszünk eléd. Félelmeinket, sebeinket, kérdéseinket, vágyainkat. És kérünk, vezess minket közelebb fiathoz, Jézushoz, mert te mindig hozzávezet. Páduai Szent Antal, Isten tüzes szívű szolgája, a keresők, tévelygők, elveszettek barátja, hozzád fordulunk. Te, aki egész életedben kerested Isten akaratát, és megtaláltad azt ott, ahol nem is gondoltad volna, segíts nekünk is keresni. Segíts megtalálni azt, ami elveszett bennünk. A békét, a reményt, a bizalmat, a hitet, a szeretetet. Szent Antal, te, aki a szívek mélyére láttál, nézd most a szívünkbe. Lásd meg mindazt, amit hordozunk. Kimondatlan fájdalmakat, a titkos félelmeket, a meg nem értett vágyakat. Kérünk, járj közben értünk. Kérünk, imádkozz értünk. Kérünk, vezess minket vissza Istenhez, ha néha eltérünk az útról. Te, aki a szeretet tüzével prédikáltál, gyújts bennünk is lángot. A jóság lángját, az irgalom lángját, a bátorság lángját. Szeplőtelen szívű Mária és páduai Szent Antal, két szív, két élet, két út, mégis egyetlen üzenet, Isten szeretet. Kérünk benneteket, legyetek velünk a mindennapok útján. Kísérjetek, amikor bizonytalanok vagyunk, erősítsetek, amikor gyengék vagyunk. Vigasztaljatok, amikor szomorúak vagyunk. Emeljetek fel, amikor elestünk. Tanítsatok minket szeretni, hinni, bízni. Mária, taníts csendben élni, Antal, taníts bátran élni, és mindketten vezessetek minket Jézushoz, aki az út, az igazság és az élet. Uram, Istenem, itt vagyok előtted. Nem tökéletesen, nem hibátlanul, nem erősen, hanem úgy, ahogy vagyok. Fogadd el a szívemet, fogadd el a félelmeimet, fogadd el a vágyaimat, fogadd el a sebeimet, fogadd el az életemet. Tisztíts meg, mint Mária szívét. Gyújts lángra, mint Antal szívét. És vezess azon az úton, amelyet nekem készítettél. Add, hogy a szívem ne féljen. Add, hogy a szívem ne keményedjen meg. Add, hogy a szívem ne zárkozzon be. Add, hogy a szívem a tiéd legyen. Szeplőtelen szívű Mária, páduai Szent Antal, köszönjük, hogy velünk voltunk. Most csendben maradunk egy pillanatra. Engedjük, hogy szívünkbe megszülessen az a béke, amelyet csak Isten tud adni. Csendben vagyunk, figyelünk, befogadunk, és kimondjuk, Istenem, a tiéd vagyok. Vezess, szeress, formálj, áldj meg. Amen. Kedves hallgatók, most, ahogy az elmélkedés lassan véget ér,
Talán jó lenne egy pillanatra becsukni a szíved ajtaját a világ zaja előtt, és kinyitni Isten előtt. Mária csendjével, Antal bátorságával és a saját szíved őszinteségével. Mert Isten ma is szól, ma is keres, ma is szeret, ma is hív. És talán ma azt mondja neked, add nekem a szívedet. A többit majd én elvégzem.

lélekidő. Harmóniába kerülni önmagunkkal és Istennel. Csendes elmélyülés, gondolatébresztő felismerések. Reikli Erika műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a mai lélekidő műsorban. Rejkli Erika vagyok. Június hónapjában járunk, amelyet a katolikus egyház évszázadok óta Jézus szentsége szívének ajánl. Mit üzen nekünk ez a különleges hónap a mindennapok rohanásában, a bizonytalanságok, a megpróbáltatások és a remények közepette? Amikor Jézus szívéről beszélünk, valójában Isten szeretetéről beszélünk. Arról a szeretetről, amely nem feltételekhez kötött, nem múlik el, nem fogy el, és nem fordul el tőlünk akkor sem, amikor mi eltávolodunk tőle. Jézus szíve annak a szeretetnek a jelképe, amely emberré lett, közöttünk élt, osztozott örömeinkben és fájdalmainkban, és életét adta értünk. A szív minden kultúrában az ember belső világának központját jelenti. A szeretet, az együttérzés, a hűség és az élet jelképe. Amikor a keresztény ember Jézus szívére tekint, nem egyszerűen egy vallásos képet szemlél, hanem Jézus Krisztus egész személyét. Azt a Jézust, aki sírt barátja Lázár sírjánál. Azt a Jézust, aki megsajnálta az éhező tömeget. Azt a Jézust, aki lehajolt a bűnösökhöz és új életet kínált nekik. Azt a Jézust, aki a kereszten is így imádkozott. Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A Jézus szíve tisztelet különösen arra emlékeztet bennünket, hogy Isten nem távoli uralkodó, hanem szerető atya. Olyan Isten, aki nem kívülről figyeli az emberi sorsot, hanem részt vesz benne. Ismeri örömeinket és fájdalmainkat, reményeinket és csalódásainkat. Tudja, milyen küzdelmeket hordozunk a szívünkben, milyen kérdésekre keressük a választ, milyen terheket cipelünk nap, mint nap. Mai világunkban talán minden korábbinál nagyobb szükség van erre az üzenetre. Az emberek sokszor magányosak, még akkor is, ha körülveszik őket mások. Rengeteg információ vesz körül bennünket, mégis gyakran hiányzik az igazi odafigyelés. Egyre több a kapcsolat, de sokszor kevesebb a valódi közelség. Könnyen előfordulhat, hogy bezárjuk szívünket, mert félünk a sebezhetőségtől, az elutasítástól. Jézus szíve azonban arra hív, hogy ne féljünk szeretni, mert a szeretet mindig kockázatot jelent, de ugyanakkor ez az egyetlen út, amely valódi boldogsághoz vezet. Aki csak önmagának él, előbb-utóbb ürességet tapasztal. Aki azonban képes szeretetet adni, figyelmet ajándékozni, megbocsájtani és szolgálni, az megtapasztalja az élet mélyebb értelmét. Jézus földi életének minden mozzanata a szeretetről szólt. Nem a hatalmat kereste, nem az elismerést, nem a dicsőséget. Az embereket kereste. Az elveszetteket, a megfáradtakat, a betegeket, a kirekesztetteket. Odaült a vámos asztalához, megszólította a bűnösöket. Megérintette a leprásokat, vígasztalta az özvegyeket. Megmutatta, hogy Isten szemében minden ember értékes. Talán éppen ez a legnagyobb üzenet számunkra június hónapjában. Minden ember értékes. Nem a teljesítménye miatt, nem a sikerei miatt, nem azért, mert hibátlan, hanem azért, mert Isten szereti. Sokszor önmagunkat is csak a hibáinkon keresztül látjuk. Elkeseredünk a gyengeségeink miatt, csalódunk önmagunkban, és úgy érezzük, nem vagyunk elég jók. Jézus szíve azonban azt mondja nekünk, értékes vagy, szeretlek, ismerlek, nem mondtam le rólad. A Jézus szíve tisztelet egyik fontos gondolata az engesztelés. Ez a szó talán régiesnek tűnik, mégis nagyon aktuális. Engesztelni annyit jelent, mint szeretettel válaszolni a szeretetlenségre. Jóval viszonozni a rosszat.
imádkozni azokért is, akik megbántanak bennünket. A világ sebeit nem újabb sebekkel lehet gyógyítani, a gyűlöletet nem lehet gyűlölettel legyőzni, a sötétséget csak a fény képes eloszlatni. Jézus szíve arra tanít bennünket, hogy a megbocsátás nem gyengeség, hanem lelki erő. Nem azt jelenti, hogy elfelejtjük a fájdalmat, vagy igazoljuk a rosszat, azt jelenti, hogy nem engedjük, hogy a harag uralja a szívünket. A megbocsátás felszabadít bennünket, és lehetőséget ad az újrakezdésre. Gondoljuk csak családjainkra, közösségeinkre, emberi kapcsolatainkra. Hány félreértés, mennyi kimondatlan fájdalom, mennyi régi sérelem nehezíti életünket. Jézus szíve hónapja alkalom lehet arra, hogy békét teremtsünk. Talán egy telefonhívással, talán egy bocsánatkéréssel, talán egy őszinte beszélgetéssel. A szeretet mindig az első lépéssel kezdődik. Különösen fontos ma az együttérzés erénye. Körülöttünk sok ember hordoz láthatatlan kereszteket. Vannak, akik betegséggel küzdenek. Mások gyászt hordoznak. Megint mások anyagi gondokkal vagy lelki terhekkel élnek. Nem mindig tudjuk megoldani a problémáikat, de jelen lehetünk mellettük. Egy meghallgató fül, egy vigasztaló szó, egy őszinte ölelés sokszor többet jelent minden tanácsnál. Jézus szívének hónapja arra is emlékeztet bennünket, hogy a hit nem csupán templomi esemény, a hit életforma. Megmutatkozik abban, hogyan beszélünk egymással, hogyan bánunk ránk bízott emberekkel, hogyan viszonyulunk a gyengékhez és a rászorulókhoz. A keresztény ember küldetése, hogy a világban Krisztus szeretetének tanúja legyen. Amikor Jézus szívére tekintünk, látjuk a szeretet sebeit is. A szeretet ugyanis nem mindig könnyű. Néha áldozatot kíván, időt, türelmet, lemondást. De éppen ezek az áldozatok teszik hitelessé. A szülők szeretete gyermekeik iránt, a házastársak hűsége egymáshoz, az önkéntesek szolgálata, a betegek gondozása, mind-mind annak a szeretetnek a tükröződése, amely Jézus szívéből árad. Június hónapja tehát meghívás. Meghívás arra, hogy nyissuk meg szívünket Isten előtt. Meghívás arra, hogy több szeretetet vigyünk családjainkba, közösségeinkbe és a világba. Meghívás arra, hogy ne csak beszéljünk a szeretetről, hanem éljük is azt. Mert végső soron nem az lesz életünk legfontosabb kérdése, hogy mennyit birtokoltunk, milyen sikereket értünk el, vagy mennyi elismerést kaptunk, hanem az, hogy tudunk-e szeretni, tudunk-e irgalmasak lenni, tudunk-e reményt adni másoknak. Jézus szíve ma is ugyanazzal a szeretettel fordul felénk, mint 2000 évvel ezelőtt. Ma is azt mondja: jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és terhet hordoztok, én felüdítelek titeket. Jézus szíve hónapja és a szeretet cselekedetei. Június hónapjában, amikor az egyház Jézus szentsége szívére irányítja figyelmünket, nem csupán egy szívvallásos hagyomány előtt tisztelgünk, sokkal inkább meghívást kapunk arra, hogy elmélyedjünk a szeretet titkában, abban a szeretetben, amelyet Jézus egész életével megmutatott,

emberektől, a betegektől, vagy azoktól, akiket mások lenéztek és kirekesztettek. Megállt, meghallgatott, vigasztalt, gyógyított és felemelt. Szeretete mindig cselekvő szeretet volt. Talán ez az egyik legfontosabb üzenet számunkra Jézus szíve hónapjában. A szeretet nem csupán érzés, nem csupán szép gondolat vagy nemes szándék. A szeretet akkor válik valódivá, amikor tettekben is megmutatkozik. A mai világban sok ember él magányosan. Lehet, hogy család veszi körül, mégis egyedül érzi magát. Lehet, hogy naponta találkozik emberekkel, mégsem talál senkit, aki igazán meghallgatná. Sokszor nem nagy dolgokra van szükség, egy figyelmes kérdésre, egy kedves mosolyra, egy őszinte érdeklődésre, egy telefonhívásra, amely azt üzeni, fontos vagy nekem. Jézus szíve arra tanít bennünket, hogy vegyük észre egymást. Olyan könnyű elsietni a másik ember mellett, olyan könnyű belemerülni saját gondjainkban, hogy közben nem látjuk meg, ki vár egy biztató szóra, vagy egy segítő kézre. Pedig a szeretet gyakran az apró dolgokban mutatkozik meg. Gondoljunk az idősekre, akik talán napok óta várnak egy látogatóra. Gondoljunk a betegekre, akik számára egy rövid beszélgetés is reményt jelenthet. Gondoljunk azokra, akik gyászt hordoznak, vagy nehéz élethelyzetekkel küzdenek. Nem mindig tudjuk megoldani problémáikat, de jelen lehetünk mellettük. És néha éppen ez a legnagyobb ajándék. Jézus földi életében különös szeretettel fordult a szenvedők felé. Nem azért, mert sajnálta őket, hanem mert meglátta bennük az embert. Meglátta bennük az Isten képére teremtett szemét. Azt tanította, hogy minden ember méltó a szeretetre és a tiszteletre. Június hónapjában érdemes megkérdeznünk önmagunktól, hogyan válhatok én is Jézus szeretetének eszközévé. Talán egy beteg szomszéd meglátogatásával, talán egy régi harag elengedésével, talán egy bocsánat kéréssel vagy egy megbocsátással, talán azzal, hogy több időt szánok családomra, szeretteimre, barátaimra. A szeretet egyik legnehezebb formája éppen a megbocsátás. Mindannyian hordozunk sebeket, mindannyian tapasztaltunk csalódást vagy igazságtalanságot. A sértettség azonban bezárhatja a szívünket. Jézus szíve arra hív, hogy ne engedjük, hogy a harag uralkodjon bennünk. A megbocsátás nem felejtést jelent, hanem szabadságot. Azt, hogy nem akarunk tovább a múlt fogjai maradni,

Most megbocsátok, Aranyosi Ervin. Valóságomból álmomba bújtam, nem nehezű rám többé a múltam. Nem bántja lelkemet gyűlölet átok, annak, ki megbántott, most megbocsátok. Most megbocsátok. Ellazult testemnek érzem a súlyát, elhagyom életem fájdalmát, búját. Sok szeretettel gondolok rátok, annak, ki megbántott, most megbocsátok. Most megbocsátok. A szívemben melegség, szeretet éled, a terheket lerakom, mit rám mér az élet. Az emberek szeretnek, mint jó barátok, annak, ki megbántott, most megbocsátok. Most megbocsátok. Megtanulok végre másképpen élni, a szépet vonzani, nem pedig félni. Negatív dolgokról a jóra váltok, annak, ki megbántott, most megbocsátok. Most megbocsátok. Lelkemből építek egy jobb világot, segítség kellene, gyertek, barátok.

A szeretet másik fontos megnyilvánulása a szolgálat. Nem feltétlenül nagy tettekben, sokkal inkább a mindennapok egyszerű feladataiban. Amikor türelmesebbek vagyunk egy nehezebb helyzetben, amikor figyelünk valakire, aki beszélni szeretne, amikor segítünk ott, ahol szükség van ránk. Ezek azok a csendes, szeretett cselekedetek, amelyek szebbé teszik a világot. Jézus szentsége szíve lángoló szeretettel szeret minden embert. Ez a szeretet nem válogat, nem tesz különbséget gazdag és szegény, fiatal és idős között. Mindenkit magához ölel, és arra hív bennünket, hogy mi is ilyen nyitott szívvel forduljunk embertársaink felé. Ha szeretnénk tisztelni Jézus szívét, nem elég csupán imádkozni hozzá. Fontos, hogy életünkben is megjelenjen az a szeretet, amelyet ő képvisel. Minden jó tett, minden vigasztaló szó, minden önzetlen segítség egy-egy virág Jézus szíve előtt. Minden alkalom, amikor szeretettel fordulunk a másik emberhez, közelebb visz bennünket Krisztushoz. Június hónapjában ezért különösen figyeljünk arra, hogy szeretetünk ne maradjon csupán érzés vagy gondolat. Váljon cselekedetté, váljon jelenlétté, váljon vigasztalássá, váljon reményé azok számára, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Mert a világot nem a nagy szavak változtatják meg, hanem azok az emberek, akik mernek szeretni, akik mernek jót tenni akkor is, amikor ezért nem várnak viszonzást. Akik hisznek abban, hogy a szeretet képes gyógyítani, építeni és új életet fakasztani. Kedves hallgatóink, Jézus szíve hónapjában kérjük a kegyelmet, hogy szívünk egyre inkább hasonlóvá váljon Krisztus szívéhez. Legyen benne több türelem, több irgalom, több jóság és több önzetlen szeretet, hogy amerre járunk, ott egy kicsit több fény, több béke és több remény szülessen. Jézus szentsége szíve, alakíts szívünket a te szíved szerint. Amen. Jézus szíve és a béke. Mit jelent a valódi béke? Hol találhatjuk meg? És hogyan válhatunk mi magunk is a béke hordozóivá a mindennapokban? Korunk embere talán minden eddiginél jobban vágyik a békére. Békére a világban, békére a családban, a munkahelyeken, a közösségekben. De leginkább békére a saját szívünkben. Mert hiába csendes körülöttünk minden, ha belül nyugtalanság, félelem vagy szorongás uralkodik. És fordítva, még a legnehezebb körülmények között is lehet béke annak a szívében, aki Isten szeretetében él. Jézus földi életében gyakran beszélt a békéről. Feltámadása után első szavai tanítványaihoz ezek voltak, békesség nektek. Nem véletlenül. Tudta, hogy az ember szívének egyik legmélyebb szükséglete a béke. Nem csupán a konfliktusok hiánya, hanem az a belső harmónia, amely abból fakad, hogy tudjuk, életünk Isten kezében van. Jézus szíve a béke forrása, mert a szeretet forrása. Ahol valódi szeretet van, ott megszületik a béke is. A szeretet összeköt, a gyűlölet szétválaszt. A szeretet épít, a harag rombol. A szeretet gyógyít, a közön sebeket ejt. Ezért, amikor Jézus szívére tekintünk, a béke titkát is szemléljük. Sokszor azt gondoljuk, hogy a békét kívül kell keresnünk. Jobb körülményekben, kedvezőbb helyzetekben, vagy más emberek megváltoztatásában. Pedig a béke útja mindig a szívben kezdődik. Ha a szívünk tele van haraggal, irítséggel, sértettséggel vagy félelemmel, akkor nem tudunk békét sugározni magunk körül. Jézus szíve arra hív bennünket, hogy engedjük át neki ezeket a terheket. Milyen sok ember hordoz ma kimondatlan fájdalmakat, régi sérelmeket. Néha éveken át őrizgetünk egy-egy sebet, újra és újra felidézzük azt, ami bántott bennünket. Közben észre sem vesszük, hogy a harag fogjává váltunk.
A béke azonban nem tud gyökeret verni ott, ahol a nehezterelés uralkodik. Jézus szíve megbocsátásra tanít. Nem azért, mert a rossz jóvá válik, hanem azért, mert a szeretet erősebb a rossznál. A megbocsátás nem felejtés. Nem azt jelenti, hogy nem fáj többé, hanem azt jelenti, hogy nem engedjük, hogy a fájdalom uralja az életünket. A megbocsátás a béke kapuja. Merjünk bocsánatot kérni. Jézus szíve arra hív, hogy merjünk közeledni egymáshoz. Merjünk újra kezdeni. A világ békéjéről gyakran beszélünk, de a nagy béke mindig a kis békékkel kezdődik. Egy kibékült családi kapcsolat, egy elengedett harag, egy őszinte beszélgetés. A béke nem egyszerre születik meg a világban, hanem emberi szívekben. Jézus arra is tanít bennünket, hogy békében legyünk önmagunkkal. Sokan túl szigorúan ítélik meg saját magukat. Folyton a hibáikat nézik, a mulasztásaikat, a kudarcaikat. Nem tudják elfogadni saját gyengeségeiket. Pedig Isten nem a tökéletes embereket szereti, hanem az embert, úgy, ahogy van. Sebeivel, küzdelmeivel, hibáival együtt. Jézus azt mondta, boldogok a békesség szerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Nem egyszerűen békeszeretőkről beszélt, hanem békességszerzőkről, olyan emberekről, akik tesznek a békéért, akik szeretettel válaszolnak a durvaságra, akik türelmesek ott, ahol mások indulatosak, akik megértést visznek oda, ahol félreértés uralkodik. Kedves hallgatóink, június hónapjában kérjük, hogy Jézus szentsége szíve alakítsa át a mi szívünket is, tegyen bennünket türelmesebbé, irgalmasabbá, szeretetteljesebbé, hogy jelenlétünk békét vigyen oda, ahol viszály van, reményt oda, ahol csüggedés uralkodik, és szeretetet oda, ahol a szívek bezárultak. Jézus szentséges szíve, bízunk benned. Áldott júniusi napokat kívánok minden kedves hallgatónak. A viszonthallásra Reikl Erikát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyószent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Mária Rádió

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. 14. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Leó pápa záró homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt!

0: Leó pápa Jézus szent szíve ünnepén a Kanári-szigeteken. Isten szeretetét viszonozzuk a testvérek iránti szeretettel. Csütörtökön este Jézus szent szíve vigíliáján a Gran Canariai stadionban mutatott be szentmisét 14. Leó pápa több mint 50 ezer hívő jelenlétében.
1: Quiero antes que nada dar gracias al Señor por tanto bien que se hace aquí cada día.
0: Leó pápa köszönetet mondott az Úrnak mindazért a jóért, amelyet minden nap tesznek ezen a szigeten, mely annyi szenvedés tanúja. A Szent Mise elején imára hívott mindazok lelkéért, akik életüket vesztették a tengeren. Ezután a liturgikus szövegek alapján Isten szeretetének ingyenességéről és határtalanságáról beszélt, illetve arról, hogy az ember ezt miként viszonozhatja a testvérek iránti szolgálattal. Megállapította, hogy Jézus szíve alázatos, ezért nekünk is ezzel a lelkülettel kell fordulnunk embertársainkhoz, hiszen a béke, a szeretet és az alázat szorosan összefügg egymással. Ebben gyökerezik a mi hivatásunk is a szeretetre. Nem számításra, sem puszta érzelemre épül, nem egyszerű ember szeretet, hanem áthatja egész létezésünket. A szeretet az emberi természethez tartozik, létezésünk teljességének előfeltétele, fejtette ki homiliájában a pápa. Istennek ebben az örökké szerelmes arcában, mely csak a mi javunkat és teljes boldogságunkat óhatja, felismerjük az élet útját. Megtanulunk új módon létezni és kapcsolódni, más mérce szerint dönteni, megújult stílusban alkotni közösséget. Ferenc pápa Krisztus szeretetéről szólva azt mondta, hogy az a legjobb válasz Jézus szívére, ha szeretjük testvéreinket, ha a szeretetet szeretettel viszonozzuk. Az evangélium arra hív minket, hogy Isten végtelen szeretetére nagy lelkű szolgálattal válaszoljunk azon testvéreink iránt, akiket az Úr nap mint nap elénk sodor, főleg ha rászorulók, védtelenek és nem képesek viszonzásra.
1: Precisamente como ocurre en esta isla, en la acogida, en el compartir, en el don desinteresado.
0: Éppen úgy, ahogy Gran Canaria szigetén történik a befogadásban, az osztozásban és az önzetlen ajándékozásban. Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk, olvastuk Szent János első levelében. Jézus szavait ismerjük fel ebben, aki azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen. Majd azt mondta a bénának, kelj fel, fogd ágyadat és járj. Ezek a kifejezések arra szólítanak minket, hogy anyai gondoskodással forduljunk a szenvedők felé, egyben pedig készítsük fel a sebesülteket arra, hogy újra felálljanak és elinduljanak egy szabad és méltó élet felé. Tevékeny szeretetünk ne legyen puszta segélynyújtás, hanem irányuljon a személyek integrálására, lelki, szellemi és fizikai kiteljesedésére, hogy közösségeink méltó és építő tagjai legyenek. A velük való találkozásunk, akár a nehéz és fájdalmas helyzetekben is, csak így adhat alkalmat arra, hogy a remény jeleit hintsük el az emberiség jobb jövője érdekében. 14. Leó pápa végül Krisztus szívének alázatosságára mutatott rá. Önelégültség helyett Jézus azt tanítja nekünk, hogy az élet valódi örömét akkor ízleljük meg a szeretetben, ha leszállunk a minket elválasztó önteltség piedesztáljáról, hogy a minket egyesítő alázatban találkozzunk. Ahol szeretet van, ott béke, és ahol alázat van, ott szeretet, mondta Szent Ágoston, és ez valóban így van. Ma, amikor Jézus szent szívét imádjuk, melyet Alakok Szent Margit látomásai alapján töviskoszorúval és égő lánggal ábrázolnak, emlékezzünk arra, hogy mi az Úr élő jelenléte vagyunk a világban. Ezért mindig tisztelettel és bizalommal tekintsünk egymásra.
1: Encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
0: Szíve szeretetétől lángra gyúlva legyünk irgalmassága és békéje hordozói, hogy a világban megszűnjenek a háborúk, és növekedjék körülöttünk egy új emberiség, amely kiengesztelődött a szeretetben, fohászkodott végül Leó pápa a Gran Canaria szigetén bemutatott szentmisén.
2: 14. Leó a tenerifei migránsokhoz. Isten szeretete nem ismer határokat. Spanyolországi apostoli útjának utolsó állomásán, Tenerifén, péntek délelőtt 14. Leó pápa felkereste a Las Raíces befogadó központot, ahol mintegy 600 migránssal találkozott. A központ egy egykori katonai laktanya területén működik, és a Kanári-szigetekre érkező migránsok ideiglenes elhelyezését szolgálja. Beszéde elején 14. Leó Jézus szíve ünnepére utalt, amelyet az egyház ezen a napon ünnepel. Keresztényként Jézus szívében Isten minden ember iránti irgalmas és végtelen szeretetét szemléljük, mondta a pápa. Hozzátette,
1: l'amour de Dieu ne connaît pas de frontières, ne fait pas de distinction, se donne à tous et nous rassemble dans l'unité.
2: Isten szeretete nem ismer határokat, nem tesz különbséget emberek között, mindenkinek oda ajándékozza önmagát és egységbe gyűjt bennünket. A pápa elmondta, hogy a jelenlévők arcát látva és történeteiket hallgatva olyan szívekre gondol, amelyek sok szenvedést hordoznak, ugyanakkor megtapasztalták mások nagy lelkűségét és együttérzését is. Felidézte az irgalmas szamaritánus evangéliumi példázatát, amelyben egy idegen népből származó ember áll meg a sebesült mellett és segítséget nyújt neki. Utalva a Kanári-szigetekről indult misszionárius szentekre, a pápa hangsúlyozta. Ők is migránsok voltak, akik az ismeretlen felé indultak, és legfontosabb kincsként hitüket, reményüket és szeretetüket vitték magukkal. 14. Leó arra bátorította a jelenlévőket, hogy ne veszítsék el saját kulturális és emberi értékeiket, ugyanakkor legyenek nyitottak arra is, amit új környezetük kínál számukra. Ajándékozzátok oda azt az emberi gazdagságot, álmot és kultúrát, amelyet magatokkal hoztatok ezekre a szigetekre, és legyetek nyitottak arra is, amit itt kaptok. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a migráció jelenségét a jövő nemzedékeinek szemszögéből is kell szemlélni. Olyan szeretett civilizációját kell építeni, amelyben a népek találkozhatnak egymással, és kölcsönösen gazdagíthatják egymást. Kiemelte a befogadó központ nevét, Las Raíces, vagyis gyökerek. Ezzel kapcsolatban felidézte Ferenc pápa gyakran használt képét, amely arra figyelmeztet, hogy az ember soha ne feledkezzen meg gyökereiről és eredetéről.
1: Que cette image des racines vous aide également à rester fermement enraciné dans le Seigneur.
2: Ez a kép segít, hogy maradjatok szilárdan gyökerezve az Úrban, hogy semmilyen vihar ne tudjon elszakítani benneteket az ő jelenlététől, amely erőt ad és életet fakaszt. Beszéde végén 14. Leó biztosította a migránsokat közelségéről és imáiról, majd a boldogságos Szűz Mária a migránsok vigasztalója oltalmába ajánlotta őket. 14. Leó Tenerifén találkozott a migránsokkal foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Pénteken délelőtt spanyolországi apostoli útjának záró napján a Szentatya Tenerifén a Plaza del Cristo de la Laguna, a lagunai Krisztus terén találkozott a migránsok befogadásával és integrációjával foglalkozó egyházi és civil szervezetek képviselőivel. Beszédének elején 14. Leó utalt arra, hogy a helyszín egy falak nélküli városban van.
1: Que las barreras más difíciles de derribar no son siempre de piedra.
2: Hangsúlyozta azonban, hogy a legnehezebben lebontható falak nem kőből épülnek. Néha a legnehezebb akadályok a tekintetben, a félelemben vagy a közönyben rejtőznek, mondta. A pápa szerint a migráció történeteit csak akkor érthetjük meg igazán, ha megtanuljuk a közelség nyelvét, amelyet gyakran inkább a tettek, mint a szavak fejeznek ki. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a keresztény szeretetszolgálat nem pusztán segítségnyújtás, hanem Krisztus jelenlétének felismerése a szenvedő emberben. Az egyház akkor érti meg igazán az evangéliumot, amikor megérinti embertársunk sebeit, és felfedezi bennük Krisztus arcát. 14. Leó különbséget tett a befogadás és az integráció között. A befogadás megnyitja az ajtót, az integráció azonban segít átlépni a küszöböt. A segítség enyhíti a sebeket, az integráció pedig lehetővé teszi a jövő újjáépítését. Az integráció nem azt jelenti, hogy valaki megtagadja történetét vagy elfelejti gyökereit. Nem azt jelenti, hogy egymás mellett élünk anélkül, hogy valóban találkoznánk. Az integráció kölcsönös út. Aki érkezik, új hazát tanul meg szeretni, aki befogad, kitágítja saját otthonát, állapította meg 14. Leo. A migránsokhoz fordulva arra bátorította őket, hogy tanulják meg az ország nyelvét, tiszteljék törvényeit, és vegyenek részt a közösség életében, ugyanakkor gazdagítsák is azt saját kultúrájukkal és tapasztalataikkal. Kiemelte, hogy mindenekelőtt Isten képmására teremtett személyekről beszélünk, nem pedig kezelendő problémákról. Beszédében ezt követően Leo pápa a tengeri migráció áldozatairól szólt. Figyelmeztetett arra, hogy minden elveszett emberi élet kudarc az egész emberi család számára. Ugyanakkor felhívta a figyelmet egy másik, kevésbé látható hajótörésre is. Arra, amikor valaki ugyan megérkezik egy új országba, de nyelv, munka, kapcsolatok és remény nélkül magára marad. Az integráció azt jelenti, hogy megakadályozzuk ezt a második hajótörést, mondta 14. Leo. A Szentatya végül határozott szavakkal fordult azokhoz, akik a migránsok kiszolgáltatottságából hasznot húznak.
1: Deténganse, conviértanse!
2: Álljatok meg, térjetek meg, figyelmeztette az embercsempészeket, kizsákmányolókat és emberkereskedőket. Emlékeztetett arra, hogy az isteni igazságszolgáltatás elé kell majd állniuk. 14. Leo pápa beszédét azzal zárta, hogy az utolsó szó nem a félelemé, nem a közönyé és nem az erőszaké, hanem Krisztusé, aki minden idegenben, menekültben és rászoruló emberben jelen van, és arra hív bennünket, hogy testvérként fogadjuk őket, védelmezzük, értékeljük és integráljuk őket.
3: Leo pápa homíliája Tenerifén. Nyissátok meg a szeretet tengerét mindenki előtt. Egy hete spanyolországi apostoli útjának záró eseményeként Leo pápa Jézus Szent Szíve ünnepén, pénteken délben, Tenerifén, Szent Kereszt kikötővárosában szentmisét mutatott be, mintegy 80 ezer hívő jelenlétében.
1: Es una gracia encontrarnos en el día en que el corazón de Jesús se deja contemplar por nosotros como el corazón de la historia.
3: Kegyelemnek nevezte Leo pápa a találkozást ezen a napon, amikor Jézus szíve megengedi, hogy a történelem szíveként szemléljük. A Szent Atya hálát ad a hitért és a szeretetért, amelyről oly sokan tettek tanúságot apostoli útja során, és ami a szépségéről és vendégszeretetéről ismert szigetcsoportot olyan helyé teszi, ahol a feltámadt Úr előttünk jár és kinyilatkoztatja magát. A tenger és az ég egyaránt a végtelent idézi, de mindenek előtt azt a végtelen vágyat, amely Isten szívét oly sok ember szívével egyesíti, akiknek örömei, reményei, bánatai, szorongásai visszhangra találnak az egyház szívében. Senki sem sziget, mint ahogy ennek az egyházmegyének a földrajzi elhelyezkedése és lelkipásztori kihívása is arról tanúskodnak, hogy találkozásra születtünk, és hogy nincs akadály, távolság, veszély vagy fenyegetés, amely megakadályozhatná mindannyiunkat az utunkon. Akár egy életen át ugyanazon a helyen maradunk, akár távozni kényszerülünk, senki sem maradhat mozdulatlan, mert a szív titka a bensőséges hívása a kibonulásra és a találkozásra. Jézus szíve azonban feltárja azt is, hogy ne veszünk el egy terméketlen dinamizmusban. Isten elküldte egyszülött fiát a világba, hogy általa éljünk. Akkor van élet, amikor életet adunk, különben ürességben forgunk. A Vatikán zsinat arra emlékeztet minket, hogy az ember az Istennel való közösségre hivatott, és saját beteljesülését csak önmaga őszinte odaajándékozásában találja meg, ahogy Leo pápa is írta enciklikájában. Mindez vonatkozik az itt nyaralókra és az itt lakókra is.
1: Qué importante es, especialmente para quien se deja orientar por el Evangelio, no reducir todo a comercio y beneficio.
3: Ami végtelenül fontos, hogy a szív keresése ne szorítkozzon a kereskedelemre és a profitra. Azok, akik megbecsülik az élet minden pillanatát, akik abbahagyják az egyik dologról a másikra ugrálást, a folytonos hiánykeresését, akik megtapasztalják, mit jelent minden embert és mindent értékelni, azok megtanulnak kapcsolatba lépni másokkal, és értékelik a legegyszerű dolgokat is. Ennek eredményeként kevesebb kielégítetlen szükségletük van, kevésbé fáradtak és kevésbé gyötrődnek. Így értelmezétek a befogadásra szóló hivatásotokat, kérte Leó pápa. A mai evangélium a szegények gazdagságára emlékeztet minket, ami egy paradoxon, amely közvetlenül Jézus életére, igazságára és útjára mutat, amelynek követésére kér minket. Jézus áldja az atyát, a kicsinyekért, a legkisebbekért, akikben Isten kinyilatkoztatta magát. Gazdaggát tette őket azzal, hogy rejtve maradnak azok előtt, akiket csodálat és siker vesz körül. Ez a misztérium egyedülálló módon visszhangzik ezeken a szigeteken, a migrációs útvonalak szívében, ahol kimondhatatlan veszélyeknek és erőszaknak vannak kitéve. Szemben azokkal, akik kihasználják a helyzetüket, mi keresztények többet nyújthatunk annál, mint hogy csupán az Úr tükörképét kínáljuk nekik, aki azt mondja, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, én megnyugvást adok nektek. A legnagyobb kegyelem az, hogy hagyjuk, hogy azok evangelizáljanak minket, akiket segítünk, hogy felismerjük Isten titokzatos bölcsességét, amely testükbe van beírva. Beszéde végén Leó pápa megköszönte az ott lakóknak, hogy a szigetét olyan helyé tették, ahol Krisztus szívével találkozhatnak az ideérkezők a befogadók arcán. Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk. Bárcsak ez a hitvallás mindig ragyogna bennetek, és inspirálna benneteket imádságra és cselekvésre. Figyeljetek a fiatalokra és a felnőttekre, a gazdagokra és a szegényekre, a helybéliekre és a vendégekre. Mindegyiküket olyan tekintettel kell megismerni, amely a látszat mögé lát, ami felismeri nyugtalan szívük mélységét, amely gyakran már, talán tudattalanul is, Isten országa és annak igazsága felé fordul. Legyen kézzel fogható köztetek, hogy Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten ő benne. Ez az evangélium szíve, Krisztus szíve. Aki elmerül benne, az már nem önmagának él.
1: Abran a todos este mar de amor.
3: Nyissátok meg ezt a szeretet tengerét mindenki előtt. Ez az én kívánságom és imádságom értetek is mindazokért, akikkel az utakon találkoztuk. Zárta homíliáját Leó pápa a Tenerifén bemutatott búcsú szentmise során.
2: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket, elérkezett az ima szándékfogadásának a műsor ideje. A következő telefonszámok egyikén fejezhetik ki a kedves hallgatók ima kéréseiket, ima szándékaikat 0259 420 555, illetve 0359 420 555 üzenetben is megtehetik mindezeket a 0758 420 555-ös telefonszámon, illetve a www.mariaradio.ro linkre kattintva. A kedves hallgatók ma este az ima szándék kérése után az örvendetes rózsafűzért imádkozhatják a tasnádi rózsafűzér csoportunkkal. Kapcsolódjunk bele szívvel, lélekkel. És amíg a kedves hallgatók tárcsáznak, egy pár üzenetet olvasnék fel. Minden imát és szentmisét felajánlok kis Ildikó és a szülei lelke üdvéért. Nyugodjanak békében Jézus Mária szent nevében. A következő üzenet így szól. A rózsafűzért felajánlom hálával a szűzanyának, Jézusom, bízom benned. A következő üzenet így szól. Felajánlom az egész heti rózsafűzért, egészségért, békéért, unokám sikeres vizsgájáért, férjemért, fiamért, beteg lány testvéremért, az ő lányáért, egész családomért, rokonokért, a Mária Rádió összes dolgozójáért, minden hozzám tartozó halottért, az összes papságért, püspökért, leópápáért és a világ békéjét. Köszönöm. Imád szeretnék kérni testi-lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, a Mária Rádió munkatársaiért, unokáim sikeres vizsgájáért. Jézusom, bízom benned.

rózsafűzét felajánlom édesapám lelke üdvéért, aki az Antal nevet viselte. Közben érkeztek e-mailek is. Gyergyóból írja: Zsuzsa, felajánlom a heti rózsafűzéreket minden szentmisét az újszülött unokaöcsémért, aki a kolozsvári intenzívjában inkubátorban, valamint szüleiért. Jézuson bízom benned. Máré falvállal írja egy mindennapos hallgató: ezt a rózsafűzét felajánlom családom egészségéért, a Máré Rádió szolgálatára egy fontos ügyért. Külföldről írja egy hallgató: felajánlom a rózsafűzéreket szentmiséket hálából, a kapott kegyelmekért, és kérem a szűzanya áldását az utunkra, keresztelőre és a család betegeire.

Következő üzenet érkezett, még ezt a rózsafűzét felajánlom családomért, három gyermekemért, a kapott kegyelmekért, minden jó akaratú emberért, édesanyám gyógyulásáért, lányom veje megtéréséért, a Máre Rádió minden dolgozójáért. A rózsafűzért, Szent Misért felajánlom a Svédországba elhunyt Bakor Domi és testvére Böske lelki üdvéért. Nyugodjatok békébe az Úr Jézus szent nevében, írták Betlehem falváról a szomszédok. Ezt a rózsafűzért felajánlom a fiamnak, Robertért, egészségért, egy jó lelki társért és a munkaszerződés hosszabbításáért. A szűzanya takarja bevédő palástjával, Jézuson bízom benned, írt egy édesanyja, egy mindennapos hallgató. Tessék, Máli Rádió. Halló, tessék. Halló, tessék, élőben van. Halló, halló. Kedves hallgató, nem szólalt meg, addig felolvasunk egy üzenetet még. A rózsafűzét, Szent Misét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért, köszönöm szépen. A mai rózsafűzét, Szent Misét felajánlom a férjem Szabó Antal névnapi emlékére. A jó Isten adjon csendes pihenést a dánfalvi temetőbe, érte imádkozik közvegye és családja.

0: édesapánkért, idős Pál Balázsért és édesanyánkért lelkük üdvét imádkozunk. Következő üzenet így szól, ezt a rózsafűzét felajánlom magamért, a két fiamért, páromért, akik külföldön dolgoznak, egészségünkért, hálából kapott kegyelmekért, bűnünk bocsánatáért, egy fontos szándékért. Jézuson bízom benned, egy mindennapos hallgató Isten fizesse. Minden imád szentmisét felajánlom. Fábián Teréz lelke üvért nyugodjé békében, Jézus és Mária szent nevében. A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üvért, a család többi halottjaiért. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat, nekik Isten fizesse. Írták hidegségről. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Én azt a rózsafüzét szeretném ajánlani a gyermekeimét, az unokáimét, saját magamét, az egészségükét, az unokámnak a sikeres vizsgájáét, a férjem örök nyugodalmáét, meg Szent Antal, és a többi halottaimnak és a nyugodalmáét, a bűnök bocsánatáét, a gonosz távozásáét, minden békességét mindenkinek a szívét adja a drága jó Isten, mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Minden imád szentmisét felajánlom elhunyt szeretteimért, minden rokonért, adjon a jó Isten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, írták Székely udvarhelyről.

0: tessék, Mária Rádió.
1: Hello, dicsértessük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzést, még a hátra levő szentmiséket felajánlám a férjem nyugalmája, aki már 6 éve hívt be minket, és egy testvérjér, aki már 3 éve ágyba fekvő beteg, és a feleségé, aki 4 éve már átejmeres. Jóisten adja, hogy ők erre jöjjenek, már a menj bele, könnyítse betegségüket, és a férjemnek pedig adjon örök nyugalmat. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, hogy hívott, imádkozunk együtt.

0: 50 con vuol dire.
1: Tashi, Madre Radio.
2: Dice a Tashi Fuyuzi Christi. Mi halábú, kapott kegyen a két a családom, halottjaim, hozzám tartozó halik a férjem, szüleim, testvéreim. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsertessük a jövőt.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, maradjon velünk.

0: Minden imát és szentmisét felajánlok a héten, Niluska tökéletes gyógyulásáért, hogy kitisztuljanak az erek. Hallgass meg, uram, kérésem, itt egy néptelen hallgató. Ezt a rózsafűzét felajánlom külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért. A szűzanya takarja bevédő palástjával, vigyázz rájuk és őrizd meg őket minden gonosztól és veszélytől. Jézuson bízom benned, írt egy aggódó édesanyja. Imádkozom édesapámért temetésének 10 éves évfordulójára, írta egy néptelen hallgató. Következő üzenet pedig így szól. A rózsafűzét felajánlom Péter szilveszterét, lelki üdvéért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik neki. Az örök világosság fényeskedjék egy menasági lakós Irénke. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Tessék, Mári Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzért és az összes lakot a mai napon fel szeretném ajánlani Színszusz Mária kegyelmét, az Úr Jézus segítségét, halottaimért elsősorban édesapám és egy fiú testvérem, amelyik Antal nevet viselték, nyugodjanak békességbe, és az összes hozzám tartozó halottakért, akik Csíszeredában és Csík-Csityóban pihennek, és kérem a drága Úr Jézust is, az édesanyám, szép Szűz Máriát, és segíjen továbbra is, adjon kegyelmet, adjon egészséget, és segítséget, hogy megértsük rendesen, amire tanítanak, és elfogadjuk minden imádságokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, egészséget kívánok maguknak is, a mindenkinek, akikhoz tartozom. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott bennünket, imádkozzunk együtt. Következő üzenet érkezett, misét, rózsafűzét felajánlom Csíkszent Miklóson édesapánkért, Ambrus Antalért, aki 8 éve elköltözött az örök hazába, és minden betegért, írta Ilonka Simonból. A mai nap minden imáját felajánlom Szent Antal tiszteletére, és kérem közbenjárását a gyógyulásomért. Köszönöm szépen! Következő üzenet így szól, imád kérünk a házunk építéséért, Jézusunk, bízom benned. Tessék, Mári Rádió. Haló, tessék, Mári Rádió.

Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai Maszándék kérésének a műsor idejébe. Maradjanak továbbra is velünk, hamarosan kapcsolódunk Tasnádra. Imádkozzuk együtt a rózsafűzért. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Atya Jézus, akit a Szent Szűz a Szentlélektől fogant el.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, hidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szült Erzsébetet látogattán hordoztál.
1: Asszonyunk szült Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatán hordoztál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatán hordoztál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatán hordoztál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, visszamenjen a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most olyan, amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek anyja, imádkozz rád érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenkorban, kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzeitől, s vidd a mennyben a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk imádkoztál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára ment.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikéntek rendelben most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Igében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Isten, kinek egyszülötte élete, halála és feltámadása által az örök élet jutalmát megszerezte nekünk, engedd kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasója elmondásával megemlékezvén utánozzuk, amint magunkban foglalunk, és elnyerjük, amit ígérnek, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
3: Rózsafűzér királynéja,
1: könyörög érettünk.
3: Béke királynéja,
1: könyörög érettünk.
3: Csíksomlyói segítő szűzanya,
1: könyörög érettünk.
3: Mária Rádió királynéja,
1: könyörög érettünk.
3: Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Jézus szent szívének litániája. Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
3: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
3: Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
3: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
3: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
3: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, az igazságoság és a szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, minden erények mélysége,
1: irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, minden szív királya és középpontja,
1: irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk.
3: Jézus szíve, melynek teljességéből mindannyian merítettünk, Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak, Jézus szíve, béketűrű és nagy irgalmasságú szív, Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak, Jézus szíve, az élet és szentség forrása, Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat, Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív, Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív, Jézus szíve, mindhalálig engedelmes szív, Jézus szíve, láncsával átdöfött szív, Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje, Jézus szíve, életünk és feltámadásunk, Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk, Jézus szíve, bűnösök áldozatja, Jézus szíve, benned reménylők üdvössége, Jézus szíve, haldoklók reménysége, Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezd nekünk.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
4: hallgass meg minket.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazd nekünk.
3: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakítsd szívünket a te szent szíved szerint.
3: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekint szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, melyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, aki irgalmasságodért ezdekelnek, ugyanazon a szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

0: Dicsértesek a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót! Nagyváradi stúdióval kapcsolódunk a Csíksomlyék egy templom pápai kis bazilikához, ahonnan szentmisét közvetítünk. A Tímár Sándor Asztrik Ferences atya mutatja be a szentmisét, a kántori szolgálatot Bíró János, aki egy templom kántor karnagya látja el. Kapcsolódjunk bele, imádkozzunk együtt egymásért.
1: Szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal, és a te lelkedtel. Kedves testvérek, Urunk Jézus Krisztus a mezők liliomaira mutatva hirdette meg nekünk a gondviselésbe vetett gyermeki bizalom evangéliumát. Minket tanított, amikor versengő apostolai elé odaállította a kisgyermekeket, és így szólt: ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Nem azt tanította, hogy ne dolgozzunk, és nem azt akarta, hogy gyermekek maradjunk, hanem hogy dolgozva, az élet küzdelmeit vállalva, és egyre felnőttebbé válva a gondviselő atyára tekintsünk. Páduai Szent Antal, az Isten irgalmának, atyai szeretetének örök tanítója, azért szentelünk liliumot, és azért áldjuk meg a gyermekeket az ő ünnepén, mert az evangélium szűkösvényére akarunk lépni, akár csak ő. Az evangélium útja a gyermeki bizalomnak és Isten szeretetének útja, ugyanakkor az anyaföld virágaiért és az anyami drága gyümölcseiért, a gyermekekért is imádkozunk, hogy növekedjenek és teljék kedve bennük a mennyei atyának. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: olvasmány a bölcsesség könyvéből. Könyörögtem, és megkaptam az okosságot, esdekeltem, és leszállt rám a bölcsesség lelke. Többre becsültem a jogarnál és a trónnál, és hozzám érten semminek tartottam a gazdagságot. A felbecsülhetetlen drága követ sem állítottam vele egy sorba, mert mellette minden arany csak egy marék homok, és vele összemérve az ezüst csak sárnak számít. Jobban szerettem egészségnél és szépségnél, és birtoklását a világosságnál is többre tartottam, mert a fény, amely belőle árad, nem alszik ki soha. De vele együtt a többi javak is mind hozzám jöttek, mérhetetlen gazdagság volt a kezében. Örültem mindennek, mert a bölcsesség volt a vezérük, nem tudtam, hogy a szülőanyjuk is az. Csalárdság nélkül sajátítottam el, irigység nélkül adom tovább, nem rejtem el gazdagságát. Hisz kifogyhatatlan kincs az emberek számára. Akik szert tettek rá, megszerezték Isten barátságát, mert ajánlották őket a fegyelem adományai. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálom.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben. Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljük a szenteket, és fölépítsék Krisztus testét, amíg mindnyájan el nem jutunk az Isten fia hitének és megismerésének egységére, és meglett emberré nem leszünk, elérve Krisztus teljessége életkorának mértékére. Akkor majd nem leszünk éretlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és a tévedésbe ejtő álnokság minden szele magával sodor. Inkább igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforjunk a fővel, Krisztussal. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Feltámadása után Jézus megjelent a 11-nek, és így szólt hozzájuk. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni. Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!

Szeretett jó testvéreim! Ma nagy szeretettel és örömmel gyűltünk össze, hogy megünnepeljük Páduai Szent Antal ünnepét, és különleges módon Isten áldását kérjük gyermekeinkre. Ez a két esemény szorosan összekapcsolódik, mert Szent Antal egész életével arra tanít bennünket, hogy a hit egyszerűsége, a szeretet tisztasága és az evangélium öröme a gyermekek lelkületében ragyog fel a legszebben. Szent Antal neve hallatán sokaknak az elveszett tárgyak jutnak eszébe. Valóban az emberek évszázadok óta kérik közbenjárását, amikor valami elveszettet keresnek. De ma gondoljunk arra, hogy nem csak tárgyak

Aki Jézus Krisztus befogadja a szívébe, annak életében jelen lesz a tisztaság, az öröm és a szeretet. A gyermek Jézus azt hirdeti nekünk, hogy Isten nem hatalommal és erővel akar uralkodni az emberen, hanem gyermeki bizalomra hív. Jézus maga mondta, engedjétek hozzám a gyermekeket, és ne akadályozzátok őket. A gyermekek különleges ajándékai Istennek. Bennük látjuk a jövőt, a reményt, az új kezdet lehetőségét. Minden gyermek egy-egy csoda, akit az Úr név szerint ismer és szeret. Ma, amikor a gyermekek megáldására készülünk, nem csupán egy szép hagyományt végzünk, hitünk szerint Isten különleges kegyelméért imádkozunk. Kérjük, hogy óvja meg őket a testi és lelki veszélyektől, adjon nekik bölcsességet, tiszta szívet, erős hitet és szeretetteljes családot. Kedves szülők, a gyermekek első hitoktatói nem a papok, nem a hitoktatók, hanem ti vagytok. A gyermek elsősorban nem a szavaitokból tanulja meg, hogy ki az Isten, hanem abból, ahogyan éltek. Amikor látja az imádkozó édesanyát, a becsületes édesapát, a megbocsátást, a szeretetet, a családi összetartozást, akkor kezd kialakulni benne az Istenről alkotott kép. Szent Antal arra tanít bennünket, hogy a hitet nem lehet csupán szavakkal átadni. Az evangéliumot élni kell. Ő maga kiváló szónok volt, de prédikációinak ereje abból fakadt, hogy amit hirdetett, azt meg is élte. És ezért tudott annyi embert megérinteni. Kedves gyermekek, ti Isten különleges ajándékai vagytok. Jézus szeret benneteket, ismeri örömeiteket, kérdéseiteket, félelmeiteket és álmaitokat. Amikor imádkoztok, ő figyel rátok, amikor jót tesztek, örül nektek, amikor hibáztok, kész megbocsátani és újrakezdést adni. A mai áldás emlékeztessen benneteket arra, hogy soha nem vagytok egyedül. Isten veletek jár az iskolában, a játékban, a barátságokban és a családi életben is. Kedves testvéreim! Világunknak ma különösen nagy szüksége van arra, hogy védelmezze és támogassa a gyermekeket. Látjuk, hogy milyen sok veszély veszi körül őket. A közöny, az erőszak, a hitetlenség, a rossz példák, a rossz eszközök. Hány gyermekről hallunk, hogy az elektromos rollerek miatt leli halálát. Kedves testvéreim, ezekért a gyermekekért való felelősség nem csak a szülőké, hanem az egész közösségé. Minden keresztény ember feladata, hogy olyan világot építsen, amelyben a gyermekek szeretetben, biztonságban és hitben növekedhetnek. Kérjük ma páduai Szent Antal közbenjárását, segítsen bennünket, hogy családjainkban Krisztus legyen a központ. Tanítson bennünket tiszta hitre, önzetlen szeretetre és gyermeki bizalomra. Imádkozzunk gyermekeinkért, hogy egész életükben megmaradjanak Isten szeretetében. És amikor majd a Szent Mise végén a gyermekekre áldást kérünk, gondoljunk arra, minden gyermekben maga Jézus Krisztus jön közénk. Fogadjuk őket szeretettel, neveljük őket bölcsen, és imádkozzunk értük hűségesen. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked minden gyermekért, akiket szereteted ajándékaként bíztál ránk. Páduai Szent Antal közbenjárására kérünk, őrizd meg őket egészségben, tisztaságban és hitben. Áld meg szüleiket, nevelőiket, és mindazokat, akik gondoskodnak róluk.
ad, hogy növekedjenek bölcsességben,

0: szeretetben és kegyelemben előtted és az emberek előtt. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, aki úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségi, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mennyei Atyánk, aki úgy szeretsz minket, hogy lelkünket élő templomoddá, lakásoddá akarod tenni, kérünk, hallgass meg kéréseinket.
1: Add, Urunk, hogy az itt levő gyermekek szent fiadnak, Jézusnak mindig tiszta szívű barátai legyenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Őrizd meg, Urunk, az első áldozók szívében az első szeretet melegét és buzgóságát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, a gyermekeket váró családoknak, hogy a szent család békéje és öröme töltse el őket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Áld meg, Urunk, mindazokat, akik a gyermekeket szeretik, segítsd őket, hogy az irántad való gyermeki bizalomban soha ki ne aludjon lelkükből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Áld meg, Urunk, mindazokat, akik a gyermekeket az irántad való szeretetre nevelik.
2: Kérünk téged,
0: mindenható Atyánk, elé terjesztettük kéréseinket gyermekeinkért. Segíts bennünket, hogy életpéldánkkal és imáinkkal mindenkor segítségére lehessünk nekik a hozzád vezető úton, Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk, hogy a szent áldozat bemutatása közben árasszon el minket a szent

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Ferenc atyánkkal, Páduai Szent Antallal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

Ködös Mária Rádió hallgatók, szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói kegytemplomból. Főcelebráns Asztrik atya volt, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. A Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

Örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves gyerekek! Az elmúlt alkalommal ismét arról beszéltem nektek, hogy legyetek szelidek, hogy törekedjetek megérteni a Bibliát, és kérjetek segítséget annak megértésére. Ez alkalommal arra hívlak titeket, hogy jó kedvel dolgozzatok. Van, amikor kedvetekre játszhattok. Máskor azonban nektek is dolgoznotok kell. Például össze kell pakolnotok, amivel játszottatok. Vagy megkérnek, hogy segítsetek teríteni. Játszani minden gyerek szeret, de a munkát is lehet szeretni. Amikor dolgoztok, másoknak segítetek. Amikor munkát végeztek, azzal Istennek is a kedvében járhattok. Isten azt akarja, hogy mosolyogva tegyétek a dolgotokat. Meglátjátok, így sokkal nagyobb örömötöket lelitek majd benne. A Szentírásban, az Efezusiakhoz írt levél 6. fejezetének 7. versében ez áll. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Gyerekek, most meghívlak, hogy imádkozzunk együtt, és kérjük Isten segítségét, hogy vidáman tudjunk dolgozni. Drága Istenem, köszönöm a munkát. Segíts, hogy vidáman tudjam végezni a feladataimat. Amen. Végezetül pedig egy feladat megoldására hívlak titeket, gyerekek. Jó, mindjárt, csak várj. Aj, ne na. Hát, ha muszáj. Ismerősek ezek a megjegyzések? Szoktatok ilyesmiket mondani, amikor valaki megkéri, hogy segítsetek? Mi lenne, ha ezek helyett inkább mosolyognátok, és azt mondanátok, örömmel segítek, vagy örülök, hogy segítetek? Jó szórakozást kívánok nektek a munkához. Remélem, hogy megpróbáljátok jó kedvel végezni a feladatokat, amiket rátok bíznak. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Várlak következőkor is, hogy még többet tudjunk meg együtt Istenről és a világról.
1: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Halleluja. Isten világot alkotó, világot sarkán forgató, ki napnak ékes fényruhát, éjnek kegyelmes álmot adsz.
1: A fáradt test, ha elpihent, munkára nyerjen új erőt, a frissült lélek vessen el bánatot s aggályokat.
0: Hálát adunk a tűnt napért, imádkozunk, ha jön az éj, s hogy könyörülj a bűnösön, zsoltárainkkal hódolunk.
1: Áldjon lelkünk legbelseje, zengjen a szó, a dallamos, szeressen minden tiszta szív, imádjon minden józan ész.
0: Hogy amikor az éj sötét elfátyolozza a napot, hitünk ne érjen vakhomály, s ragyogja át az éjszakát.
1: Hallgass meg, kérünk, jó atyánk, s atyánknak egyszülött fia és Szentlélek vigasztalunk, most és örök időkön át. Amen.
0: Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig. Dicsérjétek Isten szolgái, dicsérjétek az Úr nevét.
1: Áldott legyen az Úr neve, mostantól fogva mindörökké.
0: Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig.
1: Fölséges az Isten minden nép fölött, dicsősége magasabb az egeknél.
0: Ki hasonlítható Istenünkhöz az Úrhoz, kinek magasságokban áll a trónja, és onnan tekint alá égre és földre.
1: Az elhagyatottat a porból magához vonja, fölemeli a szegényt a sárból.
0: Hogy odaültesse a gazdagok közé, népének gazdagjai közé.
1: S aki gyermek nélkül élt házában, az gyermekek boldog anyjává teszi.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsértessék az Úr neve napkelettől napnyugatig.
1: Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét. Hiszek, bár gyakran mondtam, én nagyon nyomorult vagyok.
0: És keservemben így is szóltam, hazug minden ember.
1: Mit adhatnék én az Úrnak a sok jóért, amit ő nekem juttatott?
0: Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét.
1: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
0: Becses dolog az Úr szemében, szentjeinek halála.
1: Uram, én a te szolgád vagyok, a te szolgád és szolgálód gyermeke.
0: Bilincseimet széllyel törted, most hála áldozatot mutatok be neked, és segítségül hívom az Úr nevét.
1: Amit fogadtam az Úrnak, megadom egész népének színe előtt.
0: Az Úrházának udvarán, Jeruzsálem falait között.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Fölemelem az üdvösség kelyhét, és segítségül hívom az Úr nevét. Az Úr Jézus megalázta önmagát, ezért Isten felmagasztalta őt mindörökre. Jézus Krisztus isteni mi voltában Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék,
1: hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló. Külsejében olyan volt, mint egy ember.
0: Megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig.
1: Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felségesebb minden névnél.
0: Hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban.
1: És minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr Jézus megalázta önmagát, ezért Isten felmagasztalta őt mindörökre.
1: A békesség Istene, aki Jézus Krisztust, a mi Urunkat, a juhok nagy pásztorát, az örök szövetség vére által feltámasztotta a halálból, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkája bennünk Jézus Krisztus által mindazt, ami kedves előtte. Dicsőség neki mindörökké. Amen.
0: Mély nagyszerűek a te műveid, Uram!
1: Mély nagyszerűek a te műveid, Uram!
0: Bölcsességgel alkottad.
1: A te műveid, Uram!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mély nagyszerűek a te műveid, Uram!
0: Jézus megszánta a tömeget, mert kimerültek és levertek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjon üdvözítő Istenemben.
1: Tekintet reméltatta alázatos szolgáló leányát. Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
0: Melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Jézus megszánta a tömeget, mert kimerültek és levertek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Krisztus megkönyörült az éhező népen, és szeretetének csodáit művelte érte. Emlékezzünk erre, és kérjük áhítattal.
1: Urunk, mutasd meg nekünk szereteted.
0: Hittel valljuk, Urunk, hogy minden jó, amit ma kaptunk, a te szeretetedből származik.
1: Ne maradjanak ezek eredménytelenek, hanem teremjék meg gyümölcsüket szívünk jóságában.
0: Minden nép világossága és üdvössége, őrizd azokat, akiket elküldtél, hogy tanúságot tegyenek rólad az egész világon.
1: És tedd lobogóvá bennük szent lelked tüzét.
0: Add, hogy mindinkább átalakítsuk a világot a te szándékod szerint.
1: És vezetéseddel a kor égető kérdéseinek nemes lelkűen megfeleljünk.
0: Testi lelki orvosunk, enyhítsd a betegek szenvedéseit, állj a haldoklók mellé.
1: Irgalmas jóságoddal látogass és ápolj bennünket.
0: Halottainkat sorold jóságosan szentjeid közé,
1: akiknek neve ott van az életkönyvében.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, benned bízók erőssége, nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, ad nekünk mindenkor kegyelmet, segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mári Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Senki sem jó véletlenül. Az erényt tanulni kell, mondta Seneca.

Dicsétessük az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, a mai műsorban a kiállás erejéről fogunk beszélni. Többek között arról is, hogy miként akar bennünket is az Úr elhívni arra, hogy Ábrahámokként ott szolgáljunk, és azokat szolgáljuk, akik mellett vagyunk. Ahogyan Ábrahámnak az élete is ezt mutatja, nekünk is talán ez a hivatásunk, ez a feladatunk, hogy azon emberek érdekében tegyünk valamit, akik mellett élünk, akik között élünk. Legyünk mi magunk is olyan emberek, akik Istenre mutatnak, és olyan emberek, akik által Isten tud cselekedni mások üdvösségért. És bizony, ha ebben igazán hiszünk, akkor sok emberi élet változhat meg. Talán a kedves Mári Rádió hallgatóknak nem ismeretlen a következő történet, amelyről mesélni fogok. Ábrahámról és Sáráról. A Szentírás tanúsága szerint Ábrahám és Sára nem számítottak társaságra. Isten társaságára semmiképpen sem, és talán mi is sokszor így vagyunk. Pont hozzánk köszöntene be az Úr, s lám-lám, egy-egy kegyelem, egy-egy áldás, egy-egy véletlennek gondolt történés, utólag hányszor azt a felismerést mondatja velünk, hogy bizony ott volt az Úr. Azonban visszatérve a szentírási szakaszunkra, egy délután azonban, amikor Ábrahám és Sára gyanútlanul éppen ültek a sátrukban, gyanútlanul, hivatlanul, bejelentés nélkül, áruhában, Isten egy férfi képében egyszer csak megjelent. Két másik férfi, két inkognitóban lévő angyal volt vele. Azt nem tudjuk, hogy Ábrahám mikor ismerte fel, hogy Isten jelenlétében van, de bizonyára már a találkozó elején észlelt valami furcsaságot. A pátriárka kigördítette a vörös szőnyeget. Kenyeret süttetett, borjút vágott, vágatott, és ünnepi lakomát készített és szolgált fel. Ábrahám Sárára nézett. A kérdés, ha kimondatlanul is, de az arcukra volt ráírva, rávésve. Miért van itt Isten? Mi a csodát keresít? Mit akar tőlünk? A lakoma után az isteni trió kiment a táborból, és Szodoma felé indultak, ahol Lót, Ábrahám unokaöccse lakott. Ábrahám egy darabon útjukra engedve elkísérte őket. Egy bizonyos ponton Isten megállt, és így tűnődött magában. Eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok, áll a Teremtés könyvében. Nem fogom, döntötte el. Elmondta Ábrahámnak Isten, hogy bizony, sok jajkiáltás, sok panasz van Szodoma és Gomorra miatt. És hogy vétkük már nagyon, de nagyon súlyossá vált, és azt mondja a Teremtés könyvében, 18-as fejezet, az Úr, hogy lemegyek és megnézem. Lemegyek és meggyőződöm, hogy valóban így van-e. Gondolhatjuk most, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy Ábrahám hát értetlenül állt a történtek előtt. Talán valamiképpen úgy volt, mint egy kőszobor. Hiszen ő tudta, hogy Szodomában Isten mit fog találni. Igen, Ábrahám ismerte az utcák bűzét és az embereknek a gonoszságát, a bűneit. És milyen érdekes, kedves Mári Rádió hallgatók, ahogyan megyünk szépen hosszan a Szentíráson, a Teremtés könyvén, hát szemünkbe odlik. Ábrahám mégis hitte azt, hogy vannak páran, nem sokan, de vannak páran, akik miatt érdemes lenne megmenteni ezt a várost. A városban ott voltak Ábrahámnak a rokonai.
Talán ezért tette, amit tett. Azt mondja a Szentírás, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Mint magányos fának a prérin, a hit atyának volt elég hite az atyában, hogy odaálljon az irgalomra szoruló emberek is közé. Isten is a bűnös nép közé áll, és úgy hitte azt, hogy ezt az irgalmat megadhatja, megszerezheti. Nagyon szépen mondja a Teremtés könyve, hogy hogyan emelt szót érdekükben Ábrahám. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte, Uram, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember ebben a városban, akkor is elpusztítod? És nem bocsátasz meg annak a helynek, azért az 50 igazért, akik ott laknak? Nagyon merész lépésre szánta el magát Ábrahám. Csak egy beduin pásztor, akinek a haja, a vállát verdesi, talán ha lelki szemeink elé idézzük, szúró szakál, ápolatlan, talán görnyedt is, és talán még egy-két foga is hiányzik, mégis odaállt Isten elé. És talán, kedves Mári Rádió hallgató, talán mi is már voltunk így, Ábrahámokként, amikor valakiért közben jártunk. Talán a bíróságon voltunk, talán azon az éjjelen a sürgősségén, abban a nehéz helyzetben, amikor egy jó szót szóltunk a másikért. Amikor a kollégánk a bizalmába avatott, amikor meghallgattuk a nehézségét. Amikor bevallott, hogy elrontottam, hibáztam, elfuseráltam, tévedtem. És te megtetted, amit Ábrahám tett. Odaálltál a közé, akinek segítségre volt szüksége, és a közé, aki megadhatja ezt a segítséget. Imádkoztál. Azt mondja Szent Jakab apostol levelében 5. fejezet 16. vers, imádkozzatok egymásért. Járjatok közben egymásért. És kikért kell imádkozni? Hát igen, a tékozlókért, a bűnösökért, az egyháziakért, a tévedő egyháziakért, talán minden emberért. Talán volt olyan, hogy valakinek segítettünk az úton, talán adtunk egy-két lejt, és közben mondtunk érte egy fohászt. Talán volt olyan, hogy valakinek a fejére tettük a kezünket. Ágyhoz kötöttel imádkoztunk. Kézen fogtuk, megragadtuk. És talán így mondunk, Uram, áld meg őt, segítsd meg őt. Vagy amikor láttuk, hogy valaki hibázik, téved, aki küszködik, nyillódik, imádkoztunk érte. Vagy amikor legutóbb híreket olvastunk, és háborúkról hallgattunk híreket. Háborúkról olvastunk cikkeket. Talán imádkoztunk. Istenem, könyörülj rajtunk, könyörülj rajtuk. És kedves Mári Rádió hallgatók, amikor így tettünk, akkor azt tettük, amit Ábrahám tett. Odaálltunk, ahol Ábrahám állt, közéjük és az Isten közé. És lehet, hogy tűnődtünk azon, hogy vajon az Úr hallja-e. De mégis, ha kételkednénk, ha elbizonytalanodnánk, ha lekicsinyelnénk hitünket, imánknak az erejét, önmagunkat, azért mégis Ábrahámnak a története ad okot a reményre. Isten hallja az imánkat. Be kell vallani, hogy Ábrahám vakmerő volt az Istennel. Könyörgött Istenhez, hogy kímélje meg Szodoma és Gomorra népét. Azt mondja a Szentírás, távol legyen tőled, Uram, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? A Szentírásban és az emberiség történetében mindeddig senki nem volt ennyire bátor, vagy mondjam azt, hogy vakmerő, hogy azt kérje Istentől,
vizsgálja felül a tetteit. Ádám és Éva jó néhány oldalal korábban nem tett ilyet. Káin panaszt emelt, de nem alkudozott. Matuzsálem születésnapi tortáján 969 gyertya égett. De amennyire tudjuk, soha nem könyörgött, hogy Isten rajzolja át a terveit, mert hogy ő másként szeretné. És még Noé sem tett ilyet. A bárka építője csendben maradt. És ott van Ábrahám, aki felemelte a hangját. Halljuk, hogy a közeli sátorban talán Sára egy nagyot nyelt. Suttogja: hallgass, Ábrahám, mindannyiunkra bajt hozol. És talán bebújt a sarokban, nem tudjuk. De Isten nem sújtott Ábrahámra, meghallgatta. És azt mondja Isten: ha van 50 igaz ember ebben a városban, a város megmenekül mindenestől. Talán vége is lehetne itt a történetnek, azonban, hogyha a Szentírást ismerjük és olvasjuk, akkor tudjuk, hogy hát itt nem állt meg. Ábrahám arré ment, megállt, talán megpöndörítette szakállát, bajuszát, talán egyet vakart a fején, és azt kérdezte: de hát uram, mi van, ha csak 45 van? Isten mosolyogva azt mondja: ha 45 van, akkor is megkímélem a várost. Ábrahám elfordul, megint nagyokat számolgat, vakarja homlokát, halántékját, és azt mondja, hogy de mi van, ha csak 40 van? Isten azt mondja: rendben, Ábrahám, akkor legyen 40. És kedves Mári Rádió hallgatók, hát nagyon-nagyon szép történet, rendkívül szép történet, hogy ez így megy oda-vissza, és képzeljük el, hogy megállapodnak abban, hogy ha 10 igaz van a városban, mindenki megmenekül. Ábrahám elment az útjára, Isten is a magáira. Mi pedig elgondolkodhatunk azon a megdöbbentő gondolaton, hogy Isten nem haragudott meg. Isten belement a dologba. Nem tolta félre az ügyet, hanem készségesen válaszolt. És habár a Szentírás tanúsága szerint, sajnos, hogy Szodomában, Gomorrában nem volt még 10 igaz sem, és habár elpusztult, Ábrahám unokaöccse Lót megmenekült. És mindez azért történt, mert Ábrahám bátor volt, hitt és megállt az Úr előtt. És talán ez a tette Ábrahámnak bennünket is egy kicsit úgy sürget, egy fontos szentírási üzenetre emlékeztetve, mégpedig, ahogy az előbb is említettem, Szent Jakab apostol levelében, 5. fejezet 16-os vers, azt olvassuk: imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Kedves Mári Rádió hallgatók, ha körülnézünk szűkebb pátriánkban, személyes életünkben, családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol vagyunk, ahova a Jóisten bennünket rendelt, vajon lenne-e valaki, akit úgy tudnánk imádkozni, hogy talán jó volna inkább a pletyka helyett, a kibeszélés, a rágalmazása, mindenféle intriga helyett imádkozni érte, az Úr elé vinni őt. Akkor is, ha tékozló, ha bűnös, ha megátalkodott, ha ott egészen lent van, akkor is. Ismersz-e valakit, aki támadás alatt van, nehéz keresztet hordoz, megpróbáltatások között van? Talán a szomszédod depressziós, magányos. Talán a testvéred eltévedt az úton. Talán a gyermeked nehéz helyzet előtt áll. Talán szülőd beteg. Lehet, hogy nem tudod, mit is mondj. Lehet, hogy nincsenek eszközeid, hogy segíts rajtuk. De van egy valami, amit megtehetsz. És ez keresztényként kötelesség. Imádkozhatsz értük. És van-e nagyobb, mint az ima? Van-e nagyobb segítség, mint az Úr? És ezek szerint, az ígéretek szerint imádságaink Istent választra sarkalják. Azok életében, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk. Ugyancsak Szent Jakab apostol levelében olvassuk,
Az igaz ember őszinte könyörgésének nagy az ereje, és csodálatos eredményt hoz. 4. fejezet 8. vers. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. 145. Zsoltár. Közel van az Úr mindazokhoz, akik hívják, mindenkihez, aki igazán hívja. Kedves rádióhallgatók, amikor egymásért imádkozunk, belépünk Isten műhelyébe. És nagyon hétköznapiasan felveszünk egy kalapácsot, és segítünk neki a céljai megvalósításában. Milyen szép is volna, hogyha mi magunk is valamiképpen így tudnánk jelen lenni mások életében. Vajon megvan-e bennünk ez a bátorság, ez a hit, hogy mi is másokért közben járjunk? Mennyei atyánk arra hív bennünket, hogy társai legyünk. Elmerjük-e fogadni ezt a meghívást, ezt a hivatást, ezt az elhívást? A mi imádságaink kinyithatják a mennyországnak a tárházait. A te imádságod kapocs lehet Isten jósága és a másik ember élete között.

új uram, és az én szolgám meg fog gyógyulni. Az Úr Jézusra olyan nagy hatást tett a katona hite, hogy azon nyomban megválaszolta a kérést. Meg sem kérdezte, hogy van-e hite a szolgának, meg hogy esetleg zsidó-e, vagy istenfélő, vagy pogány-e. Nem kérdezte, hanem segített. Nem kérdezte, hogy vannak-e bűnei, hogy kérte-e a messiás segítségét. Egyszerűen meggyógyította a szolgát. Mert a százados azt tette, amit Ábrahám tett. Odaállt a rászoruló ember, és a közé, aki betöltheti a szükségeit. Kedves Mária Rádió hallgatók, mi is tegyük ugyanezt. Mi is tegyünk hasonlóan. Mi is akarjunk másokért közben járni. Megvan a lehetőségünk. Egy szívből jövő fohász azért az emberért, akivel ma találkozunk, akivel ma dolgunk van. De imádkozhatunk a bolti eladóért, a buszsofőrért, az orvosért, a nővérért, bárkiért, akivel találkozunk. Nem kell, hogy tudjanak róla. Másfelől viszont meglep, milyen szívesen fogadják sokan azt, hogy azt mondjuk, hogy szeretnék imádkozni önért, érted? Nem meglepő, hogy amikor megáldunk másokat, az imádságainkon keresztül mi is áldást kapunk. És nagyon érdekes, hogy a tanulmányok ok-okozati összefüggést látnak az ima és a hit között, az egészség és a boldogság között. Dr. Harold König a Duke Egyetemről arra a következtetésre jutott, miután aprólékosan kielemzett több mint 1500 megbízható orvosi kutatást, hogy azoknak az embereknek, akik vallásosabbak és többet imádkoznak, jobb a mentális, a fizikai egészsége. Ez fontos megállapítás. Szent Péter apostol első levelében azt a bátorítást kapjuk, hogy mások terhét hordozzuk. A másikért való ima erre is tanít bennünket. Lehetővé teszi, hogy egy terhet megosszunk. Isten vállaira tegyük. Ő arra hív, hogy minden gondunkat őre elvessük. És nézzük csak meg a lehetetlen terhek, a nehéz napok, a nehéz emberek, akik megkeserítenek, vagy megkeserítik életünket. Bizony, hogy megváltoznak. Ne bosszankodj, ne gerjedj haragra, ne pletykálj, ne kritizálj, imádkozz helyette. És ne engedd, hogy az élet nehézségei elszívják a hitedet, a reményedet, a szeretetedet. Add át őket Istennek, mielőtt leterítenek, kivéreztetnek téged. Ahelyett, hogy a családod jövője miatt aggódnál, imádkozz. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, vagy azt gondolnád, hogy semmit sem tehetsz, semmit sem tehetünk, másokért imádkozzunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, még mielőtt folytatnánk, egy rövid szünet következik.

Dicsetesek az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mária Rádió hallgatók, műsorunk első felében Ábrahámról hallgattunk egy nagyon szép történetet az ő életéből, amikor is bizony közben járt Szodoma és Gomora népéért. A kiállásnak az erejéről hallgattunk. Arról, hogy a Jóisten bennünket is arra hív, hogy mi magunk Ábrahámhoz hasonlóan bizony álljunk meg előtte is, ha van valakiért, akiért imádkozhatunk. Ez lehet a családunk, házastársunk, gyermekünk, szülőnk, szomszédunk, és nem csak azért, akinek minden rendben van az életében, és nem csak azokért, akiket szeretünk, hanem talán a házsártó szomszédért is, talán a rosszándékú munkatársért is, talán a hálátlan házastársért is, bizony, hogy bőven valakiért imádkozhatunk. Azt mondja a Szent Jakab apostol a levelében, imádkozzatok egymásért. Milyen szép is volna, hogyha imában tudnánk mindig mindenkit hordozni, nem engedve a sötétségnek, a lehúzónak, akár a kritikának, a pletykának, az intrikáknak, hogy amikor meglátunk valakit tévedni, hibázni, elbotolni, elesni, hogyha szépen úgy imára kulcsolnánk kezünket is, szívünket is, ajkunkat. És nem a pletykáé lenne a szó, a legelső szó, hogy lám-lám. Ehhez a bátor hivatáshoz nekünk is fel kell nőni. Nekünk is igent kell erre mondani. És bizony, hogy nem könnyű feladat. Mert hát mindannyian küzdünk, mindannyian aggódunk, mindannyian próbálkozunk, tesszük a dolgunkat kisebb-nagyobb sikerrel, de az imádság helyén kell megállni. Nagyon szépen mondja kalkuttai Szent Teréz anya, hogy miért van annyi nehézség a világban? Miért van annyi széttöredező házasság, család? Miért hullanak szét a családok? Miért van annyi személyes tragédia? Mert az imádságot elhagytuk. A személyes életünkből, a családunkból, közösségeinkből. Istenre, mint valami, vagy valaki távolira gondolunk, akiket néha napján úgy utolsó körben megszólítunk. Engedjék meg, hogy egy rövid történetet meséljek el önöknek. 2008-ban történt, jó néhány évtizede már, november 10-én, hajnali 4:30-kor. Ebben az órában, 4:35-kor, tehát hajnali 4:30-kor, egy fiatal embert, Eben Alexandert cserben hagyta az agya. Alexander csak annyit érzett, hogy nyilalt egy nagy-nagy fájdalom a testén átnyilalt. Figyelmen kívül hagyta, mert azt gondolta, hogy talán valami vírus okozza, amivel már napok óta küszködik. Közérzetesen volt megfelelő. És képzeljük el, hogy pár óra alatt rájött, hogy többről van szó. Olyan nagy kínokat élt át, és gyakorlatilag lebénult. Délelőtt 9:30-re, tehát 9:30-re teste teljesen lebénult, megmerevedett, begörcsült. A szeme fennakadt, és kómába esett. A váratlan is kemény diagnózis a következő volt. E. coli baktérium által okozott agyhártyagyulladás. Senki sem tudta megmagyarázni, hogyan történhetett. Senki sem mert hinni abban, hogy életben maradt. Hiszen a statisztikák szerint 10 millió felnőttből évente kevesebb, mint egy kapja meg. De ezek több mint 90%-a nem éli túl, meghal. Ironikus, hogy az a férfi, akinek megbetegedett az agya, agysebész volt. Dr. Alexander életrajza még a legképzettebb tudóst is lenyűgözi. A gyúkorvosi kara gyakornok az egyik leghíresebb klinikán, de akár a Harvardon is ott volt. Egy nagyon komoly kórképekkel foglalkozó idegsebész rezidens volt.
15 évet töltött el egy nagyon híres egyetemen. Számtalan agyműtét, több mint 150 publikáció, írás szerzője, és meg annyi előadás világszerte. Kettes számú irónia, dr. Alexander nem volt spirituális ember. Ő lett volna az első, aki arról biztosít, hogy realista. Ő a modern orvostudományban hitt. Annak eszközeivel gyógyított, és így tette a dolgát. Őt magát lepte meg a legjobban, amit a kóma alatt látott. Az ő beszámolója következik. Egy süvítő hang, és egy szempillantás alatt átmentem a résen, és egy tökéletesen új világban találtam magam. Ezen a helyen csillogó lények húztak át az égbolton. Hallottam egy hangot, ami olyan hatalmas és morajló volt, mint egy dicsőséges ének. Az élet, a színek, a szeretet, a szépség kitörését éltem át. Úgy tűnt, Isten és köztem egyáltalán nincs távolság. Mi történt? Talán amíg a doktor úr ezt nem tudta, mi kómában volt, ő érte imádkoztak. Lehet, hogy az orvos nem volt spirituális, nem volt lelki ember, vagy nem volt vallásos, vagy hívő ember, de a barátai, a családtagjai igen. Ima alkalmakat tartottak. Tudták, hogyan kell imádkozni, egyenként, közösségben, háttérben, és olyan teltek a napok, azon tűnődtek, hogy vajon számítanak-e az imáik. Csütörtökön a kóma harmadik napján elhívták a papjukat is. Megkezdődött a sürgető imáknak az utolsó hulláma. Ezt írta a dr. Alexander Eben. Óriási felhőfalakon keresztül haladtam lefelé. Körülöttem mindenütt morajlás volt, de nem értettem a szavakat. Aztán rájöttem, hogy számtalan lény vesz körül, akik egy távolba vesző körben térdepelnek. Most visszagondolva fogom csak fel, hogy mit csináltak ezek a teremtmények, akiket én csak félig láttam, félig érzékeltem, és akik felettem és alattam belevesztek a sötétségben. Értem, imádkoztak. Ez az ember vasárnap reggel felébredt a kómából. Az imák visszahozták az orvost a földre. Kedves Mári Rádió hallgatók, kedves Mári Rádió hallgató, van-e a te életedben egy ilyen személy, akiért bizony tudnád ostromolni az eget? Van-e krízis a világodban, a családodban, a munkahelyeden, ott, ahol vagy? S vajon a Jóisten elhívett téged, meghívett téged arra, hogy remény nyújts? Ott, ahol már nincs remény, ahol már mindenkiről lemondtak, vagy emberről, ahol már mindenki feladta. És talán nincs másod, mint az imádság. Akkor az első osztályú, hiszen az kell. Nincs szükséged másra. Nem is a tudás kell ide, nem is a bölcsesség, okosság, hanem az ima. A hitből születő ima. Azon kívül semmi sem aktiválja úgy a boldogságot, mint a közben járó ima. Amikor valamit tehetünk másokért. Próbáld ki. Legközelebb, amikor a nehéz nap után mész hazafele, imádkozz. Amikor emberek között vagy, amikor mindenki ideges, stresszes, imádkozz. Amikor azt látod, hogy valaki nehézségekkel küzd, kínlódik, bukdácsol, elesik, imádkozz. Meglátod. Te Isten gyermeke vagy. Mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Azt mondja Szent János evangélista első levelében. Látjátok? Milyen nagy szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Isten családjához tartozunk. Nem idegenek vagyunk. Sem itt a földön, sem a mennyországban. Hanem az örök élet ígéretének örökösei.
nem vagyunk betolakodók, hanem úgy vagyunk, mint egy kisgyermek, akikben Isten szent lelke lakik. Övéi vagyunk. Első nagy igazság talán, hogy a gyermekei vagyunk. De a második nagy igazság, hogy bizony mi Isten követei vagyunk ebben a világban. Azt mondja Szent Pál apostol a Korintusiakhoz írt második levélben, ti Krisztus követségében jártok. Mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Minden egyes nagykövet, vagy akár bármilyen követ, egy adott uralkodót, vagy államfőt, vagy egy országot képvisel. Mi Isten követei vagyunk. És ebben a világban a királyunkhoz jövünk. Egy kéréssel. Bizony. Isten követeiként. Péter apostol azt mondja első levelében, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdon népe. Istennek nem volna szüksége a mi közreműködésünkre, hiszen nélkülünk is egyszerűbben, könnyebben meg tudna oldani sok mindent. De mégis neki úgy tetszik, hogy velünk, általunk tegye a dolgát. Sokszor egy édesanyának nincs szüksége segítségre, amikor éppen főz, süt gyermeke részéről, de mégis jól esik engedni azt, hogy a gyermeke is segítsen neki. És biztos nekünk is van ilyen élményünk. A szeretet sok mindenre képes. Mindenre képes. Isten ugyanezt teszi. Krisztus maga is imádkozik, és arra hív minket, hogy imádkozzunk vele. Azt mondja Szent Péter apostol első levelében, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Isten előtt. Az ószövetségi papságnak az volt a feladata, hogy Isten előtt közben járjon a népért. Tehát mi, ha közben járunk, imádkozunk másokért, akkor mi is a keresztségben kapott általános papságunkat gyakoroljuk. Odaállunk egy résnyire, Isten és a másik ember közé. Légy te, kedves Mária Rádió hallgató, Ábrahám, a munkahelyeden, a családodban, az utcában. Képviseld Istennél az érdekeiket. Ha azt látod, hogy küzdenek, szenvednek, harcban vannak, miért mondaná, hogy imádkozzunk azért, hogy jöjjön el te országod, ha nincs befolyásunk ennek az országnak az eljövetelére? Isten nézi, hallja mi imáinkat. Ne engedjünk a kísértésnek, a kis hitűségnek. Mi magunk is legyünk Ábrahámokká, akik bizony azért az 50-ig azért, azért a 45-ért, a 40-ért, azért a végül a 10-ért is, de közben járnak, nem engedik. Nem leintik, hogy hát az úgy, ő ilyen. Rajta nem tud senki segíteni, semmi. Higgyünk abban, hogy az Isten kegyelme még a legszárazabb sivatagot is, hát egy eső alkalmával ki tudja virágoztatni. Istennek a kegyelme egy megkeményedett, kemény szívűvélt embert is meg tud változtatni, meg át tud formálni. És lehet, hogy pont a mi imánk lehez. Isten követei vagyunk, az Úr számít ránk. Isten meghallja az imáinkat. Számítunk neki. Arra vagyunk elhívva, hogy őt vigyük az emberekhez. És legyünk azok, akik meglátják azt, hogy hát itt tudnánk segíteni, itt volna miért imádkozni. Mindenkinek az életében van egy személy legalább, vagy legalább egy szándék, amiért is akiért imádkozhat. És lehet, hogy talán azt mondhatnánk, és azt is mondjuk, hogy ez csak egy csepp abban a bizonyos tengerben. De higgyük el, hogy lehet, hogy éppen az a csepp kell ehhez. És enélkül a csepp nélkül nagyon, de nagyon szegényes volna az a tenger. Hozzuk vissza az imád családjainkba. Hozzuk vissza a
az imát egyéni életünkben. Az imád csak azt jelenti, kapcsolatban vagyok Istennel. Kinyitom a szívemet, az én életemet is, beengedem az Urat. Átadom neki. Uram, itt vagyok. Uram, itt van ez az én munkatársam, akivel nem értek szót. Uram, itt van ez a zsörtös szomszédom. Ez a hálátlan gyermekem, ez a hát nem annyira szeretettel teli házastársam. Odavinni az Úr elé. Mert lehet, hogy pont a mi imánk szükségeltetik ahhoz, hogy elinduljon a változás. Mert Istennek így tetszik, hogy bevonjon az ő munkálkodásába, az ő üdvösséges történetébe. Munkatársaivá akar bennünket választani, és talán ezért is helyez olyan helyzetbe, olyan emberek közé, olyan közösségbe, ahol bizony van néhány ima szándék. Mindig választhatunk, hogy panaszkodunk, zsörtölődünk, ítélkezünk, plegykálunk, vagy mi Krisztus barátaiként, Krisztus tanítványaiként, Isten gyermekeinként azt mondjuk, hogy én nem a problémát látom, hanem a lehetőséget. Na ezért én imádkoznék. És ha mi nem hiszük azt, hogy az imának van ereje, hát akkor ki? Kedves Mári Rádió hallgatók, én kívánom, hogy ezen a héten akkor tudjunk igazán Ábrahámok lenni az utcában, a munkahelyen, a családban, ahol vagyunk, nagy-nagy hittel, bátorsággal mi is imádkozzunk másokért. Adja Isten, hogy így legyen. Önök Olasz Bélát hallották, ez a Szeretet útján című műsorunk volt, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsváról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Hallottátok, hogy ezt is mondták a régieknek. Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámoja, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajatszálat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek, igen, igen, nem, nem. Ami ettől eltér, az a gonosztól van. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók! Egy nagy gondolkodó, egy lélekbúvár, különben Jungról van szó, a következőt állította. Most, amikor a modern társadalomban élünk, és amikor a modern társadalomban egy kisgyerek beleszületik, és elkezdjük nevelni. Attól a pillanattól kezdve már neurotikussá válik a gyerek. Nem tudom ezt, hogy érti, kedves hallgatók. A gyerek két dolgot tud. Sírni és nevetni. Kifejezni azt, hogy szüksége van a figyelemre, a gondoskodásra, a szeretetre. És ezt jelzi. A nevelés során annyi mindent meg kell tanuljunk. Ez az első reakció szerintem a igen, igen, és nem, nem. Attól kezdve rengeteg tapasztalatot, rengeteg élményt megélünk, átélünk, és rengeteg eseményen menjünk keresztül. Egy picit most másképpen szeretném ezt megközelíteni. Egy pszichiáter a következőképpen fogalmaz: a kisgyerek, ahogy világra jön, szüksége van, hadd nevezzük úgy, hogy egy aha élményre. Egy olyan élményre, amikor kapcsolódik az anyához, a gondozóhoz. És ebben a kapcsolódásban nem csak egyszerűen érintéssel, gondoskodással kapcsolódik, hanem van egy belső aha élménye. Valami olyan örömteljes átélése, hogy kapcsolatba lenni jó. Azt is mondják, hogy ez az aha élmény legtöbbünk életében nem történik meg, hiányzik. Miközben kapcsolódunk és gondoskodnak rólunk, hisz felnőttünk, de sebződünk. Valójában ez az aha élmény nem születik meg bennünk. És egész életünk során keressük ezt az élményt. Szeretnénk kapcsolódni. Hadd mondjuk így most, hát kedves Mária Rádió hallgatók, vallási körökben, megélni a fő parancsot, a szeress. Ez az aha élmény. De nem egyszerűen parancsot szeretnénk megélni, hanem belsőleg átélne a kicsi baba, belül átélje, hogy akkor, amikor kapcsolódik az anyukához,
repes az örömtől. Ez a repesés, ez az aha élmény. És hogyha belőlünk ez hiányzik, akkor mondja ez a pszichiáter, függővé válunk az alkoholtól, a drogtól, cigarettától, ételtől, és nem sorolom tovább, ezzel nem töltöm az időt. És akkor, amikor szerhasználathoz nyúlunk, ezt az aha élményt keressük belül, ezt a repesés örömtől, nem egyszerűen egy parancs teljesítését, hanem belső megélését, hogy repes a szívem az örömtől, mert kapcsolódom hozzád. Az egész élete során keresi ezt az aha élményt, mert a szívében ott van ez a sebződés, és nem találja meg. És akkor már a kapcsolódásunk, az emberekhez való viszonyunk nem igen, igen, nem, nem, hanem az, amit az evangéliumban hallottunk. Sok minden. Sok minden. Ami bántás, ami visszautasítás, ami fájdalom, ami magány, ami valójában egy olyan érzés, ami tehetetlenségbe sodor bennünket. Próbálom összefoglalni, amit szerettem volna megfogalmazni. Jézus azt mondja, beszédetek legyen igen, igen, nem, nem. Én ezt úgy értelmeztem, hogy a születésünkkor kell legyen egy ilyen érzésünk. Akkor, amikor kinyílunk az édesanyánk, a gondozónk a szüleink felé. Hogy akkor, amikor igen-igent mond, akkor nem csak egy parancsot teljesít, hanem szíve, nem csak a karja, a gondoskodása, hanem a szíve nyílik meg felénk, és mi ilyenkor egy belső érzéssel repesünk az örömtől. Legtöbbször ez nem történik meg. És az életünk során keressük, hogy ezt a sebet hogy gyógyítsuk meg. Beszédünk, legyen igen, igen, nem, nem. Azaz. A szívünk sebződését igyekszünk életünk során begyógyítani, hogy megtapasztalhassuk, hogy valakivel kapcsolódva én fontos vagyok. Az Istennel kapcsolódva én Isten gyermeke vagyok. Az emberrel kapcsolódva én a te, bocsánat, szíved csöcskéje vagyok. Adja a jó Isten, hogy az ő kegyelmével segítsen bennünket, hogy a szívünk sebződését begyógyítva beszédünk legyen igen, igen, nem, nem, vagyis a kapcsolódásunkkal, Istennel, emberrel megéljük azt a dolgot, hogy szívünk repes az örömtől.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünk. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támolgass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a

0: mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
4: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
4: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Úr Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelkipásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közzé ne lépjen. Add meg a papi, szerzetesi hivatás kegyelmét, áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszent egyházadat építetted. Add, hogy minden munkájukban egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsák. Aki az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké. Amen.

A mi atyánk. Vallásos életünkben jelentkező gondok megítélésébe, ha valamivel nem boldogulunk, könnyen rámondjuk, válságban van. Válságban a hit, az egyház, a nevelés, a család, még az imádság is válságban van. Válságban a mi atyánk, írták már sok esztendővel ezelőtt. De nem a mi atyánk került válságba, hanem az azt végző lelkület. Valami lényegbe vágó bajnak kell lenni, ha csak néhány eléggé ijesztő tényre utalunk is. Általában azt lehet mondani, hogy a mi atyánk elimádkozása a megszokott, nagyon ismert és tudott szövegek gondolattalan, benső gazdagságra nem utaló és lelki magatartást ki nem váltó elmormogásban áll. Különösen bántan nyilatkozik meg ez akkor, amikor változó imák refrénjeként sor kerül a mi atyánk elvégzésére, például a keresztút az imaórák végén. A lelkipásztorok szokatlanabb vagy esetleg nagy műgonddal készített eredeti imáikat kellő és méltó hangsúlyozással végzik, és a záró imaként vett mi atyánkot szinte bántó hangeséssel egy szokványos recitáló a szavak megformálására is alig ügyelő módon mondják és mondjuk el. A hívek pedig szinte fölmentve érzik magukat a figyelem feszültsége alól, és felszabadítva érzik magukat bensőjük elpihentetésére. A mi atyánkkal mint egy megfejeljük, megtoldjuk mondókáinkat. Nagyon újítani akarás lázában azt ajánlották az igehirdetőknek, hogy a szokványos mi atyánk helyett valami eredetibb imával zárják a szentbeszédet, írta jó 60 esztendővel ezelőtt Belon Gellért püspök atya. Nem szabad igazságtalannak lennünk a bajok kiélezett fölhozásában sem, és lehet magyarázó szempontokat találni a visszáságokra is. És legfőképpen utalnunk kell arra, hogy katolikus hívőknek a mi atyánk egyetlen imádsága. Valójában a mi atyánk körüli felfogáson kell javítani, és utalni arra, hogy amint az oltári szentség a királyok és koldusok eledele, úgy a mi atyánk is egyformán kell, hogy kielégítse a szellem óriásoknak és egyszerű szíveknek igényét. És hogy miként ugyancsak az oltári szentség, azokat tölti be a szellem gyönyörűségével, akik ráéheznek. A szellemi jóllakottság csömöröseit pedig a gondolattalanság unalmával bocsátja el az Úr, ahogy Mária imádkozza. Karja bizonyságot tett hatalmáról, szétszórta a szívük szándékában gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosokat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Eckhart mester, késő középkori teológus, filozófus, az Úrhoz szóló ima magyarázata előtt néhány megjegyzést tett. Először, mivel az isteni dolgok tekintetében pogányok vagyunk, azért buzdít elsőként arra, hogy kérjünk és imádkozzunk. Másodszor, Isten a szeretetét ajánlja föl nekünk akkor is, ha távol vagyunk. Ilyenkor hazahív bennünket és fölemel. Harmadszor pedig figyelmezzünk jóságára oly módon és olyan nagyon jó, hogy szükségszerű adnia. Negyedszer jegyezzük meg, hogy semmi mulandót ne kérjünk Istentől, hogy miért. Vegyük fontolóra a következőket, ajánlja Eckhart mester. Először is az, hogy mert maga a mi atyánk nem tartalmaz ilyesfélét. Másodikként, hogyan kérnénk éppen azt, amiről azt tanítják, hogy vegyük semmibe. Mert az örökkévaló Isten nem tartja illőnek, hogy ilyesmit adjon. Mert a mulandónak semmik, főleg az örökkévalókra tekintve. A semmiért imádkozni pedig annyi, mint nem is imádkozni. Figyeljük meg, aranyszájú Szent János azt mondja, Isten inkább akarja, hogy szeressék, mint féljék, és ezért hangzik úgy, hogy mi atyánk, és nem úgy, hogy mi urunk. Másodszor, hogy azt mondja atyánk, hogy tudjuk, hatalmat adott nekünk, hogy Isten fiaivá legyünk.
ebből következőleg a fiai, akkor örökösei is, aztán pedig, aki azt mondja, atya, ezzel a bűnök bocsánatát is kéri, elfogadja a fiúi helyet, és az örökséget, valamint a testvériséget, amely az egyszülöttre vonatkozóan áll fenn, és ünnepélyes fogadalommal egyként vallja a lélek bőkezű ajándékát. Mindig Isten dicsőségét szeressük, és az ellenkezője felett érezzünk fájdalmat, valahányszor ilyesmivel találkozunk. Miként a gyermekeknél így van ez, ha tulajdon atyukról van szó. Bízunk abban, hogy elnyerünk valamit, hiszen az atyák megszokták hallgatni fiaikat az írás szerint. Kérjetek és adatik nektek, továbbá, amit imáitokban kértek, higgyétek, hogy mindazt meg is kapjátok. Magnus Lerch, német teológus viszont azt állapította meg, hogy azok a szövegek, amelyek túlságosan magától értetődőek lettek, könnyen elnémulhatnak. Olyan sokszor elmondtuk és hallottuk őket, hogy már semmit sem mondanak nekünk. Nem akadékoskodó okoskodásról van itt most szó, hanem rólunk. Az úrimádsága által mélyüljünk el életünk Istenben. Merjünk ellenállni a sodró kísértéseknek, hogy elhadarjuk az imádságot, és már is eleget tettünk. De kinek kellene eleget tenni? Mondjuk el egyszer és lassan, szavanként, mondatonként megállva. Ilyenkor, kimondani is rettenetes, fölcsattan a panasz. De hát nekem annyi fölfogott imádságom van. Valamit nem értettünk meg az imádságban. Nem Isten meggyőzése, hanem önmagam legyőzése. Ez az első. Átadni egész bensőm, indulatom, vágyam. Istenre hallgatni. Verjük ki a fejünkből a sok ilyen-olyan néha egészen szigorú fenyegetést, ígéretet, amely megparancsolja, hogy miket kell föltétlenül még elimádkozni, de minden nap. Az imádság leszállítva arra a csodabogyókat, ételeket reklámozó szövegek szintjére, amely szerint, ha eszeded, eszed, iszod, kened magadra minden nap, akkor olyan egészséges leszel, hogy a végén nem bírsz majd meghalni. De ezt már a századik kihagyhatatlan, már évezredek óta tudósok által kipróbált ajánlott szerről harsogja a televízió reklámja, meg sok nagyon okos, mi meg felülünk neki. Nos, az imádság nem valamire való, nem eszköz. Élet, kapcsolat, amelybe tisztességgel, hátsó szándék, számítás nélkül lépünk, ahogyan Jézus tanított rá. Nem a mi atyánkra mondta, hogy 70-szer, 7-szer kell elimádkozni és elmondani. Ezt a megbocsátásról mondta. Azt mondják a történészek, hogy talán egyetlen nemzet szellem történetében sem játszott olyan fontos szerepet az Úr halhatatlan imádsága, mint éppen a magyarokéban. Már a legelső írott könyveink egyikében, a 15. századi Müncheni Kódex evangélium fordításában feltűnik a mi atyánk kissé régies, ódon zengésű szövege. Mi atyánk, ki vagy mennyekben, bocsásd mű nekünk, mű vétetőnteket, miként es mű bocsátunk nekünk vétetteknek. És azóta szakadatlanul a magyarok ajkán az Úr imádsága. Már a legelső ismert nevű költőink egyike, a 16. századi ilosvai Selymes Péter Szent Pál történetéről szóló versezetében így ír. Aki szíve szerint nem tud imádkozni, annak az tengerre kelletik evezni. Ott az paternosztert jól meg tudja tanulni. Mi ugyan nem vagyunk tengeri nép, de azért jól megtanultuk a paternosztert, talán azért, mert ha nincsen is tengerünk, de volt a múltunkban tengernyi szenvedésünk, írta Kunszeri Gyula íróköltő. Úgy tud, mint a mi atyánkot, mondja a népies szólás, de egy másik ilyen néparkon élő közmondás azoknak a szomorú időknek az emlékét idézi, amikor már-már elfelejtettünk imádkozni.
hallotta hírét, szokták mondani, a valamiben tájékozatlan emberre, mint az apátiak a mi atyánknak. Mert a török világban bizony sok magyar község teljesen lelkipásztor nélkül maradt. A lakói már csak hírből ismerték a régi imádságokat. Ma sajnos sok esetben tapasztalom, ismét ide jutottunk. Az emberek csak állnak, bámulnak a keresztelőn, esküvőn vagy temetés alkalmával. Legalább most elmondanák az Úr imádságát, mintha az lenne a modern magatartás, ha nem szólalnak meg anyanyelvükön, ahogy anyánk, nagyanyánk tanított megszólalni Isten előtt. Babits Mihály a mi atyánk örök igéit vonja be megrázó erejű versébe az első világháború borzalmai közepette. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben rád tekint árva világod. Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétetteknek, a gaz tied büntetni. Milyen csak az, hogy védelmezzük a mieinket. A fiatal József Attila egyik versében is imádság megfáradtaknak, benne mélyen ízó vágyakozás. Alkotni vagyunk, nem dicsérni. Gyerekeink sem azért vannak, hogy tiszteljenek bennünket, s mi, atyánk, a te gyermekeid vagyunk. Hiszünk az erő jó szándokában. Tudjuk, hogy kedveltek vagyunk előtted, akár az égben laksz, akár a tejben, a nevetésben, sóban, vagy mi bennünk. Te is tudod, hogyha mi sírunk, ha arcunk fényét pár könycsepp kócolja, akkor szívünkben zuhatagok vannak. De erősebbek vagyunk gyönge életünknél, mert a fűszálak sose csorbulnak ki, csak a kardok, tornyok és ölő igék. Most mégis megfáradván dicséreteddel keresünk új erőt, s en magunk előtt is térdet hajtunk mondván, szabadíts meg a gonosztól, akarom. Hogyan imádkozzunk? Márknál, Lukácsnál gyakran szó esik Jézus csöndes imáiról, de ezen esetek egyikében sem értesülünk arról, hogy Jézus, amikor visszavonult egyedül, hogyan és mit imádkozott. Ennek a titoknak, Jézus magányos, csöndes imáinak a bemutatására egyik evangélista sem vette magának a bátorságot. Arra viszont vállalkozik Máté, hogy elmondja nekünk, hogyan és mit kell imádkoznunk. Máté az evangéliumban Jézus imádkozni tanítja egyházát. Felhívja figyelmünket arra, hogy az ima legyen igazi, bensőséges találkozás Istennel, ne imádkozzunk képmutatásból, vagy hogy lássák az emberek. Mikor pedig imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógában és a terek sarkán állva imádkozni, hogy föltűnjenek az embereknek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtódat, és így imádkozz atyádhoz, aki a rejtekben van, akkor atyád, aki lát a rejtekben, megfizet majd neked. A mi imánk legyen egyszerű és közvetlen megnyílás Isten felé. Fölösleges minden szószaporítás, bőbeszédűség. Az imádságban pedig ne fecsegjetek, mint a pogányok, akik úgy gondolják, hogy a bőbeszédűségükért nyernek meghallgatást. Ne hasonlítsatok tehát hozzájuk, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségtek, mielőtt még kérnétek őt. Aztán kitartóan kell kéréseinket Isten elé terjeszteni. Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. Vagy ki az közületek, aki, ha a fia kenyeret kér tőle, követ ad neki, vagy ha halat kér, talán kígyót ad neki.
Ha tehát ti, akik gonoszak vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább fogati atyátok, aki a mennyekben van, jó dolgokat adni azoknak, akik kérik őt. A közös imának pedig különös értéke és ereje van. Bizony mondom nektek, ha földön ketten egyetértésben kérnek valamit, bármi is legyen az, megkapják atyámtól, aki a mennyben van. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Végül pedig mindent igaz hittel, Isten iránti maradéktalan bizalommal kell kérnünk. Bizony mondom nektek, ha volna hitetek, és nem kételkednétek, nem csak a fügefával tehetnétek meg mindezt, hanem ha azt mondanátok ennek a hegynek, emelkedj föl, és vesd magad a tengerbe, megtörténne. Mindazt, amit hittel, imádságban kértek, megkapjátok. Ahogy előbb már említettük, az evangelisták nem vállalkoztak arra, hogy föltárják Jézus csöndes imáinak titkát. Nem mondanak azonban le arról, hogy Jézus imáival kapcsolatban ennél többet is mondjanak. Találunk néhány helyet az evangéliumban, ahol arról olvashatunk, hogy Jézus mit és hogyan imádkozott, amikor öröm és hála töltötte el szívét, és hogyan imádkozott a szenvedés óráiban. Az egyik ilyen imáról Lukács számol be az evangéliuma 10. fejezetében. Jézus elküldi a 72 tanítványt, hogy hirdessék az örömhírt. Körútjuk végeztével visszatérnek Jézushoz, és örömmel beszámolnak arról, hogy milyen sikeres volt az útjuk. Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedben. Ekkor Jézus felújongott a Szentlélekben, és így szólt. Áldalak téged, atyám, mennek és földnek, ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és föltártad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem. Senki sem tudja, hogy ki a fiú, csak az atya, és az sem, hogy ki az atya, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jézus lelkét túláradó öröm tölti el, amikor látja, hogy az örömhírt tanítványai eredményesen hirdették, hogy ez számukra is milyen nagy örömet és boldogságot jelent. Jézus lelkét mélységes hála tölti el az atya iránt, amikor látja, hogy ezek az egyszerű, lelkes követők a társaiként hirdetik az evangéliumot. És fáradozásuk nem hiába való. Ez az igazán ritka alkalmak egyike, amikor Jézus így dicsőíti Istent saját szavaival tanítványai követői hallatára. Másik ilyen alkalomról János evangélista számol be, amikor Jézus búcsú beszédét mondja. Miután Jézus elmondta a példabeszédét a szőlőtőről és a szőlőveszőkről, beszélt tanítványainak a szeretetről és a világ gyűlöletéről, a Szentlélek elküldéséről, az elválás fájdalmáról és viszontlátásról. Kijelenti tanítványainak, a világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot. És ekkor ismét öröm tölti el Jézus egész valóját, és imádkozni kezd. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, ahogy hatalomban ruháztat fel őt minden test fölött, hogy mindenkinek, aki neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön, befejeztem a művet, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Most te dicsőíts meg engem, atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely az enyém volt nálad, mielőtt a világ lett. Ebben az imában János evangélista által tolmácsolva Jézus megfogalmazza küldetésének lényegét, és túláradó örömmel hálát ad Istennek, hogy küldetését sikerült teljesítenie. Az atyát megismertette tanítványaival, megmutatta nekik az jóságát, Isten szerető üzenetét átadta nekik, ők pedig elfogadták azt.
Jézust mélységes örömmel tölti el ez, és hálával az Atya iránt, és mindebben az Atya és a saját megdicsőülését látja megvalósulni. A hála mellett Jézus kér is. Imádkozik a tanítványokért, akik hittek benne, és akik szavukra hinni fognak. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, amelyeket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. A hit és a szeretet által megvalósuló egység az, ami a legfontosabb. Ezt kéri Jézus az Atyától a tanítványok számára, és az eljövendő nemzedékek számára is, akik a szavukra hinni fognak. Ez az egység az, ami megdicsőíti az Atyát, Jézust, sőt a tanítványok közösségét is, azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, átadtam nekik, hogy egy legyenek, ahogyan mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egy legyenek. Ismerje meg ebből a világ, hogy te küldtél engem, és hogy szereted őket, mint ahogy engem szerettél. Döbbenetes szavak. Az Atya úgy szereti a tanítványokat, mint magát Jézust. A tanítványok között az egység ugyanolyan mély, mint az Atya és Jézus egysége. Ezt az egységet látva a világ megismerheti, mennyire szereti az Atya Jézus követőit.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Halleluja! Immár a nap leáldozott, teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rótéi homályt, világosságot roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem, szorult helyzetemben segíts meg engem.
1: Könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Meddig törekedtek még hazugságra?
1: Tudjátok meg, az Úr csodásan megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek, szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
1: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, ki részesít jóban minket. Ragyogtasd ránk, Uram, arcot, fényességét.
1: Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat.
1: Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat mindnyájan, ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úr házában álltok.
0: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
1: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Éjjelente is áldjátok az Urat.
1: Halld, Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, és amikor fölkelsz.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Áldunk megváltónknak, anyja, nyílt kapuja fönn a magas égnek, és tengercsillag. Nyújts oltalmat nékünk, szánd meg jóra vágyó népedet, hisz te lettél, anyja, csodálatos módon, szent és áldott teremtődnek, szűz azelőtt, szűz utána is, Gábor angyal köszöntött, néked ávét mondván, szállj meg kérünk minden bűnöst.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a szentmiséket reggelenként innen tőlünk a rádió kápolnája helyett a mellettünk levő Szent József plébánia templomból közvetítjük. Tibor atya rádió műsorigazgatója tartja ezen a héten reggelenként a szentmiséket. A délutáni szentmiséket többnyire a szatmárnémeti Kálvária templomból közvetítjük, folytatva a Jézus szíve kilencedet. Ez a mai napon is így lesz, este 6 órától folytatódik a Jézus szíve kilenced. Holnap reggel nem 8 órától, hanem 10 órától kezdődik a szentmise. Ugye a 4 magyar nyelvű Mária Rádió közreműködésében úgy van beosztva a dolog, hogy minden hónapban legyen mind a 4 helyszínről egy-egy szentmise, amit a másik 3 Mária Rádió is átvesz. Holnap rajtunk a sor, tehát 10 órától lesz az a szentmise, amit átvesznek a másik 3 magyar nyelvű Mária Rádió, ezért nem volt értelme most 8 órától és 10 órától is egy-egy külön szentmisét tartani, hanem akkor maradtunk a 10 óránál. Holnap is este 6 órától folytatódik a Jézus szíve kilenced Szatmárnémetiben a Kálvária templomban. Szombat reggel 8 órától ismét szentmise lesz innen Nagyváradról. Majd este 6 órától szombaton lesz a Szent Antal ünnepe a csíksomlyói kegytemplomból. Hát ezt az ünnepet is közvetítjük, hiszen ha már az egész nagy kilencedet is közvetítettük, bekapcsolódtunk, akkor úgy illik, hogy az ünnepet is közvetítsük, és akkor vasárnap Szatmárnémetiben tartják a Jézus szíve búcsút, ez ilyen egész egyházmegyére kiterjedő nagy ünnep, a Szatmárnémeti Székesegyház előtti téren, a főtéren tartják ezt a szentmisét, nagyon sokan szoktak részt venni, és utána körmenet is van, az egész főteret meg szokták kerülni. Ez a búcsús szentmise vasárnap 11 órakor kezdődik, előtte, ha jól tudom, 10 óra 15 perctől rózsafűzért is imádkoznak a helyszínen. Délután pedig 6 órától a csíksomlyói kegytemplomból közvetítjük az ottani szentmisét. Ebben az esetben azt se tudom, hogy kinek köszönjem meg az eheti közvetítéseket. Hát igazából, mivel ezen a héten véget ér a Szent Antal nagy kilenced, és a Szent Antal ünnepe is meg lesz, hát elsősorban akkor a csíksomlyói kegytemplomban a ferences testvéreknek köszönöm meg, hogy ismét ebbe a nagy kilencedbe belekapcsolódtunk, és köszönöm természetesen annak a paptestvérnek is, aki ezeket a szentmiséket és a prédikációkat tartotta a nagy kilenced keretében. Nagyon, nagyon szép, nagyon értékes gondolatok voltak, szép prédikációk. Nagyon szépen köszönjük. Ugyanakkor a Jézus szíve kilenced keretében is minden nap egy másik paptestvér tartotta a szentmisét és a szentbeszédet. Ezeket a szentmiséket és a prédikációkat is nagyon szépen köszönjük mindenkinek a szolgálatát. Isten fizesse. Köszönjük azoknak is, akik a technikát kezelték ezeken a szentmiséken, és így a közvetítés lehetővé tették. Jövő héten a szentmiséket Máréfalváról és Szilágysomlyóról fogjuk közvetíteni. A hét első 4 napján, tehát hétfőtől csütörtökig, reggel 7 órától lesznek a szentmisék Máréfalváról, és este 6 órától Szilágysomlyóról. Pénteken lesz egy kis csere, ott akkor, tehát jövő hét pénteken, 19-én reggel 8 órától lesz a szentmise Szilágysomlyóról, és este 6 órától Máréfalváról. Szombaton pedig reggel 7 órától ismét Máréfalváról lesz a szentmise, majd este 6 órától Kovásznára kapcsolunk, és ott a Mária áhítat szentmiséjébe kapcsolódhatunk be. A jövő héten vasárnap délelőtt 10 órától lesz Szilágysomlyóról a szentmise, előtte 9 óra 25-től a rózsafűzért is,
imádkozzák majd ott Szilágysomjon, és rögtön utána 11 órától lesz még egy szentmise Máré falváról, majd este 6 órától ismét a Csíksomjói kegytemplomból közvetítjük a szentmisét. Éppen beszélgettem valakivel erről, hogy hát nagyon is belecsöppentünk most már a búcsuk szezonjába. Ez tényleg olyan időszak, amikor olyan ünnepek vannak, amelyek búcsú ünnepnek számítanak sok templom esetében. Ugye például itt a Szent Antal ünnep, vagy a Jézus szíve, vagy a Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepekről beszélek, és a következőkben is jönnek még jeles ünnepek. Ugye a Keresztelő János, Szent János születése, vagy Szent László király, majd Szent Péter és Pál apostolok ünnepe közeledik, úgyhogy tényleg a búcsuk szezonjában benne vagyunk nyakig. Június 22-től kezdődő héten Krasznabéltek lesz az egyik helyszínünk, ott Szent László király tiszteletére van szentelve a templom, tehát ott a Szent László búcsú lesz. A másik helyszínünk azon a héten a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia templom, ott Keresztelő Szent János születése lesz a búcsús ünnep, és annak a hétnek a végén, bár hétfőn van Szent Péter és Pál apostolok ünnepe, de Kisbácsban vasárnapra került át az ünnep, tehát 28-án 11 órától közvetítjük majd a kisbácsi búcsút, aztán a következő héten lesz majd onnan közvetítés. Hát hétfőn délelőtt nem lehetett a búcsú, hiszen akkor van Gyulafehérváron a papszentelési szentmise, és ott két diakónust szentel az érsekatya papá, és nekik majd aztán következő időszakban jön a primiciás szentmiséjük is. Igen, június 29-től július 5-ig tartó héten, ugye mondtam, a Gyulafehérváron lesz a papszentelés, hétfőn, 29-én, 4-én pedig Szatmárnémetiben is lesz egy papszentelés, annak a testvérünknek a primiciás szentmiséje július 5-én, vasárnap délután meg is lesz tartva. Az azt követő héten lesz a másik két, majd új misé és paptestvérnek a szentmiséje, akiket Gyulafehérváron szentelnek, július 12-én, illetve 13-án, azon a héten július 6-ától 12-éig Érkörtvélyes lesz az egyik helyszín, és a másik pedig Lövéte. Igen, tehát a primiciák még egyszer 11-én és 12-én lesznek, de hát amikor közeledik az időpont, akkor természetesen részletesebben és pontosan is ismertetem ezeket az időpontokat, úgyhogy az következő időszakban sok különleges szentmisénk lesz, búcsuk, papszentelések és primiciák. Megjelent a Mária Rádió legfrissebb magazinja, gondolom, hogy már jó néhány hallgatóhoz el is jutottak az újságjaink. Ugye megtartottuk ezúttal mind a 14 helyszínen az önkéntes találkozókat. Itt Erdély nyugati felében 7 helyszínen voltak önkéntes találkozók, Kolozsváron

itt Erdély nyugati részében. Nem állítom, hogy most megdöntöttük a részvételi rekordokat, most már nagyon meleg is volt, elkezdődött a nyár, de nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik eljöttek. Nagyon jó találkozók voltak, nagyon jó családias hangulatban volt, ahol sikerült elmélyítsük az imádsággal, a lelki töltettel a találkozókat, más helyen nagyon jó beszélgetések voltak. Mindenütt azt tapasztalom, hogy szeretnek az önkéntesek ezekre a találkozókra járni, hát csak azért is, mert egy jó kis társaság, egy baráti társaság, egyfajta család alakult ki közöttük, és örülnek, hogyha egymással találkozhatnak. Jóformán sokszor úgy érzem, hogy én nem is kellek oda, mert ők nagyon jól el vannak ott egymással, de ez nagyon jól van, így örülök, hogy testvérek, barátok lettek az önkénteseink. Igen, ezt mindig elcsodálkozom rajta, pedig mindig is tudtam, és beszéltem is erről, hogy a Mária Rádió bizony közösségteremtő erővel rendelkezik. Igen, ahol az Isten igét hirdetik, ott mindig közösség formálódik. Gondoljunk csak a pünkösdre, ugye Péter pünkösdi beszéde is egy közösség, amikor kiállt és tanúságot tett, az ige elhangzott, és közösség alakult, akkor az egyház születésnapját is tartjuk ugye pünköstkor, mert az ige megérkezett ugye az emberi szívekbe, és azok, akik ugyanazt tapasztalták, azok egymásra testvérként tekintettek, és úgy folytatták közösen Jézus Krisztus követésének az útját, és valahogy igen, ez az egység, ez a testvériség, ez a Mária Rádió önkéntesei között is valahogy szépen kialakult, és ezért nagyon hálás vagyok. Ebben az évben továbbra is ünneplünk, ugye 20 éves az Erdélyi Mária Rádió, hálásak vagyunk a Jóistennek, és köszönjük mindenkinek, aki bármit is tett azért, hogy megérjük ezt a 20 éves évfordulót. Hálásak vagyunk a hallgatóknak, a támogatóknak, az önkénteseknek, mindenkinek a szolgálatáért nagyon-nagyon hálásak vagyunk. És bízunk benne, hogy Jóisten megfizet mindenkinek, és bízunk benne, hogy továbbra is számíthatunk mindenkire, aki eddig is mellettünk állt. Az ünnepség sorozat is majd folytatódik. Igyekszünk minden stúdióban megünnepelni ebben az évben a 20. évfordulót, ahol ez lehetséges, ahol megoldható, a stúdió születésnapjával egybekötve. Úgy volt, hogy ezen a szombaton fogjuk tartani Kolozsváron az ünnepséget, ezt a 20 éves születésnapot és a kolozsvári stúdió, ha jól tudom, 12 éves születésnapját. Viszont rájöttünk, hogy azon a napon, amire tettük, ott két búcsú is van Kolozsváron, a városban, és fontosnak tartjuk azt, hogy a paptestvérek is eljöjjenek, hiszen nekik is nagyon hálásak vagyunk, nekik is külön szeretném megköszönni, hogy mellettünk álltak az elmúlt 20 évben, és hát az a döntés született, hogy akkor nem ezen a napon fogjuk megtartani, hanem találunk majd remélhetőleg az ősz folyamán majd egy olyan napot, ami alkalmasabb lesz az ünneplésre. Úgyhogy egyelőre a kolozsvári születésnap el lett halasztva. És hát előttünk áll még ugye augusztusban az udvarhelyi stúdió, aztán mondom, amikor megtaláljuk a megfelelő időpontot, majd Kolozsváron, aztán Szatmár-Németiben is meg fogjuk tartani a születésnapot, a többi helyszínen pedig már megtörtént a dolog. Az elmúlt héten, még a hét első felében elvittem a postára az újságokat azok számára, akik postai úton kapják az újságokat. Bízom benne, hogy már megérkezett, ha nem, akkor keressék, érdeklődjenek, utána valószínűleg meg fognak érkezni hamarosan. Itt Nagyváradon érdekes dolgok vannak, már nem csak a stúdiónk van pillanatnyilag zárva a felújítás miatt, itt lassan már az egész várost lezárták, itt a postának még a környékére se lehet menni, el is költöztek, aztán sorba itt sok mindent lezárnak, nagyon sok az építkezés a városban.

van, aminek egyrészt örülünk is, hogy fejlődik a város, másrészt, amíg az építkezések folynak, a sok lezárás bizony megbonyolítja a város életét, de nem akarom ezzel terhelni, untatni a kedves hallgatókat, de egy kicsit tényleg bonyolult az élet most itt Nagyváradon. Amit még meg szeretnék említeni, jövő héten lesz a szőkefalvi ünnepség, ugye a jelenések évfordulóját szokták megünnepelni június 17-én, ez alkalommal is ezt meg fogják tenni, és ebbe most is a Mária Rádió kis csapata, Tibor atya és néhány önkéntes el fog menni innen Nagyváradról, hogy részt vegyenek, és a közvetítést is megszervezzük, hogy a hallgatók is bekapcsolódhassanak ezekbe az imádságokba. Tehát ez jövő héten szerdán lesz. Ilyenkor itt a műsornak ebben a részében szoktam elmondani, hogy milyen promóciós akciókra készülök a közeljövőben. Hát most pillanatnyilag egy kicsit ki vagyok fáradva, 7 önkéntes találkozó és az ezekhez társuló utak és látogatások lezajlottak, ugye egy hét alatt megvolt minden, de az a fáradtság van bennem, ami kellemes, és öröm is van bennem, hiszen mindent sikerült megvalósítani, és hálás is vagyok ezért Istennek is, és minden önkéntesnek az együttműködésért. Most a következő hétvégén, majd a szilágysomlyói közvetítések végére tervezem, hogy elmegyek, hogy ott legyek az utolsó közvetített szentmisén, azért is, hogy utána leszereljem a mobil stúdiót és hazahozzam, de azért is, hogy találkozhassak az ottani hallgatóinkkal, mert amikor beszerelt kezdtem, akkor nem volt ott senki a templomban, csak aki várt engem, hogy kinyissa a templomot. Hát akkor Szilágycsehiből leszereltem a mobil stúdiót, és akkor, ha már azon a környéken jártam, akkor a beszerelést elvégeztem, és akkor így maradtunk, hogy akkor majd a leszereléset kötöm össze a látogatást és a ottani hallgatókkal való találkozást. A szentmise közvetítéseket, ahogy már említettem, július 12-ig már megszerveztem. Gyakorlatilag onnan kezdődik az egyik legnehezebb időszak az évben. Július közepétől augusztus közepéig az a legnehezebb időszak, mert a legtöbb paptestvér olyankor megy szabadságra. Jól is teszik, beszélgettem is jó néhányokkal, láttam, hogy első áldozások, bérmálások, búcsúk, úrnapja, mindenféle is volt, és láttam is néhány paptestvéren, hogy kicsit fáradtak, volt, aki meg is jegyezte, hogy egyszer lejárnak ezek a dolgok, akkor alig várja, hogy elmenjen szabadságra. Igen, ők is emberből vannak, nekik is szükségük van pihenésre, kikapcsolódásra. Imádkozzunk is, értük, hogy ezt a nyáron valahogy meg tudják oldani, mert az nekünk is jó lesz, ha kicsit kipihenve, lelkileg feltöltekezve térnek vissza, hogy tovább folytassák a rájuk bízott szolgálatot. Tehát július 13-ától arrafelé még nincs meg a közvetítések helyszíne, egyik sem. Tehát ha van olyan paptestvér, aki július 13-ától arrafelé szeretné, hogy egy hetet az ő templomából közvetítsünk, és ezért nagyon hálás lennék egyébként, mert mondom, hogy ilyenkor mindenki vagy szabadságon van, vagy épp a szomszédját helyettesíti, tehát ez egy nehéz időszak. Ha van mégis olyan pap, aki ezt az időszakot tudja vállalni, egy hetet ebből, akkor kérem szépen jelezze, és így akkor meg tudjuk beszélni a részleteket a következő napokban. Nekiállok majd ezzel is foglalkozni. Hát valószínű, hogy a Mária Rádió munkatársai is úgy szépen lassan kiveszik majd a szabadságukat. Valahogy a Jóisten úgy megoldja, de mi is természetesen odafigyelünk erre, hogy nem mindenki egyszerre menjen szabadságra, és akkor mindig legyen, aki tartsa a frontot.
azok helyett, akik a megérdemelt pihenésüket töltik. Úgyhogy biztatjuk a kedves hallgatókat, nyáron sem lesz néhány hét csend a Mária Rádió frekvenciáján, hanem természetesen, ha egy-két kolléga el is megy szabadságra, többiek tartják a frontot. Így akkor még egyszer lássuk a hét további részében, mire számíthatunk. Tehát a mai este 6 órakor folytatódik a Jézus Szíve 9-ed Szatmáron. Holnap reggel nem 8 órát, hanem 10 órától lesz a Szent Mise Nagyváradról Tibor atya celebrálásában. Este 6-tól tovább folytatódik a Jézus Szíve 9-ed Szombaton, Szent Antal ünnepén reggel 8 órától ismét Nagyváradról lesz a Szent Mise, majd este 6 órától Szent Antal tiszteletére ünnepi Szent Mise a csíksomlyói kegytemplomból. Vasárnap pedig délelőtt 11 órától tartják Szatmárnémetiben a Székesegyház előtti téren a Jézus Szíve búcsút. Ez egy nagy-nagy ünnep az egész Szatmári Egyház megye számára. Ajánlom szeretettel mindenkinek, hogy aki teheti, hallgassa. Tehát vasárnap 11 órától Jézus Szíve búcsú Szatmár főteréről. Előtte a rózsafűzért is imádkozzák majd a helyszínen. Ugyanaznap este 6 órától a csíksomlyói kegytemplomból közvetítjük a Szentmisét, jövő héten pedig hétfőtől csütörtökig reggel 7 órától lesznek a reggeli Szentmisék, a délutániak pedig a megszokott időpontban este 6 órától. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, köszönöm, hogy továbbra is hallgatnak minket, ha vakációra mennek, akkor is, akár még olyan területre mennek is, akár a román tengerpartra, akár külföldre, ahol nincs lefedettségünk, az applikációval, az okostelefonra telepíthető applikációval továbbra is hallgathatják a Mária Rádiót, akár a Szentmiséket, vagy bármilyen más műsort is, bárhol, ahol wifi van, vagy van térerő, meg kicsi internetet használ, tehát mivel csak hangról van szó, nem videóról, kevés internetet használ, ha valaki hallgatja akár külföldön is a Mária Rádiót, úgyhogy ajánljuk szeretettel, hogy a vakációra is vigyék magukkal az erdélyi Mária Rádiót. Köszönöm, hogy vakációban is imádkoznak értünk. Igen, tudom, hogy vannak, akik imádkoznak értünk, ezt a jó szokásukat a Jóisten tartsa meg, nagyon hálásak vagyunk érte, hiszen ez a Mária Rádió minnyájunké, az ima hátteret is nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, és nagyon hálásak vagyunk érte. További áldott rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az élet egyetlen esély. Vedd komolyan. Az élet szépség. Csodáld meg. Az élet boldogság. Ízleld. Az élet álom. Tedd valósággá. Az élet kihívás. Fogadd el. Az élet kötelesség. Teljesítsd. Az élet játék. Játszd. Az élet érték. Vigyázz rá. Az élet vagyon. Használd fel. Az élet szeretet. Add át magad. Az élet titok. Fejtsd meg. Az élet ígéret. Teljesítsd. Az élet szomorúság. Győzd le. Az élet dal. Énekeld. Az élet küzdelem. Harcold meg. Az élet kaland. Vállald. Az élet jutalom. Érdemeld ki. Az élet élet.

Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak. Mégis szeresd őket. Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet. Mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel, mégis érj célt. A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe megy. Mégis tedd a jót. A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz. Mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt. Mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet. Mégis segíts. A legjobbat add a világnak, amit csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit csak van.

0: Hányegy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Ima beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét ezen a mai estén is. És az előző műsorban elkezdtünk egy témát, Péter atya könyvéből egy újabb témát kezdtünk el. Egy picit az ítélkezésről beszélgettünk, a vádakozásról, a vádakról. Most pedig pont az ellenkezőjéről szeretnénk egy picit beszélgetni, a megbocsátásról, a bocsánatkérésről, hogy tényleg mennyire fontosak ezek is a mindennapjainkban. De Erika, pontosan elmondanád azt, hogy akkor miről is fogunk a mai estén beszélgetni?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mostó Péter jezsuita atya, Megszereted, ami a tiéd című könyvét vesszük vezérfonalul, és a második fejezethez jutottunk el, melynek a címe Én sem ítéllek el. Ez a János evangéliumából, a 8. rész 11. verséből való, amikor Jézus úgy szól a házasságtörő asszonyhoz, hogy ő sem ítéli el, hanem felmenti a megkövezés, a halálra kövezés alól. És ennek kapcsán beszélgettünk az előző alkalommal az ítélkezésről, mint emberi cselekedetről, ami nagyon befolyásolja az emberi kapcsolatainkat. Mennyire negatív, romboló tud adott esetben lenni, amikor ítélkező szavakat mondunk egymásnak, és észre sem vesszük sokszor a szavainkban, hogy ítéletet mondunk ki a másik felé, pedig nem azt akarnánk, vagy nem ez az alapvető szándékunk. És hogy az ítélés, az ítélkezés nagyon negatívan hat a mi emberi kapcsolatainkra. Ugyanúgy, mivel kapcsolatban vagyunk Istennel is, embertársainkkal is, önmagunkkal is, ez kihat mind a három területre. Tehát amikor ítélkezem, akkor nem csak a fele barátommal való kapcsolatomban mondom ezt ki, hanem ez valamiképpen önmagamra is kihat, illetve az Istennel való kapcsolatomra is kihat. Egy másik terület, ami szintén befolyásolja a kapcsolataimat, és lehet, hogy ebből a szemszögből sokkal inkább érdemesebb lenne erről beszélni, ez a kiengesztelődés, a megbocsájtás és a bocsánatkérés. Péter atya ezt a témát veszi a soron következő fonalként, és egy kicsit beszélgessünk mi is erről. Elnézést kérek, bocsáss meg, ne haragudj. Ugye ezek gyakran kiejtett szavaink a mindennapi életünkben, így intézzük el gyorsan és udvariasan azt a pillanatnyi zavart, amely az együttélésben keletkezik. Látszólag csupán az illemtudás jelei a szófordulatok. Mégis miközben kimondjuk őket, megsejthetjük vagy megérezhetjük, hogy egymásnak akaratlanul is megnehezítettük az életet. Gyermekkorunkban ugye azt hallottuk a szüleinktől, hogy kérj szépen bocsánatot. Ezt néha engedelmesen meg is tettük. Jól tették a szüleink, hogy rituális szavakra tanítottak minket, amelyekkel kifejezhettük a szándékunkat, hogy rendezzük az összekuszálódott kapcsolatot. Kapcsolatban maradni nem lehet megbocsájtás nélkül. De néha a gyerekek megtagadják a bocsánatkérést. Akarva, akaratlanul jelzik, hogy az adott helyzet bonyolultabb, és hogy ők azt nem rendezhetik mindkét fél számára megnyugtatóan a bocsánatkérés rituális szavaival. Felnőttként is tapasztalataink tudatosítják bennünk, hogy személyesen érintett emberként vagyunk a bocsánatkérés és a megbocsájtás szereplői, és ilyenkor a másikkal való kapcsolat alakulása, illetve a jövője a tét. Átéljük, hogy a bocsánatkérés és a megbocsájtás szavai sokszor kevésnek bizonyulnak, és békülési szándékunk ellenére sem alakul a kapcsolat jó irányba. A bocsánatkérés és a megbocsájtás az emberi együttélés állandóan ismétlődő kihívása. Megbántok valakit, és keresem, mi az én részem abban, hogy újra rendeződhessen a kapcsolat. Vagy engem bántanak meg, és megbántottságom fájdalmával küszködöm, vagy a megbocsájtás nehézségeivel. Gyakorlatilag egy életen át tanuljuk, hogy milyen az a bocsánatkérés, amely lehetővé teszi a kapcsolat folytatását, és milyen az a megbocsájtás, amely felszabadít a félelem, a harag szorításától, hogy újra jó indulattal tudjunk nézni önmagunkra és egymásra, hogy újra tudjunk szeretni. Én azt hiszem, hogy ezek a bevezető gondolatok nagyon tartalmasak, és már is tudnánk kapcsolódni hozzá. Egyrészt arra gondolva, hogy gyerekkorunkban hogy tanultunk mi bocsánatot kérni, és tényleg valahogy úgy, ahogy itt Péter atya is leírja, hogy nem feltétlenül volt ez természetes, hogy a szüleink tanítottak erre is, hogy kér szépen bocsánatot, hogy mondd ki azt, hogy sajnálom, nem akartam, elnézést kérek. És eleinte lehet, hogy mi sem értettük, hogy most miért kell ezt mondani. De ugyanúgy, ahogy megtanulunk köszönni, ugyanúgy, ahogy megtanuljuk az emberi együttlétnek a szabályait, amit ugye otthonról hozunk, ugyanúgy a bocsánatkérésnek is ezek az alapvető lépései, amit szintén otthonról hozunk, és szintén fontos, hogy megtanuljunk. Még akkor is, hogyha az elején nem értjük, hogy most miért kell ezt megtenni. Ezek mindenképpen fontos lépések arra vonatkozóan, hogy érezzük, hogy egy kapcsolat elromlik, akkor azt nem kell úgy hagyni, hanem érdemes foglalkozni vele, és érdemes odafigyelni, és érdemes helyrehozni azt, ami elromlott, még akkor is, ha nem feltétlenül a mi hibánkból volt ez.
0: Most, hogy itt olvastad ezeket a sorokat, nekem is pont ez jutott eszembe, hogy milyen fontos az, hogy szülőként megtanítsam a gyermeknek ezeket a szavakat, hogy tudjon bocsánatot kérni már, akár egészen pici kortól kezdve, hogy tudja az, hogy mikor tett rosszat, és hogy ezt hogyan kell kiengesztelni, vagy hogyan tudja jóvá tenni azt a rosszat, amit ő tett, és pont az jutott eszembe, hogy ugye egyetemi éveim alatt én is gyermekfelügyelő voltam, és ott pont voltam, egy kislányra vigyáztam, 2,5 éves volt, és hát játszottunk, és én nem is tudom, hogy hirtelen mi történt, de valamiért megsértődött, és akkor, na hát rossz alkotott, és mondtam neki, hogy hát ha rossz vagy, akkor nem játszunk. És akkor szépen elmentem a szobába, leültem, úgy, hogy őt lássam, hogy mit csinál, és bevonult a sarokba, nagy megsértődődve, eltelt 5 perc, jött oda, és azt mondja, Timi, ne hajagudj, én szeretlek téged, és akkor így az ember így megáll, és egy ekkora kicsi gyermek is tudja azt, hogy bocsánatot kell kérni, hogyha huncut, hogyha csintalan, vagy olyat tesz, amit ugye nem szabad, vagy amire te azt mondtad, hogy most akkor ezzel engem megbántottál, vagy most rosszat tettél, és nem szabad így viselkedni, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy tanítsák meg a szülők ezt a gyermekeknek, mert csak akkor fogja megtanulni, hogy nem kaphat meg mindent azonnal, vagy nem lehet mindig az, amit ő akar, hogyha ezeket a szavakat ő megtanulja, és hogy bocsánatot tud kérni akkor, hogyha rosszat tesz. De akár mehetünk a felnőtt korunkba is, mert ugye sokszor találkozunk olyan helyzetekkel, amikor valaki megbánt minket, vagy amikor éppen mi bántunk meg valakit, és bocsánatot kell kérni. És ugye, hogy néha milyen nehéz ezt megtenni. Ugye, hogy néha azt érezzük, hogy hát nem a mi hibánk, ő kérjen bocsánatot. Péter atya is leírja itt ezekben a részekben, hogy nagyon fontos ez a kezdeményezés, hogy tudjunk mi is kezdeményezni, mert lehet, hogy persze, hogy mind a ketten hibásak vagyunk abban, ami történt, de hát valamelyikünknek el kell kezdeni ezt a bocsánatkérést, és talán nem is mindegy, hogy hogyan kérek bocsánat, vagy hogyan bocsátok meg. Ugye, mert ez is nagyon fontos, mert lehetnek olyan mély sebek az életünkben, amiért lehet, hogy még a mai napig sem bocsátottunk meg, hanem ott mélyen el van ásva a lelkünkben, és nem tudunk megbocsátani, és talán ez az, amin kéne dolgozzunk, hogy talán elővenni ezeket a dolgokat, megkeresni az illetőt, akivel gondok voltak, vagy akivel nem vagyunk jó kapcsolatban, és valahogy rendezni ezeket az ügyeket.
1: Felnőtt korban én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon összetett és nagyon bonyolult ez a dolog. Sokkal több szempont jön össze, mint gyermekkorban. Az iskolából én is nagyon sok példát tudnék hozni arra, hogy a gyermeki lélek mennyire egyszerűen viszonyul ehhez a bocsánatkéréshez. Tehát sokszor egyértelmű, hogy ha belépek egy osztályba, valaki valakire haragszik. Az ott kiderül, az ott perceken belül egyértelmű, hogy ki kire haragszik, mert hogy ők nem hordozzák sokáig, vagy nem leplezik, hanem őszintén megmutatják, hogy most én rád haragszom, most nem tetszik, hogy a tornaórán te ezt csináltad, vagy a szünetben, vagy a dolgaimhoz hozzányúltál, anélkül, hogy megkérdezél. Tehát, hogy a gyerekekben van annyi őszintesség, és hogy ezt nem takargatják, vagy nem, hogy teszik magukat, hogy ó, nem is történt semmi, hanem igenis hangsúlyt adnak annak, hogy itt most valami határ túllépődött, valami sértés, bántás megtörtént, és hogy ez így nem helyes. És amilyen gyorsan ők úgymond összevesznek, vagy köztük történik ilyen nézeteltérés, olyan könnyen ki is tudnak békülni, és olyan jó érzés ezt látni, és olyan, hát szent irítség fog el, hogy nekik milyen könnyű ezt, pedig nem könnyű. Tehát ahogy mondod, hogy ők is tudnak ott morgolódni, hogy kezdje a másik a bocsánatkérést, miért én lépjek mindig, én legyek a kezdeményező, tehát hogy nem könnyű ezt az első lépést megtenni, és ilyenkor úgy érzem, hogy vagy legalábbis nekem többször volt így feladatom, hogy így közelítsem a két felet, látom, hogy az egyik is haragszik, látom, hogy a másik is, és akkor próbálom én szavakba foglalni azt az érzést, ami bennük lehet, hogy ez történt, hogy így alakult, akkor még közben az osztálytársak is ugye elmondják, hogy aj, tanárnő, ez így volt, meg úgy volt, meg amikor az volt, tehát hogy ilyen több szempont, tehát többen ott voltak, látták, és akkor így több szempont egyesül, és akkor így a két fél, a két sértett fél meghal olyan szempontokat is, amiket ők lehet, hogy akkor abban a pillanatban nem vettek észre, csak azt a pillanatnyi bántást látták, és akkor miután úgy tisztázódnak valamennyire a körülmények, és ez adott esetben azért fontos is látni, hogy nem csak azért volt ez a bántás, mert szándékos volt, hanem véletlen volt, nem akarta, nem a rossz indulat vezette a másikat, és ekkor történik az, hogy akkor, ha most Jézus itt lenne, akkor ő mit tenne? És ez a kérdés nagyon-nagyon-nagyon sokat segít, mert akkor rögtön érzik mind a ketten, hogy hát, ha Jézus itt lenne, akkor ő körülbelül ezt és ezt tenni. És akkor már ők is valamennyire látszik az arcukon, hogy megenyhülnek, és sokkal könnyebben kimondják azt, hogy sajnálom, nem akartam, vagy egyszerűen oda mennek a másikhoz, és kezet fognak. És megmondom őszintén, nem sajnálom az hittanórán az időt erre a kiengesztelődési cselekedetre, mert úgy érzem, hogy ez egy olyan érzékeny területe az életünknek, a mindennapjainknak, ami egész életünket elkíséri, tehát felnőtt korban is ugyanúgy megküzdünk ezekkel a bocsánatkérésekkel, mint ahogy gyermekkorban, és hogyha most

0: alatt sokkal egyszerűbb odaütni a másiknak, behúzni, megrugdosni, tehát hogy az agressziónak ugye a gyors megoldási lehetősége sokszor jobban érvényesül, mint az, hogy kifejezzük azt, hogy állj meg, ne fejezd ki a haragodat a testi, fizikai bántalmazás szintjén, hanem mondd ki a szavaiddal, hogy ez neked most fáj, ez neked most rosszul esik. És hogyha ezt jelzed, akkor a másiknak van füle arra, hogy ezt meghallja, ráadásul kettő. És hogy mind a két fülével hallja ezt, tehát nem véletlen az, hogy két fülünk van, de ahhoz fontos, hogy a száddal ezt kimond. És ezt is gyakoroljuk, ezt is tanuljuk, és jó ezt látni, és az osztálytársak is látják, hogy na akkor ez úgy rendeződött, és megmondom őszintén, hogy attól a perctől kezdve, hogy ez egy így elrendeződött, mindenki meggyugszik az osztályban, és utána könnyen tud a tanítási folyamat megtörténni, mert ha nem teszem meg ezt a lépést, valamiképpen nem segítek nekik a rendezésben, ott marad a feszültség, ott marad annak a nyomott hangulatnak az emléke az előző órából, mondjuk egy tornaórából adott esetben, és érzik, hogy ez csak így halad, lehet, hogy egy kicsit elfelejtik, de aztán erre rárakódik majd egy újabb és újabb dolog, és hogy érdemes ezt úgy tisztán látni, vagy egy kicsit úgy rendezni. És amikor a készfogás van, hát akkor szabályosan látszik az arcukon a változás, az enyhülés, hogy jól van, akkor ezt elfogadom, és én is megadom neked a megbocsájtásnak, a kiengesztelődésnek az örömét.
1: Nagyon jó, hogy felhoztál ilyen példákat, mert talán ezzel segíthetünk abban, hogy hogyan is lehet megoldani például egy konfliktust, vagy miért fontos, hogy megoldjuk ezeket a konfliktusokat. Én is visszaemlékszem, hogy sokszor voltak olyan nagyon nehéz konfliktusok, akár az egyetemi éveim alatt, akár évfolyamtársakkal, vagy munkatársakkal, és mindig olyan nehéz volt lépni, de amikor valamelyikünk tudott lépni, és bocsánatot tudott kérni, akkor mind a kettőnkben érződött az a felszabadulás, hogy igen, megbántottalak, igen, de most akkor szeretném, hogy tisztázzuk a helyzetet, és hogy beszéljük meg, és hogy tényleg rendeződjön ez. Mert ugye nagyon fájdalmas, amikor valaki megbánt, ugye nagyon magunkba tudunk roskadni, vagy ha pont olyan megbántás, én például nagyon jól tudok sírni is egy-egy ilyen nagyobb megbántás során, és olyankor mindig úgy megkérdezem magamtól, hogy vajon ki a hibás? Én vagyok a hibás, vagy a másik személy hibás? Vagy mind a ketten hibásak vagyunk azért, hogy ez a konfliktus eddig elfajult. És ugye ilyenkor nagyon fontos az, hogy ne hagyjuk talán sokáig fajulni azt a konfliktust, és ne hagyjuk, hogy ez a fájdalom sokáig jelen legyen az életünkbe, hanem tényleg próbáljunk rá megoldást keresni, ami persze nem mindig egyszerű, mert ugye sokszor hallunk olyan történeteket, hogy családok még mindig szétszakadva, mert éppen valamint összevesztek, és azóta össze vannak veszve. Tehát, hogy meg kell tanulnunk talán ezt a bocsánatkérést, ami nem egy egyszerű dolog, de ha gyakoroljuk, akkor talán sikerülhet, hogy talán ilyen nagyon régi konfliktusok is megbocsátásra kerüljenek.
0: Ez fontos, hogy mondod, hogy ezt folyamatosan tanuljuk, gyakoroljuk. Azt hiszem, hogy a felnőttként talán sokkal bonyolultabb adott helyzetben, mert akkor, amikor egy bántás, egy sértés történik, akkor sokszor érezzük, hogy a felszín, igen, az volt, hogy egy szó, egy kifejezés, egy gesztus, egy valamilyen cselekedet, de hogy a mélyén sokkal nagyobb fájdalmak is tudnak lenni. És sokkal régebbi dolgok is érintődve kerülnek. Tehát történik egy mindennapi cselekedet, de gyakorlatilag az történik, hogy mindig újból és újból ugyanarra a mély múltbeli eseményre tudok visszareflektálni, amikor ez először így megtörtént. Igen, te mondtad azt, hogy ilyenkor sírás az segít, hogy a könnyek valamiképpen ezt a belső fájdalmat enyhítik. Ez is egy nagyon jó dolog, hogyha van, aki tud sírni ilyen esetben. Másrésztről pedig Péter atya könyvben ezt is említi, és velem is sokszor ez történt, hogy a meditációban, azt írja Péter atya, sokszor akaratunk ellenére belső párbeszédet folytatunk azzal, akivel konfliktusban vagyunk. Beszélgetést folytatunk, bár akihez szólunk, nincs jelen. Arra vágyunk, hogy a másik észrevegye fájdalmunkat, hogy igazat adjon nekünk. Azt szeretnénk hallani tőle, hogy megért minket. ez a belső párbeszéd

0: beszéd vég nélkül folyik, s megkímél a fájdalomtól. Amíg mi fonjuk a beszélgetés fonalát, addig csak a párbeszéd kényszere kellemetlen, de elfedi a mélyebb, rejtettebb negatív érzelmeket. Ha viszont észrevesszük és átérezzük a dühöt, a fájdalmat, a csalódottságot, attól a perctől kezdve megszűnik a dialogizálás nyomása bennünk. Én is sokszor így észrevettem, hogy nincs is ott velem az a személy, de úgy mondom a magamét, hogy na, majd ha legközelebb találkozok vele, és ha ő ezt mondja, akkor én ezt mondom, és hogy így egy ilyen belső beszélgetés történik, hogy mondom a magamét, pedig nincs is ott fizikailag velem az illető, de hogy erre gondolok, hogy ha majd vele találkozom, és akkor egy ilyen belső dialógus történik, és az a, ennek a negatív hátulütője, hogy érzem, hogy ez nem megoldás, hogy azzal, hogy most én csak így mondom a magamét, amit ugye nem mondtam ki akkor, amikor konkrétan találkoztam vele, mert nem tudtam, vagy egyszerűen leblokkáltam, vagy nem tudom, és akkor úgy magamban folyamatosan mondom, amiket szerettem volna mondani, de hogy ez nagyon sokszor például az imában jön elő. Tehát, hogy észreveszem, hogy elkezdek imádkozni, és ahelyett, hogy Istennel beszélgetnék, akkor ez a belső dialógus történik bennem. És talán nem véletlenül hozza fel Isten az imában, mert hogy az ott van bennem, és egy akadály abban, hogy én az Istenre tudjak figyelni. Tehát nem tudom ezt átugrani, mert van bennem ez a nyomás, van bennem ez a feszültség, van bennem ez a negatív érzés, és sokkal jobb, hogyha erről kezdek el imádkozni az Istennel, ami aktuálisan fáj nekem, ami aktuálisan rosszul esik nekem, mert amikor így érzem magam, akkor ezzel fontos foglalkoznom. A lelkem érzi, hogy mire van szükségem, hogy mi az, amiről imádkozzak. Akkor nem tudok hálát adni, dicsőíteni, tehát hogy akkor nem erre van szükségem, hiába erőlködnék is, hanem igen, akkor arra van szükségem, hogy ezeket a negatív érzéseket kifejezésre juttassam, hogy felismerjem, hogy kimondjam, hogy ez nekem most nagyon fáj, és lehet, hogy tehetetlen vagyok, lehet, hogy nem tudok mit kezdeni ezekkel az érzésekkel. Nem tudom, hogy egyáltalán, hogy kezdjem ezt a folyamatot, hogy hogyan rendezzem a kapcsolatot a másikkal. Lehet, hogy nem is lehet rendezni. Lehet, hogy olyan helyzetben vagyok, hogy ez nem adatik meg, de a seb ott van bennem, és nem tudok tovább lépni, hanem ott van, mint egy lemezjátszón, egy megakadt tű, hogy meg van karcolva a lemez, és a régi lemezjátszók tudjuk, hogy mindig így forognak, és mindig ugyanott akad meg az a bizonyos tű, ami miatt nem tud tovább lépni a dallam, és érezzük, hogy itt egy akadály van bennünk, és emiatt nem megy az ima sem, nem megy az emberi kapcsolatainkban is van elakadás. Tehát érezzük, hogy mindenképpen kihat minden szintjére az életünknek. És éppen ezért nem könnyű. Tehát felnőtt korban nem könnyű ez a kiengesztelődés és ez a bocsánatkérés. És ahogy te is mondtad, hogy lehet, hogy nem azt kellene nézzük először, hogy a másik a hibás, hogy ki a hibás. Tehát, hogyha mindig csak a hibást keressük, akkor a hibáztatás van bennünk, az nem visz előre, az nem segít. Lehet, hogy egy ideig igen, jó, hogy tisztázzuk, hogy most ki a hibás, hogy vállalja mindenki a felelősséget azért, ami történt. De úgy, hogy én is vállalom a felelősséget, és úgy, hogy a másik is az ő részét vállalja. De van, amikor nem segít. Tehát van, amikor nem segít ez a folyamatos hibáztatás kereséssel. És érezzük, hogy sokkal összetettebbek ezek a folyamatok, sokkal mélyebb gyökerűek ezek a folyamatok, ezek a fájdalmak ott vannak, nagyon mélyen bennünk, lehet, hogy akár már gyermekkorból hordozzuk ezeket a sebeket, és lehet, hogy egy sokkal mélyebb gyógyulásra van szükségünk, és lehet, hogy talán az a legőszintébb dolog, ha az Istentől pontosan ezt a gyógyulást kérjük. Önmagunk számára elsősorban, de a másikkal való kapcsolat számára is.
1: Én is egyet tudok érteni veled, hogy nagyon fontosak ezek a gyógyulások, és talán igen, az imában nagyon meg kell jelenjenek. Te is említetted, én is szoktam ilyet csinálni, hogy nagyon haragszok valakire, és amikor nincs ott, akkor aztán megmondom, hogy akkor én hogy fogok vele beszélni. Mégis, amikor ő jelen van, akkor az ember nem tud Nekem legalábbis nem mindig jön, hogy akkor úgy tényleg a szemében mondjam, hogy akkor én most haragszok rá, te most megbántottál, te most megígértél valamit, és nem azt tetted meg. És ugye nap mint nap találkozunk ilyen helyzetekkel. Mégis amikor tényleg oda jutnánk, hogy megmondjuk, akkor nem tudjuk megmondani. És akkor én például mindig a Jóisten élén szoktam vinni ezeket a nehezebb helyzeteket, akár az imában, és úgy megkérdezni tőle, hogy hogyan is kell lépni ebben a helyzetben, vagy mit tudok én tenni ebben a helyzetben, és valahogy mindig arra jutok, hogy lehet, hogy nem az a legjobb megoldás, ha én a szemében megmondom, hogy ő mennyire rossz ember, mert lehet, hogy az csak újabb konfliktus szül, hanem az a megoldás, hogy lehet, hogy én ideges vagyok, lehet, hogy kiidegeskedem magam, de mégis emberségesen tudok bánni vele, mert azt hiszem, hogy abból sokkal több előnyöm származhat majd, mint hogyha most én jól leszédom őt, hogy akkor ő mennyire megbántott engem, és hogy ő mennyire hanyag. És ez tapasztalat, hogy amikor nem meg tudjuk tanulni azt, hogy nem szólunk vissza bizonyos helyzetekben, hogy az mennyire sokkal jobban felszabadíthat minket.
0: Igen, nagyon jó, hogy mondod azt, hogy te milyen stratégiát választasz, és biztos vagyok benne, hogy mindannyian keresünk valamiféle megoldást, valamiféle tovább lépési lehetőséget, ami segít minket abban, hogy a mindennapi életünkben ezeket a kapcsolatokat így rendezzük. És ez nagyon jó, hogy ezeket a módszereket keressük. Például az is egy jó lehetőség, hogyha a másiknak azért szóvá tesszük, hogy amikor ez és ez történt, amikor te ezt és ezt mondtad, az nekem rosszul esett. Mert lehet, hogy észre se vette. Lehet, hogy nem is gondolta, hogy azt, amit ő tett, azzal engem megbántott. És ő csak lazán tovább lép, és én meg még mindig leakadtam annál a dolognál. Tehát nem baj, hogyha így szóvá tesszük, hogy nekem az rosszul esett akkor, mert ezzel én is tanulom azt, hogy kifejezzem azt, hogy milyen fájdalmas érzés lett bennem. Ez egy kicsit veszélyes, mert egy kicsit megnyílok a másik felé, megmutatom neki a gyenge pontomat, hogy ugye most ott sebződés történt, én most nekem az fáj, amit te ott tettél. Tehát, hogy ez egy kockázatos dolog, nem feltétlenül biztos, hogy erre ez minden esetben, vagy mindenki számára ez egy járható út, de mindenképpen egy jelzés, hogy nézd, ott valami, számomra legalábbis az nem tetszett az a helyzet. És még akkor is érdemes ezt a kockázatot felvállalni, hogyha ilyen sebezhetővé válok. Nekem például nagyon gyógyító és segítő volt az a példabeszéd, amit Jézus a tartozás elengedéséről mondott, pontosan így a megbocsájtás kapcsán, hogy volt egy ember, akinek nagyon nagy tartozása volt, és a király elengedte, és akkor ő felszabadultan ugye ment, és számon kérte egy másiktól, aki neki tartozott sokkal, de sokkal kisebb összeggel, és folytogatta, és hogy de adja meg neki azt a tartozást, és észrevették a király emberei, és a király hivatja, és aztán börtönbe zárja, míg vissza nem fizeti az összes tartozását. Tehát a megbocsájtás számomra nagyon kapcsolódik ehhez a történethez, és ez a gyakorlatban úgy valósulhat meg, hogy igen, ott vagyok abban a helyzetben, amikor bántás történt, amikor engem megbántott valaki, és az nekem nagyon fájt. Nekem akkor szükségem lett volna tiszteletre, szeretetre, együttérzésre, megértésre, bátorításra. Nem kaptam meg. A másik tartozik nekem ezzel, de én ezt a tartozását elengedem. És én ezt, ha itt tudatosan kimondom, és eldöntöm, hogy ezt elengedem neki, ezt a tartozást, pedig akkor nekem erre szükségem lett volna, akkor történhet egy ilyen gyógyulási folyamat, hogy igen, ő tartozik nekem azzal, szükségem lett volna rá, arra lett volna pont akkor nekem szükségem, de nem kaptam meg, és emiatt benne van ez a fájdalom. De ha kimondom, eldöntöm, hogy elengedem ezt az ő tartozását, amire akkor nekem szükségem lett volna, akkor az nekem segítség. És én így tudok tovább lépni abban az esetben, hogy jó, akkor én elengedem neki ezt a tartozását. És így lehet, hogy nem egy, nem két, nem három embernek engedem el, úgymond a kapcsolataimban a tartozását, és ugyanúgy lehet, hogy nekem is mások elengedik ugyanígy az én tartozásaimat, mert ugyanúgy lehet, hogy más embernek is szüksége lett volna az én pozitív viselkedésemre, és ehelyett pont negatív bántást kaptak az én részemről. Tehát azt hiszem, hogy talán mi így emberek kiegészítjük egymást, és valamiképpen segíthetjük egymást ebben, hogy én is elengedem azt, amivel te tartoztál akkor és ott, de te is adott esetben elengeded nekem ezt a tartozást, és mindenképpen azt jó látni, hogy látom az igyekezetet a másikban is, hogy ő akarja kapcsolatot rendezni velem, ugyanúgy én is kifejezésre juttatom, hogy én akarom a kapcsolatom rendezni vele. Tehát, hogy nem építek falakat, nem zárom le, hogy na, ő egy ilyen ember, és vele többet soha nem tárgyalok, vagy nem lépek kapcsolatba. Tehát, hogyha lehetséges, akkor megtehetjük ezeket a lépéseket, és folyamatosan ébren tarthatjuk magunkban ezt az érzékenységet arra, hogy ne zárjunk le valamit, ne tekintsünk véglegesnek, hogy na, ez soha. Tehát, hogy ezek a soha, mert te mindig, mert te soha, ezek a szavak egy kicsit olyan átokként is hathatnak ránk, hanem nem, hagyjuk meg azt a lehetőségét, hogy talán valamikor, valahol, valahogy, ha nem most, nem ma, nem így, de hogy Istennek a tervében nem lehetetlen az, hogy az én kapcsolatom azzal az emberrel valamikor változzon, hogy valamiképpen azt úgy ébren tartsam magamban, nyitott legyek arra, hogy amikor majd adódik egy lehetőség, akkor ez a kapcsolat tovább gyógyuljon és folytatódjon.
1: Legyen ez akkor a házi feladatom mai estére, hogy gondolkozzunk el azon, hogyan tudunk mi megbocsátani a másiknak, és mit tudunk tenni annak érdekében, hogy tényleg ez a kapcsolat folytatódhasson és jó lehessen. Ahogyan megszokhatták, a mai estén is egy kedves történettel búcsúzunk.
0: Anthony de Mello a Csend szava című könyvéből hoztam egy kis kedves történetet. Rettenetesen szükségem van egy kis segítségre, máskülönben megbolondulok. Egyetlen szobában élünk, a feleségem, a gyermekeim, meg az apósom és az anyósom. Az idegeink kikészültek, egymással üvöltözünk. A szobánk maga a pokol, mondta az egyik ember. Megígéred, hogy megteszed, akármit is mondok neked? Kérdezte tőle a mester. Esküszöm, bármit megteszek. Jól van. Hány állatotok van? Van egy tehenünk, egy kecskénk és 6 tyúkunk. Tartsd bent azokat is a szobában, ahol laktok, aztán egy hét múlva gyere vissza. A tanítvány megrémült, de mivel megígérte a mesternek, hogy engedelmeskedik, bevitte az állatokat is. Egy hét múlva nyomorultan és siránkozva tért vissza. Idegroncs vagyok, a kosz, a bűz, a zaj, az őrültség határán vagyunk mindannyian. Most menj haza, mondta a mester, és tedd ki az állatokat. Az ember egész úton rohant hazafelé, másnap örömtől csillogó szemmel jött vissza. Mi gyönyörű az élet, az állatok kint vannak, a szobánk maga a mennyország, olyan csendes, tiszta és tágas. Ez egy nagyon érdekes történet volt, hogy a kapcsolatoknak a javításának a módszere hogyan is történhet. Hát nem feltétlenül gondolom, hogy most ezt mi is így kellene gyakorolnunk, de mindenképpen egy jó tanulság arra, hogy érdemes a kapcsolatainkat javítani, érdemes foglalkozni vele, és minden eszközt megragadni, ami csak a rendelkezésünkre áll, hogy az emberi kapcsolatainkat, önmagunkkal való kapcsolatunkat és az Istennel való kapcsolatunkat is javítsuk.
1: Mi nagyon szépen köszönjük, hogy belünk tartottak, és így ezen a mai estén is együtt lehettünk. További szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánva mindenkinek búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból.
0: Trepszker Erika
1: és Szücs Timea, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa üzenete a papi megszentelődés napjára. Az életszentség részvétel Krisztus misztériumában. A Szent Atya levele az időskorról. Az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Sas szárny, Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 11. vasárnapra. Pápai üzenet a papi megszentelődés napjára. Az életszentség részvétel Krisztus misztériumában. Június 12-én pénteken, Jézus Szent Szívének főünnepén, a papi megszentelődés napja alkalmából Leó pápa üzenetet intézett a katolikus papokhoz, amelyben arra kéri őket, hogy elkötelezetten részesüljenek Krisztus misztériumában, járják az egység útját, és merítsenek erőt Krisztus szívéből saját életszentségük elmélyítésére. Jézus Szent Szíve ünnepén, amikor az egyház urának átszúrt szívét szemléli, amelyből béke és egység fakad az egész emberiség számára, a Szent Atya a paptestvéreihez Isten felhívásával fordul: legyetek szentek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Ez az isteni hívás, bár mindenkihez szól, mégis különös erővel hangzik a papság felé. A szentség nem egy lehetőség a sok közül, és nem is egy elvont ideál. Kérdőre vonja minden ember identitását, aki osztozni akar a feltámadott életében. Isten arra hív minket, hogy részesedjünk az ő szentségében, mert ő szent, és megmutatja nekünk a követendő utat. Hagyjuk, hogy szíve szerint formálódjunk. Ez egy különösen radikális hívás, ami hűséges az ígéretéhez. Szívem szerint való pásztorokat adok nekik, akik tudással és értelemmel vezetnek titeket, ahogy Jeremiás prófétán keresztül biztatta az ő népét. A tőlünk kívánt szentség a bizalommal teli önátadás, vagyis engedjük, hogy Szent Lelke átalakítson minket. Ám éppen itt jelenik meg papi életünk nagy paradoxona. Noha hivatásunk, hogy részesüljünk Isten szentségében, de ezt a kincset cserépedényben hordozzuk, hiszen korlátozottak és tökéletlenek vagyunk, gyakran gyengeség és fáradtság, néha sebek jeleivel. Hogyan is válaszolhat egy ennyire sebezhető emberi szív egy ilyen magasztos hivatásra? Kérdezte a pápa. A pap is megtapasztalhatja ezt a feszültséget, mégis tudja, hol talál békét. Az Úr Jézus nyitott oldalsebében. Szívünk egyesülése Krisztus szívével nem csak néhány kiválasztotté, hanem az egy szentségi, eukarisztikus, mindennapos úton járás. Pappá szentelésünkkel Krisztushoz váltunk hasonlóvá, de mindig újra kell éreztenünk magunkban a kegyelem ajándékát az eukarisztia napi ünneplésével, az imádsággal, Isten igéjének elmélkedésével és a testvéreink iránti alázatos szolgálattal. Maradjunk egységben Krisztussal mindabban, amit teszünk, és ami naponta történik velünk. Az életszentséget ne keressük elszigetelt erőfeszítésekkel, mert az sokkal inkább a minket megelőző, fenntartó és átalakító kegyelemnek való megfelelésben áll. Valójában nincsenek különálló részek emberségünkben. Az ima, a szolgálat, a kapcsolatok, a fáradtság, az örömök és a kudarcok mind-mind kiváltságos helyé válnak Isten és a végtelen szeretetének kinyilatkoztatására. A tiszta szívű pap szemlélődi a cselekvésben, irgalmas, hűséges a megpróbáltatásokban, örömteli az önátadásban. A világnak nagy szüksége van olyan pásztorokra, akik nem csupán szavakat vagy programokat kínálnak, hanem a megbékélt szív élő tanúságtételét, Krisztus szentségének édes illatát árasztják. A Jézus szívéhez hasonló szilárd papi élet az egység, a béke és az irgalmasság hiteles jele. Így a mai megosztott világban is a béke építői lehetünk, A jó pásztor gyengétségének tanúi, aki összegyűjti a szétszórodottakat és meggyógyítja a sebesülteket, szólt Leó pápa üzenete. Az életszentség nem annyira az aszkézis és a tökéletesség iránti erőfeszítésben rejlik, hanem inkább abban, hogy bizalommal ragaszkodjunk a Jézus átszúrt szívében kinyilatkoztatott szeretethez. Erre utal János evangélista, amikor a megfeszített, megnyitott oldalát láttatja, amelyben Isten szentsége nem egy különálló tökéletesség elérhetetlen távolságában rejlik, hanem egy sebészhetővé váló szeretetben, amely az irgalom és az élet forrásává válik. Jézus szent szíve Isten szeretetének tökéletes ikonja, a mindenható szereteté, mert a fájdalmat kegyelemmé, a szenvedést reményé tudja alakítani. Jézus áldott szíve az a hely, ahol a szentség közelségként és gyengétségként nyilvánul meg. Ezért fontos, hogy olyan kapcsolatban legyünk Istennel, amely nem távolít el minket másoktól, hanem közel visz mindenkihez. Ha a mi tökéletes szívünk Jézus átszúrt szívével egyesül, akkor megszületik a szentség útja bennünk. Már nem önmagunknak élünk, hanem Krisztus él bennünk. Az ilyen szentséget nem egyedül éljük meg, éppen ezért mi paptestvérek keressük egymást, hallgassuk meg egymást, támogassuk egymást. Az a pap, aki elszigeteli magát, lassan elhalványul. Az a pap, aki testvéreivel jár, növekszik. Szent Ágoston így emlékeztet minket, hogyan kerülhetjük el a sötétséget? Azzal, hogy szeretjük testvéreinket. Mi a bizonyítéka annak, hogy szeretjük testvéreinket? Az, hogy nem bontjuk meg az egységet, és szeretetben élünk. Ehhez a papok újítsák meg minden nap az itt vagyok érzést Krisztus átszúrt szíve előtt, és örömmel emlékezzenek az Árci Szent Plébános szavaira. A papság Jézus szívének szeretete. Üzenete végén Leó pápa minden papot a szűzanya, a papok édesanyja közben járására bíz, aki szívében megőrizte fia misztériumát, és minket is megtanít arra, hogy megőrizzük a világ megváltójának szívdobbanásait.
1: Leó pápa az időskorról. Az életértékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Június 10-én tartották Rómában a Világiak, Család és Életdikasztérium szervezésében a nemzetközi találkozót, amelyen több mint 200 szakértő tanácskozott a következő témáról. Híd az ég felé. A törékenység tanítása az erő idején. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával Leó pápa levelet küldött a konferenciára, melyben arra buzdít, hogy a gyöngeség teológiáját követve ismerjük el, tiszteljük és értékeljük az idősek tapasztalatát, ők pedig szilárd értékeket adjanak tovább a fiataloknak. A dikasztérium prefektusának Kevin Ferrell bíborosnak címzett levelében a Szent Atya megállapítja: a mai társadalomban az öregség egy összetett és távlatokban gazdag időszak, az egyház számára pedig, mely mindig is fontosnak tekintette az idősek jelenlétét, kiemelten számít ez a kezdeményezés. Ma a világ sok részén az élteskorúak gyakran még sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt számos önkéntességi forma bizonyítja, mely az egyházi élet sok területén alapvető fontosságú. Ezen túlmenően az időskor a keresztény élet egy mélyebb és jelentős szempontjára irányítja rá a figyelmet, a gyengeség értékére. Az átlag életkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell, hogy gondolkodtasson minket a létezésnek erről a korszakáról. Milyen értéket tulajdonítsunk annak a sok évnek, amit egy férfi vagy nő testi vagy szellemi gyengeségben élhet? Milyen keresztény távlattal lehet ezt az időszakot megtölteni? Hogyan hirdessük azt, hogy az emberi élet mindig, minden szakaszában megőrzi végtelen méltóságát? Az idős pasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keresték a választ, melyért felelősek vagyunk. 14. Leó pápa megállapította, hogy a törékenység részét alkotja létezésünk csodájának. Vagyis lelki és közösségi értéke van, hiszen kölcsönös függésben vagyunk egymástól, és szükségünk van Istenre. Ferenc pápa úgy beszélt erről, mint magisztériumról, mely sokat taníthat a mai kor emberének. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, anélkül, hogy elrejtenék, vagy ezért szégyenkeznének, az élet tanító mesterei lehetnek. Mindenkinek, és főként a fiataloknak megmutathatják, hogy a létezés értékét nem a hatékonyság vagy az önellátás mércéjével mérjük, hanem az alapján, hogyan tudunk szeretni és szeretve lenni, adni és kapni. Az öregség így kegyelmi időszakká válik, amit imádságban, szolgálatban, gyöngétségben élünk meg, megőrizve és továbbadva az emlékezetet, áldásként a jövő nemzedékek számára. Szent Pál szavaival így lesz a törékenység teológia. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. A társadalom, amiben élünk, a teljesítmény és a versengés logikája szerint működik, ezért az erőt a hatalom mutogatásának fogja föl, és hajlamos az önkényeskedésre. Ezt látjuk a nemzetközi szintéren, ahol tragikus módon a háború újra elterjedt stratégiai eszközzé vált. De a mindennapos életben is észrevesszük ezt azon, ahogy egymáshoz viszonyulunk. A hétköznapokban ugyanis egyre gyakrabban találkozunk egy olyan mentalitás jeleivel, amelyik összekeveri az erőt a hatalmaskodással, és a szelídséget a gyengeséggel. Az egyház az ilyen viselkedés formákkal szemben továbbra is az evangélium üzenetét kínálja föl, mely azt mondja, hogy boldogok a szelídek és az alázatos szívűek. Közösségeink idős tagjai, tapasztalatuk és életbölcsességük okán az első és leghitelesebb tanúi ennek az emberről alkotott keresztény felfogásnak, állapította meg levelében a pápa, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy a konferencia segítsen előmozdítani az idősek iránti tiszteletet, hálát és elismerést, valamint felébreszteni bennük a felelősséget, hogy a jövő nemzedékeknek egészséges és szilárd értékeket adjanak át.
0: Sassány címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékerését az évközi 11. vasárnapra.
2: Sasszárny. Egy fiatal asszony a játszótéren figyeli kisfiát, aki teljesen belefeledkezik játékába. A fiatal asszonytól nem messze ül egy férfi, aki szintén játszó kisfiát követi tekintetével. A két felnőtt néhány szót vált egymással, majd a férfi órájára tekintve jelzi kisfiának, hogy indulhat neki már hazafelé. A gyermek azonban kérleli édesapját, hogy még csak 5 percet maradjanak. Az édesapa enged a kérésnek, és amikor 5 perc múlva újra megismétlődik a jelenet, a gyermek újabb 5 percet kér apjától. A férfi elmosolyodik, bólint, és a kislegény lelkesen hintázik tovább. Hallja, uram, maga aztán igazán türelmes apuka, szólal meg újra padon ülő asszony elismerően. A férfi hosszasan maga elé tekint, aztán így válaszol. Tudja, a nagyobbik fiamat tavaly elgázolta egy részek sofőr itt a közelben. Bár rettenetesen bánt, mégis igaz, hogy nagyon kevés időt töltöttünk együtt. Most persze bármit megadnék, hogy kaphassak csak még 5 percet vele. Megfogadtam, hogy soha többé nem követem el ugyanazt a hibát. A fiam most azt hiszi, hogy kapott még 5 percet a hintázásra, pedig valójában én kaptam még 5 percet, hogy láthassam őt, amint önfeledten is boldogan játszik. Hát ezért lát engem türelmesnek. Ha egy szerető édesapa így közelíti meg gyerekével való kapcsolatát, mennyivel inkább az Isten, akinek az ember iránti szeretetére nagyon szépen mutatnak rá az évközi 11. vasárnap szentírási szakaszai. A szentírási szakaszt 3 szóval foglalom össze. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Sasszárny. A sas a határtalan erő és a hatalom szabadság jelképe. Olyan erőt szimbolizál, amely meghaladja tényleges méretét, hiszen sok esetben a saját súlya jóval kevesebb, mint az áldozatái. Aki felismeri életében az isteni erő fontosságát, az igyekszik felülmúlni önmagát úgy, hogy ráhagyatkozik az isteni áramlatra. Engedi, hogy ez az áramlat a rá is kiáradó Szentlélek magával ragadja, hordozza, és így növekedjék benne az isteni élet. Ahogy a zsoltárokban olvassuk, mint a sasé megújul ifjúságot, vagy Izajás prófétánál, de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szájra kelnek, mint a sasuk. Egyik idős papbácsi mesélte, amit ő is hallott, amikor a nagypüspök Mártonáron a nehéz időkben egyedül üldögélt kertjében és úgymond meglátogatták az állam emberei, megkérdezték, nem fél egyedül? Mire azt válaszolta, a verebek csoportosan, a sasok magányosan. A sas úgy magányos, hogy tudatában van erejének. A sasszány tehát kihívás és meghívás, hogy megértsem, ki az Isten valójában, és legyen bátorságom ráhagyatkozni. Ebben segít a következő kép, a kiengesztelődés képe. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében a Krisztus halála általi kiengesztelődésről ír, amelyet csak akkor érthetek jól, ha Isten haragját a gonoszsággal és bűnnel szembeni haragjaként értelmezem. Isten szereti az embert, az ember bűnét viszont nem. S mivel az ember hamisságát csak az ember igazsága képes helyreállítani, ezért az ember fia megteszi ezt minden emberért és minden ember helyett. Így békülhet ki az ember az Istennel, s így minden embernek meg kell tennie a maga részét, hogy növekedjék a kiengesztelődés folyamata az egyes emberben is és az emberiségben is. A kiengesztelődés nem azt jelenti, hogy Isten megharagszik, mert elfordulok tőle, hanem pontosan ellenkezőleg. Én vagyok az, aki hátat fordítok neki, és ő utánam jön. Érintget és szólítgat, hogy feléje forduljak. Ráhagyatkozzam Szent Lelkére, hogy újra hordozhasson, és vele szárnyaljak, mint a sasok. Ő az, aki türelmes, aki vár, aki időt ad mindig nekem. A kiengesztelődés nem más, mint Isten szeretetének megnyilvánulása, megmutatkozása. A kiengesztelődés tőle indul, és nem tőlem. Ennek legnagyobb jele a kereszt, amely azt mutatja, hogy Isten elküldte fiát, hogy mondja el nekünk általa, mennyire szeret. Ha Isten haragját mutatná Jézus, akkor nem vállalja szenvedéssel teljes, kínos és megalázó kereszthalált. Jézus nem a szenvedést választotta, hanem Isten akaratát. Nem akart ő sem szenvedni, de ez lett az a mód, amellyel megmutatta, hogy Isten akkor is szeret, ha mi nem. Meghívás. A tanítványokat az evangélista néven nevezi. Nem tudósításként, hogy megtudjuk, kik voltak, hanem meghívásként és felhívásként, hogy kiké váltak. Az erőtlen emberek ráhagyatkoztak Istenre, és vele erőssé váltak. Mindannyiunknak ez a feladata. Meghívott és sasszárnyon hordoz. Erejével erősít és felvértesz, ha hagyom. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Ezek a kulcsszavak, amelyeket ha ismételgetek, jobban beépül életembe az a tény, hogy Isten előbb szeret engem, mint én őt. Engedjem, hogy megérintsen, hordozzon.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynökatya. 1 óra 30 perctől Hajlák Attila atya Segítség Gyászolók című műsorát ismételjük, 2 órától pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2 óra 30 perckor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3 óra 30 perctől Mária iskolájába járhatunk, majd éjjel 4 órától a szerdaesti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5 óra 40 perctől kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntünk, szentséges szűz, betegek gyógyítója és anyja. Hozzád fohászkodunk, ó irgalmasságnak anyja, aki szemmel tartod szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is, melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban, add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye. Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szentáldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok. Történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtestesülésed tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot kérek tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent, szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a szent szüzet rokonához, Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. Hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás. Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet szent édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a Messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születésed tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

0: kit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk

Isten. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél. Az

0: Ráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszony.

0: Márián. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd tőr járja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Aksimeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet, a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: korájában. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mi

0: lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér ötödik szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elelgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát 3 napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban, a bűnbánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az 5. tizedet templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Jöjje, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária. Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A lurdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A Te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okoz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus kegyelmez nekünk. Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus hallgass minket, Krisztus hallgass meg minket.

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit innen Makkos Jánosi görögkatolikus plébániáról. Ugye az előző részt folytatnánk, mint tematika, ugye ott a Emmauszi tanítványok történetében ugye belekezdtünk, és hát ugye a szokásainkról, spirituális identitásunkról beszélgettünk. Hát ugye, kedves Mária Rádió hallgatók, sok ember életében Krisztus jelen van, de nem felismerhető módon. Az Emmauszi tanítványok története ugye nem csak egy húsvéti esemény, hanem egy lelki folyamatnak a leírása. Ugye az előző részben beszéltünk arról, hogy pedig mi azt hittük, azt reméltük. Ugye, és ez a mondat sok embernek a története. Azt hittük, hogy a házasságunk más lesz. Azt hittük, a gyerekeink mások lesznek. Azt hittük, az élet igazságosabb lesz. És közben ugye ott van a csalódásnak a pillanata, és tehát Krisztus közel van, de az ember nem ismeri fel. És valahol nekünk ugye lelki pásztoroknak az is feladatunk lenne valahogy, hogy segítsük őket, hogy a ránk bizottakat, hogy felismerjék, ugye, hogy Krisztus mellettük van. Pedig mi azt hittük, ugye a csalódásnak a lelki állapot ez milyen, hogy az Emmauszi tanítványoknak. Mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt, és ugye ez a csalódott hitnek a mondata összeomlik, a világról alkotott kép, a tanítványok messiás képe összeomlott, és aztán ugye majd később, majd jön Krisztus, és újra értelmezi a tanítványoknak a múltját, és ezért beszéltet őket újra és újra. Mondjátok-e újból és újból, hogy mit hittetek, miben reméltetek? Hát most nem tudom, hol kezdjük, kinnel is kezdjük, hogy ugye Miklós, hogy itt hogy látod, hogy van ez jelen ez a hétköznapokban, ez a fajta csalódás, hogy mi azt hittük, hogy esetleg jobb lesz a házasság, jobb lesz az élet, igazságosabb világ lesz. Hogy látod te, amikor találkozol itt a híveiddel, meg az itt élőkkel?
1: Hadd kezdjem egy történettel. Bekerültem a kórházba szívemmel, aztán voltak a szobatársak, akikkel úgy megismerkedtünk, ugye ott az ember, hogy megismerkék, és akkor elmondja, hogy honnan jött, ki jött, és akkor megtudták, hogy pap vagyok, hogy nagyon csodálkoztak rajta, hogy azok is bekerülnek a kórházba, és azok is tudnak betegek lenni, és a szívükkel is, meg mindennel. És egy ilyen érdekes momentum jutott eszembe, hogy bejött a nagyapához a lánya, és megmondta, hogy vannak az unokák, meg minden, de a nagyapa ilyen gazdálkodó, és látszott rajta, hogy egy olyan ember, aki tudja, mit akar, tudja, hogy akarja, tudja, hogy kell gazdálkodni, és a gazdaságot ő vitte még a kórházi ágyról is. Tehát az egész gazdaságot ő vitte, ő mondta meg, tehát a feleségének, hogy mit kell, meg a gyerekének, mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Tehát látod, hogy nagyon benne van ebben az egész dologban. Aztán, mikor már egy kicsit megbarátkoztunk, akkor odajött a lánya, és feltett egy kérdést. És a kérdés úgy hangzott, hogy Miklós atya maga pap. És volt egy álmom. Be fog az teljesedni? Mit mondanátok rá? Tehát van egy álmom, amiket álmodtam. Be fog az teljesedni? És így van, hogy vagyunk az életben is, hogy van egy elképzelésem, be fog az teljesedni? Tehát én ezt elmondtam neki, hogy ide nézzem, én nem vagyok álomfejtő, és te nem mondtál az álmát, tehát én nem vagyok József, akit nem tudja fejteni az álmot. Viszont egyet tudok mondani. Tehát, hogy az embernek vannak vágy álmai, meg vannak álmok, amik úgy be fognak teljesedni.
0: Istentől jövő álmok esetleg?
1: Akár Istentől jövő álmok is, és ha beteljesednek ezek az álmok, ha beteljesednek, mit hajlandó megtenni azért, hogy beteljesedjenek? Aha. Mert magától nem fog beteljesedni, tehát Isten mindig választás elébe tesz minket, és akkor mondja, hogy válaszunk, hogy és mit választok. Általában az embereknek a többsége az a könnyebbik utat válaszza. Tehát azt választom, hogy jaj, engem ne bántson senki, inkább nem kell semmit, csak úgy nem, hogy meglegyek. Ahhoz, hogy az embernek az álmai beteljesedjenek, ahhoz tennem kell valamit. Tehát ha ezek nem vágyálmak, de vannak-e vágyálmak, amik hiába álmodozok én arról, hogy én műjégtáncos leszek, 92 kilóval nem, végre sem mernék menni, nem az, hogy műjégtáncos legyek, de ha ezt álmodnám, akkor biztos, hogy nem tennék te semmit annak érdekében. De egy másik dolog, amit az ember, úgyha belegondol, hogy az életével beteljesedik, akkor igenis az álmok beteljesednek. Beteljesednek. Csak a magamról beszélek, én soha nem hitte volna senki, hogy én pap leszek. Az eredeti foglalkozásom villamosmérnök. No, nem váltottam. Tehát a Szovjetunióban, ahol dúl a kommunizmus, ahol üldözik az egyházat, ahol már az utolsókat rúgja az egyház, hiszen már csak olyan öreg papok vannak, és nagyon kevés, akik nagyon sok híveket látnak el, és már alig bírják az egészet. Az Isten ezt a keresztet tette nekik, de utána aztán jött egy perestroika, egy glasnost, egy felszabadulás, aztán már hónapra könnyebb lett. És mikor tanálkoztam egy professzor, aki azt mondta, hogy nem akarsz pap lenni, akkor én választottam. Tehát azt mondtam, hogy nem tudom, hogy akarok pap lenni. Bennem megvan a vágy, és én nem érzem magamat arra, tehát se képzetnek, se alkalmasnak, se képzetnek, minden. Szóval gyere tanulni, és akkor meglátjuk. Tanulni szerettem, és elindultam. És így lettem pap. De én akkor azt mondom, nem, hát nekem olyan jó foglalkozásom van, olyan jó megélek, nekem olyan villamosmérnök van. Fú, hát mindenfele keresik a villamosmérnöküket, tehát nincs semmi probléma. Hát én majd ott leszek az egyház mellett, segítek a papoknak, mindenkinek, majd kell képviselőtestület elnök, és hogy legyen valaki meg. Tehát ez is egy megoldás. És mikor mondolsz valamit az Istennek, tehát rábólintasz az Istennek a mondandójára, vagy az álmára, akkor az Isten melléd áll. Aztán nem azt mondja, hogy jaj, de neked most már neked itt pap lesz, neked milyen könnyű lesz. Nem lesz könnyű. Hát Máriának sem volt könnyű, Józsefnek, Szent Józsefnek sem volt könnyű, senkinek nem volt könnyű. De az Isten mellett állt. És ők pedig végigmentek azon az úton, amiket az Isten meghatározott számokra, ahol beállította. És én ebben látom a mai nehéz helyzetben is a dolgot, hogy lehetne máshol is pap az ember, de hogyha egyszer engem ide tette az Úr, és tudta, hogy lesz ez, és kell lesz, hogy itt majd álljon valaki, az őrálló, hogy legyen valaki, akkor nekünk itt hely kell állni. És ebben látom én az álmok beteljesedését, hogy amit elképzeltem, azt végigviszem, és nem török meg menet közben.
2: Hát köszönjük ezeket a gondolatokat, tanúságtételeket is. Hát én is mondhatom az életemet, hogy eléggé voltak nekem is ilyen kanyarok az életemben. Az Úristen kicsit ide és oda is elvezetett. Elhagytam a szülőföldemet, eljöttem a legtávolabb egyházmegyére Magyarországon, tehát én nem Magyarországra kaptam hivatást, hanem a Szombathelyi egyházmegyébe, mert akkor átjövök Debrecenbe, nyilván nem megyek még 500 kilométert. És aztán ugye ez egy nagyon szép hívás volt, vagy álom, lehet így mondani, beteljesült, és én azt hittem, hogy jó lesz, és jó lett. Mert nem az én vágyam volt ez. Én csak igent mondtam arra, ami Isten felébresztette a szívembe ezt a vágyat, vagy ahogy hálás vagyok a 6 év szalízi életért a szerzetesek között, tehát, hogy nem maradtam ott végül, nem tettem örök fogadalmat, de nem mondanám, hogy azért beteljesületlen vágy volt, vagy álom, az a része volt az életemnek, ami kellett ahhoz, hogy most az legyek, aki vagyok. Tehát nagyon sok mindent kaptam ott is.
0: Zoltán, ha tőled akkor tovább kérdem, ugye, hogy megyünk az Emmauszi tanítványok történetébe, hogy ugye olvassuk, hogy Jézus ugye melléjük szegődött, és ugye ma is van sok magányos ember, akik ott járják az élet útját, és nincs kísérőjük. És ugye az ember, főleg amikor ilyen krízisben van, akkor szeretne beszélni, elmondani, hogy mi van vele, de sok esetben ugye nincs kísérő, nincs emberem, ugye, hogy a nemrég olvastuk a
2: Bethesda
0: fürdőnél, ugye a 38 éve beteg embert, és ugye, de, ugye Jézus nem prédikációval kezd, hanem kérdez, hogy miről beszélgettetek útközben, úgy Jézus mellé szegedik kísérés, ugye Jézus nem sietteti őket, nem javítja ki azonnal, nem mondja, hogy tévedtek, hanem egy darabig együtt megy velük, meghallgatja őket, értelmezi, és segít nekik, hogy felismerik a saját identitásukat. Ugye lelki gondozói kollégák is vagyunk, hogy együtt végeztük ezt a képzést. Neked hogy van jelen az életedben ez a kísérés, meg a mellészegődés? Vagy?
2: Hát igazából folyamatosan jelen van, azt gondolom. Vannak olyanok, akik felkérnek erre, vannak olyanok, akik én látom esetleg, hogy jó lenne, van, aki elfogadja, van, aki nem egészen. Azt próbálom az emberekben tudatosítani, hogy ne maradjanak egyedül. Még akkor is, hogyha nehéz kérdéseik vannak, vagy talán szabad az Istennek feltenni nehéz kérdéseket is, a miérteket, panaszkodni szabad az Istennek. De nem maradjunk.
0: Nem, ugye nem sértődik meg.
2: Nem sértődik meg.
0: Jó, hogyha kérdéseket teszünk.
2: Nem maradjunk egyedül. És hát itt ugye egyrészt a kísérés, mint ahogy a Jézus kísérte, és tehát ez a melléállás, ez a szalízi világban nagyon-nagyon szépen jelen van. Hát Don Boscónak ez volt a nagy forradalmi stratégiai változtatás a nevelésbe, hogy azt mondja, a fiúkat, ha valaki rosszat csinál, ugye kétféle módon lehet, meg lehet büntetni, uh-huh. És majd a büntetésből tanul, illetve meg lehetne előzni a bajt.
0: Aha.
2: És azt mondta, hogy ez sokkal egyszerűbb és könnyebb, és hogy lehet megelőzni a bajt, úgyhogy jelen vagyunk az életünkben.
0: Aha.
2: Tehát ott vagy mellettük, érdeklődsz irántuk, mi a gondja, mi a baja. Kevés ember van, aki saját magától elmegy és segítséget fog kérni.
0: Azt jelen gondolom, lenni, vagy hát az életünkben azt is jelenti, hogy mondjuk, hogy ilyen értelmezésben mondjuk egy tanodának a fenntartása, hogy ott lakni.
2: Vagy? Akár úgy, hogy érdeklődsz az iránt, ami őket érdekli, uh-huh. Nem mondod azt, hogy engem ez nem érdekel, hanem vagy egy fiataloknál, tehát vagy ahogyan a Miklós atya is mondja, elérhetővé lenni, tehát amit ő itt próbál megtenni, ez uh-huh. Azt gondolom, és hát végül, tehát bátorságot venni, tehát én mostanában jó ideje kezdem megszólítani az embereket, meghívni, akiknél érzem, hogy szükség lenne nekik egyfajta segítségre, támogatásra, akkor veszem a bátorságot, és megszólítom őket, és felajánlom, hogy beszélgessünk, vagy most akkor önts ki a lelkedet. Uh-huh.
0: Tovább menve az Emmauszi úton, ugye olvassuk, hogy lángolt a szívünk, ugye, hogy hát ez egy akár egy ilyen gyógyulás is, egy belső gyógyulás, ugye lángolt a szívünk, amikor magyarázta az írásokat. Miklós, hogyha neked erről mi jut eszedbe, vagy mi a tapasztalatod, vagy hogy látod ezt a lángolást?
1: Nekünk az evangélium még 1912-ben volt lefordítva magyar nyelve,
0: aha,
1: egy régi fordítás, és abban azon ír, hogy gerjedzett a szívünk, amikor aha, hallottuk. És tudjátok, hogy mindig úgy van benne, mikor mindig az jut eszembe, hogy biztos volt már nektek is úgy, és a kedves hallgatóknak is volt úgy, hogy volt egy jó lelki gyakorlat, volt egy jó előadás, és az embernek ott gerjedzett a szíve, hogy örült a szíve a pozitívokra, amiket hallott.
0: Ugye, vagy hát a hit, valaki azt mondta, hogy ez egy szívélmény, a hitnek a jó megélése.
1: Lehet így is fogalmazni, igen, tehát hogy egy megélése. Tehát ez rögtön őket sarkallotta valamire. Tehát az, hogy gerjezett a szíve, tehát hogy nem tudott megülni. Mi van az emószita tanítványokat?
0: Mozgásba jött?
1: Mozgásba jöttek. Aha. Tehát ami az, hogy mikor Jézus eltűnt, akkor ők nem azt mondták, hogy fú, hát most mit csináljunk? Tudták, mit kell csinálni. Felugrottak, és visszamentek Jeruzsálembe, és hírulatták a tanítványoknak, hogy találkoztunk azon, látok az Urat. És ők is elmondták, hogy mi történtek. Tehát mikor találkozunk így az evangéliumban, mikor megszólít minket az evangélium, megszólít minket Jézus Krisztus, akkor nekünk is gerjedik a szívünk, és nem tudunk egy helyben maradni. Egyébként muszáj valamit tennünk az Úr országáért. Nekem ez jutott eszembe.
0: Igen. És most ugye picit tovább megyünk, és ezt akár aktualizálni is tudjuk, saját magunkra is vonatkoztathatjuk, ugye, hogy a felismerésnek a pillanata, ugye ma milyen szépen ugye liturgiáztunk kétszer is, és ugye hát azt írja, hogy a történetben, hogy a kenyértöréskor megnyílt a szemük. És érdekes, hogy nem az úton, nem a beszélgetés közben, hanem a kenyértöréskor, ugye egy közösségi gesztus, az eukarisztikus jelként, ugye feltámadott Krisztus legmélyebben a közösségben, és a szentségben lehet felismerni. Sok ember néha mondja, hogy nem érzem Istent, de a felismerés gyakran, ez nem érzés, hanem egy lassú felismerés. Zoltán, atya, te hogy vagy
2: hát
0: ezzel?
2: Ugye a gesztusokban ismerték fel, nem olyan régen voltak együtt Jézussal, amikor megfogta a kenyeret, és megáldotta. Tehát ők az utolsó vacsora után másképpen

0: gondolunk egy eseményre, hanem nem, itt is most ez az én testem. És hát engem a 31 éves papságomban ez tartott meg mindig. Ez a mozdulat, amiben felismerték az Urat, és nekem is vannak nehezebb napok, fáradtabb napok, van úgy, hogy szinte úgy esek be a szentmisére, van úgy, hogy esetleg valami aggaszt, ez előfordul, de az még soha nem fordult elő, hogy én fáradtan jöttem volna el a szentmiséről. Hogy ne vigasztalt volna meg az Úr engem ott, hogy ne kapta volna erőt. Úgyhogy és ezt szeretném így a papi életem eddig is, meg amennyit még ad az Úr, az embereket erre elvezetni, elkísérni, hogy nincs szebb dolog, mint a Szent Mise. Hogyha találkozni akarok Jézussal maga valóságában, mert nyilván imádságban is meg tud szólítani, a meditáción keresztül, stb. De elnézést a Szent Misében a kezeim közé jön Jézus. Nekem, mint papnak, hát ennél nagyobb ajándék nekem nem kell az életbe. És a kedves testvérek, a kezükbe adjuk, a szívünkbe fogadjuk Jézust. Tehát ez egy olyan bizonyosság számomra, hogy, és akik ezt megérzik, hát onnantól más lesz az életük.
1: Tehát, hogy következményei is vannak, ugye?
0: Hát, hogy nem.
1: Tehát a felismerésnek vannak következményei, igen.
2: Biztos, hogy szerettétek a liturgiában, hogy a keleti liturgia az csodálatos, a Rendszer Szent János liturgia csodálatos, és két momentum, ami ott van a hála, hogy mennyire ott van a hála a liturgia benne, mikor a pap azt mondja, tiédet a tiédből, mikor felemeli a kenyeretét. Tehát amit kaptunk, ezt csak azt tudom felajánlani, amit tőled kaptam. Tehát tőled kaptuk ezt a kenyeret, és azt tudom felajánlani. És mikor már a kenyérből és a borból Jézus Krisztus testé és vére lesz, akkor nézd csak, mikor hívjuk a híveket, hogy mondják, szentség a szenteknek. Képzeljétek el, hogy tudják, mindenki tudja, Jézus is tudja, tehát az Isten is tudja, hogy mi bűnös emberek vagyunk, és mégis szenteknek nevez minket. Tehát az a megelőlegezés, hogy megelőzik, hogy ez értetek van, tehát ezt értetek, haltam a kereszten, értetek, támadtam fel, és ti most már ezután szentek vagytok. Hát ugye ott van az evangélium, most már nem nevezlek benneteket szolgáknak, hanem
0: barátaimnak.
2: Érted? Mert a szolga nem tudja, hogy mit csinál az Ura. És tehát a barátoknak nevez. Tehát Jézus Krisztus csak ugyan nagyon közénk jött. Nagyon közénk, és nagyon emberré lett. Tehát ezen nagyon érdemes elgondolkodni egy húsvét kapcsán.
1: Igen.
2: És akkor az ember rádöbben arra, hogy mi milyen kicsik vagyunk, és hogy milyen nagy az Isten.
1: Én úgy személy szerint, bocsánat, a mai liturgia, most egyre csodálkoztam, hogy ugye hát azért a görög liturgia nagyon komolyan készülni kell, tehát ugye, hogy nem egy, hogy mondják, vadászmise, vagy milyen, hogy 25 perc alatt meg vagyunk vele, hanem itt ahogy néztem, hogy Zoltárt hányszor körbe kell járni, a könyv az nincs is a kezedbe, és akkor úgy fejből mondod azokat a szövegeket, hát mondom, hú, hát itt azért nagyon ott kell lenni, azt a hosszú szövegeket mondani.
2: Hosszú imákat, igen.
1: Igen, de hogy van az, hogy itt a teológián is felkészítenek, ahol be kell tanulni azokat a imákat kívülről, vagy hogy van?
2: Hát megtanulod kívülről, nézd, a szertartás az hozzátartozik az életünkbe. Tehát a szemináriumban 6-7 évig jár az ember, ugye, ott minden reggel szentmisével kezdett, tehát ezeket óhatatlanul megtanulod. Beléd ivódik, tehát olyan, mint a bőröd rajtad van teljesen. Tehát bennem is érted, hogy például van az, hogy az ember annyira olyan fáradt, hogy, hogy, hogy hát nem azt mondom, hogy nem imádkozik, csak nem úgy imádkozik este, ahogy szeretett volna, és mikor felébresz éjszaka, és arra ébresz, hogy imádkozol, érted? Az olyan jó, érted? Nem tudsz, hogy tudod,
1: hogy vagy?
2: Nem liturgiázol, hanem mondod, hogy menj egy király vigasztal igazságnak, lelki kimindítjára, és elkezd imádkozni, érted? És akkor hoppá, hát imádkozunk, az jó, akkor imádkozunk tovább. És, de itt vannak ilyen nagyon szép imádságok, hogy

0: hogy addurunk, hogy az esti mindenbűntől megőrizik magukat. Az egyik legrégebbi keresztény imádság, meg az enyhe világosságát, ugye a szent is boldog, halhatatlan mennyei atyának. Tehát az a kis világosság, amik beszülemlik, érted, nem nagy reflektorfény, meg minden, csak hogy beszülemlik, és akkor megtart a mindennapjainkban. Tehát sajnálom azokat az embereket, amik nem tudják megtapasztalni Istennek a szeretetét. Nagyon sajnálom őket.
1: Ugye Krisztus ma is mellénk szegődik, amikor beszélgettünk, akár ugye most is ugye beszélgettünk, vagy amikor csalódunk, kérdezünk, és egyszer csak megtörténik a csoda, megnyílik a szemünk, és felismerjük őt. Hát én meg vagyok arra győződve, hogy az ilyenfajta találkozások, ami közöttünk is van, papok között, hogy ilyenkor is azért megnyílik a szemünk, meg ugye, hogy tapasztaljuk ugye az ő jelenlétét, és ugye, hogy olyan különböző hagyományokból megjövünk, ugye Zoltán atya Kösszegről, te itt Kárpátalj, én meg Nagyváradról, és van közöttünk ilyen különbözőség is, de hogy most ezen a alkalmon biztos, hogy nagyon jó helyen voltunk, és jó helyen vagyunk, és hogy Krisztus ugye itt van közöttünk, felismerik. Nagyon szép volt a mai liturgiában Miklós atya, hogy hogy is volt a végén, azt a milyen áldást adtunk, hogy olajjal megáldottatok.
0: Miről váltatok?
1: És akkor, igen, mit is kell akkor mondani?
0: Hát a miről váltás, az olajjal megkenjük a híveknek a homlokát, és azt mondjuk, hogy Krisztus közöttünk, és a válaszá pedig az, hogy volt és lesz.
1: Igen.
0: Tehát ez az olajjal megkenés, ez minden ilyen nagy ünnepekkor megtörténik, és ez valahol ilyen, hogy honnan ered ez a szokás, tehát onnan eredeztetik, hogy az ókorban a birkózókat, hogy ne lehessen rajta fogás, megkenték olajjal. Tehát, hogy lecsúszol róla a kezés. Mi is megkedjük a híveknek a homlokát ezzel a szentelt olajjal, hogy az ördögnek a keze lecsúszol róla, hogy ne legyen rajtuk fogás.
1: Igen.
0: És hogy tudjanak győzedelmeskedni a rossz felett.
1: Igen. Hát köszönjük szépen, ez záró szókön tökéletes, és akkor egy záró imával is befejeznénk. Urunk Jézus Krisztus, te mellénk szegődsz életünk útján, akkor is, amikor nem ismerünk fel téged. Köszönjük, hogy meghallgatod csalódásainkat, kérdéseinket és a szívünk fájdalmát. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjünk téged az igében, a kenyértörésben és az embertársainkban. Gyújtsd lángra a szívünket, hogy örömhírt vigyünk, örömmel éljünk, és örömünknek a forrása az lesz, hogy te élsz, és velünk jársz, mindörökkön, örökké. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

0: Szeretettel üdvözöljük a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kozma Ferenc, a Bónusz Pásztor Alapítvány munkatársa, és Kinga meghívottam, akit már megszoktak az előző adásainkból. A Kiutak a szenvedélybetegségről című adásunk egy újabb sorozatát hallhatják. A női alkoholizmus a téma, és ezt a témát próbáljuk egy kicsit boncolgatni, és nagyon fontosnak tartjuk részünkről, hogy minél több emberhez eljusson ez az üzenet talán. Ez arra indít másokat, hogy segítséget kérjenek, és hasonló módon, ahogyan mások tették, vagy ahogyan a meghívottam is tette, úgy elinduljanak a gyógyulás, illetve a felépülés útján. És akkor egy kicsit bevezetőben elmondanám azt, hogy az előző adásunkban elkezdődött valami. Tehát, hogy valami egy nő életében, és arról beszéltünk, hogy hogyan alakulhat ki szenvedélybetegség ugye a nő körében. Hát ugye hasonló módon kezdődik. Jellemző az, hogy eleinte csak különböző összejöveteleken, vagy társaságban, vagy esetleg levezetésként fogyasztanak esténként, vagy akár hétvégeken. Illetve arról beszéltünk a végén, hogy ennek következtében ugye ez húzamosabb időt igényel nyilván, tehát ez nem egy-két nap alatt alakul ki. Beidegződik az a gondolat, hogy alkohol, és akkor ez szinte mindennapossá válik, illetve hogy több kell ugyanahoz a hatáshoz. Jó, és akkor eljutunk oda, ahol az alkohol már hatással van az életünkre, vagy az életre. És ugye itt mindig eszembe jut az, hogy ha a szenvedélybetegségre gondolok, akkor mire van kihatással? Hát elsősorban a testi, szellemi életünkre, de ugyanakkor a szociális részére is, a munkánkra, a családra, a társadalomra, de kihatással van személyes hitünkre is, tehát, hogy szertágazó gyakorlatilag. Mik a jellemzői ennek a szakasznak? Hát, hogy az elsősorban, hogy titokban iszik. Ugye köztudott, hogy ritkán látni hölgyeket kocsmába vagy szorakozó helyeken. Együtt vagy csapatoslag, ugye, ahogy a férfiakot megszoktuk fogyasztani. Tehát, hogy ugye hát ez egy kicsit nagyon fura volna. Tehát, hogy általában titokban, egyedül, zugivásnak is szoktuk nevezni, szoktak fogyasztani. De nagyon gyakori az, hogy ha nem is annyira társaságban, de a családon belül kifogásokat keresnek arra, hogy alkoholizussanak. Itt megjelenik ebben a szakaszban a úgynevezett fémszakadás is, gyakorlatilag azok a memóriazavarok, amik már elgondolkoztatóak, akár az egyén, vagy akár a hozzátartozó számára, és megjelennek a konfliktusok családban, munkában, itt kezd kialakulni igazából a függőség. És egy kicsit megállnék, mert eszembe jutott egy nemrég egy valaki felkeresett, és kezdtünk beszélni arról, hogy mennyi minden tehető az alkohol számlájára, és ugye kicsit az ő élethelyzetére lebontva, hát kezdtük mondani azt, hogy hát már felkeresett egy-két orvost, az eredményei nem éppen a legtökéletesebbek. Hát azért otthon nincs nagy baj, de nagy a csend, ugye? És ez a csend is valamiről elárul. Hát a munkába hát még nem szóltak, de azért olyan félváról veszik, meg tehát nem veszik komolyan, meg hogy úgy érzi, hogy egyre nagyobb tehár, és a többi. Tehát, hogy mindenféleképpen a végére eljutottunk odáig, hogy meg akart engem győzni arról, hogy hát vannak problémák, de azok nem olyan nagyok. Tehát, hogy nem kell azért ennyire begörcsölni és megijedni, és hogy tehát gyakorlatilag saját magát akarta meggyőzni. Tőlem várta a megerősítést, én azt mondtam, hogy Én ezt nem tudom igazolni semmilyen formában, mivel hogy egyrészt a saját tapasztalatomból tudom, hogy amikor már megjelentek a konfliktusok a családban és a munkahelyen is, amikor már szóvá tették is, ma nem is tehát hogy engemet is gyakorlatilag én is azt éreztem, hogy sarokba vagyok egy ott ponton szorítva, akkor az nem volt már éppen olyan érdekes, és nem volt éppen annyira, hogy is mondjam, kellemes. Na, úgyhogy itt megállnék, és akkor átadnám neked a szót, hogy valami hasonlót értél-e meg te azokban az bizonyos amniózis időkben.
1: Egyrészt nekem teljesen más a tapasztalatom arról, hogy zugivás vagy nem zugivás. Ha visszagondolok, nálunk a társasági életben, és nem is olyan kevés nőről beszélek, teljesen természetes volt, hogy mi ugyanúgy járunk kocsmába, ugyanúgy isszuk a söröket. Nem. Szerintem a zugivás akkor kezdődik, amikor már tudod, hogy probléma. Én valahogy, nekem ez volt a tapasztalatom, hogy mert akkor már éreztem, hogy itt ez nem stimmel. És akkor azt már, tehát akkor, amikor már egyfajta felismerés elindul, tehát nekem valahogy magammal kapcsolatban ez volt a megélésem. Szóval, ami nem azt jelenti, hogy a kocsmaívás az nem jelenthet ugyanúgy függőséget, tehát hogy ugyanúgy azt jelentheti, csak hogy ez sem igaz, hogy a nők csak zugivók. Nem. Nem. Uh-huh. Ugyanúgy kijárnak ide-oda, persze nem annyian, mint a férfiak, de azért jelentősen. És ha belegondolok, akkor annyira természetes volt az, hogy egy akármilyen, lehetett az hétköznap is, hogyha egy hétköznap este a barátnőmmel, vagy több barátnőmmel összeültünk beszélgetni, teljesen természetes volt, pontosan tudtuk, hogy kinek a sör, kinek a bor, kinek mi a szokásvilága, és egyszerűen beszélgetni, mi úgy beszélgettünk, ha visszagondolok, soha olyan nem volt, hogy anélkül. Tehát, hogy ezeket tényleg észre sem vesszük, hogy mennyire része annak, hogy szociális életet élsz. Legalábbis bizonyos társaságokban nem szeretnék itt általánosítani. Ami a másik dolgot illeti, nem nagyon voltam én az a langyos életű, tehát hogy olyan langyos vizes életű ember. Tehát hogy amikor elkezdtem én komolyabban inni, azt akkor pontosan tudták a munkahelyemen. Tehát akkor az azonnal, tehát hogy onnan már minden szakadt. Tehát azonnal felismerhető volt, azonnal nem olyan volt a teljesítmény, tehát én ezt nem titkolgatom, tehát nem, én legalábbis így emlékszem rá, vagy így vagyok tudatában, hogy mihelyt beállt nálam, mint ilyen kontrollvesztett probléma, akkor ott én nem nagyon titkolt, egyértelmű volt, pontosan tudták, és a kolléga is, ha felhívott, mondta, hogy piásan jöttél be, ugye? Na, igen. És nagyon gyorsan elmentem én addig, hogy körülöttem minden szakadt. Nem csak így szép lassacskán, hanem akkor adjál neki. De szóval valahogy így. Szóval az én esetemben így volt. Persze, nagyon sokan vannak, akiknél ez sokkal lassabb folyamat.
0: Hogy volt ez nálad, hogy erről, amiről beszélsz most, hogy többnyire ugye a munkahely. Ugye az is nagyon fontos, hogy kinek milyen munkája van. Milyen felelősségei vannak, milyen szerepet tölt be a munkahelyén. Ugye én, ha magamra gondolok, akkor mentősként azért fokozottabb, nagyobb felelősség árult rám. Néha avval áltattam magamot, hogy hát nekem azért meg kell igyom, mert nagyon kemény esetekkel találkozok is, és fel kell készüljek is. Még akkor is, hogyha ezt a munkahelyemen nem tettem meg, de utána vagy előtte, ez mindenképp. És ugye ezt nem nagyon tudtam én sem sokáig ezt eltitkolni, de nagyon kényes volt. Nagyon kényes volt akkor, amikor megszólítottak. Amikor, ugye, ahogy mondtad, hogy felhívtak telefonon, és direkt megkérdezték.
1: Az is én azért
0: csináltam. És tudtam, hogy hárítani már nem lehet. Itt nem lehet, itt ezen a ponton már nem lehet hazudni. Nem lehet ráfogni ára vagy arra. Nyilvánvaló jelei vannak. Remegés, reszketés, felfokozottabb viselkedés, tehát, és a többi, hogy mennyire érezted magadat kényesnek, vagy volt-e szégyenézet, vagy valami ilyesmi, vagy hogyan élted meg?
1: Hát hogy ne lett volna, főleg amikor ilyen fontos találkozókra is képes voltam úgy menni, és ott is fogyasztani, tehát fontos gyűlésekről beszélek, és utólag szembe, tehát sokszor nem is emlékeztem, hogy miket beszéltem. És amikor utólag emlékeztetnek, hogy de csináltad ezt, vagy azt, vagy mondtad ezt, vagy azt. És akkor ezt úgy magadon átengedni, és akkor tudod, hogy de igazából én nem ez vagyok, és mégis megteszem. Tehát hogy ne lett volna szégyenérzet, nagyon-nagyon volt szégyenérzet. És ugye ezek olyan dolgok, amit úgy éltem meg, hogy ez egyszerűen helyrehozhatatlan. Tehát az, ami főleg nyilvánosan megtörtént, az olyan hátizsákként kerül rád, hogy azt hiszed, hogy többet azt nem tudod lerakni soha. Az én esetemben azért még úgy egy darabig, azért nem beszélünk olyan, nem hosszú évekről beszélünk, de az én esetemben hónapokról beszélünk, amíg az A pontból lejutottam a B-be, már úgy értem, hogy attól a kontrollvesztett állapottól egészen a felmondásomig. Tehát az egy év volt. És az alatt azért már sok minden, hát az alatt én már voltam Ózdon is meg, tehát hogy sok-sok minden történt, de szóval ezzel azt akartam csak kifejezni, hogy de egy darabig azért kaptam esélyt arra, hogy próbáljak meg változtatni, de mégis úgy éreztem, hogy mégis azt éreztem, hogy egyedül vagyok. Tehát itt az egyik legfontosabb szerintem sok esetben, vagy legalábbis én az én esetemről és sejtésem szerint nők esetéről azt tudom, hogy nagyon nagy az egyedüllét érzeted. Tehát, hogy nem értik, amiről beszélsz, vagy azt a helyzetet. És összekeverik a függőséget a valódi személyiségeddel, holott a kettő két különböző. Uh-huh. Szóval ilyen megéléseim voltak, igen. A szégyenérzet nagyon is, amíg például én pont akkor kezdtem el posztolni a közösségi médiában, amikor azt éreztem, hogy ezt én magamról le akarom tenni. És hogyha én ezt kimondom országvilág előtt, ez egyszerűen onnantól kezdve, tehát nem tud titok lenni. De akkor onnantól kezdve nem kell én nap, mint nap, az legalábbis probléma legyen számomra, hogy vajon ki tudja, ki nem tudja, mit sutyorognak, titok vagy nem titok. Tehát, hogy akkor azt éreztem egy kicsit, hogy a szégyen teherből egy kicsit leraktam. Nem tudom, ha érted, amit mondani
0: én akarok. Én nagyon is értem, és ugye, ha visszaemlékszel, hogy az első ilyen posztjaidat mondjam úgy ilyen Facebookos nyelven lájkoltam. Tehát, hogy egyrészt örültem neki, és támogattalak bennem, és támogatlak a mai napig is nyilván, mert tudom, hogy ennek elsősorban rád nézve pozitív hatása van, illetve volt.
1: Igen, köszönöm. Mi a kérdés?
0: Igen, tehát, hogy most ugye az egyedüli vásnál ragadnék le egy kicsit, mert úgy érzem, hogy azt mondtad, hogy egyedül érezted magad. Most már akár a szerencsejátékra, akár az alkóra gondolunk a nők esetében, de nem csak a férfiak esetében is, mert én is egy bizonyos idő után elvonultam is egyedül. Tehát, hogy ez egy magányos cselekvés gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy megszokjuk ezt a magán. De ugyanakkor ennek van egy másik hátulütője is, hogy eljön az az idő, amikor hogy azt érezzük, hogy egyedül vagyunk. De hogy ezt a világot mi kreáltuk magunknak. Nem?
1: Igen.
0: Nem?
1: Igen.
0: Tehát, hogy hiába kezdek én most hibáztatni valaki mást, hogy a társamot, vagy azt, vagy amaz, hogy nem veszed észre, hogy egyedül vagyok. Érted? Tehát, hogy én nagyon sokat például rágottam ezen, mert az az érdekes, hogy miután megszűnik ez az állapot, ugye, kilépek ebből a bűvös körből, megkezdődik a felépülés, ugye az abstinens élet, nem tűnik el egyszerre ez az egyedüllét, ez a magányé, hanem az ott fog maradni. Az érdekes az, hogy ilyenkor mi az, amit tudok tenni magamért. Vagy egyszerűen, hogy ki tudjak lépni a helyzetbe. Miért? Azért, mert ugyanez a magány, vagy ugyanez az egyedüllét veszélyezteti a józonságomat. Tehát, hogy bármikor visszaeshetek emiatt. Tehát, hogy kreáltam magamnak létrehoztam magam körül egy világot, abban az időszakban, amikor fogyasztottam, Most még nem fogyasztok, de az a világ megmaradt. Na mit kezdtek el a világgal? És ugye Árám, most egy kicsit eltérek a témától, eszembe jutott az, hogy közben te nem ültél tétlenül. És elkezdtél valamit. Valamit, amiben most nem feltétlenül kell belemenjünk, de ami ad egyfajta célt, ad reményt, ad energiát, stb. Nem tudom. Tehát, hogy ez nyilván szabadon, mikor úgy érzed, beszélhetsz róla, de ugye ez nagyon fontos, hogy mit kezdünk el vele a magányunkkal.
1: Igen, viszont most, ahogy mondtad, pörgettem vissza az időt, az jutott eszembe, hogy nekem nem. Nekem azelőtt is volt magányérzetem, ez szerintem az egész életembe végig kísért. Uh-huh. Sokszor éreztem, hogy én magamra vagyok hagyva, és hogy igazából csak olyankor van rám szükség, hogyha éppen valakinek társaság kell. Uh-huh. De úgy fordítva nagyon sokszor nem éreztem. Szóval, hogy ez nálam az elmagányosodó érzés, ez nem feltétlenül ott kezdődött, ahol kontrollvesztetté váltam. Az biztos, hogy ott súlyosbodott, és ez az érzés nem segített, hanem mert ugye az alkohol az egy jó társ tud lenni, olyan jól el lehet vele lenni, tehát teljesen más érzés állapotba kerül az ember, és akkor már nem is fáj olyan nagyon az egyedüllét, kérdez magától, válaszol saját magának, szóval sok butaságot vagyunk képesek csinálni. Igen, és volt is egy olyan érzésem, hogy addig én nem fogok teljes mértékben a felépülés útjára tudni lépni, szépen magyar mondatba fogalmazva, amíg nem kapok újra célt. Tehát nekem az életben mindig fontos volt, hogy valamit úgy kitűzni magam mellé, valami értékeset csinálni, valami a... Biztos benne van ebbe az embernek az egója is, de azért nekem mindig fontos volt, hogy amit csinálok, az viszont mások számára érték legyen. Ne csak nekem, mások számára is. Ilyenek voltak mindig is a tevékenységeim szerintem. És de a tavaly, miután felmondtam ott májusban, utána jött egy időszak, egy jó pár hónap, amikor ez a nagy semmi, a semmi volt. A nagy semmi. A nagy céltalanság. Szerencsém volt, mert meg is engedhettem magamnak egy rövid időre, hogy ne legyen túl nagy gondom anyagilag, úgyhogy azért volt ott egy időszak, amíg... És tudtam, hogy az lesz a legnagyobb probléma, ha nem találom meg a célt. Mert hogyha akkor egy légüres térbe leszek, akkor ott kész. Akkor ott én életképtelen vagyok. És akkor igen, így jutottam el odáig, hogy valamikor ott már decemberben azért már benne voltam jócskán a tervezési folyamatban, aztán azért az még kellett csiszolódjon, meg helyszínt találni, tehát hogy nem titok, egy olyan társalkodó klubot próbálok létrehozni, most már meg van nyitva, csak még nagyon sok programot kell oda szervezni, ahol tényleg olyan témák, olyan kis közösségek és különböző témák mentén tudnak létrejönni kis közösségek, és olyan témákat hozhatunk felszínre, és beszélgethetünk azokról, mi egymás közt is szakemberekkel, de kulturális programok is, tehát hogy egy csomó ötletem van ezzel kapcsolatban, szóval, hogy eljutottam odáig, hogy most már kész, megnyitottam, viszont most még azzal még csak a munka kezdődött, de szóval még sok van hátra, úgyhogy időnként meg is ijedek, és persze, hogy van bennem félelem, de ez is fontos, hogy nekifogtam, és akkor onnantól kezdve csinálni kell, mert hát valamiből élni kell. Szóval, de az nagyon fontos volt, hogy valami olyan találja ki, amit én is szeretek, de úgy gondolom, hogy másoknak is hasznára lehet. Eddig az a visszajelzés, akik tudnak róla, akiket eddig meghívtam, hogy nem lennének partnerek abban, hogy beszélgető társak legyen egy-egy ilyen estén, eddig teljesen azt a visszajelzést kaptam, hogy ez egy jó dolog lehet, jó dolog sülhet ki belőle, csak azért még dolog van, lesz vele Kinga, ez van.
0: Igen, és egy nagyon izgalmas részére tapintottál rá, ugye azt mondtad, hogy volt a felmondásod után az a nagy csend. És ugye ebben a csendben az a csend lehet félelmetes is akár. Itt nagyon sok elnását így csak itt cikáztak a gondolataim, és úgy beugrott, hogy gyakorlatilag a visszaesőknek a nagyobb része, akit én kísértem, hasonló rosszalmod be. Hogy nem tudtam mit kezdek magammal, nem így, nem úgy, nem volt jövőképem, nem. Tehát, hogy különböző formában, de hogy ez a gyakorlatilag itt van a legnehezebb pont. Tehát nem elég abba hagyni valamit, tehát ugye adott esetben az alkoholt, vagy akár szerencsejátékot, vagy kábítószert, hanem egy új célt kell, egy új, tehát új helyzetet kell valamit kreálni magunk köré, amiben tényleg jól érezzük magunkat. Ugye ezt nagyon sokan úgy mondták, tehát úgy fejezték ki, hogy elég nehéz a mai világban megtalálni. Hát most hova menjek? Hát idáig megvetett mindenki. Ugye, idáig megszóltak, idáig kiutaltak, még mindig azért hordozom a szégyennek, és akkor szégyellek ide is menni, oda is menni, amoda is menni, és a többi. Nem kívánatos személy vagyok itt is, hogy hogy találjam akkor meg? Érted? Tehát, hogy egyre nehezebb, és itt érzem azt, hogy a társadalomnak és az egyháznak milyen fontos szerepe van ilyenkor. Amikor azt mondja, hogy hát ne félj, hát gyere, hát még akkor is, hogyha valamilyen formában te vagy a felelős a kialakult helyzetért, vagy de itt vagyunk is, támogatunk és szeretünk és elfogadunk. De viszont ugye egyre kevesebben, és azért is mondtam az elején azt, hogy örültem annak, hogy szintet tudtál lépni. Mert abba benne maradni belé is lehet halni. Hogy említettem a hasonló, tehát nem hasonló helyzeteket, hanem olyan példákat is hoztam fel az elmúlt adásainkban, amikor arról beszéltem, hogy sajnos, hogy a temetőbe kellett kísérjük egy néhány társunkat emiatt. Tehát amikor nem kapják meg azt a bizonyos kapcsolódási pontot, akár egy cél felé, akár a Jóisten irányába. Igen, sajnos, hogy mindig akkor kell abba hagyni, amikor tényleg valami kibontakozik, és egy jó beszélgetés, de reméljük, hogy ezt fogjuk folytatni a következő adásban is, és nem is reméljük, inkább meg tudjuk ígérni, ugye? Hogy,
1: persze, hogy természetesen.
0: Innen folytatjuk, és utolsó gondolatként olvasnék fel egy gondolatot is, egy részt a Szentírásból. Láttam már a gyógyulás csodálatos áldásait, amelyek megszabadíthatnak a szenvedélybetegség láncaitól. Az Ura mi pásztorunk, és nem fogunk szükölködni, ha bízunk az engesztelés hatalmával. Tudom, hogy az Úr ki tudja és ki fogja szabadítani a szenvedélybetegeket a fogságból, mert Pál apostol jelentése szerint mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, ez a Filippi levéből idéztem. És akkor a végére Böjte Csaba gondolatait szántam. Világunkat az ima mentheti meg. Életünk nagy kérdéseire a választ lent a lelkünk mélyén bennünket váró Istennél van. Ezért a csendben fontos, hogy magunkba szálljunk, és mint bányász, ahogy alászáll az aknába tudatosan, mi is a külvilágtól elfordulva a csendes befelé fordulás útjára lépjünk. Ha ez a döntés megvan bennünk, elindultunk az imádság útjain. Az irányítás lassan átengedhetjük annak, ki anyánk mélyéből ismer bennünket, és aki a nevünket a tenyerébe írta örök szeretettel. Kezdjünk el imádkozni, ne féljünk, mert egészen biztos, hogy bár a csend tarnáiba ereszkedünk, nem leszünk magányosak, és az is biztos, hogy olyan kincsekkel halmoz el Teremtő, melyeket egyetlen üzlet sem forgalmaz. Hát szerintem méltó volt ez a gondolat Csaba atyától a mai adásunkhoz, úgyhogy innen folytatjuk. Köszönjük a hallgatóknak, és köszönöm neked is a részvételedet a mai adásunkban. A mikrofonnál Kozma Ferencet és Kingát hallották, a viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. A harcos keresztény legnagyobb értéke nem az erénye, hanem a küzdelem, amelynek során a benne lakó arcátlanságot, becstelenséget, hűtlenséget erénnyé alakítja. Mondta Nikos Kazantzakis.

Sok-sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Kedves hallgatók, beléptünk a nyár első hónapjába, a júniusba, és azt látjuk és tapasztaljuk, hogy a bennünket körülvevő természet az ő maga teljes pompájában ragyog. Ugyanis a rózsák kinyílnak, lassan-lassan elnyílnak, illatuk betölti a tereket, és a világosság győzedelmeskedik a sötétség felett, hiszen hosszabb a nap, a nappal, mint az éjszaka. Az egyház lelki naptárában ez a hónap egy különleges titoknak van szentelve. Jézus Krisztus szentsége szívének. Ez a szív nem egy távoli hideg jelkép, hanem valójában egy eleven, lüktető élő valóság. Egy olyan szív, amely végtelenül szeretett minket, és amelyet annyi bántás, hidegség, közöny és feledés ér az emberek részéről. Kedves hallgatók, meghívom önöket most egy mély belső utazásra. Induljunk el közösen. Arra hívom önöket, hogy újuljunk meg, mert a keresztény élet soha nem állóvíz, hanem állandó forrás, amelynek minden nap fel kell törni a lelkünkből. És hát mi az az eszköz, ami ezt a megújulást kézzelfoghatóvá, napi valósággá teszi számunkra? Nem más, kedves hallgatók, mint a napi szinten kezünkben vevő, kezünkben lévő, talán már picit megkopott, de oly sokat morzsolt rózsafűzér. Kedves hallgatók, sokan azt gondolják, hogy a rózsafűzér csupán a szűzanya imádsága. De ha mélyebbre tekintünk, észrevesszük a csodálatos, elszakíthatatlan köteléket, június hónap titka, vagyis Jézus szíve és a szentolvasó között. Ugyanis a rózsafűzér valójában a legszebb út, amely egyenesen Jézus szívének mélyére vezet minket, Mária édesanyai szívén keresztül. Kedves hallgató, képzeljünk el egy édesanyát, aki várja a gyermekét. A 9 hónap alatt a gyermeket egy láthatatlan, mégis a legfontosabb kötelék fűzi az anyához. Mi ez? A köldökzsinór. Ezen keresztül áramlik az élet, a táplálék, a biztonság. Ha ez a kapcsolat megszakad, a gyermek élete nagyon nagy veszélybe kerül. Kedves hallgatók, a rózsafűzér bármilyen furcsán is hangzik most önök felé. A rózsafűzér nem más, mint a mi lelki köldökzsinórunk. Ugyanis amikor a kezünkbe vesszük ezt a fűzért, és elkezdjük morzsolni a szemeket, a fűzér egyik vége Mária szeplőtelen szívéig, a másik vége pedig Mária által Jézus szentsége szívében horgonyózódik le. Nem vagyunk többé árvák, nem vagyunk többé egyedül a világ viharaiban, mert minden egyes elmondott üdvözlégy egy-egy szívverés, amely összeköti a mi sebzett, fáradt szívünket az ő isteni gyógyító szívével. Kedves hallgatók, gondoljunk a rózsafűzér szemere úgy is, mint egy láncra, amelyet egy sötét veremben lévő embernek dobnak le. Mi gyakran érezzük magunkat a bűneink, a csalódásaink, a betegségeink vagy a magányunk sötét vermében. Nem látjuk a kiutat, a falak túl magasak, de a kezünkbe adatik egy lánc. Nem kell más tennünk, mint hittel megfogni az első szemet, aztán a következőt, és így tovább. És miközben imádkozunk, észre sem vesszük, de centiről centire, szemről szemre emel fel bennünket Isten magához, Isten a fényre. Ugyanis a rózsafűzér soha nem a múlt emléke, nem idős szülők, vagy öreg anyáink, öreg apáink imádkozó eszköze, hanem a rózsafűzér ma is a jelen mentőkötele, a mai világ mentő öve.
Hadd meséljek el önöknek egy történetet egy édesanyáról, akit hívjunk Klárának. Klára fia egyetlen gyermeke, fiatal felnőttként teljesen elfordult Istentől, vagyis elhagyta a templomot, rossz társaságba keveredett, és végül a függőségek hálójába esett. Klára szíve majdnem megszakadt a fájdalomtól. Éjszakákat sírt át, és minden este térden állva zokogva imádkozta a rózsafűzért, szeretett fia megtéréséért. És hát teltek az évek, 5 év, 10 év, és semmi sem változott, de ő, az édesanyja nem adta fel. Sajnos a fiú egyre mélyebbre süllyedt. Klára egy júniusi estén, Jézus szíve ünnepének vigíliáján odatérdelt a feszület elé. A keze remegett, a könnyeitől alig látta a rózsafűzér szemeit. Elkeseredésében felkiáltott: Uram Jézus, azt mondtad, hogy a te szíved az irgalom forrása. Évek óta morzsolgatom, évtizedek óta koptatom a rózsafűzért a 10 ujjam már sebes sok imától, és te nem hallgatsz meg? Nem látod a könnyeimet? Nem érdekel téged az én fájdalmam? És kedves hallgatók, higgyék el, hogy azon az éjszakán ez az édesanyja Klára egy különös álmot látott. Azt álmodta, hogy egy hatalmas fénylő teremben állt, ahol Jézus állt vele szemben. Az Úr Jézus nem szólt semmit, csak megmutatta a szívét. Klára látta, hogy Jézus szívéből aranyfonalak indulnak ki, és ezek a fonalak mind az ő fia köré fonódnak, mint egy védőháló, megtartva őt, hogy ne zuhanjon a végső pusztulásban. És ami a legmegrázóbb volt, a fonalak végén apró, fénylő vízcseppek voltak. Klára közelebb lépett és felismerte őket. Az ő saját könnyei voltak azok, amelyeket az évek során a rózsafűzér imádkozása közben ejtett. Jézus ekkor ránézett és szeliden így szólt: Leányom, te azt hitted, hogy nem hallgatlak meg, de én minden egyes szemet, amit elmorzsoltál, és minden könnycseppet, amit ejtettél, összegyűjtöttem a szívemben. Ezek a könnyek és imák tartják életben a fiadat. Ne hagyd abba, nem a te időd szerint, hanem az én szívem ideje szerint fog megérkezni a szabadulás, a kegyelem. Az édesanyja Klára felébredt. A szobájában csend volt, de a szívéből eltűnt a keserűség. Megértette, hogy a rózsafűzér nem egy automata, amibe bedobjuk az imát, és kijön a kért eredmény. A rózsafűzér egy bizalmi szövetség. 2 évvel később a fia, egy súlyos krízis után, magától kopogtatott be a szülői ház ajtaján, és azt mondta: Édesanyám, nem tudom miért, de az elmúlt éjszaka úgy éreztem, mintha valaki megfogta volna kezem a szakadék szélén. Szeretnék gyonni menni. Igen, kedves hallgatók, megdöbbent és elgondolkodt az a történet. A megtérés előbb-utóbb megérkezik. Csak soha, de soha ne adjuk abba az imádságot. Ne adjuk fel. Legyünk kitartóak, maradjunk hűségesek. És Isten, amikor ő jónak látja, megadja a megtérés kegyelmét, a változást. Kedves hallgatók, miért van ekkora ereje az imának, a rózsafűzér imádságnak? Azért, mert a rózsafűzér valójában Krisztus központú. Amikor a rózsafűzért imádkozzuk, valójában Mária szemével nézzük Jézust. Ki ismerte jobban Jézus szívét, mint az az édesanyja, akinek a méhében ez a szív verni kezdett? Megismétlem a kérdést. Ki ismerte jobban Jézus szívét, mint az az édesanyja, akinek a méhében ez a szív verni kezdett? Mária volt az, aki hallotta Jézus első szívverését, és ő volt az, aki ott állt a kereszt alatt, amikor az a szív utolsó dobbant, majd a római katona lándzsája megnyitotta azt. Kedves hallgatók, nézzük meg a rózsafűzér titkait, hogyan tükrözik vissza
Jézus szívének állapotát. Az örömteli titokban Jézus szíve egy kisbaba, tiszta, várakozással teli szíve. Ott lüktet benne a világ megváltásának vágya. Amikor a felajánlást vagy a gyermek Jézus megtalálását imádkozzuk, Jézus szíve az Atya iránti engedelmességtől és a Szent Család szeretetétől lángol. Vagy amikor kezünkbe vesszük a rózsafűzét és a világosság rózsafűzérét imádkozzuk és a világosság titkai fölött elmélkedünk, Jézus szíve megnyílik a nyilvánosság előtt. Ugyanis ez a szív együtt érez a nász néppel Kánában. Megrendül a betegek láttán, és lángol a tanítás hevében. Amikor az eukarisztia alapítását imádkozzuk, Jézus szíve szó szerint önmagát adja nekünk eledelül. Úgy szerette őket, azaz mindvégig szerette. Amikor pedig kezünkbe vesszük a rózsafűzért, és a fájdalmas rózsafűzért imádkozzuk, a fájdalmas titkokban jutunk el a legmélyebb misztériumhoz. Az olajfák hegyén Jézus szíve halálosan szomorú. Vérrel verejtékezik. Miért? Mert előre látta mindannyiunk bűnét, mindannyiunk hálátlanságát, mindannyiunk közönyét és azt a sok-sok elutasítást, amit a történelem során kapni fog. A megostorozáskor és a tövis koronázáskor a szíve minden egyes csapásánál azt dobogta, értet teszem, miért? Értet teszem, mert nagyon szeretlek. A kereszt hordozáskor és a halálakor pedig ez a szív fizikailag is megrepett a fájdalomtól és a szeretettől. Amikor pedig a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk, akkor a dicsőséges titkokban Jézus szíve diadalmaskodik. Ugyanis a feltámadt Úr Jézus szíve már nem sebezhető a halál által, de örökké nyitva áll a dicsőségben, hogy befogadjon minket. És amikor Mária mennybevételét és megkoronázásáról elmélkedünk, vagy ezt imádkozzuk, azt látjuk, hogy a fia szíve és az anya szíve örökre egyesül a mennyei dicsőségben. Látják? Látjátok? Hallják? Halljátok? Amikor a rózsafűzért imádkozzuk, valójában Jézus szívének ritmusára hangoljuk a saját lelkünket. Olyan ez, mint egy lelki szív ritmus szabályozó, peszméter, ami bűntől sebzett ritmust tévesztett, haragos vagy csüggett szívünket ráhelyezzük Jézus és Mária szívére, és az ima végére a mi szívünk is átveszi az ő békéjüket és szeretetüket. Kedves hallgatók, legyünk őszinték most önmagunkhoz. Hányszor fordul elő velünk, hogy a rózsafűzér imádkozása számunkra is monotonná, egyhangúvá válik. Hányszor éreztük úgy, hogy csak pörgetjük a szemeket, de valójában a gondolataink máshol járnak. Talán a holnapi ebéden, talán a számlákon, amelyet ki kell fizetni, talán a családi feszültségeken, talán arról, hogy mit is kéne tenni, hogy jobb legyen az életünk. Hányszor hagytuk abba az imát azzal a felkiáltással, hogy nincs időm, vagy úgysem tudok figyelni, akkor meg mi értelme? Kedves hallgatók, most, ma június hónapjában Jézus szíve arra hív minket, hogy soha, de soha ne adjuk fel, hiszen ő is megkísértett volt a keresztút folyamán, de nem adta fel. Akkor, amikor a megváltásunk nagy művén fáradozott, nem adta fel. És valójában ő nem a tökéletes figyelem elterelés mentes imát várja tőlünk elsősorban, hanem a prezentációt, vagyis a jelenlétünket. Azt, hogy odaadjuk neki az időnket. Kedves hallgatók, tudják, mi a rózsafűzér legnagyobb titka? Hogy a figyelem hiányunk a szárasságunk ellenére is működik, mert a rózsafűzér valójában egy felajánlás, amikor fáradtan este, az ágy szélén ülve, nehéz szemhéjakkal is elmorzsulunk egy tizedet. Jézus szíve azt mondja,
Nézd, ez a gyermekem fáradt, alig bírja nyitva tartani a szemét, de azt a keveset, ami ereje maradt, nekem adta. Nos, ez a szeretet. És ez a szeretet az, ami megújít. Kedves hallgatók, ne engedjük, hogy a sátán elhitesse velünk, hogy a rózsafűzér az idősek, a nagyszülők imája, vagy azok, akiknek éppenséggel nincs más vagy jobb dolguk. A rózsafűzér a szentek fegyvere volt. Pió atya, Szent II. János Pál pápa, Kalkuttai Teréz anya, mindannyian a rózsafűzér emberei voltak. Nem azért, mert ráértek, hanem azért, mert felismerték, hogy a

egyedül ezeket a terheket, hiszen túl nehezek. Ha egyedül hordozok egy terhet, és nincs akivel megosszam, könnyen elfáradok, könnyen összeroppanok. Megroppantják a vállukat a terhek, és a sok teher kiszárítja a lelket. Jézus júniusban a szentsége szíve hónapjában önökre néz a tabernákulumból, kitárja a karjait, megmutatja a tövissel koronázott lángoló szívét, és azt mondja, ezt olvassuk Máté 11.28-ban, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én felüdítelek titeket. És hogyan mehetünk hozzá? Mária nyújtja felénk a kezét, és benne a rózsafűzért. Azt mondja nekünk, gyermekem, add nekem a fájdalmadat, tedd bele minden egyes üdvözlégybe, én pedig megfogom ezeket a szándékokat, átmosom őket a könnyeimmel, és odaviszem szent fiam szívéhez, ahol biztos meghallgatásra találnak. Tegyünk egy fogadalmat ebben a szent hónapban, kedves hallgatójuk. Újítsuk meg a rózsafűzér imádkozását a mindennapjainkban. Ha eddig nem imádkoztat, kezd el egyetlen tízeddel naponta, az csak 5 perc. 5 perc Jézus és Mária társaságában. Ha eddig nem imádkoztad, kezd el, ha eddig egyedül imádkoztad, próbáld meg bevinni a családodba. Üljetek le a házastársatokkal, gyermekeitekkel, gyújtsatok egy gyertyát Jézus szíve kép előtt, és morzsoljátok együtt. A közösen imádkozott rózsafűzér megtartja a családokat, lebontja a harag falait, és békét hoz a viharos otthonokba. Tessenek imádkozni útközben, autóban, buszon, vagy épp kint a kertbe, a zöldséget gyomlálva, vagy munka elé menet, vagy onnét jövet. Váljék a rózsafűzér a lélegzetvételünké, azaz ne tudjunk nélküle létezni. És zárjuk le ezt az előadást, elmélkedést egy közös imával, azaz nyissuk meg a szívünket Jézus és Mária előtt. Úr Jézus Krisztus, a te szentséges szíved az irgalom, a szeretet és a vigasztalás kiapadhatatlan forrása. Ebben a neked szentelt júniusi hónapban bűnbánattal és térden állva jövök eléd. Olyan sokszor voltam hálátlan, oly sokszor feledkeztem meg a te végtelen szeretetedről. Bocsánat, oly sokszor hagytam, hogy a világzaja elnyomja a te szíved halkszavát. Édesanyánk Szűz Mária, rózsafűzér királynője, kezedbe helyezzük életünket, családunkat, könnyeinket és küzdelmeinket. Kérünk, újítsd meg bennünk a vágyat a szentolvasó mindennapi imádkozása iránt. S valahányszor kezünkbe vesszük a rózsafűzért, segíts, hogy ne csak a szánkkal beszéljünk, hanem a szívünk találkozzon Jézus szívével. Jézus szentsége szíve, bízom benned. Rózsafűzér királynője, Mária, imádkozzál értünk, és közben járásoddal újítsd meg a szívünket. Kedves hallgatók, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Kívánom, hogy továbbra is imádkozzák nagy-nagy buzgalommal a rózsafűzért, és ajánljuk fel június hónap folyamán papi hivatásokért, békért és különböző intenciókért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további áldott MyRádió hallgatást kívánok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve.

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

vitt hírül. Jézus megkérdezte, asszony, miért sírsz, kit keresel? A föltámadt Jézusnak az előző elmélkedésünkben megkezdett kérdésével folytatjuk utunkat. Mindannyiunknak van célja, mindannyian fantáziálhatunk erről a célról, de nagyon hamar el kell fogadnunk, hogy ez is gyökeresen eltér a képzeletünktől és a fantáziánktól. Ezért kell adnunk teret a valóságnak, és csak a valóság megtapasztalásában fogunk megérteni valamit, ami igazán kiteljesítheti életünket, értelmessé teheti életünk utazását. Minden korban megkísérti az embert a gondtalanság vágya, ami közeli rokona céltalan semmittevéssel. Ebből fakad az élettől elidegenedő erőszak, rombolás. Nem kedvetleníteni akarok senkit, csak egyszerűen ráébreszteni, hogy amikor úgy gondoljuk, hogy elegünk van a világból, meg a világnak belőlem, halljunk egy kicsit régebbi vallomást. A világ torkig van velem, és vele torkig lettem én. Alig van manap idején, amiben kedvemet lenem. Minden, amit csak lát szemem, unalom, unalom, hegyén, a világ torkig van velem, és vele torkig lettem én. Olcsón nem kapja senki sem, drága jószága, jó remény. Így hát, ha emiatt kemény panaszt teszek, joggal teszem, a világ torkig van velem. A keserű humorral megírt őszinte sorok szerzője, hogy úgy mondjam, nem mai gyerek, az 1400-as években élt Charles d'Orléans, vagyis első Károly orléani herceg, korának egyik leghíresebb lírikus költője volt, ma is időszerű. Az események tapasztalatok feletti elgondolás, visszatekintés, reflektálás, ahogy mondjuk, képességét elveszítve, már gondolkodás nélkül cselekszünk, sodródunk. Olyan ez, mint amikor megkérdezték valakinek a véleményét, azt mondta, ma még nem hallgattam a rádiót. Rádöbbenünk jó esetben, hogy nem látjuk rohanásunk értelmét. Ez olyan társadalom, amely mindig önmagán kívül él, soha nem önmagán belül, vagyis nem tud átmenni a hasznosság kérdéséből az értelem, a jelentés, a cél kérdésébe. Azt szeretnénk, ha minden dolog mindig a hasznunkra irányulna, de a haszon nem mindig esik egybe az értelemmel. A jelentés tapasztalat olykor szabad élmény, legmélyebb gyökerében haszontalan tapasztalat, vagyis nem azonnali hasznot hoz számunkra, hanem teljesen új értelmet ad a dolgoknak. A céltalanságból táplálkozik az ember boldogtalansága odáig, hogy a fogyasztó gépezetté válik. Ennek a következménye pedig Efezusban is nálunk, amit az apostol ír, érzéketlenné váltak, átadták magukat a fajtalanságnak, és haszonlesésből mindenféle tisztátalan tettet elkövetnek, a keresztényeknek pedig ki kell lépni ebből a ragacsból. Ti azonban nem így tanultátok Krisztustól, ha valóban őt hallottátok, és róla kaptatok oktatást annak az igazságnak megfelelően, amely Jézusban van. Vessétek le a korábbi életmód szerint való régi embert, aki romlásban rohan a megtévesztő kívánságok miatt. Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, és öltsétek magatokra az új embert, aki Isten képére teremtetett, valóban igaz és szent emberként. A kortárs fogyasztói felfogást, konzumizmust, a boldogtalanság táplálja, és minél inkább kivágja az ember életéből az értelem tapasztalatát, annál boldogtalanabb, és minél boldogtalanabb, annál inkább keres olyan dolgokat, amelyek megnyugtathatnák boldogtalanságát. Rosszul érzed magad otthon? Cseréld le a bútorokat. Rosszul érzed magad hivatásodban? Hagyd ott. Rosszul érzed magad a kapcsolatban? Cseréld le társadat. A dolgoknak ez a keresése bizonyos módon táplálja a gazdaságról, az árucseréről, magáról, a világ működéséről gondolkodást.
Végezetül azt kell mondanunk, hogy az életnek csak a pillanatnyi érzéseinktől táplált képzeletünkkel tervezése, az összetévesztése tévútra vezet. Ha feladjuk a tudatos szembesülést, az értékelő tájékozódást, az irányt, hogy egyszerűen az élet mechanikája felé hajolunk, arra kárhoztat bennünket, hogy mozdulatlannak maradjunk a mélységes nyugtalanság és izgatottság érzése ellenére, amely a mozgás, fejlődés illúzióját kelti bennünk. Az élet így energiapazarlássá válik, ami gyötrelmeket, semmiképpen pedig nem örömet okoz. Ne veszítsük el bizalmunkat. Ezen a küzdelmes úton van útitársunk, aki nem csak az utat ismeri, hanem minket is és a célt is, sőt, ő maga az út, az igazság és az élet. Akkor hát mi legyen életünk kiindulási pontja? Valami ellentmondás van emberi természetünkben. Egyrészt nagy vágyat érzünk, hogy kilépjünk magunkból, valójában már az anyamétől kezdve természetünk egy része, a határ, a bezártság fölülmúlásába késztet bennünket, hogy útnak induljunk afelé, amit nem ismerünk. Ugyanakkor azonban magunkba hordozzuk a vágyat is, hogy újra találjunk egy anyaméhet, minket körülölelő határt, lezárást, amely megvédhet bennünket. Így a nyitottság és a zártság, az indulás és a helyben maradás közötti feszültségben az ellentmondás épül föl bennünk, amelyet életünk végéig magunkkal hordozunk. Mielőtt azonban azt mondanánk, hogy az egyik dolog jobb-e, mint a másik, valójában abból kell kiindulnunk, hogy felélesszük magunkban a kérdést, mi a valódi kiindulópont. Ha még egyszer használnánk az imént leírt képet, akkor azt kellene mondanunk, hogy életünk a zárt anyamében születik, vagyis ahhoz, hogy önmaga fölépüljön, az életnek határra, védőtöltésre olyan helyre van szüksége, amely képes megvédeni. Csak egy másik pillanatban indulhat el az élet kifelé is a zárt anyamé határának leküzdésére. Az első helyzet nélkül a valóságban a második sem létezik, és amikor az embert úgy kényszerítik, hogy induljon már útnak annélkül, hogy kiindulási pontja lenne, akkor a boldogtalan vándorlásra van ítélve. Ezért mindig nagyon fontos, hogy megkérdezzük magunktól, mi a kiinduló pontunk. Egyikünk sem tud igazán útnak indulni, ha nem ismerjük részletesen a kiindulási pontot, ha nem tudjuk azonosítani annak természetét, ami meghatároz minket. Éppen a kiindulási pont körüli zavar az, ami nagyon gyakran kudarcra ítél bennünket, arra, hogy semmit sem tudunk eltitkolni az életünkben. Éppen ezért az első igazi egészséges realizmus az, hogy meg tudjuk mondani, honnan indulunk, kik vagyunk ebben a pillanatban, mi határoz meg bennünket. Az első alapvető kérdés ez, honnan jövök? Félünk feltenni magunknak ezt a kérdést, mert azt hiszük, mindig túszok vagyunk, múltunk fogjai. Nem akarjuk föltenni magunknak a kérdést, honnan jövünk, mert talán nem akarjuk felfogni, hogy hova tartozásunk, múltunk a valóságban soha nem hagyott el bennünket, és továbbra is gátat szab számunkra a későbbi történetnek. Néha arról vagyunk meggyőződve, hogy a tovább lépéshez el kell felejtenünk ezt a kérdést, el kell felejtenünk a kiinduló pontunkat. De valójában az egyetlen módja annak, hogy búcsút tudjunk venni a bebörtönző múltnak, ha a szemébe nézünk, és meg tudjuk határozni azt, ha el tudjuk mondani. A múltunk, indulásunk nem egyszerűen egy fizikai vagy földrajzi hely, a kezdet indulásunk gyakran egy kapcsolati hely, ahol emberek és választási lehetőségek laknak. Ez a határ, amely meghatározott minket, amely lehetővé tette életünket, örömünket vagy boldogtalanságunkat, gyötrelmeinket, fájdalmainkat. Ha pusztán az emberek tapasztalatainak, értékeinek leírására, elmondására vagy egymás mellé helyezésére szorítkoznánk, mindez egyrészt megkönnyebbülést hozhatna, azt az illúziót keltve, hogy már régen megértettük és szembesültünk azzal, aminek nem volt bátorságunk a szemébe nézni, megérteni, elfogadni, megnevezni. Az igazi kiinduló pont azonban
nem ezen élmények, arcok, helyzetek jelentős újraértelmezéséből adódik. A lelkélet tapasztalatában nagyon fontos, hogyan tudnánk meghatározni múltunk hálás emlékét. Ez nem azt jelenti, hogy egyszerűen elemezzük, szétszabdaljuk, egymás mellé helyezzük tapasztalatainkat, a múltban élt személyeket, hanem elkezdjük összekapcsolni ezeket az eseményeket és ezeket az arcokat a gondviselés a jó szálán keresztül, ami megmutatja, hogy mindezek a tapasztalatok és ezek az arcok függetlenül attól, hogy pozitívak vagy negatívak voltak-e a számunkra, valójában valami nagyobbhoz vezettek bennünket ahhoz, hogy olyan emberek legyünk, akik most vagyunk. Megpróbálni hálásnak lenni a múltunkért azt jelenti, hogy ki tudunk szabadulni abból az szorításból, amely nagyon gyakran bebörtönzött bennünket. Csak a hála akadályozza meg, hogy kiindulási pontunk halálponttá váljon. Csak a hála által menekülhetünk ki kezdetünk méhéből annak, ami meghatározott bennünket. Ebben az értelemben egy olyan társadalom vagyunk, amely képessé vált az elemzésre, de elfelejtette a hála értékét, az események és a dolgok áldásos tekintettel történő újraolvasását. Nyilvánvalóan ez nem csak okoskodásokból, beszélgetésekből, megközelítésekből álló elméleti megfontolásokból fakad, ez élő tapasztalat, amely valójában az egész emberségünket érinti. Ez azt jelenti, hogy felismerjük, hogy az átélt események, emberek, bár kitörölhetetlenül rányomták bélyegüket az életünkre, bizonyos mértékig hozzájárultak a mindannyiunkban megbúvó remek mű előhívásához. Ez azt jelenti, hogyha először is nem fedezzük fel, hogy remek mű vagyunk, akkor még múltunkra sem tudunk jótékonyan tekinteni. Ha nem kezdünk meggyőződni arról, hogy jók vagyunk, nem fogjuk tudni kiolvasni a jót kiinduló pontunkból. Ebben az értelemben ez a fajta tevékenység soha nem pusztán értelmi megfontolásból visszatekintő elemzésből fakad, mint korábban mondtuk, hanem mindenek előtt a szeretet élményéből. Csak a szeretet fedezi föl, hogy jók vagyunk, hogy remek művek vagyunk. Csak a szeretet fedezi föl önmagunk értékét, értékességét, és ebből a tudatosságból kiindulva olyan helyzetbe hoz bennünket, hogy egészen más, teljesen új módon tudjuk újraolvasni a múltunkat. Enélkül, határvonal nélkül, amely az életünket egy előttire és egy utánira osztja, még a múlt átdolgozása sem lehetséges. Nos, ha egyrészt tisztában vagyunk azzal, hogy a szeretet tapasztalata nem olyan élmény, amit magunknak adhatunk, hanem amit mindig kaphatunk másoktól, szabad és váratlan módon, akkor az is igaz, hogy van valami, amit tehetünk. Lehet azonban egy ellentétes kórkép is bennünk, vagyis már nem él bennünk a kilépés vágya, hanem az, hogy zárva maradunk belül, a múlton belül. Ezt jelenti, hogy bár megszökhetünk a börtönünkből, nem tesszük meg, mert végül is megszoktuk ezt a bebörtözést, a bezárást, azt a módot, hogy ugyanabban a ponton maradjunk. Köztudott, hogy néha könnyebb áldozatként elképzelni magunkat, mint a saját történetében tevékeny főszereplőként. Ez a lemondó választás azt jelenti, hogy életünket mindig a múlt életeként meséljük el. Olyan életként, amely mindig ugyanazokhoz a dolgokhoz kötődik, és hogy ez soha nem egy terv, egy álom, soha nem kockázat, soha nem előrelépés lendület, ez soha nem annak a készsége, hogy képes elképzelni a jövőt. Beszélgetéseink szintén mindig arról szólnak, hogy mi történt velünk, és nem arról, hogy mit gondoltunk a holnapról. Az elidegenedésnek ez a formája, amely bezár minket a múltba, azt jelenti, hogy nem csak valójában nem értettük meg kiinduló pontunkat, de ahol nőtt a tudatosság, arra használtuk, hogy meggyőzzük magunkat és másokat arról, hogy semmilyen utazás nem lehetséges. Így a kiinduló pontunk is célunkká válik, ez lesz halálpontunk is. De éppen azért, mert egyetlen utazás nem történhet meg, életünk megszűnik valódi élet lenni. Jézusra tekinteni azonban azt jelenti, hogy betölt életével, kedvel, tervekkel, találkozások vágyával.
Azt mondják, azzá leszünk, amit eszünk. Fizikailag ez lehetséges, igaz. De azzá is válunk, akire és amire tekintünk, amit hallgatunk, amit a szívünkbe engedünk és birtoklunk. Ferenc pápa a 2023. évi ifjúsági világ találkozó előtti egyik videó üzenetében mondta a következőket. Ne hallgassatok azokra, akik az életet eszmékre redukálják. Ők szegény emberek, akik elvesztették az élet örömöt és a találkozás örömét. Imádkozzatok értük. A pápa arra kérte a fiatalokat, hogy a fej, a szív és a kezek három nyelvén közelítsék meg az életet. Fejjel, hogy tisztán gondolják át, amit éreznek és amit tesznek. Szívvel, hogy jól és mélyen érezzék, amit gondolnak és tesznek. Kézzel, hogy azt tegyék, amit éreznek és gondolnak. Olyan valamire szeretném most figyelmünket irányítani, aki hozzánk hasonlóan álmodott. De az álmaiban maga Isten tett rendet. Olyan hívást nyert, ami fölülmúlta álmát, megtapasztalta Isten gyengétségét. Szent Józsefre, a Szűz Mária jegyesére gondolok. Ferenc pápa róla szóló apostoli tanításban ezt írta. Jézus Józsefben látta meg Isten gyengétségét. Amilyen gyengén egy apa gyermekei iránt, olyan gyengéd az Úr azokhoz, akik félik őt, imádkozzuk a 103. Zsoltárban is. József minden bizonnyal hallotta visszhangozni a zsinagógában a zsoltárok imádkozásakor, hogy Izrael Istene gyengéd Isten, aki jó mindenkihez, és gyengétsége minden teremtményre kiárad. Az üdvösség története gyengeségeinken keresztül a remény ellenére történő reménykedésben megy végbe. Túl sokszor gondoljuk, hogy Isten csak a jó és győztes oldalunkra számít, míg valójában terveink többségét gyengeségünkön keresztül és annak ellenére valósítja meg. Ezt mondatja Szent Pállal, azért, hogy el ne bízzam magam. Testembe tövist kaptam, a sátán angyalát, hogy arcú csapdosson. Háromszor kértem az Urat, hogy ez távozzék tőlem, de ő azt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, az erő, ugyanis az erőtlenségben nyilvánul meg teljesen. A gonosz arra késztet, hogy negatívan ítéljük meg esendőségünket, a lélek azonban gyengéden napvilágra hozza azt. A gyengétség a legjobb módja annak, hogy megérintsük azt, ami törékeny bennünk. A másikra mutogatás és a másik megítélése igen gyakran annak a jele, hogy képtelenek vagyunk elfogadni magunkban saját gyengeségünket, saját gyarlóságunkat ugyanazon a területen. Csak a gyengétség ment meg bennünket a vádló működésétől. Ezért fontos, hogy találkozzunk Isten irgalmával, különösen a kiengesztelődés szentségében, az igazság és a gyengétség megtapasztalásával. Paradox módon a gonosz is elmondhatja nekünk az igazságot, de ha megteszi, azt azért teszi, hogy elítéljen minket. Tudjuk azonban, hogy az Istentől származó igazság nem elítél, hanem befogad, átölel, támogat bennünket, és megbocsát nekünk. Az igazság mindig úgy mutatkozik meg előttünk, mint a példázatban szereplő irgalmas atya, elénk siet, helyreállítja méltóságunkat, talpra állít, ünnepet rendez nekünk, azzal a megokodással, hogy ez a fiam halott volt, de életre kelt, elveszett, de megkerült. Itt most megállunk, hogy elgondolkozhassunk mindenről, főként pedig hálaadássá formálja múltamat, de főként a jövőmet. Üdvözd légy, megváltó őrzője, Szűz Mária férje. Isten rád bízta fiát, Mária beléd vetette bizalmát. Krisztus veled lett emberré. Ó, boldog József, mutatkozz apának felénk is, és vezess bennünket az élet útján. Nyerj nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot, és védd meg minden bajtól.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi